0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, adáskezdő hírmagazinunk minden kedves hallgatójának szeptember 29-én kedden. Műsorunkat állandó rovatainkkal kezdjük, majd fél hét után arról hallhatnak, hogyan lehet segítséget kérni, ha a szerhasználat függőséggé vált. 7 óra után azt nézzük meg, miért választják egyre többen Szlovákiát nyaralásuk helyszínéül. 7:30 után a kormánykoalíció egyre súlyosabb konfliktusával foglalkozunk, Tomás Taraba kapcsán már az előrehozott választások lehetősége is felmerült. 8:00 után Szerbiába kapcsolunk, ahol lemondott az államfő, hogy miniszterelnökként térhessen vissza. Végül a magyar politikai élet mozgalmas hétfőjét elemezzük. A szerkesztő Tilajcsik Dóra, a hangmester Zsabka Levente, a legfontosabb hazai és külföldi eseményeket pedig most Bábel Ivett foglalja össze.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tomás Taraba azt mondta, nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Őrizetbe vették a magyar hatóságok az Orbán kormány 2 volt miniszterét. A hűvös reggel után napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet. Jönnek a részletek. Tomás Taraba értékeli a kormányfő döntését, aki hétfőn visszavonta a Taraba leváltásáról szóló javaslatot. Az elejétől fogva állítom, hogy nem történt mulasztás és nincs oka leváltásomra, jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki hozzátette, ő nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Robert Fico kormányfő hétfőn tájékoztatta a köztársasági elnököt arról, hogy visszavonja a Taraba leváltására beadott javaslatát, mivel a helyzet alakulása komoly veszély jelent a parlamenti többség megtartására, illetve a kormány működésére. Azt már elnöke úgy véli, ebben a helyzetben felelőtlenség lenne újabb destabilizációnak állítani ki a kormánykoalíciót, és teret kell adni a koalíciós partnereknek a tárgyalásra. A Progresszív Szlovákia felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a parlament mai ülésén. A mozgalom azt tervezi, hogy indítványozza a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslat azonnali megszavazását. A 17 órára tervezett szavazás kimenetele szoros lehet, mivel a kormányzó SNS egyes képviselői is támogathatják az indítványt. Az előrehozott választások és egy stabil kormány jelentik az egyetlen reményt. Ez a szavazás pedig egy lépés lehet ebbe az irányba, jelentette ki Michal Simecska, a PS elnöke. Az SZSZ és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Ugyanakkor Jana Bitto Cigányikova független képviselő, akit az SZSZ kizárt a soraiból, azt mondta, ő nem fogja támogatni Taraba leváltását. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Tarabáról szóló szavazásnál szabad kezet ad pártja képviselőinek. Ma Szlovákiába látogat Johann Vádefult német külügyminiszter, akit Juraj Blanár szlovák tárcavezető fogad. A minisztérium tájékoztatása szerint a tárgyalás témái között szerepel a regionális együttműködés, az uniós költségvetés, az illegális migráció, illetve az energiaügyek. Őrizetbe vették Hankó Balást, Magyarország volt kulturális és innovációs miniszterét. Hankónak a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásával kellene elszámolnia. Hétfőn az Orbán kormány másik miniszterét, Cseszták Miklóst is őrizetbe vették. Őt azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával közösen több milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 18 között. A hétfői napon a Magyarország gyűlés a 2 volt miniszter mellett Magyar Péter kormányfő mentelmi jogát is felfüggesztette. A miniszterelnöknek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozó helynél elvette egy őt videózó személy telefonját és bedobta azt a Dunába. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 billió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-ig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésekre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt.
0: Időjárás.
2: Hűvös, ködös volt a hajnal, helyenkénti fagypont körüli értékeket is mérhettünk, napközben azonban kellemes, napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé is emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Taksony előtt Alsószeli irányából, rendőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban várakozással számoljanak. Radar méri a sebességet Pozsonyban a Lamacsi úton, a Tesco mellett Patronka felé, és Kassán két helyen is, a Moldászká úton a belváros felé tartva, valamint az Eperjesi úton a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Csigárdi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A mérkőzésen a küzdelem dominált, a kellemetlen stílusú ellenfél bátran játszott, míg a vendégeknek ugyan a második félidőben több helyzetük is volt, a második Nemzetek Ligája meccsükön sem sikerült betalálniuk. A magyar együttes két kör után egy ponttal áll a csoportjában, a pénteki harmadik fordulóban pedig 20-45-től Grúziát fogadja a Puskás stadionban. A csoport másik találkozóján Grúzia-Ukrajna szintén 0-0. Csak két mérkőzést rendeztek hétfőn a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában. Belgium-Franciaország 0-1 és Törökország-Olaszország 1-4. A mai műsor 20.45-től Csehország-Anglia és Spanyolország-Horvátország. A C divízióban érdekelt szlovák válogatott a csoportkör második fordulójában ma 20.45-kor Kassán Kazahsztánt fogadja. Mint ismert, Vladimir Weiss vezetőedző legénysége a szombati nyitó felvonásban eperjesen 2-0-ra legyőzte Moldovát. A kazahok 3 nappal ezelőtt 1-1-es döntetlent játszottak a Feröer-szigetek vendégeként. A harmadik csoport másik keddi mérkőzését, a Moldova-Feröer-szigetek összecsapást 18 órától játsszák Kisinyovban. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában ma 15.30-tól bonyolítják le az Inter-Podbrezová mérkőzést.

Érmes magyar női kézilabda válogatott októberben két előkészületi mérkőzést játszik az olimpiai ezüst és világbajnoki bronzérmes Franciaországgal. Alex Molchan 7-6-2-6-7-6-ra legyőzte a cseh Vít Kopsivát a pekingi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. A nőknél Rebeka Sramková és Tereza Mihalíková vereséget szenvedett a kvalifikáció nyitókörében és kiesett. Nem történt változás a teniszvilágranglisták élén. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner a listavezető, őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. Marozsán Fábián három pozíciót rontva a 62. Alex Molchan maradt a 96. A nőknél a kazah Jelena Rybakina az éllovas, a fehér orosz Arina Sabalenka a második, az amerikai Jessica Pegula pedig a harmadik. Udvardi Panna a 74. pozícióból lecsúszott a 79-re, Rebeka Sramková 6 helyet rontva a 152. A Magyar Úszó Szövetség beadvánnyal fordul a vízesportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. A nemzetközi sajtó George Russell szoros győzelme mellett arról írt a Forma 1-es azeri nagydíj másnapján, hogy a brit pilóta ismét nyíltá tette a világbajnoki címért folyó harcot.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, az év 272. napján a Mihályok ünneplik névnapjukat. A bibliai eredetű név jelentése ki olyan, mint az Isten. Szlovák ismerőseink közül a Mihalokat és a Mihaelákat köszöntjük, akik szintén szeptember 29-én ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 21 perc van. Ragadozók nélkül is bajba kerülhetnek a növényevők. Megtalálhatták azt az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándort tanította, és egy új veszélyes kabócafaj jelent meg Magyarországon. Gazsik Viktória színes hírei következnek.
1: Meglepő következményekkel járhat, ha egy élőhelyről eltűnnek a nagy ragadozók. Erre mutatott rá egy kenyai sziget vizsgálata. A Naivasató Crescent szigetét 2020-ban elzárta a szárazföldtől a megemelkedett vízszint, azóta pedig a nagyobb ragadozók gyakorlatilag hiányoznak a területről. A szigeten ugyanakkor számos növényevő. Köztük zebrák, gnók, impalák, vízi antilopok és zsiráfok élnek. Mivel többségük nem tud elvándorolni, a növényzetet folyamatosan legelik, így annak egyre kevesebb ideje marad a regenerálódásra. A kutatók szerint a terület akár el is érhette az állatok eltartó képességének határát, ami táplálékhiányhoz, betegségekhez és a fajok közötti versengéshez vezethet. A szakemberek ezért rendszeres állományfelmérést és a növényzet helyreállítását javasolják. A tanulmány arra is rávilágít, hogy egy ökoszisztémában a ragadozók hiánya közvetve a növényevőket is veszélybe sodorhatja. Megtalálták annak az ókori iskolának a maradványait Görögország északi részén, ahol Arisztotelész, Nagy Sándort és más makedón előkelők gyermekeit taníthatta. Amint egy 2300 éves épület Mieza ókori városának területén került elő, a görög régészek szerint az épület együttes különösen fényűző lehetett. Mozaik padlókkal, oszlopokkal, sportcsarnokkal, előadóteremmel és dísztermekkel is rendelkezett. A feltárás során pénzérméket, kerámiákat és négy ókori íróvesszőt is találtak. Az iskola azonosítását erősítheti, hogy Plutarkosz ókori történetíró szerint Nagy Sándor Miezában tanult Arisztotelésztől apja, II. Filipposz makedon király pedig kifejezetten fia és más előkelő fiatalok oktatására építette az intézményt. A régészek szerint a most feltárt épület nagy valószínűséggel ez az iskola lehetett, bár az azonosítás nem tekinthető teljes bizonyosságnak. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, egy Ázsiából származó inváziós rovar, amely súlyosan károsíthatja a szőlőt, a gyümölcsfákat és több erdészeti növényfajt is. A fajt 2026 nyarán Bács-Kiskunvár megyében azonosították, és ez az első igazolt előfordulása az Európai Unióban. A kabóca több mint 100 növényfaj nedveivel táplálkozik, ezzel jelentősen legyengítheti a növényeket, és a kutatások szerint Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-át is elpusztította. A rovar gyorsan terjedhet, mert nősztényei szinte bármilyen sima felületre lerakják tojáscsomóikat, így faanyaggal, kamionokon, konténereken vagy vasúti kocsikon is továbbjuthat.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Rekordot döntött Szlovákiában a drogfüggőség miatt kezelésben lévők száma. Arról, mikor van szükség szakember segítségére, a régiók hírei után hallhatnak. A mikrofonnál Bábel Ivett.
2: Dunaszerdahelyen befejeződött a Vermes villa felújítása, amely a kortárs Magyar Galériának ad otthont. A munkálatok során az épület külső és belső felülete is megújultak, sor került a külső nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint a környező zöld felületek és a park helyreállítására. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták, határon átnyúló Interreg program keretében Győr és Dunaszerdahely testvérvárosok között. A Vermes villa a helyreállításának összköltsége 774 000 euró volt, maga a város 224 000 eurót fordított a projektre. Nyitra megye felhívással fordult a nyilvánossághoz, hogy tegyenek javaslatot a Nyitra megye díjra érdemes személyekre. A jelöléseket legkésőbb december 31-ig lehet benyújtani a hivatalhoz. A legmagasabb megyei elismerés olyan személyeknek adományozható, akik kiemelkedően hozzájárultak a régió fejlődéséhez. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt teljes nevét, eredményeinek ismertetését, a javaslat indoklását, valamint a jelölt hozzájárulását a jelöléshez. A javaslatokat Nyitra megye kulturális és idegenforgalmi osztályához kell eljuttatni. Lezárult a Királyhelmeci Kórház, Zöld Kórházak az egészségesebb jövőért című projektje, amelynek összköltsége meghaladta a 1,5 millió eurót. A projekt célja az esővíz gazdálkodás javítása és a biodiverzitás támogatása volt. A kórház az Interreg program keretében a magyarországi kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórházzal együttműködve valósította meg a projektet. A Királyhelmeci Kórház főépületén közel 2000 négyzetméternyi zöldtetőt alakítottak ki, illetve megújult a kórház komplexum déli részén található több mint 11 000 négyzetméteres park is. A cél az volt, hogy kedvezőbb környezetet teremtsenek a betegek, a látogatók és a személyzet számára, miközben felkészítik a kórház területét az éghajlatváltozás hatásaira.
0: Időjárás.
2: Hűvös, ködös volt a hajnal, helyenkénti fagypont körüli értékeket is mérhettünk, napközben azonban kellemes, napos meleg idő várható, 21 és 26 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még tart a baleseti helyszínelés Taksony előtt Alsószeli felől, rendőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban várakozással számoljanak. Dugó van Hernádsány után Enyicke felé tartva, és Besztercebánya bevezető szakaszán is Breznóbánya irányából, mindkét helyen negyedórás várakozással számoljanak. Radar méri a sebességet Pozsonyban Alamacsi úton, a Tesco mellett Patronka felé, és Kassán két helyen is, a Moldavská úton a belváros felé tartva, valamint az Eperjesi úton a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perccel múlt 6:30. Tavaly csak nem 400-zal több ember került drogfüggőség miatt kezelésbe, mint egy évvel korábban. A kezelésben lévők száma rekordot érte el Szlovákiában. 2025-ben csak nem 3400 embert tartottak nyilván. Leggyakrabban a pervitin miatt kértek segítséget, ezt az opiátok, majd a cannabis követik. Mikor válik a szerhasználat olyan problémává, amelyhez szakember kell, és hogyan lehet elindulni a kezelés felé, erről beszélgetett dr. Szép Tamás addiktológus pszichiáterrel Kálmán Norbert a tegnapi reggeliben.
1: Hát elsőre az jut eszembe, hogy ez mondjuk jó vagy rossz hír. Abban a vonatkozásban, hogy ha 400-zal több embert kezeltek, az azért van, mert nőtt a drogfogyasztók száma, vagy mert többen jutnak el a segítséghez.
2: Szerintem is lehet az okok mögött. Hogy is fogalmazok? Tehát alapból ezek a statisztikák elég, hogy is mondjam, lefele torzítanak szerintem. Tehát amiatt is, hogy nem minden függő hajlandó egyetlen arra, hogy valami kezelésekkel akármilyen módjának alávesse magát, meg hát nem biztos, hogy ezekben a statisztikai rendszerekben mindenki belekerül, azt mondom. Tehát alapból szerintem ez a 3000-es szám az eleve kicsinek tűnik el azóta, hogy annyian mondjuk drogfüggőek, beleértve a pervitint is. Tehát azért mégiscsak mondanak valamit ezek a számok. Tehát a drogfüggő, úgy mondanám, hogy hát több százer alkoholfüggő van itt Szlovákiában, vagy drogfüggő, meg mondjuk így, hogy több tízezer biztos. Vagy lehet, hogy a százer, talán a százeres számot is megüti. No.
1: Igen, hát a következő kérdéssel ezt valamennyire úgymond alá is írnám, mert hogy ugye ez szerint, a statisztika szerint a pervitin volt a leggyakoribb ok, ami miatt tulajdonképpen drogfüggőkké váltak emberek. Na most azt gondolná valaki, hogy ez a pervitin, ez olyan társadalmi csoportot vagy réteget érint, amelyben hát nem igazán az első, de még lehet, hogy a harmadik gondolata sem a drogfüggőnek, hogy mondjuk orvosi segítséget menjen kérni.
2: Hát biztosan, ez minden drogfajtára jellemző, sokáig azt gondolja az illető, hogy a kezében van ennek a bizonyos anyagnak, akármilyen anyagnak, vagy akár a játéknak a használata, ugye nem anyaghoz köztető függőséget, ha beszélgetünk, de az mindenképpen stimmel a klinikából is, hogy a pervitinnek van egy nagyon nagy dominánciája Szlovákiában is, de Csehországban is biztos. Úgyhogy ez biztos. Aztán valószínű, hogy több cannabis használó van, mint ahány metamfetamin vagy pervitin használó, csak ott azért tényleg nem annyira ártalmas ez a drog, vagy nagyobb mennyiség, vagy nagyobb frekvencia kell ahhoz, hogy ez komolyan befolyásolja a használó életét. Ezzel nem reklámozni szeretném a cannabis, csak úgy ide tartozik szerintem.
1: Ha már a pervitin ilyen elterjedt, legalábbis ugye ebből a statisztikából, hát ezre lehet következtetni, akkor kéne mondja meg, hogy néz ki az, aki a pervitinnel kerül kapcsolatba, hagyjuk még azt, hogy már nagyon rá van állva. Mit lát ebből a család először a mindennapokban, hogyha mondjuk a hozzátartozója, valamelyik hozzátartozója pervitint kezd el használni, és illetve önnek van-e a pervitin függő paciense?
2: Persze, hogy van pervitin függő paciensem. Igaz, hogy mióta az Érsekújvári drogambulanciát nem alám tartozik, azóta kevesebb, de van, és tehát hogy néz ki egy tipikus pervitin függő paciens erre. Tehát ez nagyon, és lehet gazdag, lehet szegényebb, lehet a felső társadalmi körökből, lehet alsó társadalmi körökből, tehát nagyon széles a repertoár, vagy hogy fogalmazzak. Aztán hát a kérdés másfél az volt, hogy néz ki az, hogyha valaki pervitin függő, ugye?
1: Igen, hát hogyha onnan... még hagyjuk azt, hogy függő, de mondjuk kapcsolatba kerül vele, mert hát mondjuk ott kezd, tegyük föl, gyanús lenni a családnak.
2: Hát mondjuk lehet, hogyha csak úgy kerül vele kapcsolatba, hogy egyszerűbb, tehát hogy kipróbálja, akkor lehet, hogy éppen annyira föl se tűnik a családnak, mert stimuláns anyagokról van szó, de ha mondjuk hétvégén úgy tovább fönt van, vagy nem alszik, úgymond, és kicsit föl van pörögve, és utána valahogy kipiheni, kialussza magát, akkor annyira nem kell, hogy ez a dolog föltűnjön, de hát ha aztán már rendszeres használatról van szó, akkor már mindenképpen föltűnik, ha mondjak pár tipikus dolgot, tehát az, hogy alvás ébren lépnek a fölborulása, akkor bár nem muszáj, hogy az illető mondjuk két napig aludjon azután, hogy értem, három napig fönt volt, de sokkal hosszabbak az alvásperiódusok például, akkor még ami tipikus az, hogy azért a fogyás, akkor különböző kiütések, nyugtalanság, akkor hiperaktív az illető, de nem olyan módon, hogy ennek valamilyen célja lenne, valamilyen, tehát hogy az hatásfoka nagyon rossz ennek a hiperaktivitásnak, hogy mondjam.
1: Azt gondolják sokan, hogy ez főként kamasz probléma, de hát a mostani adatok 19 év alattiaknál nem mutatnak drámai növekedést. Tehát, hogy kiknél jelenik meg akkor ez a fajta felugró grafikon vonal? Mit gondol?
2: Előfordul, hogy is mondjam, fiatal felnőtteknél és középkorúaknál is. Én például találkoztam olyannal is, aki ilyen 40 éves kora körül kezdte használni.
1: A pervitint?
2: Egyáltalán. Igen, tehát hogy egy például győzze a munkáját, tehát egy konkrétan egy mester emberről volt szó, hogy valaki adott neki, és azelőtt soha nem volt ilyen anyaggal kapcsolatban, és akkor így ideig óráig segített magán tulajdonképpen, nem érezte fáradtságot, és akkor ment.
1: Megáll ez egy bizonyos kor fölött? Ott már nem igen találkozik függőkkel?
2: Tehát pervitin függőkkel konkrétan?
1: Például. Hát mivel az a leggyakoribb, a jelentés szerint ezért maradjunk ennél.
2: Hát mondjuk, hogy a gabában a leggyakoribb az alkohol szerintem, ha ezt is így belevesszük. De tehát mondjuk ilyen 50 plusz 60, ott már úgy igazából nem találkozom bele ezzel a dologgal, így mondanám. Ritkaság.
1: Aztán azt is megjegyzi ez a statisztika, hogy nagyvárosokban koncentrálódik az, hogy mennyi a pervitin függő, vagy éppenséggel mennyiben emelkedik a drogfüggők száma, ugye összességében, mert hogy írja a jelentés, hogy ott hozzáférhető. Na most ez ilyen logikusnak tűnik, csak hogy ez azért egész érdekes kijelentés, mert ez azt jelenti, hogy ahol van, ott inkább pusztít. Ergo, ha nincs, akkor nem pusztít a drog.
2: Szerintem itt is csak egy kicsit a statisztika. Tehát a drogambulanciák nagyobb városokban vannak. Akkor nem tudom tehát, hogy mennyire ez az állandó lakhelyjel, mennyire függ össze ez a statisztika, vagy inkább azt méri, hogy melyik drogközpontba kerülnek a betegek, hogy mennyire az állandó lakhely mennyire játszik itt, de klinikai tapasztalatból mondom, hogy sajnos elérhető a nagyobb és kisebb falvakban is konkrétan a pervitin. Tehát mondjuk okainra nem mennék megesküdni, hogy mondjuk a kisebb falukban is lenne, de pervitin terjesztik nem csak a nagyvárosokban, nem csak a kisvárosokban, hanem jó, hogy nem a nagyvárosokban is, tehát így mondanám. Úgyhogy ebben a statisztika csak, hogy ez csak ilyen nagyvárosi dolog lenne. Rengetegen jelentkeznek nagyobb falvakból, nagyon kisi falukban lehet, hogy nem, de ilyen, tehát ami a vidékünkön is jellemző, ez a mondjuk 1000-2000 lelkes falukban mindig van valaki, aki ezzel foglalkozik, hogy terjeszti.
1: Ugye én arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen a drogháborúknak írná alá tulajdonképpen a célját, vagy az eszenciáját, az, hogy ők üldözik a kínálatot, miközben hát ez egy évtizedes harc, aminek szinte nemhogy nincs eredménye, hanem még egyre rosszabb is a helyzet. Tehát, hogy akik mélyen elemzik ezt az egész közeget, azok azt szokták mondani, hogy igazából nem az a probléma, hogy van kábítószer, és akkor azért van függő, mert függő így is úgy is lesz, csak éppensége más lesz a szer, amit használ. Milyen az intézményrendszer abba a vonatkozásban, hogyha valaki mondjuk rabjává válik ilyen szereknek, akkor hova tud fordulni, az mennyire tud segíteni? Egyáltalán fizeti a biztosító azt, hogy mondjuk egy hozzátartozom drogfüggő lesz, és én szeretném elvonóba küldeni, akkor nekem oda pénzzel kell mennem, mert meg fog kellenem fizetni, vagy a biztosító ezt át tudja fizetni?
2: Ezt a biztosító átfizeti. Tehát alapban ez átfizeti, mert egy ilyen elvonó, az alapban gyönge 3 hónapig tart, a 10-7-3 hónap, intézeti kezelésről beszélek, és ennek én úgy tudom, hogy ilyen 3-4 ezer euró körül van a teljes ára. Tehát, hogy ez nagyon kevesen tud neki zsebből kifizetni.
1: Aha. Akkor ezt a biztosító fizeti, ez egy nagyon fontos pontja.
2: Ezt a biztosító fizeti, igen. Aztán hát eljutni a pszichiátria belsején, vagy a addiktológia belsején belül a megfelelő ambulanciában, ott lehetnek gondok, mert nagyon túl vagyunk terhelve, úgyhogy ott lehet, valami lehet még akkor is gond, hogyha az illető akarja úgymond kezeltetni magát.
1: És milyen a hatékonysága ezeknek az intézményeknek, az intézményrendszereknek? Akár kérdezhetném azt is kis arcátlansággal, hogy mondjuk az addiktológusok milyen eredményességet tudnak elérni abban, hogy hát segítenek a pervitin függőt visszajuttatni a normális, mondjuk úgy egészséges életviteléhez.
2: Tehát arról beszélünk, hogy már több éves abszinenciáról például, ami ezt a drogot illeti.
1: Akár ezt is ön tudja jobban.
2: Biztos, hogy kevesebb, mint 50%. Tehát én így mondanám, hogy akik tartósan ilyen, sajnos ilyen mondjuk ilyen 10-20% körüli tartós eredményességet tudok. Csak per kb.
1: De 10 emberből akkor 2 az, akinek, tehát, hogy aki pervitin függőségből normális életvitelhez visszakerül, visszajut.
2: Igen, ez még egy jó,
1: Ez még egy jó arány,
2: Jó arány, igen.
1: De mi, akkor hol a probléma?
2: Hát magában a függőségben van a probléma.
1: És akkor, de mondja meg nekünk, kérem, hogy miért nem lehet azt valahogy, én nem tudom, tehát, hogy tényleg, valahogy, hogyha tudjuk, mi a probléma, akkor miért nem lehet jobban kezelni? Elnézést, hogy ilyen naív vagyok, de tényleg megakadom az infofogás.
2: Nem tudjuk, hogy mi az igazi probléma.
1: De akkor mit tud az addiktológus ilyenkor?
2: Hát tud, hogy is mondjam, hát egyéni a dolog, tehát változók a betegek körülményei, tehát itt is nincs olyan, hogy egyetlen egy problémára vezethető vissza.
1: De akkor mit kérdez az addiktológus a függőtől?
2: Hát a függőtől felvesz egy komplet anamnézist, kivizsgálja, stb. Látja, hogy akkor nagyon fontos a visszajelzés például, hogy ő mennyire motivált mondjuk ebben a folyamatban, hogy tényleg nem csak valami szülők, vagy a felesége, vagy én nem tudom, valaki miatt csinálja ezt az egészet, és valamilyen egy kicsit idézőjelben átver minket. Ilyen is van, akkor ez nagyon-nagyon olyan, hogy is mondjam, individuális, hogy aztán...
1: Jó, de akkor kiknek az esetében sikerül visszafordítani ezt a függőséget, ha erre individuális?
2: Erre sincs egy valamilyen idegen szóval mondva, valamilyen univerzális recept, vagy univerzális embertípus, akiknél ez sikerül, vagy nem sikerül.
1: Mert csak azért, mert így most tényleg az ember, minden embernek van, minden hallgatónak gondolom van valamiféle tapasztalata, vagy ilyen élménye, de hogy az, hogy valaki a család nyomására megy oda, aztán visszaesik, hát az megtörténik szerintem sokszor, meg abban nincs is olyan kirívó dolog, de olyanok esnek vissza sokszor, akik ők maguk döntik el, hogy végre le
2: hát
1: akarják
2: igen,
1: tenni.
2: Igen, már nagyon-nagyon erős az a bizonyos sóvárgás is. Akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen az a környezet, amiben visszakerül. Tehát emocionálisan, de anyagilag is milyen az a bizonyos háttér, azok az alapok, a szép magyarul zázemélye, tehát ahogy, amiben azután visszakerül, ahogy mert egyszer elengedik őt az intézeti kezelésből. Aztán, hogy tényleg az is biztosítható legyen, hogy járjon utána ambulanciával rendszeresen, vagy gondozóba, az sem mindegy.
1: Önök néznek valami nemzetközi tapasztalatokat, hogy van valami varázspálca, amivel jobb megoldást lehet elérni a függőségeknél? Mondjuk fejlettebb országokban, amelyek jobban fókuszálnak erre. Magyarán mondva, államilag egyszerűen több forrást csoportosítanak arra, hogy a függőségben szenvedőket segítsék.
2: Nem csak állami forrásokról van szó, tehát alapból itt nem csak állami forrásokról van szó, hanem például, ha valaki elmegy egy elvonóra, így van, most minket veszünk alapul, okay. Nem külföldöt először. Ha mondjuk valakinek nem az általános egészségbiztosítája van ergo Seobecná, akkor tulajdonképpen ott nincs magán, tehát ott például egy biztosító részvénytársaság fizeti át annak a pszichiátriai kórháznak a kezelését például. Tehát ott igaz, hogy az államnak meg az ellenőrző szerepe, de a priori nem állami a dolog. Akkor biztosító alapú. De tehát ez a varázspálca nincs. Nincs New Yorkban se, nincs Kuala Lumpurban.
1: De ott is 10 a 2-ből az arány?
2: Ott igen. Nagyon jobb. Ott se szerintem. Tehát, amúgy itt Szlovákiában is, ha valaki rászánja magát, elég jó intézmények vannak arra, hogy le lehessen jönni erről a dologról, vagy hogy mondjam. Tehát ahol az életét tényleg színvonalasan tudnak addiktológiával foglalkozni, úgyhogy Redná Horát említeném konkrétan, vagy Velké Záluzsék Nyitra új lakot, ahol szerintem egész magas szinten végzik a dolgukat a kollégák.
1: Doktor úr, mi az ön szakmájának a úgymond a jövő kihívása, amire koncentrál, amit próbál jobban megfogni, amiben mondjuk fejlődni próbál, és a kutatások abba az irányba viszik?
2: A kutatások is sokrétűek, tehát tehát a társadalmi hatásoktól kezdve, vagy a vonatkozásoktól kezdve, amiben így belejátszik az oktatás és nevelés is, stb. Akár új gyógyszerek, amik a sóvárgást csökkentik, mert ilyen is létezik alkoholnál konkrétan. De egyre több klinikai szóval, hogy folyamatban vannak ezen gyógyszerek klinikai tesztelése a drogok viszonylatában is, vagy hogy fogalmazzam.
1: Hát nem festettünk bizakodásra okot adó képet a függők családjának, doktor úr, nem?
2: Igen, és meg nem is, de ha ez most nem a reklámhelye, de ha vannak műsorok, fórumok, akár ez is, ahol erről beszélünk, tehát nem csak a szűnyeg alá söpörjük ezeket a dolgokat, akkor ez mind segít arra, hogy fölnyíljon a szemünk, és akkor aki tényleg elkötelezi magát aztán ebbe az irányba, hogy tényleg akkor leteszem az alkoholtól kezdve a perdikción át bármit, akkor tényleg ne legyen szégyen erről beszélni, ne az legyen, hogy a szőnyeg alá söpörjük a problémát, ez is egy fontos dolog. Úgyhogy lehet, hogy valójában nem is olyan nagy probléma, hogyha nagyobb az a bizonyos szám, akkor legalább annyi benne van, hogy többen jelentkeztek erre a kezelésre. Tehát, hogy ha én nem tudom, ott van egy 10%-os növekmény, azért nem lett 10%-kal több függő egy év alatt, tehát ezt a bizonyos feltételezett számot illeti. Úgyhogy meg nem beszélve arról, hogy anyagi vonzat, ami aztán sok családot, közösséget, stb. Vagy egyént olyat, egyre jobban aztán előjön ez az anyagi, meg egzisztenciális vonzata a dolognak a függőségbe, szóval, hogy és ott sokszor nem is az az elsődleges probléma, hogy mondjuk mennyibe kerül az a bizonyos drog, vagy az az alkohol, hanem az, aki használja, az kírja magát a munka világából, vagy úgy mondjam, hogy rendes pénzkereset módjaiból, és ott megy el a sok pénz. De magában, tehát hogyha mondjuk azért félreértés ne essék, ha valaki több adagnyi perviszint mondjuk naponta benyom így vagy úgy mondva, akkor az is jelentős anyagi terhet jelent. No. És még hozzá persze az, amíg a kieső anyagi javak. No.
1: Tavaly rekordot döntött a drogfüggőségük miatt elvonóra kerülők száma. A részletekről dr. Szép Tamás, addiktológus pszichiáterrel beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, doktor úr.
2: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak most kapcsolódtak be adáskezdő hírmagazinunk hallgatásába. Hírblokkunk után arra keressük a választ, miért nőtt meg Szlovákia renoméja a turisták körében. Majd 7:30 után a Tomás Taraba körüli koalíciós konfliktust elemezzük. A legfontosabb hazai és külföldi történéseket most Bábel Ivett foglalja össze.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tomás Taraba azt mondta, nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Őrizetbe vették a magyar hatóságok az Orbán kormány két volt miniszterét. A hűvös reggel után napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet. Jönnek a részletek. Tomás Taraba értékeli a kormányfő döntését, aki hétfőn visszavonta a Taraba leváltásáról szóló javaslatot. Az elejétől fogva állítom, hogy nem történt mulasztás és nincs oka leváltásomra, jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki hozzátette, ő nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Robert Fico kormányfő hétfőn tájékoztatta a köztársasági elnököt arról, hogy visszavonja a Taraba leváltására beadott javaslatát, mivel a helyzet alakulása komoly veszélyt jelent a parlamenti többség megtartására, illetve a kormány működésére. A Smer elnöke úgy véli, ebben a helyzetben felelőtlenség lenne újabb destabilizációnak állítani ki a kormánykoalíciót, és teret kell adni a koalíciós partnereknek a tárgyalásra. A Progresszív Szlovákia felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a parlament mai ülésén. A mozgalom azt tervezi, hogy indítványozza a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslat azonnali megszavazását. A 17 órára tervezett szavazás kimenetele szoros lehet, mivel a kormányzó SNS egyes képviselői is támogathatják az indítványt. Az előrehozott választások és egy stabil kormány jelentik az egyetlen reményt. Ez a szavazás pedig egy lépés lehet ebbe az irányba, jelentette ki Mihály Simecska, a PS elnöke. Az SZSZ és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Ugyanakkor Jana Bittó Cigányikova független képviselő, akit az SZSZ kizárt a soraiból, azt mondta, nem fogja támogatni Taraba leváltását. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Tarabáról szóló szavazásnál szabad kezet ad pártja képviselőinek. Őrizetbe vették Hankó Balást, Magyarország volt kulturális és innovációs miniszterét. Hankónak a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásával kell elszámolnia. Hétfőn az Orbán kormány másik miniszterét, Sezták Miklóst is őrizetbe vették. Őt azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójával közösen több milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 2018 között. A hétfői napon a Magyarországgyűlés a két volt miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette. A kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette egy őt videózó személy telefonját és bedobta azt a Dunába. 14. Leó pápa ismételten felszólított az ukrajnai háború leállítására. A katolikus egyházfő franciaországi látogatásáról hazaérve a repülőgépen újságíróknak nyilatkozva bírálta a globális katonai kiadások növekedését. A pápa szerint kevesek hatalmas vagyonra tesznek szert a háború tápláló iparág révén. Hozzátette, hogy ezeket a dollármilliárdokat hasznosabban is fel lehetne használni olyan globális problémák kezelésére, mint az éhezés, a lakáshiány és a munkanélküliség. 14. Leó pápa franciaországi tartózkodása során is bírálta Oroszország Ukrajna elleni háborúját, amelyet értelmetlen vérfürdőnek nevezett. A pápa kijelentette, a fegyverkezés helyett az európai nemzeteknek a világbéke előmozdítására kellene törekedniük. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 billió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-ig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésekre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Moszkva újabb mobilizációs hullámot kezdett és külföldieket is toboroz, Észak-Koreából újabb 10 000 katona érkezhet.
0: Időjárás.
2: Hűvös, ködös volt a hajnal, helyenkénti fagypont körüli értékeket is mérhettünk, napközben azonban kellemes napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé is emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még mindig tart a baleseti helyszínen és Taksony előtt Alsószeli felől Deák irányába lehet kerülni. Dugó van Hernádsány után Enyicke felé, Beszterce-bánya bevezető szakaszán, Breznóbánya irányából is mindkét helyen 4 órás a várakozás. Radar méri a sebességet Pozsonyban a Lamacsi úton a Tesco mellett Patronka felé, Kassán a Moldavská úton a belváros irányába, valamint az Eperjesi úton a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Szilárd Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A mérkőzésen a küzdelem dominált, a kellemetlen stílusú ellenfél bátran játszott, míg a vendégeknek ugyan a második félidőben több helyzetük is volt, a második Nemzetek Ligája meccsükön sem sikerült betalálniuk. A magyar együttes két kör után egy pont talál a csoportjában, a pénteki harmadik fordulóban pedig 20-45-től Grúziát fogadja a Puskás stadionban. A csoport másik találkozóján Grúzia-Ukrajna szintén 0-0. Csak két mérkőzést rendeztek hétfőn a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában. Belgium-Franciaország 0-1 és Törökország-Olaszország 1-4. A mai műsor 20.45-től Csehország-Anglia és Spanyolország-Horvátország. A C divízióban érdekelt szlovák válogatott a csoportkör második fordulójában ma 20.45-kor Kassán Kazahsztánt fogadja. Mint ismert, Vladimir Weiss vezetőedző legénysége a szombati nyitó felvonásban eperjesen 2-0-ra legyőzte Moldovát. A kazahok 3 nappal ezelőtt 1-1-es döntetlent játszottak a Feröer-szigetek vendégeként. A harmadik csoport másik keddi mérkőzését, a Moldova-Feröer-szigetek összecsapást 18 órától játsszák Kisinyovban. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában ma 15.30-tól bonyolítják le az Inter Podbrezová mérkőzést. A második labdarúgó liga 10. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén Žilina B. Humenné 0-0. A ligetiek és a somorjaiak 8 ponttal vezetnek a vágbesztercejek előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 6. helyre. Ma játsszák a Jégkorong Extraliga 6. fordulójának 4 mérkőzését a párosítás, 17 órától Poprad Žilina, 17.30-tól Spiska Nova Ves Zvolen, 18 órától Prešov Michalovce és Nyitra Liptovský Mikulás. A Slovan Trenčín meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott októberben

Alex Molchan maradt a 96. A nőknél a kazah Jelena Rybakina az éllovas, a fehér orosz Arina Sabalenka a második, az amerikai Jessica Pegula pedig a harmadik. Udvardi Panna a 74. pozícióból lecsúszott a 79-re, Rebeka Schramková 6 helyet rontva a 152. A Magyar Úszó Szövetség beadvánnyal fordul a vízesportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. A nemzetközi sajtó George Russell szoros győzelme mellett arról írt a Forma 1-es azeri nagydíj másnapján, hogy a brit pilóta ismét nyíltá tette a világbajnoki címért folyó harcot.

0: 7 óra 17 perc van. Egyre többen választják Szlovákiát úti célként. Az év első hónapjai már rekordokat hoztak, júliusban pedig csak nem 780 ezer vendég szállt meg a hazai szálláshelyeken, ami 17%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. De mit mutatnak a számokon túl az idegenvezetők tapasztalatai? Valóban érezhető-e a turisták számának növekedése, mely térségek a legnépszerűbbek, és mit tudna még jobban kihasználni a szlovákiai idegenforgalom? Korpás Árpád idegenvezetővel beszélgetek. Jó reggelt kívánok, szervusz Árpi!
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Mennyire érzed te is a munkád során, hogy több turista érkezik Szlovákiába, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, és főleg miért van ez?
1: Úgy tapasztalom, hogy többen jönnek. A koronavírus járvány természetesen ilyen szempontból nagy szezonnak, választóvonalnak számított. A koronavírus járvány előtti számokhoz zárkózik fel bizonyos tekintetben.

0: és egyes régiók tekintetében meg is haladja azokat a korábbi számokat. Én mindenképpen a növekedés mögött azt a fajta utazói attitűdöt vagy tapasztalatot figyelem meg, miszerint rövidebb, közelebbi desztinációkat választanak a vendégek. Az európai vendég marad inkább Európán belül, a közép-kelet-európai pedig a környező államokat keresi fel. Tehát, hogyha mondjuk egy magyarországi turista szemével nézem, mert leginkább Magyarországról, illetve a magyar nyelvterületről van a vendégköröm, akkor ez állhat a döntések hátterében, hogy inkább a szomszédos országokat keresik fel.
1: A magyarokat említetted, de hát a csehek és a lengyelek is adják a külföldi vendégek zömét, akik Szlovákiába érkeznek. Változik-e ez a kép, tehát hogy ez a túlsúly, ami a magyar cseh lengyel turistákat jellemezte, ez változik-e valamennyiben?
0: Én úgy gondolom, hogy Szlovákia tekintetében mindenképpen ezek a küldő országok vannak az első helyen továbbra is. Itt egy kicsit talán, hogyha elkezdjük az adatokat szétszálazni, mindenképpen megfigyelhető az, hogy a csehek és a lengyelek azok több vendégéjszakát töltenek el itt. Ez adódik a földrajzi távolságból is, adódik az ottani utazási szokásokból is, adódik a csehek esetében ugye a korábbi közös állam során szerzett több generációs tapasztalatból, tehát hogy tudják, milyen célpontot keresnek fel, és több időt akarnak itt tölteni. De hát, hogyha a magyarországi adatokat nézzük, azok azért olyan jellegűek, amilyenek, tehát ugye 7.-8. helyre sorolható a magyarok száma az országot felkereső turisták tömegén belül, mert a viszonylagos közelség miatt rengeteg az egynapos kirándulás, és ez ugye vendégéjszaka vonatkozásában nem jelentkezik a statisztikákban, nehezebben megfogható az, hogy mennyi valójában az országban a magyarországi vendég.
1: Melyek ma Szlovákia a legnépszerűbb úti céljai? Még mindig a Tátra és Pozsony emelkedik ki a többi célpont közül, vagy pedig már más régiók is felzárkóztak?
0: Én szerintem továbbra is őrzi ez a két régió, tehát Pozsony városa, így mondom, mert a régió az kevésbé, és a Magas Tátra az elsőségét, de látok egyfajta felzárkózást mindenképpen a Kassa-Eperjes tengely tekintetében. A Szepesség déli része, vagy központi része, Lőcse, Kézsmárk és ezek környéke tekintetében, és ahol nagyon erős, és én úgy gondolom, hogy átgondolt marketing mentén haladnak, és egyre jobb eredményeket mutatnak fel, az a liptói régió és Zsolna környéke. Az a tapasztalatom, ugye nagyon fontos a destináció menedzsment, hogy ezeken a helyeken kimagaslóan jó eredmények születnek ilyen téren, hogy most ez vendégéjszakák tekintetében mikorra jelentkezik, az természetesen egy más kérdés.
1: A destináció menedzsmentet említetted, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hiába vannak nagyon érdekes, nagyon jó, nagyon izgalmas helyek Szlovákiában, hogyha kevesen tudnak ezekről. Most akkor próbáljunk egy ilyen kis destináció menedzsmentet játszani a reggeli műsorában. Te idegenvezetőként látsz olyan helyeket, amelyek sokkal érdekesebbek lennének a turisták számára, mint amennyire jelenleg ismertek?
0: Mindenképpen ugye előre bocsátom, hogy én nem vagyok destináció menedzsment szakember, hanem egy gyakorló idegenvezető, de természetesen látom, hogy hol milyen infrastruktúrális előnyök, illetve problémák vannak. Hát mindenképpen fontos az, hogy a közúti és egyéb más szolgáltatói infrastruktúra megfelelő szinten legyen egy ilyen régióban, és van, ahol ez adott, van, ahol kevésbé adott. Itt a dél-szlovákiai részt még gondolom fogjuk érinteni, ilyen szempontból kicsit specifikus a helyzete, de ha arra gondolunk, hogy milyen az úthálózat a Zsolna környékének, milyen az úthálózat a magas-tátrai régiónak, és talán azt is mondhatjuk, hogy a szepességi régiónak, akkor ezeken a helyeken teljesen adott minden ahhoz, hogy a városok sűrűsége, a szolgáltatók száma és egyebek ahhoz, hogy fejleszthető legyen. Ilyen részterületektől eltekintve, mint ugye a nyelvtudás bizonyos környező államok nyelvével, és hát elsősorban a magyarokra gondolok kapcsolatban, nincs meg ugye ez a fajta tudás, de ezt megpróbálják természetesen más eszközökkel pótolni, van, aki ügyesebben, van, aki kevésbé. Hogy ezeket a felkapott régiókat most félretéve hol lehetne kitörést találni, hol lehetne látványosan és szerintem összefogott munkával néhány éven belül komolyabb előadni, az a kiskárpátoki régió. Hogyha most már kicsit dél-szlovákiai példát is mondhatok, és ott is összefogott munka folyik, a Mátyusföldi régió, a Morva folyó mente, tehát elsősorban Szakolca, Holics térsége, ahol viszont viszonylag nagy gondokat látok, az a történelmi Hont vármegye, Nógrád vármegye, Gömör, ezek rengeteg dolgot tudnának kínálni, elég, hogyha a gótikus útra gondolunk, ugye az Gömör és mondjuk így, hogy Szepesség déli része, de javarészt Gömör, ez tudna sokat kínálni, de rengeteget kellene a szolgáltatói infrastruktúra felől erősíteni. Azért, hogy ott lehessen fogni a vendéget, kellő szolgáltatásokat lehessen neki biztosítani, és most itt a nyilvános mosdóktól kezdve gondolom az egészet, mert hogy végigvegy az ember a Rozsnyó-Poprád útvonalon, és bizony hosszú-hosszú kilométereket tesz meg, anélkül, hogy egy nagyobb benzinkúton egy csoporttal meg tudna állni.
1: És mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy a turisták ne csak megérkezzenek, hanem hosszabb ideig is itt maradjanak, és több pénzt költsenek? Ez ugye a vendégészakákra vonatkozik, amit már említettünk az előbb.
0: Túl az elmondottakon, tehát most az infrastruktúrális problémákat félretéve egy összefogottabb állami hozzáállás kellene, tehát egy kiforrottabb koncepció, nem rövid célú kampányok és eltapsolt pénzek világa kell, hogy legyen a turizmus, hanem átgondolt, összehangolt közös munka, együttműködés minden szereplő bevonásával. Ez a következő dolog, és hát helyi, regionális szinten pedig az, hogy megpróbáljam egy komplex termékké formálni és úgy kínálni az egészet. Tehát nem elég az, hogy van egy városi múzeum, van egy fürdő, és teszem azt x kilométerre odébb, van egy kastély, önmagában álló szigetként a turizmusnak a sivatagában sokszor, hanem hogy ezek a szereplők összefogjanak, és az egyik küldje a másikhoz a vendéget, hogy eleve valamit közösen, például egy kedvezményes jegyet, valamilyen programcsomagot vagy hasonlót kínáljon a vendégnek. Tehát amíg itt mindenki szoliterként, ilyen magányos farkasként viselkedik, és nincs ilyenfajta összehangoltság, nehéz előrelépni egy régióban.
1: Úgy tűnik nem csak a statisztikákban, hanem a gyakorlatban is egyre nagyobb az érdeklődés Szlovákia iránt. Arról, hogy kik érkeznek hozzánk, hova mennek és hol vannak még kihasználatlan lehetőségeink, Korpás Árpád idegenvezetővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk.
0: Köszönöm szépen.

0: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
1: Hány évig tart a mámor, avagy a szerelem biokémiája? Laborban vizsgálva a szerelmet kiderül, hogy agyunk egy ősi, primitív hálózatot aktivál a párválasztás során. A folyamat három biokémiailag jól elkülöníthető fázisra bontható. A vágyra, amit a tesztoszteron és az ösztrogén hormonok hajtanak, a romantikus vonzalomra, amit a dopamin és a noradrenalin fűt, és a kötődésre, amit az oxitocin és a vazopresszin stabilizál. A friss szerelmesek agyában a jutalmazó központ valósággal felrobban a dopamintól, ami a kokainhoz vagy az alkoholhoz hasonló eufóriát okoz. Ez a biológiai nyelvén hatalmas krízis. A kortizol stresszhormon szintje felszökik, a szerotonin szintje lezuhan. Az alacsony szerotonin szint aggodalmas gondolatokat és kényszeres viselkedést okoz, ilyenkor csak a partnerünk jár a fejünkben. Ráadásul a szerelem kikapcsolja az agy negatív érzelmekért és kritikus ítélőképességért felelős idegi útvonalait is. Ez a fázis maximum 3 évig tarthat, ám egy új kutatás szerint a középkorú férfiak és nők is képesek ugyanerre a dopamin vezérelte jutalmazó agyi aktivitásra. Náluk viszont a szorongás helyett a nyugalom és a biztonság idegi területei aktivizálódnak. A titok nyitja egy pszichológiai trükk, a pozitív illúziók fenntartása. Akik hosszú évtizedek után is meggyőzik magukat, hogy a partnerük vonzó, vicces és okos, biokémiailag is képesek életben tartani a tüzet.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Egy miniszter leváltásáról indult a vita, most pedig már az előrehozott választás lehetősége is felmerült. Meddig éleződhet a Tomás Taraba és Andrej Danko közötti konfliktus? Erről beszélgetünk néhány perc múlva. Előtte a régiók híreit Bábel Ivett foglalja össze.
2: A Szlovák Vasúttársaság fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be a regionális vonatokon az ismétlődő vandalizmus és agresszív viselkedés miatt. Szeptember 21-től 6 biztonsági őr kezdte meg a szolgálatot, számuk pedig október 1-én 9-re emelkedik. Olyan útvonalakon teljesítenek majd szolgálatot, ahol többször is agresszív vagy törvényellenes magatartást észleltek. Ilyen az Eperjes-Lipani, a Kassa-Szepsi, a Poprád-Kézsmárk, Zólyom-Léva, illetve a Pozsony-Malacka közötti szakasz. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a vasúttársaság munkatársai ismételten találkoznak olyan esetekkel, amikor az utasok agresszíven viselkednek a személyzettel szemben, érvényes jegy nélkül utaznak vagy rongálják a vonatot. Dunaszerdahelyen befejeződött a Vermes villa felújítása, amely a kortárs Magyar Galériának ad otthont. A munkálatok során az épület külső és belső felületei is megújultak, sor került a nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint a környező zöld felületek és a park helyreállítására. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták, határon átnyúló Interreg program keretében Győr és Dunaszerdahely testvérvárosok között. A Vermes villa helyreállításának összköltsége 774 000 euró volt, maga a város 224 000 eurót fordított a projektre. Lezárult a Királyhelmeci Kórház Zöld Kórházak az Egészségesebb Jövőért című projektje, amelynek összköltségvetése meghaladta a 1,5 millió eurót. A projekt célja az esővíz gazdálkodás javítása és a biodiverzitás támogatása volt. A kórház az Interreg program keretében a magyarországi kisvárdai Szent Damián görög katolikus kórházzal együttműködve valósította meg a projektet. A Királyhelmeci Kórház főépületén közel 2000 négyzetméter zöld tetőt alakítottak ki, illetve megújult a kórház komplexum déli részén található több mint 11 000 négyzetméteres park is. A cél az volt, hogy kedvezőbb környezetet teremtsenek a betegek, a látogatók és a személyzet számára, miközben felkészítik a kórház területét az éghajlatváltozás hatásaira.
0: Időjárás.
2: Hűvös hajnal után napközben kellemes, napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé is emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még mindig tart a baleseti helyszínelés, Taksony előtt Alsószeli felől Deák irányába lehet kerülni. Útkarbantartók dolgoznak Bős kivezető szakaszán Dunaszerdahely felé tartva, de az R1-esen is Zólyom Strázsa kivezető szakasza előtt Besztercebánya irányában. Dugó van Pozsonyban Aracsianszkán a belváros felé tartva, és az R7-esen is Somorja észak kivezető szakaszán Pozsony irányában. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 perccel múlt 7:30. Egyre nehezebb követni, hogy Tomás Taraba körül ki kit akar leváltani, és ki kitől vár garanciákat. Az SNS továbbra is a környezetvédelmi miniszter távozását követeli, Taraba viszont élesen visszatámadt André Dankónak. Robert Fico kormányfő közben visszavonta a miniszter leváltására tett javaslatát, mert az egész ügy veszélyeztetheti a parlamenti többséget. Sőt, azt is felvetette, hogy akár januárban előrehozott választást tarthatnak Szlovákiában. A helyzet rendezésébe Peter Pellegrini államfő is bekapcsolódott. Egy személyes konfliktus hogyan jutott el odáig, hogy már a kormány fennmaradása is kétségessé válik? Erről Lajos P. Jánossal, az Új Szó Online szerkesztőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hol tartunk most ebben a pillanatban, pontosan a Taraba ügyben? Még mindig arról beszélünk, hogy leváltják a környezetvédelmi minisztert, vagy már inkább arról, hogy hogyan tudják elkerülni a leváltását?
1: Hát úgy néz ki, hogy maga a koalíció, vagy hát Robert Fico kormányfő már nem készül Tomás Taraba leváltására, ugye visszavonta a leváltására benyújtott javaslatot Peter Pellegrintől, ezt Pellegrini megengedte. Viszont Dankó, Andrej Dankó, az SNS elnöke továbbra is Taraba leváltására készül, és hát ennek az egyik érdekes, vagy pontos mozzanata, vagy fordulópontja, ez ma délután 5 órakor jöhet el. Tomás Taraba ellen ugyanis az ellenzék még tavasszal benyújtott egy bizalmatlansági indítványt, amit a koalíció a jó szokása szerint halogatott, tehát hogy nem indította meg a megtárgyalását, és ez most is bent van a parlamentben, ez szerepel a jelenlegi 300 pont között valahol a 250. helyen. És hát délután 5-kor, legalábbis Andrej Danko előzetes szavai szerint arról fog a parlament, hogy ezt a bizalmatlansági indítványt előbbre hozzák a programban, tehát egy ügyrendi javaslatról lesz szavazás, és azonnal elkezdjék tárgyalni. Ez lesz az első olyan pont, amiben Dankó bizonyíthatja, hogy tényleg komolyan gondolja azt, hogy Tomás Tarabát le akarja váltani az ellenzék segítségével.
0: Egyébként mi az eredeti konfliktus Dankó és Taraba között? Mennyire szakpolitikai vita és mennyire személyes, akár hatalmi harcról van szó?
1: Nehéz ezt pontosan kibogozni, mindenképpen biztosan megvan benne az is a két egó között, vagy két egó nem fér meg egymással, vagy két dudás nem fér meg egymással egy csárdában. És hát Andrej Dankó azt látta ugye már tavasszal is, hogy ő neki, mint pártelnöknek, aki javasolta a minisztert a környezetvédelmi posztra, nincs igazán belelátása a környezetvédelmi tárca munkájába. Ott van ráadásul két olyan államtitkára is, a Kupa, Filip Kupa és az édesapja, akik nem igazán kapnak megfelelő feladatokat, vagy nincs megfelelő hatáskörük a minisztériumban. Így hát ez az egyik része a dolognak, és aztán jött még ugye közbe az, hogy Tomás Taraba és Robert Fico nyáron bejelentette, hogy felújítják a bősi erőmű turbináit, ami egy 500 milliós üzlet, ugye, és hát ebben sem volt Andrej Dankónak semmilyen beleszólása. Úgyhogy vannak emögött a környezetvédelmi tárcán belüli ügyek is, de megvan benne az is, hogy Andrej Dankó és Tomás Taraba nem tud kijönni egymással.
0: Taraba viszont arra emlékezteti Dankót, hogy az SNS népszerűsége és parlamenti ereje is gyenge. Ki van jelenleg erősebb helyzetben kettőjük közül ebben a konfliktusban, hogy látod?
1: Hát nagyjából az látszik, hogy paritásban vannak, tehát hogy közel ugyanakkor az erejük, tehát Andrej Dankónak ugye a parlamentben az SNS, illetve az SNS-nek 9 fős frakciója van. De ebből egy tag, ez kölcsön van a Smertől, ez Dusmány Munko, ez már azóta, amióta a tavaly volt egy konfliktusa ugye Rudolf Uliakkal, tehát meggyengült az SNS frakció, tehát gyakorlatilag 8 ember, de erre 8 emberre sem számít teljes mértékben, mert köztük van Peter Kotlár, aki nem annyira Dankó hívő, ha bár ő támogatja, vagy hát szóban azért természetesen a koalícióval szavaz, többnyire az SNS javaslatait is támogatja, de kicsit egy ilyen külön utas képviselőként viselkedik a parlamentben. úgyhogy nélküle már 7. És a többi emberről meg igazából annyira nem lehet biztosan tudni, de mondjuk őket lehet úgy nevezni, hogy tényleg akik tankot támogatják. Magának Tarabának pedig jelenleg csak egy képviselője, úgymond idézőjelben egy képviselője van a parlamentben, ez Peter Slisko, a HLASZ egyik friss képviselője, aki ezen az ülésen tette le a képviselői esküt Peter Kmetz helyett, aki ugye elment a követnek Rómába. És most várható még, hogy visszatér a parlamentben Román Salipros, ő Samuel Migalnál a befektetési minisztériumban államtitkár, és jelezte, hogy tehát ő képviselő volt, úgy lesz kinevezve államtitkárnak, és jelezte, hogy inkább visszatérne a parlamentben, és azt ő neki meg kell engedni, hogy ehhez joga van. És ő még az, aki támogatja Tomás Tarabát. Igaz, Tomás Tarabán csak 2 szavazata van, de hogyha ő is visszatérne a parlamentbe, az már 3, és ez már mennyire meggyengíteni a kormánykoalíciót, amelynek jelenleg 78 képviselő, amelyet jelenleg 78 képviselő támogat, hogy már nem lenne meg a 76-os többség. Úgyhogy gyakorlatilag egálban vannak. Tarabának is, Taraba is el tudja írni azt, hogy a koalíció elveszítse a többségét, és Andrej Danko is el tudja érni azt, hogy a koalíció elveszítse a többségét.
0: Tehát ha jól értem, a probléma már nem csak, vagy nem elsősorban Taraba személye, hanem az, hogy az ő távozásával Robert Fico kormányfő elveszítheti a biztos parlamenti többséget, így van?
1: Így van, és hát ezért volt Robert Ficónak ez a vasárnapi bejelentése, amikor ugye azt mondta, hogyha Andrej Danko és Tomás Taraba nem tud megegyezni, akkor ő úgy látja, hogy itt akár előrehozott választás is lehet, és ő ezt nagyon gyorsan már januárban szeretné megvalósítani.
0: Mennyire készül vissza, vagy mennyire reális az, hogy visszatér a parlamentbe Tomás Taraba?
1: Hát itt megint a számokat, tehát hogy Andrej Danko szavainak kell hinnünk abban, hogy ő mindenképpen megszavazná a Tomás Taraba leváltását az ellenzékben, ez mondom kiderül részben, majd ma este 5-kor, akkor még nem Taraba leváltásáról, csak arról fognak szavazni, hogy elkezdjék a bizalmatlansági indítvány tárgyalását. Tehát, hogy ez már egy erős jelzés lesz arra, hogy Danko mennyire gondolja komolyan, és hogy mekkora a támogatottsága a saját klubjában. Aztán az, hogy Taraba tényleg ott marad el poszton, ez még néhány napot arra várni kell, amíg megtárgyalják majd a bizalmatlansági indítványt. És hát az előrehozott választásokat pedig ugyan alkotmányos többségnek kellene megszavaznia. Ehhez az ellenzékkel azt mennek megvan a szükséges többsége, tehát azt mennek magának 45 képviselője van az ellenzéknek, hogyha számoljuk, akkor 68, de ez is bőven mellé megvan a 90 szavazat, tehát hogy ő el tudja érni. Itt az a kérdés aztán, hogy mennyire gondolja komolyan maga Robert Fico azt, hogy előrehozott választás legyen.
0: Egyébként mennyire állna érdekében, vagy mennyire állhatna jelen pillanatban érdekében a kormányfőnek az előrehozott választás?
1: Hát nem áll igazából érdekében, tehát hogy a Smer az jelenleg nem áll olyan túl jól, ugye a második legerősebb párt, de kérdés, hogy kivel tudnak kormányt alakítani. Csak az a baj, hogy itt van előtte a következő időszak, amikor el kell fogadni a költségvetést, ami Andrej Danko szavai szerint legalábbis amiről egyáltalán nincs megegyezés. És hát ez nem lesz egy nagyon könnyű menet, a gazdaság nem áll jól, bizonyos, hogy valamiféle megszorítani, óvatos megszorításokra szükség lesz, tehát hogy ezt úgy kell érteni, hogy vagy adóemelés, vagy valami más módon pénzt kell szerezni a költségvetésbe, hogy tudják finanszírozni az állam működését. És hát Andrej Danko azt is elmondta, hogy itt a koalíció még egyáltalán nincs megegyezve.
0: És szerinted reális veszélye van annak, hogy ez a konfliktus a büdzsé megszavazását is veszélyeztetheti?
1: Igen, tehát hogy a büdzsé megszavazása az a pont, amíg ezek az emberek gyakorlatilag zsarolni tudják Robert Ficot, vagy hát a kormánykoalíciót. Addig mindenképpen ki fog derülni, hogy hogyan, hogy tovább tud-e menni ez a koalíció, vagy pedig sem. hogy miután már megszavazták volna a büdzsét, mert az állami költségvetést, a jövő és állami költségvetést, akkor már nincs olyan nagyon pontos törvény, amit a koalíciónak mindenképpen el kell fogadni a következő parlamenti választásig, akkor már gyakorlatilag el tud beszögni akkor is, hogyha nem lesz meg állandóan a többsége, vagy kell kicsit alkudozni más képviselőkkel is, hogy támogassák a koalíciót.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió műsorában Lajos P. Jánossal, az Új Szó online szerkesztőjével beszélgetünk. A Szlovák Nemzeti Párt azt szeretné, hogy Filip Kufa legyen az új környezetvédelmi miniszter. Miért éppen ő?
1: Filip Kufát tudta meggyőzni, vagy nem is átigazolta, tehát Filip Kufa sem az SNS tagja. Ő is úgy került az SNS listájára, mint Tomás Taraba, tehát egy külsős képviselőjelöltként, és előre karikázta magát, megelőzve SNS-es jelölteket a listán. Viszont ezt Andrei Danko elérte, hogy Filip Kufa már őt támogassa, és hát ő ott államtitkárként, ott dolgozik most államtitkárként a környezetvédelmi minisztériumban, ezért jött a kézenfekvő megoldás, hogy Filip Kufa legyen a környezetvédelmi miniszter. Igaz, hogy ebbe Peter Pellegrin nagyon nem szívesen menne bele, nem tartja jó jelöltnek, vagy hát ő legalábbis ezt kommunikálja, hogy nem tartja jó jelöltnek Kufát a miniszteri posztra.
0: Mekkora mozgástere van az államfőnek ebben az ügyben?
1: Megvan a mozgástere, ugye tudjuk azt, hogy egy környezetvédelmi minisztert a választás után nem nevezett ki, ez a Rudolf Fuliak volt. Ővele is mondjuk úgy, hogy szakmai problémák voltak, tehát hogy megvan az a lehetősége, hogy esetleg kérjen egy másik jelöltet. Nagyon sokáig nem tudja ezt halogatni, tehát hogy nem Peter Pellegrini volt még, hanem Zsuzsanna Csaputová volt akkor a köztársasági elnök, de tehát, hogy Rudolf Fuliakot ő nem nevezte ki, és hát ezt megteheti Peter Pellegrini is. Egy jelöltet valószínű ő is elutasíthat, tehát, hogy mondhatja azt, hogy nem nevez ki Filip Kufát, hogy majd meglátjuk, hogy tényleg beváltja ezeket a nem is ígéretező tetti jelzéseket, hogy nem tartja megfelelő jelöltnek.
0: Ugye most már az államfő is közvetítő szerepbe került. Mit tud tenni Pellegrini egy alapvetően koalíción belüli konfliktusban? Mennyire van ráhatása, vagy hogyan tudná megoldani ő esetleg ezt a problémát?
1: Hát konkrétan megoldani nem tudja, de mondjuk azzal, hogyha akár ilyen jelzéseket küld, hogy nem nevezi ki az SNS jelöltjét, akkor megpróbálhatja abba az irányba terelni Dankot, hogy próbálja megegyezni Tarabával. Az, hogy visszaadta most gyakorlatilag Robert Ficónak a Taraba leváltására benyújtott javaslatát, ez is egy olyan gesztus, ami azt mutatja, hogy hát ő a kormány főt támogatja ebben a helyzetben, és ez is afelé irányítja a feleket, hogy próbáljanak megegyezni. De egyébként közvetlen befolyása nincs, tehát hogy ő még csak önmagától le sem válthat egy minisztert, erre az kell, hogy valaki, tehát hogy a kormány fő javaslatot tegyen erre.
0: Fico már januári előrehozott választást is emlegetett. Ezt mennyire kell komolyan vennünk, és mennyire csak egy tárgyalási, ilyen nyomás gyakorlási stratégia Dankóra és Tarabára?
1: Hát ez mindenképpen elsősorban egy nyomás gyakorlási eszköz ez a miniszterelnök kezében, hogy előre hozott választást emleget, mivel sem Dankónak, sem Tarabának nem jó, főleg nem jó ez a januári időpont, tehát hogy ugye Fico azt mondta, hogy határozottan, hogy előrehozott választás akkor januárban, tehát hogy nem tavasszal, nem a nyár előtt, mert ezek is szóba kerültek, hogy akár nem tudom, márciusban vagy júniusban lehetnének előrehozott választások, de ő ezt kijelentette, hogy januárban. Ez egy nagyon rövid időszak, azt látjuk ugye, hogy Andrei Dankónak és az SNS-nek 2-3% körül mozog a támogatottsága. Azt lehet hallani, hogy Tomás Taraba is egy új pártot akar létrehozni, ami tehát, hogy nem létezik, nem is lehet, nem is mérik őt, tehát őneki is ez a 2-3 hónapos időszak kevés arra, hogy a pártot felputtassa, még hogyha van is elég nagy támogatói tábor, nem tudom én, a közösségi médiában, tehát hogy megvan az esély esetleg, hogy a pártják is többen támogassák. Tehát, hogy ez nagyon nem jó neki. De viszont Ficónak sem lenne annyira jó a januári időpont, tehát, hogy ez is egy túl közeli, mondom, a Smernek sem túl magas a támogatottsága, nagyok itt a veszélyek, hogy egyáltalán aztán ő tud-e kormányt alapítani, vagy hát jelen pillanatban igazából az ellenzéknek van nagyobb esélye a kormány alapításra. Igaz, hogy akkor Igor Matovicsot is be kellene venniük valószínűleg a kormányba, hogyha kormányozni szeretnének.
0: Mennyire visszakozhat Fico felvetése után az SNS? Hát ugye a Nemzeti Párt azt mondja, hogy nem akar előrehozott választást, akkor ugye hát akkor miért állt bele ebbe a konfliktusba, és hogy tud belőle kilábalni?
1: Hát Andrej Tango továbbra is azt mondja, hogy ő támogatja ezt a koalíciót, ő csak Tarabát, mert a más Tarabát szeretné majd eltávolítani, és hát ő neki, mint koalíciós pártnak a koalíciós szerződés megadja azt a jogot, hogy bármikor az által a jelölt minisztert leváltsa. És ebben teljes mértékben igaza van, valóban benne van ez a koalíciós szerződésben. Viszont hát Fico, mint ahogy erről már beszéltünk, attól fél, hogy Taraba leváltásával elveszti a kormány koalíció többségét. Úgyhogy itt egy olyan padhelyzet lesz, amit valószínűleg Robert Ficónak kellene oldania. Tehát, hogy állandóan támogatókat keresni az egyes törvényjavaslatokhoz, és hát ebben nem szeretne Fico hosszabb ideig benne lenni. Tehát az, hogy még most elfogadják a költségvetést, ez is már egy olyan nagyon nehéz feladat lesz szerintem a számára, amiben az egyes elemzők szerint is elképzelhető, hogy ez nem fog sikerülni neki.
0: És szerinted Taraba mennyire erősödhet meg ennek a történetnek a kapcsán? Ugye, hogy ha helyén marad, akkor nyilván megerősödve, vagy politikailag megerősödve jöhet ki ebből a történetből, de hogyha mégiscsak leváltják, és beül a parlamentbe, akkor mekkora támogatottságot tudhat majd maga mögött lehet. Tehát, hogy beszélhetünk-e már most esetleges jövőbeli Taraba féle képviselői csoportról?
1: Hát a képviselői csoportról úgy abban az értelemben beszélhetünk, mint a Rudolf Huliaknak is van képviselői csoportja, tehát ő ugye a sportminiszter, és van két embere a parlamentben, aki gyakorlatilag őt támogatja, és ezzel ő is elég gyorsakban tudja tartani a kormányt, tehát el tudja érni azt, amit szeretne. Tehát, hogy ilyen helyzet valószínű lesz, hogyha Taraba miniszter marad, mert ha már említettette Teszliskot bent van a parlamentben, és valószínű, hogy Radomir Salipros is visszakerül majd a parlamentbe, tehát neki is lesz két embere. És hát azt látjuk, hogy ez a koalíció most már ilyen iszonyatosan töredezett, nem csak, hogy három pártról beszélünk, hanem mellette lesz még ez a két kisebb csoport is, akivel Robert Ficónak tárgyalnia kellene. Úgyhogy ez egész biztosan meg lesz. Hogyha pedig ugye visszakerült arra a parlamentben, akkor is meg lesz ez a két embere, és akkor már hárman lesznek, úgyhogy akkor meg egyel erősebb lesz. Hogy aztán ez hogy hat majd ő rá, mint mondjuk úgy, hogy független politikai szereplőre, tehát hogy mi a jobb neki, hogy miniszteri posztban maradni, vagy pedig visszakerülni a parlamentbe, és ott onnét építeni a pártot, ez elég nehéz. Tehát mindenképpen az rajta marad, hogy ő is részt vett ennek a koalíciónak a szétverésében, hogyha most előrehozott választás lesz, és hát az ilyen konfliktusokat azért nem igazán szeretik a választók, még a kormány oldali választók sem.
0: A Taraba-Danko konfliktus már a jóval többről szól, mint a Környezetvédelmi Minisztérium vezetéséről. A parlamenti többség és már az előrehozott választás kérdése is előkerült. Lajos P. Jánossal, az Újszó online szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. További szép napot kívánok.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok én is a hallgatóknak.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Megkezdtük a reggeli utolsó óráját. 8:45 után Szerbiába kapcsolunk. Alekszandar Vučić lemondott az államfői posztról, hogy az októberi választás után akár miniszterelnökként térjen vissza. 8:30 után pedig Budapestre figyelünk, ahol egyszerre indult el a vagyonvisszaszerzés, és három politikus mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament. A legfontosabb események összefoglalóját most Bábel Ivettől hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tomás Taleba azt mondta, nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Őrizetbe vették a magyar hatóságok az Orbán kormány két volt miniszterét. A hűvös reggel után napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet, jönnek a részletek. Tomás Taleba értékeli a kormányfő döntését, aki hétfőn visszavonta a Taleba leváltásáról szóló javaslatot. Az elejétől fogva állítom, hogy nem történt mulasztás és nincs oka leváltásomra, jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki hozzátette, ő nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Robert Fico kormányfő hétfőn tájékoztatta a köztársasági elnököt arról, hogy visszavonja a Taleba leváltására beadott javaslatát, mivel a helyzet alakulása komoly veszélyt jelent a parlamenti többség megtartására, illetve a kormány működésére. Aszmer elnöke úgy véli, ebben a helyzetben felelőtlenség lenne újabb destabilizációnak állítani ki a kormánykoalíciót, és teret kell adni a koalíciós partnereknek a tárgyalásra. A Progresszív Szlovákia felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a mai parlamenti ülésen. A mozgalom azt tervezi, hogy indítványozza a Tomás Taleba környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslat azonnali megszavazását. A 17 órára tervezett szavazás kimenetele szoros lehet, mivel a kormányzó SNS egyes képviselői is támogathatják az indítványt. Az előrehozott választások és egy stabil kormány jelentik az egyetlen reményt, ez a szavazás pedig egy lépés lehet ebbe az irányba, jelentette ki Michal Simecska, a PS elnöke. Az SZSZ és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Ugyanakkor Janabito Cigányikova független képviselő, akit az SZSZ kizárt soraiból azt mondta, nem fogja támogatni Taleba leváltását. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Talebáról szóló szavazásnál szabad kezet ad pártja képviselőinek. Őrizetbe vették Hankó Balást, Magyarország volt kulturális és innovációs miniszterét. Hankónak a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásával kellene elszámolnia. Hétfőn az Orbán kormány másik miniszterét, Sesták Miklóst is őrizetbe vették. Őt azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatójával közösen több milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 18 között. A hétfői napon a Magyar Országgyűlés a két volt miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette. A kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette egy őt videózó személy telefonját és bedobta azt a Dunába. Johann Wadephul német külügyminiszter, aki a hétvégén New Yorkban találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, egyelőre nem látogott további tárgyalásokra az orosz tisztségviselőkkel. További találkozóknak csak akkor van értelme, ha Oroszország valóban hajlandó a tárgyalásra, mondta Wadephul. A találkozó után Lavrov sérelmezte, hogy nem tudott meg semmi újat Wadephultól Ukrajnával kapcsolatban. A német politikus ezzel szemben kijelentette, alapvető kérdésekben sem értettek egyet Lavrovval az ukrajnai háborút illetően. Lavrovnak a találkozóra adott reakciója pedig azt mutatja, hogy Oroszország jelenleg nem áll készen komoly tárgyalásokra. 14. Leó pápa ismételten felszólított az ukrajnai háború leállítására. A katolikus egyházfő franciaországi látogatásáról hazaérve a repülőgépen újságíróknak nyilatkozva bírálta a globális katonai kiadások növekedését. A pápa szerint kevesek hatalmas vagyonra tesznek szert a háború tápláló iparág révén. Hozzátette, hogy ezeket a dollármilliárdokat hasznosabban is fel lehetne használni olyan globális problémák kezelésére, mint az éhezés, a lakáshiány és a munkanélküliség. 14. Leó pápa franciaországi tartózkodása során is bírálta Oroszország Ukrajna elleni háborúját, amelyet értelmetlen vérfürdőnek nevezett. A pápa kijelentette, a fegyverkezés helyett az európai nemzeteknek a világbéke előmozdítására kellene törekedniük.
0: Időjárás.
2: A hűvös hajnal után napközben országszerte kellemes napos meleg idő várható, 21 és 26 fok közé is emelkedhet a legmagasabb nappali hőmérséklet, csapadék nem valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még tart a baleseti helyszínelés, Taksony előtt alsó szeli felül Deák irányában lehet kerülni. Újabb baleset történt Jattó és Tornóc között, itt két személyautó ütközött össze. Több helyen is dugót jelentenek, negyedórás a várakozás az R7-esen, Somorja észak kivezető szakaszán Pozsony felé, szintén negyedóra Pozsonyban a Récsei úton a belváros irányában. 20 perces késéssel számoljanak Nyitra bevezető szakaszán Nyitra Ivánkából, és 10 percre Kassa, Saca város részének bevezető szakaszán Csécs felől, valamint radarméri a sebességet Kassán, a Moldavská úton, a töltőállomás után a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó érsekújvári és losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zolyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A mérkőzésen a küzdelem dominált, a kellemetlen stílusú ellenfél bátran játszott, míg a vendégeknek ugyan a második félidőben több helyzetük is volt, a második Nemzetek Ligája meccsükön sem sikerült betalálniuk. A magyar együttes két kör után egy ponttal áll a csoportjában, a pénteki harmadik fordulóban pedig 20-45-től Grúziát fogadja a Puskás stadionban. A csoport másik találkozóján Grúzia-Ukrajna szintén 0-0. Csak két mérkőzést rendeztek hétfőn a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójában. Belgium-Franciaország 0-1 és Törökország-Olaszország 1-4. A mai műsor 20.45-től Csehország-Anglia és Spanyolország-Horvátország. A C divízióban érdekelt szlovák válogatott a csoportkör második fordulójában ma 20.45-kor Kassán Kazahsztánt fogadja. Mint ismert, Vladimir Weiss vezetőedző legénysége a szombati nyitó felvonásban Eperjesen 2-0-ra legyőzte Moldovát. A kazahok 3 nappal ezelőtt 1-1-es döntetlent játszottak a Feröer-szigetek vendégeként. A harmadik csoport másik keddi mérkőzését, a Moldova-Feröer-szigetek összecsapást 18 órától játsszák Kisinyovban. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójában ma 15.30-tól bonyolítják le az Inter Podbrezová mérkőzést. A második labdarúgó liga 10. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén Žilina B. Humenné 0-0. A ligetiek és a somorjaiak 8 ponttal vezetnek a vágbesztercejek előtt, az újonc galántaiak feljöttek a 6. helyre. Ma játsszák a Jégkorong Extraliga 6. fordulójának 4 mérkőzését a párosítás, 17 órától Poprad Žilina, 17.30-tól Spiska Nova Ves Zvolen, 18 órától Prešov Michalovce és Nyitra Liptovský Mikulás. A Slovan Trenčín meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott októberben 2 előkészületi mérkőzést játszik az olimpiai ezüst és világbajnoki bronzérmes Franciaországgal. Alex Molchan 7-6-2-6-7-6-ra legyőzte a cseh Vít Kopsivát a pekingi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. A nőknél Rebeka Šramková és Tereza Mihalíková vereséget szenvedett a kvalifikáció nyitókörében és kiesett. Nem történt változás a teniszvilágranglisták élén. A férfiaknál az olasz Jannik Sinner a listavezető, őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi. Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62., Alex Molchan maradt a 96. A nőknél a kazah Jelena Rybakina.

0: 8 óra 18 perc van. Alekszandar Vučić több mint 9 év után lemondott Szerbia államfői tisztségéről. A távozás azonban nem feltétlenül jelenti politikai pályafutásának végét, sőt, az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként készül visszatérni. A voksolásra csaknem 2 éve tartó kormányellenes tiltakozások után kerül sor, és a Vučić féle hatalmi rendszer egyik legkomolyabb erőpróbája lehet. Mit akar elérni ezzel a politikai manőverrel a volt államfő, és milyen esélyt kap az ellenzék? Zsivics Tíme a Balkán szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Miért mondott le Vučić most az államfői tisztségről, amikor a mandátuma csak jövőre járt volna le?
1: Igen, tehát várható volt, hogy ki kell írni az előrehozott parlamenti választásokat, mert lényegében erre irányult a diák tüntetéseknek, és az egyik fő kérelme ez volt. Illetve már azért az Európai Unió is nak voltak erre vonatkozó elvárásai.

0: Dačić jövőre kitöltötte volna a teljes ciklusát az elnöki mandát, már továbbiakban nem lehet őt a szerb jogszabályok értelmében megválasztani, mert kitölti a 2x5 éves mandátumát. Célszerűnek tűnt, hogy átmentve a hatalmat, hogy indul a miniszterelnöki pozícióért, mert az jelen állás szerint a szerb jogszabályok értelmében korlátlanul megválasztható. Még egy dolog, hogy a szerb jogszabályok nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy Alekszandar Vučić anélkül induljon a miniszterelnöki pozícióért, hogy előtte le kelljen mondani az államfő tisztségéről. Ez egy számára egy igen kockázatmentes forgatókönyv lett volna, egy esetleges vereség esetén is megmaradt volna jövő év májusáig az elnöki mandátuma, viszont ő lemondott, és most már erőteljes kampányban folytatja.
1: És így szeptember végén milyen az ő személyének a támogatottságát, milyen a népszerűsége Alekszandar Vučićnak Szerbiában?
0: Azt kell mondani, hogy a szerb, főleg a szerb haladó párt szavazóbázisának körében nagy támogatása van a Vučićnak. A diákokkal szinte fej-fej mellett haladnak. Támogatottsági szinten.
1: Ő maga azt mondja, egyszerű állampolgárként akar kampányolni. Mennyire fontos számára ez a politikai gesztus, és mennyire hihető az, hogy ő párttámogatás nélkül, tehát hogy állampolgárként megy neki ennek a megmérettetésnek?
0: Ez csak formális, és azért formális, mert a teljes apparátus, a kiépített államgépezet azért mögötte van. És amikor látjuk, hogy ő hogyan kampányolt, illetve milyen intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a saját szavazóbázisát mozgósítsa, akkor látjuk, hogy azért ő ezt alkalmazta. Egy gondolok, a nemrégiben bejelentett egyszerű állami támogatásokra, mint a nyugdíjasoknak szánt kifizetések, bizonyos meghatározó gyógyszereknek az árcsökkentése, és még egyéb várható szociális intézkedéseket is bejelentett. És ezzel párhuzamosan, hogy ott vannak az egyetemista tehátnak a tiltakozása, ami lényegében eszközt meg az egyetemisták, hogyha ezt nézzük, mert ők nem tudnak nagyon mit ígérni, csak egy mélyreható strukturális változást.
1: De hát belőlük tulajdonképpen a diákokból mára egy választási alternatíva alakult ki Szerbiában, nem? Tehát, hogy az ő mozgalmuk, a diák mozgalom azért reálisan veszélyeztetheti a hatalmon lévő tábort, nem?
0: Igen. Azért veszélyeztetheti a tábort, mert ők egy strukturális belső átalakulás ígéretével indultak neki ennek a kampánynak, illetve ez volt az ígéretük is, amikor lényegében kezdtek formálódni politikai erővé még a 2 évvel ezelőtt, amikor megindultak ezek a tüntetések. És itt tényleg arról van szó, a lehető legbelsőbb struktúrás átalakítás, a jogállamiságnak a visszaállítása, az igazságszolgáltatás helyreállítása, a korrupció elleni harc és a média depolitizálása. Tehát ezek azok a fő mozgatórugók, amelyek mentén szerveződtek az egyetemisták, és hát majd meglátjuk, hogy az ellenzék, a tényleges parlamenti ellenzék hogyan fog tudni majd ebbe a kampányba bekapcsolódni. Hogy ki fognak az egyetemisták mögé állni, és ki fognak majd külön listán indulni, mert ez is egy dilemmája a maga a parlamenti ellenzéknek, hogy beálljanak ki a diákok mögé, vagy sem. Mondjuk van egy lista az Európai Szerbia, aki már jelezte, hogy ők külön indulnának, viszont a visszalépők meg azzal érvelnek, hogy nem a pártok túlélése most a kérdés, hanem hogy ne veszenek el a szavazatok, és hogy leváltsák a Vučić rezsimet.
1: Vučić már volt miniszterelnök 2014 és 2017 között. Mit mondanak az elemzők, ha most visszatér ugyanebbe a tisztségbe? Változik-e bármi is az ő hatalom gyakorlásában, vagy politikai hozzáállásában?
0: Tartalmi változásra nem nagyon számíthatunk. Azt kell látni, hogy a geopolitikai, illetve külpolitikai helyzet miként fogja alakítani még Vučićnak a politikáját. Mert amint ő lemondott, már érzékelhető, illetve már amikor lebegtette a lemondását még a nyár folyamán, akkor már érezhető volt, hogy a külpolitikai szövetségesei már elkezdtek mozgulni, kiket értékeznek. Már az Amerikai Egyesült Államok jelezte szándékát, hogy szeretne szorosabban egy stratégiailag együttműködni Szerbiával, ez alatt főként az energiaellátást kell érteni. Mert Amerikának ez egy prioritása, hogy a Nyugat-Balkánon az energiállátás biztosítva legyen, és kiszorítva ezáltal Oroszországot. Oroszország is már bejelentkezett, hogy mi fog történni, az orosz energiát már rendezték. Tehát, hogyha Vučić távozik is a pozíciójából, Putyin elnökkel már tárgyaltak arról, hogy az olcsó orosz energia megmaradjon a továbbiakban is. És Putyin is arra reagál, hogy ő szeretné a jövőben is ápolni a Szerbiával, nem azt, mint a Vučićra, Szerbiával való kapcsolatot. Ugyanez elmondható Kínáról is, és Amerikának meg a célja, az amerikai, jelenlegi amerikai kormányzatnak, de más kormányzatnak is, ami amerikai, hogy kiszorítani a Balkán, a Nyugat-Balkán, és Szerbiában is az orosz és kínai befolyást.
1: Végezetül ön mire számít személyesen az októberi választáson? Mennyire van esély ön szerint Vučić visszatérésére, illetve mennyire az ellenzéknek lejt inkább a pálya?
0: Nagyon-nagyon-nagyon nehéz számít is mondani, mert fejfej mellett haladnak, és nagyon sok fog attól függni, hogy a parlamenti ellenzék hova fog beállni, illetve akik külön listán indulnak, gondolok itt a Vajdasági Magyar Szövetségre, illetve a szocialista pártra, hogy ők, amikor meglátják a választás eredményeit, hogy hova fognak állni, mert itt most megy a sarkosan fogalmazva a matekozás, még a pártok körében is, hogy miként fog alakulni. Most teljesen képlékeny még a helyzet. Nem bocsátkoznék még válaszolni ezt a kérdést, mert nagyon bizonytalan.
1: Alekszandar Vučić államfőként távozott, de egyáltalán nem biztos, hogy a szerb politika éléről is eltűnik. Arról mit változtathat az októberi választása csak nem másfél évtizede fennálló erőviszonyokon? Zsivics Tímea, balkán szakértőt kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Mozgalmas hétfője volt a magyar politikának, megkezdte érdemi működését az új vagyonvisszaszerzési hivatal. A parlament három képviselő mentelmi jogát függesztette fel, Sezták Miklós és Hankó Balázs volt, minisztereket pedig őrizetbe is vették. A részletekről hamarosan Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdezzük, most azonban a régiók eseményeivel Bábel Ivett érkezett a stúdióba.
2: A Szlovák Vasúttársaság fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be a regionális vonatokon az ismétlődő vandalizmus és agresszív viselkedés miatt. Szeptember 21-től 6 biztonsági őr kezdte meg a szolgálatot, számuk pedig október 1-én 9-re emelkedik. Olyan útvonalakon teljesítenek majd szolgálatot, ahol többször is agresszív vagy törvényellenes magatartást észleltek. Ilyen az Eperjes-Lipani, Kassa-Szepsi, Poprád-Kismárk, Zólyom-Léva, illetve Pozsony Malacka közötti szakasz. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a vasúttársaság munkatársai ismételten találkoznak olyan esetekkel, amikor az utasok agresszíven viselkednek a személyzettel szemben, érvényes jegy nélkül utaznak vagy rongálják a vonatot. Dunaszerdahelyen befejeződött a Vermes Villa felújítása, amely a kortárs Magyar Galériának ad otthont. A munkálatok során az épület külső és belső felületei is megújultak, sor került a nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint a környező zöld felületek és a park helyreállítására. A munkálatokat uniós forrásokból finanszírozták, határon átnyúló Interreg program keretében Győr és Dunaszerdahely testvérvárosok között. A Vermes Villa helyreállításának összköltsége 774 000 euró volt, maga a város 224 000 eurót fordított a projektre. Lezárult a Királyhelmeci Kórház Zöld Kórházak az Egészségesebb Jövőért című projektje, amelynek összköltségvetése meghaladta a 1,5 millió eurót. A projekt célja az esővíz gazdálkodás javítása és a biodiverzitás támogatása volt. A kórház az Interreg program keretében a magyarországi Kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórházzal együttműködve valósította meg a projektet. A Királyhelmeci Kórház főépületén közel 2000 négyzetméternyi zöld tetőt alakítottak ki, illetve megújult a kórház komplexum déli részén található park is. A cél az volt, hogy kedvezőbb környezetet teremtsenek a betegek, a látogatók és a személyzet számára, miközben felkészítik a kórház területét az éghajlatváltozás hatásaira.
0: Időjárás.
2: Országszerte kellemes, napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, csapadék nem valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Még mindig tart a baleseti helyszínen és Taksony előtt Alsószeli felől Deák irányában lehet kerülni, illetve Jattó és Tornóc között is helyszínelnek, ahol két személyautó ütközött össze. Egy meghibásodott kamion korlátozza a forgalmat Bátka után Gömörfüge irányában. Több helyen is dugót jelentenek, 20 perces a várakozás Úszor fő útvonalán az R7-es felé, a D1-esen Pozsony irányában a Kikötői hídon Ligetfalu felé tartva szintén 20 perc, 10 perces késéssel számoljanak Nyitra bevezető szakaszán Nyitra Ivánkából, és szintén 10 percre Kassa-Saca város részének bevezető szakaszán Csécs felől, valamint radar méri a sebességet Kassán a Moldavská úton, a töltőállomás után a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Rakom a láb.

0: 8 óra 37 perc van. Egyszerre több korrupcióhoz és büntető eljárásokhoz kapcsolódó ügy gyorsult fel hétfőn Budapesten. A frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megnevezte azt a 4 ügyet, amelyet elsőként vesz át vizsgálatra. Közben az országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs volt miniszter, Sesták Miklós KDNP és képviselő, szintén korábbi miniszter, és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesztákot és Hankót őrizetbe is vették. Mennyiben beszélhetünk valódi politikai korszakváltásról az elszámoltatás terén, és mennyiben válik mindez a kormány és az ellenzék közötti politikai küzdelem részévé? Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Juhász úr!
0: Kezdjük a vagyonvisszaszerzési hivatallal. Mi a feladata ennek az új szervezetnek tulajdonképpen, és miben különböznek mondjuk akár a jogosítványai, a jogkörei a már működő rendőrségtől, ügyészségtől és más nyomozóhatóságoktól?
1: Ez egy új hatóság, tulajdonképpen egy újfajta ügyészségről van szó, amelyik a közvagyonnal kapcsolatos ügyeket vizsgálja, különös tekintettel azokra a cégekre, amelyek az elmúlt években, alapvetően az Orbán rendszerben jelentős állami pénzeket, illetve közbeszerzési eljárásokat kaptak, illetve nyertek. Úgyhogy hát az új elnök nyilatkozataiból, tehát az Unger Anna NVVH elnök nyilatkozataiból, interjúból is egyértelmű, hogy most jelenleg alapvetően az Orbán rendszer gyanúsnak tekintett ügyeinek a vizsgálatára szól. Ennek érdekében számos ügyészt, illetve nyomozót fognak átcsábítani az ügyészségből, rendőrségtől magasabb fizetésekért. Ezzel az új hatalom egyébként kimondatlanul is kinyilvánította a mélységes bizalmatlanságát az eddigi ügyészségi rendszerrel szemben, hiszen hogyha Magyar Péterék nagyon bíztak volna az eddigi ügyészségben, akkor nyilván nem csináltak volna egy plusz ügyészséget, mert itt lényegében tehát erről van szó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvénybe kifejezetten bele is van írva, hogy ez a hivatal átvehet az ügyészségtől, nyomozóhatóságtól ügyeket, és vádlóként léphet fel, tehát tulajdonképpen azokkal a jogosítványokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, amelyeket amúgy a büntető eljárási törvény a hagyományos ügyészségnek tenne oda. Tehát lényegében egyfajta hát közpénzügyi vagy korrupció ellenes ügyészségről beszélhetünk, amit az alaptörvény, illetve a vonatkozó törvény módosításával, megalkotásával alkottak meg. És hát tekintettel arra, hogy az Orbán rendszer ügyeinek a feltárására irányul ez a hivatal, innentől kezdve az Orbán rendszer hagyatékához ragaszkodó, annak a hagyatékát védelmező, most már ellenzékbe szorult Fidesz-KDNP és az új hatalom a Tisza párt között konfliktust is generálja, tehát akik ugye ellenzékbe szorultak, fideszesek, KDNP-sek, az előző kormány tagjai és támogatói, azok a Nemzeti Vagyonvédelmi, Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban egy újfajta AVH-t és a tiszás elnyomásnak az eszközét látják, úgyhogy ez nyilván élesíti a konfliktust az új hatalom és az ellenzéke között.
0: Mi biztosíthatja, van-e bármi is, ami biztosíthatja, hogy ez a hivatal ne váljon politikai fegyverré?
1: Hát alapvetően ezt a társadalmi légkör, az állampolgároknak a jogtudatossága biztosíthatná, csak hogy én úgy látom, hogy Magyarországon az emberek mintha kevésbé értenék és ismernék a jogállamiság szempontjait. Tehát innentől kezdve alapvetően a jogszabályok betűjei és a hivatal vezetőinek az önmérséklete az, amiben lehet reménykedni, illetve Nyilván azért van egy elég erős korlát az Európai Unió részéről, tehát ellentétben a fideszesekkel én nem gondolom azt, hogy ez egy új AVH, tehát az 50-es évek államvédelmi hatósága térne vissza modern köntösben. Én azt gondolom, hogy azért bizonyos jogállami minimumokat ennek a hivatalnak is majd meg kell tartani. Azért csak csettintésre bárkit nem visznek az őrizetbe vagy börtönbe, hanem akkor, hogyha valamiféle gyanú kialakul. Ezzel együtt is, hát itt is érdemes óvatosan eljárni, mert Magyarországon az ügyészség váderedményességi mutatója 99%-os. Tehát, hogyha valakire rámutatod az ügyészség, hogy már pedig ő bűnös lehet, akkor jó eséllyel börtönbe is fog kerülni. Úgyhogy itt azért nem csip-csup ügyekről van szó, hát arról beszélünk, hogy embereknek elveszik a szabadságát. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség társadalmi ellenőrzését fokozni kéne Magyarországon, és az igaz, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra is sajnos ezen a téren én látok hiányosságot, úgyhogy hát nézze, most megindulnak immáron volt miniszterek ellen büntető eljárások, két volt miniszter van őrizetben, hamarosan majd a bíróság fog dönteni a letartóztatásukról. Úgyhogy hát ilyen értelemben megkezdődött az a felelősségre vonás, amit már oly régóta várnak a Magyar Péter hívei, akik amúgy is elégedetlenek voltak az Orbán rendszer vezetőinek a felelősségre vonását illetően, ugyanis a Magyar Péter hívei és a nem fideszesek jelentős része meg van győződve arról, hogy az Orbán rendszerben emberi észre felfoghatatlan mértékű korrupció és lopás sorozat történt meg, tehát hogy elképesztő állami pénzeket tettek magánvagyonokká, és ezek a tízások nem tudják elképzelni, hogy az Orbán rendszer vezetői vétlenek volnának ebben, úgyhogy azt követelik, hogy legyen minél több letartóztatás, minél több felelősségre vonás, csak hogy jogállamban ezt nem a nép vélt vagy valós óhaja alapján kellene intézni, hanem az alapján, hogy valóban van-e megfelelő mennyiségű és minőségi bizonyíték az érintettek ellen, és hogy elfogulatlan, pártatlan, részrehajlásmentes és tisztességes eljárásban döntsenek az eljárás alá vont személyek bűnösségéről vagy ártatlanságáról, de hogyha van egy ilyen felfokozott közhangulat, akkor ezt a pártatlan részrehajló mentes eljárás nem lesz könnyű biztosítani.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgetünk. Hankó Balázs volt miniszter ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás, és őrizetbe vették Sesták Miklóst is, aki szintén miniszter volt korábban. Mekkora politikai súlya van annak ön szerint, hogy korábbi kormánytagokat vettek őrizetbe?
1: Ennek jelentős a súlya, minden ország politikai életében ennek jelentős szokott lenni a súlya, hiszen ez nem minden nap fordul elő azért az országok politikai életében, hogy volt minisztereket vesztek őrizetbe, úgyhogy azt kell, hogy mondjam önnek, hogy természetesen ennek a súlya jelentős. A hétfői napon nagy terjedelemmel is számoltak be a sajtó termékek, illetve a médiumok erről az eseményről, illetve hát ugye két volt miniszter sorsa belengte a parlament ünésnapját is, és hát volt, ugye Orbán Viktor volt miniszterelnök, Facebook oldalán még élőben is közvetítették, ahogy Hankó Balázs a frakció tagoktól is elbúcsúzik, elhagyja a parlament épületét, majd megy a Nemzeti Adóhatóság a NAV felé, és elbúcsúzik a családjától, tehát ez mindenképpen egy nagy hír Magyarországon is természetesen, hiszen mégiscsak az Orbán Viktor vezette kormány egykori minisztereiről van szó, de az igazi fővezetők őrizetbe vételére, amit olyan sok tiszás kommentelő várna, még nem került sor. Tehát Orbán Viktor egykori miniszterelnök továbbra is szabadlábon van.
0: A parlamentben a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson, a mentelmi jog megvonásáról szóló szavazáson. Miért választották ön szerint ezt a taktikát, ahelyett, hogy nem elszavaztak volna?
1: Ez egy ellenzéki tiltakozás az én megítélésem szerint. A Fidesz azt mondja, hogy önkényuralom kezd kiépülni, és minden olyan döntésnél, amely az önkényuralmat erősíti, azokat ők nem kívánják legitimálni, és így távol maradtak az országgyűlés ülésétől. Így viszont például Hankó Balázs és Szeszták Miklós is megfosztotta magát attól, hogy a parlament plenáris ülésén legalább 5 percben megvédje magát, ugyanis a parlamenti szabályok szerint a mentelmi ügyekről ugyan nem szabad vitát folytatni, de a mentelmi ügy érintettjének megadják 5 percben a lehetőséget arra, tehát kötelező megadni, hogy 5 percben beszéljen a képviselőkhöz, mielőtt ők döntenének a mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Na most ezzel a lehetőséggel se Hankó Balázs, se pedig Szeszták Miklós nem élt. Tehát így a nézők, akik a parlament plenáris ülését nézték, azok nem tudhatták meg Hankó Balázstól vagy Szeszták Miklóstól élőszóban, hogy mit gondolnak. Ők később nyilatkoztak egyébként erről, és Szeszták Miklós a 24.hu-nak tagadta a vesztegetés vágyát, valamint Hankó Balázs is határozottan ártatlannak mondta magát azon a élő közvetítésen, illetve a sajtónak adott nyilatkozatában. De amikor a parlament döntött ezekről a mentelmi ügyekről, akkor a két egykori miniszter nem élt azzal az őket egyébként megillető jogosítvánnyal, hogy beszéljenek a képviselőkhöz, hiszen a Fidesz-KDNP frakciói, tehát az egykori kormánypárt képviselői valóban távol maradtak az üléstől. Ez egyfajta ellenzéki tiltakozás volt, hogy ezzel a dologgal nem vagyunk hajlandó közösséget vállalni, még úgysem, hogy részt veszünk a szavazásban. Ugye miután a Tisza párt a 199 mandátumú magyar parlamentből 141 mandátummal rendelkezik, tehát óriási többsége van a Tisza pártnak, innentől kezdve nem is lehetett olyan illúzió, hogy az ellenzéknek akár egy szemennyi esélye volna megakadályozni a Tisza párt akaratát. Úgyhogy hát úgy döntöttek, hogy a tiltakozásnak azt a módját választják, hogy részt sem vesznek a parlament ülésén.
0: Ugyanazon a napon a volt kormánypárt politikusai és a jelenlegi miniszterelnök mentelmi jogát is kiadták a parlamentben. Ugye Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették egy 2024-es lopási ügy miatt, telefonlopási ügy miatt, és ő maga is kérte, hogy folyhasson le az eljárás. A miniszterelnök politikai szempontból miért döntött így?
1: Ez valóban egy érdekes folyamat, mert hogy Magyar Péter addig, amíg nem volt kormányon, ő arra törekedett, hogy ne függessze fel az Európai Parlament a mentelmi jogát, amíg ő európai parlamenti képviselő volt. Ebben benne volt az is, hogy őt, mint ellenzéki képviselőt akarja ezzel a 2024-es ügyel zaklatni az akkori fideszes hatalom. És valóban most megváltozott a helyzet, és Magyar Péter valóban határozottan kérte arra a képviselőket, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, csak hogy most azért más a helyzet. Tehát a nyomozó hatóság, hogyha majd beidézi Magyar Pétert, egy olyan, hát egy példátlan dologgal fog szembesülni, amivel nem tudom, hogy tudnak-e majd mit kezdeni, ugyanis Magyarország történetében nem volt arra példa, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mentelmi jogát függesszék fel, és még be is idézzék mondjuk az ügyészségre. És egy olyan embert, egy olyan szemét idézzének be az ügyészségre, aki mögött írtó nagy hatalom áll. Tehát ha Magyar Péterék úgy gondolják, akár most mondok egy abszurd dolgot, de meg is szüntethetnék az ügyészséget. Vagy legalábbis nagy mértékben át tudnák alakítani. Mondjuk egy kaza vezetőt így el tudnának távolítani a szervezeti átalakítással a tisztségükből. Tehát hogy mondjam, látszólag az ügyészség meg a nyomozóhatóság lesz előnyben Magyar Péterrel szemben, szerintem valójában nem, és innentől, hiszen az eljárás alá vont személy egy nagyhatalmú politikus, akinek kétharmados többsége van, tehát alaptörvényt tudnak módosítani, vagy ahogy Szlovákiában mondanák, alkotmányt. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag az ügyészeknek ötször is meg kell gondolniuk, hogy hogyan járjanak el Magyar Péterrel szemben, aki egyébként feledve azt, hogy érdemes volna biztosítani az ügyészség számára a pártatlan és befolyásmentes eljárás körülményeit, többször is élesen kritizálta az ügyészség ezen részét, amelyik eljárást indított ellene. Az tényleg furcsa viszont, hogy ebben Magyar Péter kritikáját valahol még érteni is vélem, és ez nem val túl jó érzékre, politikai érzékre, hogy az ügyészség egyszerre nyújtotta be a volt két fideszes miniszter és a Magyar Péter mentelmi ügyének a felfüggesztését. Ezt erre le is csapott Magyar Péter, hogy lám-lám a korrupció gyanús ügyeket összevetik az ő ennél sokkal jelentéktelenebb ügyével. Ezzel együtt azt mondom, megerősítve látom azt, amit annak idején mondtam, kár volt Magyar Péternek elmennie bulizni. Ha bírt volna magával, és nem ment volna el bulizni, akkor most nem volna semmi baj.
0: De azért segíthet ez a dolog Magyar Péternek abban, hogy ő azt mondhassa, az elszámoltatás mindenkire egyformán vonatkozik, hiszen lám az én mentelmi jogomat is kiadta a parlament.
1: Valóban ez hangsúlyozta is, hogy egyenlő mércével mérnek, és ezzel is hát reménye szerint növelheti, vagy megtarthatja a népszerűségét és a pártja népszerűségét. De én azért azt gondolom, hogy Magyar Péter abban is reménykedik, hogy úgy sem merik őt, illetve nem tudják majd őt elítélni. Ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi történt egyébként, tehát a felek eléggé eltérő módon adják elő az akkori történeteket, és még az sem kizárt, hogy Magyar Péternek van igaza, és hogyha mondjuk valaki biztos az ártatlanságában, és ráadásul ezt még népszerűség növelése vagy megtartása is tudja fordítani, akkor miért ne egyezne bele, hogy felfüggesszék a mentelmi jogát. Egyébként is az ügy azért olyan súlyú, tehát nem olyan nagy súlyú, hogy rögtön őrizetbe vennék a hivatalban lévő miniszterelnököt. Tehát itt egy mobiltelefon állítólagos ellopásáról van szó. Ez azért nem olyan dolog legalábbis Magyarországon, ami azonnali börtönbe vetésért kiállt. Tehát hogyha még nem volna miniszterelnök az illető, akkor is, hogy jó eséllyel megúszná felfüggesztett börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel, amennyiben az illető büntetlen előéletű. Tehát azért azt látni kell, hogy Magyarország azért, Magyar Péter nem kockáztat túl sokat, amikor a mentelmi jogának a felfüggesztését kéri. Nem egy rossz jogász, tisztában van azzal, hogy ez nem egy olyan súlyú bűncselekmény, ami miatt rögtön börtönbe szoktak dugni Magyarországon valakit. Tehát itt azért a legrosszabb esetben is megúszná egy felfüggesztett börtönbüntetése, de az is lehet, hogy a eljárás végén fel fogják őt menteni, ne zárjuk ki ezt sem.
0: A Magyarországi Vagyon Visszaszerzési Hivatal első lépéseiről, a három mentelmi ügyről és ezek politikai következményeiről Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdeztük. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, hogy hívtak, viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel feltálaltuk a mai reggelink utolsó fogását is. A hírek után Gasparik Maja várja önöket a Nappaliban. A szerkesztő Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket Zsabka Levente kezelte. A mikrofontól Juhász László búcsúzik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Pörgősen indult a reggel, és még pörgősebb lesz a délelőttünk. Ha még úton vannak, vigyázzanak magukra, jó utat kívánok! Ha pedig már megérkeztek, vagy éppen nem mennek sehová, akkor érdemes egy kicsit hátradőlni velünk itt a Nappaliban. Én már várom ide a stúdióba mai vendégeimet, hogy egészen pontosan ki mindenki érkezik hozzám, és miről fogunk beszélgetni, azt a hírek után elárulom. Annyit előzetesen, hogy unatkozni biztosan nem fogunk. Mielőtt azonban több részletet elárulnék, Bábel Ivett érkezik a legfrissebb hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlamenti ellenzék már készült Tomás Taraba leváltására. Őrizetbe vették a magyar hatóságok az Orbán kormány két volt miniszterét. Országszerte napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet, jönnek a részletek. Tomás Taraba értékeli a kormányfő döntését, aki hétfőn visszavonta a leváltásáról szóló javaslatot. Az elejétől fogva állítom, hogy nem történt mulasztás és nincs ok a leváltásomra, jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki hozzátette, ő nem fog problémát jelenteni a koalíció számára. Robert Fico kormányfő hétfőn tájékoztatta a köztársasági elnököt arról, hogy visszavonja a Taraba leváltására beadott javaslatát, mivel a helyzet alakulása komoly veszély jelent a parlamenti többség megtartására, illetve a kormány működésére. Aszmer elnöke úgy véli, ebben a helyzetben felelőtlenség lenne újabb destabilizációnak állítani ki a kormánykoalíciót, és teret kell adni a koalíciós partnereknek a tárgyalásra. A Progresszív Szlovákia felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a parlament mai ülésén. A mozgalom azt tervezi, hogy indítványozza a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslat azonnali megszavazását. A 17 órára tervezett szavazás kimenetele szoros lehet, mivel a kormányzó SNS egyes képviselői is támogathatják az indítványt. Az előrehozott választások és egy stabil kormány jelentik az egyetlen reményt. Ez a szavazás pedig egy lépés lehet ebbe az irányba, jelentette ki Michal Simecska, a PS elnöke. Az SAS és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Ugyanakkor Jana Bitto Cigányikova független képviselő, akit az SAS kizárt a soraiból, azt mondta, nem fogja támogatni Taraba leváltását. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Tarabáról szóló szavazásnál szabad kezet ad pártja képviselőinek. Ma Szlovákiába látogat Johann Vádefull német külügyminiszter, aki Juraj Blanár szlovák tárcavezetővel tárgyalásokat folytat Szlovákia uniós és NATO tagságából eredő kötelezettségeiről és felelősségvállalásáról. A megbeszélések középpontjában elsősorban az Ukrajnának nyújtott támogatás és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok állnak majd, számolt be a német külügyminisztérium szóvivője. Több napos európai körútja részeként Vádefull ma Juraj Blanáron kívül Robert Fico miniszterelnökkel is találkozik. A német külügyminiszter ma délután tovább utazik Strasbourgba, ahol felszólal az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. Őrizetbe vették Hankó Balást, Magyarország volt kulturális és innovációs miniszterét. Hankónak a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásával kell elszámolnia. Hétfőn az Orbán kormány másik miniszterét, Sesszák Miklóst is őrizetbe vették. Őt azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatójával közösen több milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 18 között. A hétfői napon a Magyar Országgyűlés a két volt miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette. A kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozóhelynél elvette az őt videózó személy telefonját és bedobta azt a Dunába. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 billió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-ig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésekre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Moszkva újabb mobilizációs hullámot kezdett és külföldieket is toboroz. Észak-Koreából újabb 10 000 katona érkezhet. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A szlovák labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perckor Kassán Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligája C divíziójának második felvonásában.
0: Időjárás.
2: Országszerte kellemes, napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, csapadék nem valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Dugó van Pozsony-Malomvölgyben, Patrónka felé 10 perces késéssel számoljanak, ugyanúgy 10 percre a Rácsianszká úton a belváros irányában, valamint Zólyom és Nagyszalatna között mindkét irányban. Útkarbantartók dolgoznak Bős után Dunaszerdahely irányában, de az R1-esen is Zólyom Strázsa kivezető szakaszán Besztercebánya irányában, valamint Kassán a Palackeho utcában. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

A mai nappali tartalmából. Ebben az órában Hodosi Katalin és Urbancsok Lara érkezik hozzánk. Tele van a közösségi média főzős videókkal, receptekkel, praktikákkal. De vajon mit kezdünk ennyi étellel, ötlettel és elvárással? Hodosi Katalin és Urbancsok Lara azért jönnek, hogy beszéljünk arról, hogyan lehet megemészteni nem csak azt, ami a tányérra kerül, hanem azt a rengeteg főzős tartalmat is, ami nap mint nap szembe jön velünk. És miért nem találkozunk helyette, vagy miért nem főzünk például együtt? Milyennek az előnye és mi a hátránya? Erről beszélgetünk nem sokára itt a nappaliban. 10 óra után tűzoltók érkeznek ide hozzánk, de szerencsére azért gyorsan le is kopogom, nincsen semmi baj, beszélgetni fogunk. Néhány hete még munka közben egy tűzoltó versenyen beszélgettem velük, most pedig nyugodtabb körülmények között ülünk le itt a nappaliban. Arról is szó lesz, milyen belülről megélni egy olyan hivatást, ahol mások nehéz pillanataival találkoznak, és mi történik velük akkor, amikor a sisak lekerül, a riasztás véget ér, és egyszerűen csak hazamennek. Kláris Attila, Csóka György, Dodás József és Süke Attila érkezik ide hozzám a nappaliba, már őket is nagyon várom, ahogy Vadkerti Jimmy-t is, vagyis Vadkerti Imrét 11 óra után, ő ugyanis idén töltötte be az 50-et, fél évszázad. És most két nagy szólókoncertre is készül. A hangját nagyon sokan ismerik, de vajon kit enged igazán közel magához? Egy kicsit másképp készülök velem a beszélgetni, de hogy hogyan, ez még nem fogom elárulni. De önöket viszont arra bízhatom, hogy tartsanak velünk, töltsék velünk itt a délelőttöt a nappaliban. Hangmérnök Zsapka Levente, a szerkesztőműsorvezető pedig Gasparik Maja.

Micsoda indítás itt a nappaliban, Rózsa Magdi és az Aduász, ezzel kezdtünk, és hát már is egy újabb dal következik, mert a névnaposainknak, ahogy mindig, küldünk ma is egy dalt. Szeptember 29-én a Mihályokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ezúton kívánunk minden Mihálynak nagyon boldog névnapot, sok örömteli pillanatot, jó egészséget és igazán kellemes napot. A születésnaposoknak és az évfordulósoknak is természetesen küldjük a következő dalt. Jön a Randrom Trip és a Hajolj közel.

0: Van az a pont, amikor az embernek már szó szerint nehéz megemészteni az ételekről szóló tartalmakat. Mindenki főz, mindenki megmutatja, mit főzött, aztán valaki készít egy videót arról, hogy valaki más főz, és arra jön még egy újabb változat, és mindez közben az online térben történik. Közben pedig nem csak az ételből, hanem az információból is rengeteget fogyasztunk. De vajon mennyi minden történik velünk akkor, amikor egyszer csak kilépünk ebből a digitális világból, leülünk egymással, egy asztalhoz, eszünk, beszélgetünk, figyelünk magunkra és egymásra, vagy csak úgy találkozunk. Erről és egy kicsit arról is beszélgettünk, hogyan tudunk úgy jelen lenni a saját életünkben, hogy közben ne csak túléljük a hétköznapokat, hanem valóban jól is érezzük magunkat bennük. Urbancsok Lara, HAB specialistával és íróval, valamint Hodosi Katalin étkezési, táplálkozási szakértővel és tanácsadóval beszélgetek itt a Nappaliban. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük a nézőket, köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük, és szia, Maja.
0: Lara itt már egy fél információ morzsát elültetett itt a fülemben, és én most erre így rá is fogok biztosan csatlakozni, mert hogy ti egyébként készültök is most egy eseményre, ami szorosan összefügg a mi mai témánkkal, hogy ugye tényleg rengeteg online tartalmat fogyasztunk, szó szerint. Itt másik van. Kérdés, hogy ezt mennyire könnyű vagy nehéz megemészteni, és hogy elközben mennyire vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy újra találkozzunk az offline térben, digitális kütyük nélkül, beszélgessünk akár ételről, akár stresszről, akár arról, a sok megemészteni valóról, ami körülvesz bennünket.
1: De mi lenne, hogyha most akkor azzal nyitnánk, hogy van egy tudományos egy ilyen tanulmány arról, hogy például az, a hosszú életnek mi a titka?
0: Ez mindenkit érdekel.
1: Elmondom a top 2-t. Azoknál az idős embereknél, akiknél tényleg ilyen extrémebb hosszú életet véltek felfedezni, megélték a 100 plusz évet, ott rangsorolták, nem fogom mindet elmondani, mert ez egy 10-es lista volt, de a top 2, és ez kapcsolódik a témánkhoz, tehát a 9. illetve hát a második helyen, a nyertes helyen az állt, hogy legyen egy olyan közösség körülöttünk, tehát család, barát, bárki, aki, hogyha bajba vagyok, tudom hívni. És a legfontosabb, ami kijött a tanulmányból, hogy legyen egy olyan közösség, amiben személyesen tudok csatlakozni. Tehát, hogy például az idős embereknél is nagyon fontos, és például én is nagyon szeretem, hogy anyukám jár ugye vásárúton az ötjébe, mert hogy ugye ott az öreg tyúkok egyletét, ezt ő hívja így, még mielőtt bárki ez ellen tiltakozni, ez az édesanyámnak a saját szavajárása, és szóval, hogy látszik rajta is, hogy ez mennyire fontos neki, hogy ők személyesen összeülnek minden éten, elmennek, kiöltöznek, beszélgetnek, esznek egy kis süteményt, ezt, azt, amazt. Szóval édesanyámon is látom azt, ugye, ahogy a tanulmány is mutatja, hogy mennyivel másabb az érzete utána, és hogy ez neki mennyire fontos, és mennyire számít. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Úgyhogy ez a válasz.
0: Nagyon jó, hogy azt mondod, hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni, mert most mondjuk a kritikus fülek mondhatják erre azt is, hogy jó, egy bizonyos kor felett már lehet, hogy az embernek van rá ideje, van rá jobban igénye, mert hogy az ember egy bizonyos korban még pörög, rohan, soha semmire nem ér rá, de hogy pont itt kéne valahol megállt parancsolni saját magunknak?
1: Hát ha nem is megállt, nem inkább azt, hogy az a fontos, hogy minél hamarabb kialakítsunk olyan szokások, amiket aztán tudunk vinni. Hisz azt is kutatások bizonyítják, hogy minél idősebb az ember, annál nehezebb új szokásokat behozni az életbe. Tehát minél hamarabb megszokjuk azt, hogy közösségbe járunk, és személyes találkozásokkal gazdagítjuk a saját lelki békénket, annál hamarabb lelünk nyugalomra, és annál jobb.
0: Kati, hát veled már nagyon sokszor beszélgettünk főzésről, állandó szakértőnk és vendégünk vagy a témában. Most megint csak kivisszük, hát innen a stúdióból is képzeletben a főzést, az étkezést. Miért fontos, hogy ténylegesen, amit nap mint nap elfogyasztunk, azt tényleg meg is tudjuk emészteni, és ne csak mindent fogyasszunk, akár tartalmat, akár pedig magát az ételt, mondjuk egy telefontársaságában.
2: Hát hogy ne, ahhoz, hogy mindaz, amit magunkhoz veszünk, abból
0: hasznunk is legyen annak a folyamatnak, az emésztésnek, és az anyagok beépülésének végig kell futnia bennünk. És egy online tartalmat, ha összehasonlítok ezzel a személyes találkozással, a személyes találkozáson úgy van az egész felépítve, hogy már maga az emésztése, megemésztése az információnak is ott történik, és be tud épülni, az tudássá tud válni, nem csak mint egy ilyen szűrőn keresztül megy rajtam egy csomó információ, és nem ragad meg bennem semmi, hanem fókuszáltan mélyen át tudunk beszélni témákat, hasznosítani tudunk, tápanyaggá, táplálóvá tudjuk tenni azt, amit befogadunk.
2: És ha most ezt a két területet így összehozzuk, amiről már az imént Lara is beszélt, és amire te is, Kati, rámutattál, ugye vannak azok a bizonyos kék zónák a világ számos pontján, ahol egész egyszerűen organikusan kialakultak talán azok a közegek, akik így élik a mindennapjaikat. Nálunk ezt mennyire kell meghonosítani? Ennek a gyökereit megkeresni, mert lehet, hogy megvan.
1: Van, persze, hát gondolj bele abba, hogy régen például a hitközösségek milyen fontos csoportosulásai voltak az emberek életében. Tehát, hogy és nyilván a mai fiatalság egy kicsit távol került ettől. Ennek természetesen nagyon sok oka van, viszont ezt is kutatások bizonyítják, én nagyon szeretem egyébként a kutatásokat, hogy például akár a hit, mint olyan, az nagyon fontos összetartó erő. Tehát az önmagunknak is nagyon fontos a hit, és a mai világban ugye többféle hit is lehet, az önmagunkba vetett hit, az Istenbe való hit. Tehát, és az a jó, hogyha ez a bármiben is hiszünk, és bármilyen belső békére is akarunk lelni, azt csoportosan tudjuk csinálni, mert ugye itt ér össze a két kutatás. Tehát, hogy és ebből tudunk táplálkozni, mert ez nekünk egy teljesen természetes történelmi, amit hozunk magunkkal, egy hagyomány, történelmi hagyományunk, az, hogy mi közösségekbe járunk. Tehát nézd meg, hogyha az időseket nézed megint csak, ők még hozzá vannak szokva, tehát, hogy
2: fiatalkorukból, bocsánat.
1: És fiatalkoruk óta, igen, tehát, hogyha én is megnézem például csak a páromnak a keresztanyját, ők ugye szintén Vásárúton a katolikus egyház községben, hogy összetartanak, fiatalkoruk óta. És ez nekik megvan, és ez nekik egy valódi lelki békét hoz az életükbe. De ezt a lelki békét nyilván, hogyha most egy kicsit a fiatalok felé szeretnénk nyitni, ez meghozhatja akár egy közösségnek a tehát az egymás iránt érzett szeretet. Csak ezt el kell kezdeni, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer majd kigondolom, majd ha ráérek öregkoromban, mert egyszerűen tényleg nagyon nehéz új szokásokat időskorban kialakít. Nem lehetetlen nyilván, de sokkal jobban járunk, hogyha most fiatal korban is már összejárunk, mert egyszerűen ad egy olyan felszabadító erőt, akár csak a beszélgetés. Tehát sokszor, ha kimondott szónak, ugye ereje van mondjuk. Tehát, hogy ez fontos, hogy kimondjuk, ott legyünk, együtt együnk. Tehát, hogy ez is benne van a történelmi hagyományokban, erről Kati többet fog tudni majd mondani.
0: Igen, innét jön egyébként ez a gondolat is, hogy ilyen rendezvényeket szervezzünk közösen Larával, mert akár csak, ahogy mi most itt beszélgethetnénk hárman egy helyen, és akkor mi hárman tudjuk, hogy miről beszéltünk. De most itt van ez a szuper mikrofon előttünk, és ennek segítségével az egész szlovákiai magyarság hallhatja azt, meg még, tehát bárki, aki rákattint a linkre, tehát felerősít bennünket ez a mikrofon, felerősíti a hangunkat. És ugyanúgy egy közös találkozás, a személyes egy térben, egy időben együtt tartózkodás, az együtt megélt élmények ugyanúgy fel tudják bennünk erősíteni azt, amit mi egyébként belül érzünk, hogy nekünk jó. Nekünk jó, hogyha odafigyelünk a mentális egészségünkre. Nekünk jó, hogyha a testünkkel foglalkozunk. És ha erre kapunk egy ilyen felhangosítást, mint most az én hangomnak ad a mikrofont, akkor az nagyon sokáig az év, ha csak két ilyen alkalomra elmegyek évente, az az év többi napjára egy ilyen nagy muníciót, egy nagy plusz erőt, lendületet ad.
2: Ugye számotokra nagyon fontos az, hogy közösséget építsetek. Ugye itt már a zene alatt is beszélgettünk például a honismereti kerékpártúráról. Akkor itt van most egy újabb közelgő esemény, aminek a, ha már gyökerekről is beszéltünk az imént, tehát nem most kezdtétek el. Miről van szó pontosan? Egy kicsit avassatok be bennünket, hallgatókat, hogy
3: ez a Solution Festival a második alkalommal kerül megrendezésre, és ez egy életmódfesztivál, ahol arra adunk alkalmat, arra teremtünk igazából lehetőséget együtt, hogy minden oldalról gondoskodhatunk magunkról, minden oldalról a tudatunkkal, a testünkkel, a lelkünkkel, a beszédünkkel egy vidám napot töltünk el együtt, családias hangulatban, és amiről beszélgettünk, egy közösséget hozunk ezzel létre.
2: Tehát enni, lenni, beszélgetni, mekkora kihívás ez most már nem az első alkalom, hogy egyáltalán szerveztek bármit is, mennyire nehéz akár ezt itt meghonosítani, közösséget építeni?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a minták vannak a világban, tehát hogy ha csak nem olyan messzire megyünk, és a saját nyelvi gyökereinkből indulunk ki Budapesten, ugye nagyon sok ilyen fesztivál van, és pont erre gondoltunk, hogy vannak olyan emberek, akik szívesen részt vennének egy ilyenen, de nem tudják megoldani, hogy elutazzanak, vagy nem tudják megoldani azt, hogy nagyon sok pénzt befizessenek egy ilyen rendezvényre, ugye, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor csinálunk egy hasonló rendezvényt itt Vásárúton, és most nem mi utazunk Budapesten, hanem budapesti vendégeket hívunk hozzánk Vásárútra, tehát és ez is mutatja azt, hogy ugye ezt is egy polgári társulás szervezi, és az előadók is, akik részt vesznek, ezek mint pro bono jönnek ugye beszélni róla, és hát nagyon érdekes személyiségek, ugye a Krista, aki ugye a HVG pszichológiának volt a főszerkesztője, TEDx Budapest Jósznak a kurátora, vagy a Veto Viktória, aki a Sziget Fesztiválnak ugye a sajtófőnöke, tehát hogy ezektől az emberektől mint olyan információkat tudunk beszívni, amiért egyébként nagyon messzire kéne menni, és ott lesznek közelben, tehát hogy ez egy kis rendezvény, ez 25 fős, tehát hogy ott együtt tudsz kávézni, beszélgetni, egy valódi közösséget építeni. Tehát itt nem arról van szó, hogy most itt nagyon sok embert összecsődíteni egy nagy fesztiválra, nem tudom, nem több ezeren leszünk, hanem ez valóban egy közösségépítő kezdeményezés a mi részünkről.
2: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy egy családias fesztivál, és ha jól tudom, akkor Szénetár Dóra is érkezik.
3: Igen,
2: hozzátok.
3: Ő lesz a sztár vendégünk, vele zárjuk a programot, egy beszélgetés sem fog részt venni, ahol őt egy inspiráló személyiségnek tartjuk, nagyon sokan ismerik, és nem csak mint énekesnőt, mint színésznőt, hanem édesanyát, feleség.
2: Most már nagymama.
3: Most már nagymama, igen. Sok közéleti szerepvállalást láthatunk tőle, és igazából erről fogjuk őt kérdezni, hogy miként tudja ő örömtelien megélni ezeket a szerepeit, és miként tud ő fellélegezni ebben a pörgős életben. Ez egyébként a fesztiválunknak a mottója is, a nagy fellélegzés, és ehhez fog minden előadónk, akit Lara felsorolt már, konkrét technikát is mutatni, hogy hogyan tudunk hatékonyan, ilyen nagyon rögtön bevethető technikákkal fellélegezni, és örömmel jelen lenni az életünkben.
2: Igen, és ehhez a nagy fellélegzéshez ugye talán szükség van, hogy tényleg tudjuk megemészteni mindazt, ami körülöttünk van, és én a témánkra készülve én azon gondolkodtam, hogy vajon szerintetek mindent meg kell emésztenünk, amit látunk, eszünk, magunk köré veszünk, vagy hogy itt is egyrészt a szelektív gondolkodásnak, illetve maga a szelektálásnak mekkora szerepe
3: van? Hát ebben mondjuk A civilizációs fejlődésünk azért nagy előnyhöz juttatott már bennünket, 21. századi embert, mert csomó szűrőt beállított az őseink, már sok mindent kifiltáltak, hogy mit ne együnk meg, mert rövid távon nem tesz jót, úgyhogy
4: egyértelmű, még jobb.
3: Igen, vagy most már arra is kezdünk rájönni, hogy ami hosszú távon nem tesz jót, ugye a tudomány ebbe sokat segít a maga eszközeivel, úgyhogy az emberi létünk azt mutatja, hogy nem feltétlenül tesz nekünk az jót, ha mindent befogadunk, igenis szükség van szűrőkre, és hogy ezeket a szűrőket mi szerint állítsuk föl, és jussunk el ahhoz, ami nekünk tényleg hasznunkra válik, arra például egy ilyen rendezvény is egy jó alapot tud kínálni, hiszen ott élőbe látom az adott szakembert, két mondata után le tudom venni azt, hogy ő valóban hitelese abban, amiről beszél, és az, amit ő mond, az az én életemben hasznosítható-e vagy sem.
2: Igen, és ha most megint összevetjük az online világgal, ahol szintén láthatunk vélt vagy valós szakembereket, ez néha nagyon nehéz, sőt egyre nehezebb, és cáfoljátok meg, hogyha ez nem így van, egyre nehezebb eldönteni, hogy ténylegesen ki a valós szakember, és ugyan tehetünk fel kérdéseket, de egyáltalán nem biztos, hogy a közeljövőben választ kapunk azokra a kérdésekre, vagy egyáltalán választ kapunk a kérdésekre. És hogy innen kiindulva, hogy most ennyire hozzászoktunk az online térben való furcsa létezésünkhöz, mennyire merünk szemtől szembe odaállni mondjuk egy szakemberhez, aki ott áll előttünk, vagy akár egy ismert emberhez, főleg úgy, hogy nem egy nagy létszámról beszélünk, hanem egy barátias, családias közegben. És akkor tessék, itt vagyok a kérdéseimmel. Merünk kérdezni szerintetek?
1: Szerintem egyébként igen, de hamarabb merünk egy családias környezetben, amikor ott van a húsvér szakember is, és azt látjuk, hogy mennyire nyitott, mennyire szeretetteljesen fordul felénk. Szóval, hogy ugye az online térben az érzések, az érzetek, főleg most a sok AI generált képből, hát igazából egy ilyen bézs világ jön, ugye akár fölnyitod a telefonodat, minden egyforma tulajdonképpen. És nagyon érdekes volt, hogy múltkor én is ugye raktam föl egy AI generált képet, posztot, meg egy sima, egyszerű magamról készült képet összeeszkábált felirattal, és hát maga megmutatja, hogy az emberek azért szelektálnak, hogy próbálnak emészteni információt is, mert azért nagyobb elérése volt a nem AI képnek. Tehát, hogy az, amikor az emberek érzik azt, hogy úgy tudsz hozzájuk nyúlni, szólni, hogy ez tényleg őszintén jön belőled, és most egy mozgalom is egyébként, most már úgy néz ki, hogy kialakulóban van, hogy legyünk reálisak, legyünk mi önazonosak, mert hogy nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt, és a gyerekeinknek is megtanítsuk azt, hogy mi az, ami ilyen junk food, minek is hívják ezt magyarul?
3: Hát gyors
1: ételek, eltelít, igen. De nem ad, kalórián kívül nem ad semmilyen tápértéket.
3: Tehát, hogy pillanatnyi
1: ilyen,
3: örömet.
1: Pillanatnyi örömet, ilyen infók vannak az online térben is, és tehát, hogy egy kicsit a kritikus gondolkodásra érdemes az embereket fókuszáltatni, mert attól még, hogy valaki nagyon szívhez szólóan beszél, az nem biztos, hogy az a megfelelő szakember. Tehát mindig attól kell kicsit gyanakodni, aki nagyon segíteni akar, mert az embert nem lehet segíteni, mindenki csak saját magán tud segíteni, ugye? Tehát az akkor jó egy szakember, amikor azt mondja, hogy én információt adok, tudást adok a kezedbe, és megtanítom, hogy tudsz a tudással dolgozni a saját életedbe. Tehát nem segítséget nyújtunk, bár segítő szakmának hívják ugye mindenki, aki ilyen tanácsadó, de nem a segítség a megfelelő az, ami egy ilyen szakembertől megy egy másikhoz, tehát egy felhasználóhoz, hanem az a tudásanyag, amit át tudunk adni. Megtanítani őt, megszűrni a tudást, megtanítani őt, megemészteni mindazt, amivel dolgozik, és tényleg azt behozni a saját életébe, amivel ő saját maga tud majd segíteni magán, akár egy megfelelő étellel, akár egy megfelelő információval.
2: Igen, és mostanában az online térben ugye már egy dolgot nem is nagyon lehet csinálni, mert hogy az már unalmasnak számít, és nekem feltűnt például az, hogy tényleg nagyon sokan főznek, és közben nem tudom, mondanak el egy történetet, mondják el a saját történetüket, vagy szólnak hozzá valami témához, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy milyen irányba viszi el egyrészt megint csak a táplálkozásról való gondolkodásunkat, illetve azt, hogy hogyan gondolkodunk magáról az ételről, az ételkészítésről, és ma már nagyon sokan főznek, ma már nem csak olyan főzős tartalmakat látunk, amikor valaki szakértőként, vagy valaki séfként, szakácsként, vagy gyakorlott hétköznapi, igen, nem is tudom.
3: És biztos minden hallgatónak van az a tapasztalata, hogy az ilyen nagyon jól kinéző videó után lefőzte azt, amit a videóban látott, és körülbelül az elhetetlen kategóriáját súrolta. Na hát ezre is jó az offline esemény, mert aki ide eljön, az valódi ételeket fog a tányérjára kapni. Abban a szemléletben, amiben itt a műsorban beszélgetünk az étkezésről, lesznek rostban gazdag ételek, tizorai, ebéd, uzsonna, vacsora, tehát ezt mind biztosítjuk a Solution Fesztiválon, és ott nem egy videót néz meg majd arról, hogy készül egy étel, hanem megkóstolja, és megkapja hozzá a tudást, hogy ő ezt hogy tudja otthon elkészíteni, amennyiben ízlett neki, már pedig tartottunk próbavacsorát, és nagyon ízlett azoknak, akik megkóstolták.
2: Ugye ideális esetben, igen, ahogy Kati is az imént felsorolta, és itt megint csak valahol összekapcsolódik ezzel az egész emésztés, hogy egyáltalán az életet hogyan, a hétköznapjainkat hogyan tudjuk megemészteni, hogy abban ideális esetben belefér mondjuk egy reggeli, egy 10 órai, egy ebéd, egy uzsonna, egy vacsora, és közben beszélgetések. De ez a gyakorlatban miért nem működik? Mondja, lelki szempontból is, vagy tényleg nagyon kíváncsi vagyok, és táplálkozási oldalról is.
1: Lara, én megint jövök egy tudományos ténnyel. Én ezeket nagyon szeretem, ugyanis neurobiológusok lekutatták, hogy az agy úgy működik, hogy igazából nem tud párhuzamosan gondolkodni. Tehát, hogy az agy, amikor több dolgot csinálunk egyszer, hogy te is említetted, hogy például főz valaki, néz közben egy, nem tudom, egy podcastot, közben még ő is magyaráz valamit. Tehát, hogy az agy úgy működik, hogy másodpercek alatt kapcsolgat. Tehát nem tud párhuzamosan több dolgot csinálni az agyunk, hanem kapcsolgat, és ez a rettenetesen fárasztó. Tehát pont ebből a kifolyólag azt ajánlják, hogy néha csináljuk azt, hogy csak egy dolgot csináljunk. Tehát főzünk, akkor csak főzünk. Ha beszélgetünk, csak beszélgessünk. Podcastot nézünk, akkor csak podcastot nézünk, hogy az agyunk egy kicsit pihenjen. És a gyerekeknek például, hogyha megint ezt nézzük, tehát nagyon fontos, hogy őnekik is az étkezésük milyen, hogy tanulnak megemészteni gyerekkorban, ezt majd Kati elmondja. Tehát nekik is nagyon fontos, például a legfontosabb kutatások most gyerekszinten azok arról szólnak, hogy mennyit kell unatkozni egy gyereknek. Tehát, hogy ne terheljük túl, hogy tudjon unatkozni, mert az agya akkor tud pihenni, és a pihent agy tud kreatív ötletekkel előjönni, ami nagyon fontos abban, hogy egy fiatal hogyan tervezi meg az életét, hogyan kezd neki a mindennapjainak, és hogy működteti tulajdonképpen a napjait, mert hogy ez tesz hozzá nekik ahhoz, hogy az önbizalmuk minél jobban nőjön. És bizony, bár azt gondolnánk, hogy most mindenkinek mekkora az önbizalma, de amikor egy kicsit megkapjuk a felületet, akkor hozzám is azért tanácsadása legtöbbször azért jönnek, mert Lara, az önbizalmammal gond van. Kell egy kicsit unatkozni.
2: Igen, és ha már ez a bizonyos unalom, tényleg így a gyerekekre így szoktuk hárítani, hogy csak a gyerekeknek kell unatkozni. Nekünk felnőtteknek is jó lenne. Hát mégis mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt tényleg be tudjuk vezetni, ezt a kis unalmas, mert hogy igen, megint csak az emésztésre rákapcsolva, és erről Katival már nagyon sokat beszélgettünk, az emésztéshez is idő kell, és ezt mind lelki, mind testi szempontból érthetjük.
1: Igen.
3: Igen, tehát táplálkozás szempontjából a működésünk ugye alapvetően két módba tudunk működni. Az egyik az a készenléti állapot, amikor problémákat oldunk meg, amikor koncentrálunk, jelen vagyunk, döntéseket hozunk. Ez a úgynevezett támadás-védekezés üzemmódunk. Ez az idegrendszerünk egyféle állapotban van. A másik állapot, amikor ez a bizonyos unalomnak is hívtuk most, de amikor pihenünk, amikor az agyunk kikapcsol ebből a folyamatos teljesítménykényszerből, meg döntéshozásból és stressz helyzetből, egy pihenős fázisban van, egy pihenő állapotban, és csak ekkor tud bekapcsolni az emésztőrendszerünk. Erre fogunk mutatni például itt a fesztiválon technikát, hogy hogyan tudjuk villámgyorsan átkapcsolni, még egy rohanós napon belül is, ebből a készenléti állapotból, a pihent állapotba a testünket, hogy amit eszünk, azt meg is tudjuk emészteni.
2: És pontosan ezek a stratégiák ugye nagyon érdekesek, amit itt tényleg mint a fiókból így kihúznánk, vagy a zsebünkből előveszünk, és akkor tudjuk, hogy ezeket tudjuk alkalmazni a hétköznapokban. Miért fontos, hogy mindenkinek meglegyen a saját stratégiája, mert gondolom, hogy ez sem egy általános definíció, amit mindenki szépen megtanul, és holnap reggel, amikor fölkel az ágyából, onnantól kezdve ezt már így fogja tudni a gyakorlatban is alkalmazni.
3: Nekem erre most egy nagyon egy tegnapi kép jut be, amit a kedves férjed mondott, hogy egy
2: de
3: olyan...
2: Kié?
3: A Larának, igen, a hallgatók nem látják, kire mutatok, Larának a férjem. Ez egy nagyon szép szín, és szeretem a szimbólumokat, hogy mire megyek én a zseblámpámmal a sötétségbe, hogyha senki másnak nincs lámpája. És egy olyan világban élek, ahol mindenki más rajtam kívül a sötét ben matat, és csak nekem van zseblámpám. Tehát, hogy ez igazából a cél egy ilyen közösségi rendezvényen, hogy nekem van egy lámpám, és hozok ide olyan embereket, akik tudják, hogy hogy lehet azt a zseblámpát elérni, megszerezni, jól használni, és a te lámpádat is ezzel felerősítem, és egy tudom, hogy ez most nagyon magasztosan hangzik, de valóban egy jobb világban élünk.
2: Lara?
1: Nos, én azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben az esetben a tudatosság. Tehát, hogy, és nagyon sokszor hallom én is a klienseimtől, hogy jaj, tudom, hogy kéne, tudom, hogy mi lenne jó, de nem visz rá lélek, mégsem úgy csinálom. Mert az emberek rohannak. És ugye ez, amiről Kati is mondott, ez a ős vagy fuss belső működésünk, ez igazából a belső gyermekünkhöz kapcsolódik. És az, aki meg akarja tapasztalni, hogy milyen az a belső nyugalom, milyen az, amikor meg tudok állni, mert tudatosan hozok egy döntést, és tudom, hogy abból nekem előnyöm származik, és nem valamit kergetek, mert attól félek, hogy lekések valamiről, és állandóan körbe akarom magam panelezni valami biztonsági hálókkal. Szóval, hogy ez pont, és lesz is szó erről a fesztiválon, hogy ugye a gyerekénünk és a felnőtténünknek a működése, mi a különbség, hogy lehet átkapcsolni, mikor érdemes átkapcsolni, miért érdemes átkapcsolni. Tehát, hogy amikor azt kérdezed, hogy kell-e nekünk a nyugalom felnőttként, kell-e nekünk az unatkozás, az nyilván szükségünk van rá, mert az idegrendszerünknek van rá szüksége, és nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert így van.
2: És meg kutatások is
1: alattam. És még kutatások is alattam, azt is, hogy ezt most már nem mertem mondani. De hogy igen, és hogy amikor erre rádöbbenek például az én kliensem is, vagy majd a fesztivál az emberek, hogy ó, és ez egy akkora aha érzés, mikor rájön arra, hogy hova futok. Tehát, hogy így biztos te is voltál már, hogy nagyon rossz, mész valahova, és hogyha egy pillantra megállná, és tudatosítanád, hogy most futok, loholok, nem tudom, és pont egyébként időben nem vagy késésben, csak ez a belső állandó futás, mert csinálni kell, nem tudom.
2: Mert hogy azt hiszük, hogy lemaradunk állandóan valamiért.
1: Igen, miről maradsz le, érted? Igen. Tehát, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen lesz az a napunk. Tehát nekem körülbelül 3 perc minden este átgondolni. Lefekszek, a férjem, akit az előbb említett,
3: a
1: zseblámpás Tamás, hogy fekszik mellettem, és ő már azért hortyog, hamarabb elalszik, és de engem nem nagyon zavar ugye hang, de hogy ez pont egy ilyen meditatív állapotot is tud hozni az ember életébe.
3: Háttérzajnak,
1: igen. És akkor így átgondolom, de összesen 3 perc az egész, hogy másnap mi fog történni, hánykor kelek, milyen, és ha az ember tervez, és tudatosságot behoz az életébe, akkor azt érzi, hogy ez a rohanó világ, ami még tegnap előtt, múlt héten volt, az mostantól lelassult. Mert ez az én döntésem, hogy milyen ez a világ. Mert belegondolsz abba, hogyha nincs nálad a telefonod, akkor ugyanolyan az életed, mint az anyádé, vagy a nagyanyádé volt. Tehát, hogy igazából csak ez a belső, ez a dopamin, ami állandóan termelődik ugye a telefon használattól, ettől függők vagyunk, és nagyon sokan sokan mondják, hogy de én nem vagyok függő, de hogy nem, a dopamint a telefonodtól. És amikor rádöbbennek arra, hogy úristen, tényleg ez ugyanolyan függőség, bár nem vagyok alkoholista, mint apám, de ugyanúgy függő vagyok. És szóval a klienseimnél ez egy nagyon nagy aha élmény, mikor rájönnek arra, és mindig mondom nekik, hogy azért erről könnyebb lejönni, mint az alkoholról. Tehát, hogy ez
2: valóban könnyebb?
1: Könnyebb egyébként, uh-huh. igen.
2: Ugye mondtad, hogy mi, mikor, hol, akkor most már azért mondjátok el, hogy ha valaki szeretne egy pillanatra kiszakadni ebből az egész online világból, kicsit megemészteni mindazt, ami körülötte van, zajlik, rohanás nélkül, akkor hol és kivel és mikor találkozhat?
3: Október 10-én Vásárúton, ez egy szombati nap, reggel 10-től délután 6-ig tart a fesztivál, és ott találkozhat velem, Hondosi Katival, mint táplálkozási tanácsadóval, Urbancsok Larával, habspecialistával, íróval, Vető Viktóriával, kommunikációs szakemberrel, a Sziget Fesztivál sajtófőnökével, Szörnyi Krisztával, a HVG extra pszichológia és a TEDx Budapest kurátora, kommunikációs szakember, coach, és Szinetár Dórával, a sztár vendégünkkel.
2: Mi az, amit biztosan szeretnétek mindenkitől megkérdezni? Tehát, hogy van olyan központi kérdés a fejetekben, ami már tudjátok most, hogy biztosan felteszitek mindenkinek?
3: A nagy fellélegzés az a központi téma, és a nagy fellélegzést fogjuk úgy, ahogy Lara beszélt róla, először kezdi az ő blokkjával indul a fesztivál, ahol a gyerek és a felnőtt énünk fellélegez, és megértjük azt, hogy ez mit jelent. Aztán jövök én, hogy amikor már ezek az énünk rendben vannak, akkor a testünket hogyan tudjuk békésen táplálni, hogy az megemésztődjön. Aztán jön Viki, aki a tudattal gondolatainkat hogyan tudjuk rendezni, és végül Kriszta, aki pedig a célba ért szavak, célt ért szavak, tehát ő coach, kommunikációs szakember, hogy mindaz, amit mi érzünk magunkban és a fejünkben ott van, azt úgy is tudjuk mondani, hogy a másikhoz is megérkezzen a szándékunk szerint, és így áll végül is össze a fesztivál. Ezt fogja tőlünk kapni egy csomagba a fesztiválozunk, és aztán jön Szinetár Dórával a beszélgetés.
2: És ugye néha ez szemtől szembe működik a legeslegjobban, vagy nem néha, lehet, hogy még mindig így működik a lehető legjobban, és hát hogyan is tudjuk megemészteni ezt a sok mindent, ami körülöttünk van, lehet, hogy úgy, hogy néha teljesen félretesszük, és akkor kicsit kilépünk ebbe a bizonyos offline térbe, és újra megismerkedünk magunkkal, a közösségünkkel, azokkal Abszolút. Az emberekkel, akikkel lehet, hogy nem is ismerjük egymást, vagy lehet, hogy ismerjük, csak nem úgy. Nagyon szépen köszönöm Hadosi Katalin táplálkozási szakértő és tanácsadónak, valamint Urbancsok Lara hab specialistának, hogy beszélgethettünk, és kicsit hát ide az offline térbe is ide kivihettük ezt az egész emésztés kérdés felléleg és kérdés. Legyünk jól, és együnk jól. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Ez egy nagyszerű gondolat volt. Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük szépen.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőttöt kívánok, zajlik az élet itt a Nappaliban, és hogyha velünk tartanak, akkor ebben az órában egy olyan hivatásról beszélgetünk, amit kívülről talán sokan egészen másként látnak. Megszólal a riasztás, felveszik a védőruhát, beülnek az autóba és mennek. De mi történik mindeközben bennük? Néhány hete egy tűzoltó versenyen találkoztam mai vendégeimmel, akkor még egészen más körülmények között beszélgettünk. Most viszont itt vannak a Nappaliban, és lesz időnk egy kicsit mögé nézni annak, hogy mit is jelent tűzoltónak lenni, akkor is, amikor éppen nem csörög a telefon. Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila már meg is érkeztek ide hozzám, látom a széles mosolyt, már is beülnek a stúdióba, de most még hírek következnek Bábel Ivettől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlamenti ellenzék már készül Tomás Taraba leváltására. Rekordnagyságú védelmi kiadásokat tervez Moszkva a jövő évre. Országszerte napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet, jönnek a részletek. Rendőrségi beavatkozás zajlik a Staskovi általános iskolában, a Csacai járásban. A hírek szerint ma reggel az intézményben erőszakos bűncselekményre került sor. A Zsolnai megyei rendőrség arról számolt be, hogy a helyzetet kézben tartják, és jelenleg senki sincs közvetlen veszélyben. Ugyanakkor a helyszínre két mentőhelikoptert is küldtek. A részletekről később tájékoztatnak. Megkezdődött a parlamenti ülés, melyen a képviselők a Szlovákia 2040 vízió című dokumentumot vitatják meg, melyet Robert Fico kormányfő mutat be. A vitán Martin Venhárt, a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke is részt vesz. A dokumentummal kapcsolatos parlamenti vita hosszát 12,5 órára korlátozták. A mai napon csak délután 17 órakor szavaznak a képviselők. A legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia indítványozni fogja, hogy a Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslatot azonnal megszavazzák. A párt felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a parlament mai ülésén, miután az SNS jelezte, hogy a parlamentben próbálja meg leváltani Tarabát. Az SZSZ és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Tarabáról szóló szavazásnál szabad kezet ad pártja képviselőinek. Adam Lucsanszky, a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára bejelentette, hogy visszalép Igor Homa a Smer jelöltjének javára. Lucsanszky döntését azzal magyarázta, hogy Homa, aki a Smer, a Hlas és a Domou Nemzeti Párt színeiben indul, jelenleg a legerősebb jelölt, akinek esélye van legyőzni a megye jelenlegi elnökét, Erika Jurinovát. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogyan 2023-ban sikerült összefognunk és kormányt alakítanunk, úgy ebben az esetben is helyes és bölcs döntés összefogni a legerősebb jelölt érdekében, mondta Lucsanszky. Ma Szlovákiába látogat Johann Vádefúl német külügyminiszter, aki Juraj Blanár szlovák tárcavezetővel tárgyalásokat folytat Szlovákia EU és NATO tagságából eredő kötelezettségeiről és felelősségvállalásáról. A megbeszélések középpontjában elsősorban az Ukrajnának nyújtott támogatás és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok állnak majd, számolt be a német külügyminisztérium szóvivője. Többnapos európai körútja részeként Vádefúl ma Juraj Blanár áron kívül Robert Fico miniszterelnökkel is találkozik. A német külügyminiszter ma délután tovább utazik Strasbourgba, ahol felszólal az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 billió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-ig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésekre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Moszkva újabb mobilizációs hullámot kezdett, és külföldieket is toboroz, Észak-Koreából újabb 10 000 katona érkezhet. 14. Leó pápa ismételten felszólította az ukrajnai háború leállítására. A katolikus egyházfő franciaországi látogatásáról hazafelé a repülőgépen újságíróknak nyilatkozva bírálta a globális katonai kiadások növekedését. A pápa szerint kevesek hatalmas vagyonra tesznek szert a háború tápláló iparág révén. Hozzátette, hogy ezeket a dollármilliárdokat hasznosabban is fel lehetne használni olyan globális problémák kezelésére, mint az éhezés, a lakáshiány és a munkanélküliség. 14. Leó pápa franciaországi tartózkodása során is bírálta Oroszország Ukrajna elleni háborúját, amelyet értelmetlen vérfürdőnek nevezett. A pápa kijelentette, a fegyverkezés helyett az európai nemzeteknek a világbéke előmozdítására kellene törekedniük. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A szlovák labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perckor Kassán Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligája C divíziójának második felvonásában.
0: Időjárás.
2: Országszerte kellemes, napos, meleg idő várható, 21 és 26 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, csapadék nem valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Két kamion ütközött össze az R1-esen Farkashida után Nagyszombat irányában, negyed órás várakozással számoljanak, és dugó van a D1-esen Kassa után Eperjes felé tartva. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Most pedig kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Presser Gábor. Koncertmaratonra készül az LGT egykori sztárja, aki az utóbbi időszakban zongoristaként bukkant fel néhány fiatal előadó koncertjén. A zenész pályaképéről Lovas Emőke összefoglalóját olvashatják. Diák csínyből nemzetközi botrány. Mit vétettek az ipolysági gimnazisták, hogy az utazás szervező Franciaországban hagyta őket, és mit lépnek a szülők? A témának Vrabec Mária járt utána. Tényleg számít a környezetünknek, ha lekapcsoljuk a villanyt? Milyen szokásokkal tudjuk védeni bolygónkat? Bodó Richárd fenntarthatósági szakemberrel Szászi Fanni beszélgetett. Tízoldalas mellékletünk a vasárnapi asztal ezúttal őszi fogásukat kínál. Köztük Nagy Zsófia ízbombáit, melyek közt bőven találunk tippeket szezonális desszertekre és főételekre egyaránt. Ismét jelentkezik a koperta rovat, ezeken kívül pedig találnak még a labban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

Mint kiderült, ha kivillan a piros, az nem ugyanazt jelenti nekem, mint vendégeimnek, akik szerencsére, hogy meglátták a pirosat, ülve maradtak. Most már le is rántom a leplet, mert hogy megérkeztek ide hozzánk a tűzoltók, Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusz!

0: Osztok.
1: Szia, szia.
0: Igen, a tegeződést azt így most rögtön ezt így le is szögezzük, hogy itt vagyunk a Nappaliban, és egy közvetlen beszélgetésre készülök én most veletek, és hát néhány héttel ezelőtt ti voltatok, hát hogy ez mennyire nevezhető komfortos helyzetnek, egy tűzoltó versenyen találkoztunk először Dunaszerdahelyen, ahol azért mondom, hogy ti a megszokott közegetekben voltatok, oda így Attila most egy kicsit, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy miért biccentett egyet, de hogy oda mentem én, ez számomra egy teljesen ismeretlen terepre. Most viszont ti jöttetek ide a fordított piramisba, ahol már viszonylag nyugodt körülmények között beszélgethetünk. Meséljetek, hol komfortosabb, ha most összevetjük a két helyszínt. Egy tűzoltó versenyen, ahol egész napot álltam mellettetek a mikrofonommal, és készültetek a versenyre, előtte-utána beszélgetünk, vagy itt most viszonylag így jó kis kényelmi helyzetben. Hol jobb? Attila.
2: Valójában, hogyha a tűzoltó szemmel ezt nézném, akkor nekünk mindegy. Mert minden helyzetben helyet kell állnunk, szóval most egy rádióban, egy kintbevetésen, vagy esetleg a versenyen, ahol voltunk. Valójában mindegy.
3: Ez egy teljesen új szituáció nekünk, de bízom benne, hogy helyet állunk itt is, úgy, ahogy a való életben, bevetéseken is.
0: Józsi, te azt mondtad, hogy kávé volt, úgyhogy rendben van minden. Azt észrevettem, hogy még a kávé le sem főtt, de ti azt már megittátok. Tehát, hogy tényleg ehhez vagytok hozzászokva, ugye?
4: Így van. Mindent.
0: Mindent nagyon gyorsan.
4: Mindent ilyen tempóba, persze.
0: Gyuri, neked melyik helyzet volt komfortosabb? Ott a versenyen, vagy itt most a stúdióban?
5: Hát, hogyha a komfort szempontja nézik, akkor természetesen itt a stúdióban, mert most itt szóval nem kell annyira koncentrálnunk arra a helyzetre, ami eleve ott a versenyen történt. Ott egy kicsit nagyobb odafigyelés kellett, hogy mi nem csak a saját feladatunkat törődtünk, hanem maga a felkészülés előtte, utána a felszerelésünk karbantartása, és persze a többiekre is kíváncsiak voltunk, hogy mit tudunk tőlük esetleg ellesni, vagy valami úgy, hogy...
0: Ugye most megismerhetünk benneteket, megismerhetjük a tűzoltók emberi oldalát, és tényleg egy közvetlen beszélgetéssel számítok veletek. Mennyire fontos szerintetek az, hogy egy kicsit megismerjük azokat az embereket, vagy azokat a személyeket, akik a tűzoltó ruhában persze megvédenek, oldják a helyzetet, oltják a tüzet, mentenek, de hogy igen, ti is emberek vagytok, és igenis fontos, hogy így megismerjük azt is, ami a hivatáson túl van. Ez fontos szerintetek, hogy egy kicsit megismerjük ezeket az embereket, ezeket a hétköznapi hősöket, akikre egyébként úgy felnézünk a való életben?
3: Hát a civil életben valószínű érdekli az embereket az, hogy mi van az uniformis mögött, illetve mi van a bevetések mögött. De hogy konkrétan, hogy mennyire szeretnének konkrét belátást nyerni az életünkbe, azt talán a civilektől kellene kérdezni, hogy mennyire érdekli őket.
0: De szerintetek egyébként ez hasznos? Mert hogy el fogunk jutni tévhitekhez, és Attila kedvenc kérdéséhez, mert hogy azt mondta nekem, ezt a többiek is most már tudják, de a hallgatóknak is elárulom, hogy a miért lettetek tűzoltók, és hogy néz ki egy napotok, ezt a kérdést már olyan sokszor megkaptátok, hogy ez az embereket nagyon érdekli. Szerintetek miért lehet ez annyira érdekes, hogy néz ki egy tűzoltónap, és amúgy miért lettetek tűzoltók? Mondtam, hogy ezt nem fogom ezt a kérdést föltenni, na de a miértjére viszont kíváncsi vagyok, hogy ez miért érdekelheti az embereket. Attila.
3: Valószínű azért, mert ha nem látnak bele, akkor csak elképzelik, és az, amit képzelünk, az érdekes lehet, vagy illetve mögé látunk olyan történeteket, ami nem biztos, hogy fedi a valóságot, vagy valamilyen szinten színezi a valóságot, úgyhogy érdeklődés tárgya vagyunk, az biztos, csak hogy milyen szinten.
0: Hát engem most ez nagyon érdekel. Például ugye itt már a zene alatt azt megtudhattam tőletek, hogy volt olyan, hogy ha most tényleg megnézzük a gyakorlatban, hogy vannak nagyon pörgős napok, tehát hogy azt mondtátok nekem, hogy este 7-kor volt már olyan, hogy elindultatok egy bevetésre, és másnap mikor értetek haza?
5: Nem, én pontosítok, hogy ma reggel 7-kor, mikor átvettük a szolgát, és akkor elindultuk, és csak valamikor másnap reggel 7-kor, vagy ahogy 24 óra elteltével, mi ugye 24 óra a szolgálatokat húzunk, és soha nem tudjuk előre kiszámítani, hogy meddig tart nekünk egy bevetés. Előre láthatatlan szinte az egész dolog, hogy mikor fogunk visszatérni az állomásra. Úgyhogy nekünk arra kell készülni, hogy mindig arra meghatározatlan idő keretre, hogy majd mikor fogunk visszatérni, vagy mikor fogunk tudni esetleg egy kicsit pihenni, vagy a normális dolgokat csinálni úgy, ahogy szoktunk általában, amikor nincs valami bevetés.
0: Mennyire kell máshogy érzékelnetek az időt, vagy nyilván ez egy idő után, aki ezt a hivatást, aki tehát ezzel a hivatással él együtt, megtanulja az időt egy kicsit másként kezelni, de hogy ez sokáig tartott ezt megszoknotok? Most, ha a kezdő tűzoltó énetekre gondolunk, akkor ez mennyire volt nehéz megszoknotok, hogy az idő az teljesen relatív. Tehát, hogy néha nagyon sokat jelent egy perc, néha pedig tényleg nem is tudtok az idővel kalkulálni, mert az idő másodlagos, maga a feladat a lényeg. Tehát ez mennyire volt nehéz megszoknotok? És itt mindenki véleményére egyébként kíváncsi vagyok, most így valahonnan vegyétek elő ezeket az élményeket, emlékeket.
2: Őszintén valahogy úgy nem igen gondolkoztunk, legalábbis én, ha magam nevében mondhatom, hogy a idő az egy, úgy, hogy mondtad, egy relativitás, úgymond, és hát reggel 7-től, másnap reggel 7-ig szolgálunk, akkor bármi, ha van bármikor hozzá idomodsz, vagy hogyan mondják ezt szépen magyarul, hogy egyszerűen azt fogod csinálni, amit éppen elvárnak, vagy kell, és ennyi valójában. Idő úgymond nem számít. Bármikor lehet bármi. Csinálod a napi rutinodat, amit amúgy is csinálsz, és közben megszólal, vagy kivilágít a piros, ugye?
0: És nem az a piros, ami itt most világít.
2: Akkor mindent leteszel, és valójában mész a bevetésre, amit nem tudsz, hogy most 20 perc múlva visszajössz, vagy akár reggel 7-kor másnap, amit nem tudsz, és nem hinném, hogy a idő az, amin gondolkozó ebbe a pillanatban, hogy most eddig leszünk, egyszerűen ez van, ezt kell elfogadni.
0: Mi az, amit ilyenkor vinnetek kell magatokkal, ha tényleg nem tudjátok, hogy mikor tértek vissza, mi az, ami mindig nálatok van ilyenkor?
5: Általában mindig visszük magunkkal azokat a dolgokat, még ha úgy is néz ki, hogy például megyünk egy egyszerű lakásnyitásra, vagy valami, tudjuk, hogy az ilyen rövid időn belül tudunk végezni ezekkel a bevetésekkel, de viszont nincs kizáró, hogy onnan minket tovább küldenek egy olyan bevetés, ami valóban nagyon sok hosszú óra keresztül fog tartani, és olyankor visz, mindenkinek van egy saját felszerelése, táskája, ami általában tartalmaz ilyen váltópólókat, üdítőket, szőlőcukrot, egy kis műzliszeletet. Szóval olyan dolgokat, ilyen alsó neműt, változót, mert ugye nagyon hamar ugye a fizikai munkát, amit végzünk, az gyorsan megizzadunk, és azért nem kellemes órákon keresztül ugyanabban a ruhában állandóan lenni. Úgyhogy azt mindig visszük magunkkal, mindig nálunk van.
0: Én közben azon gondolkodtam, hogy mivel valaki fókuszál egy helyzetben, és nem is könnyű helyzetekről beszélünk, hogy van-e olyan személy körülöttetek, aki viszont értetek felel, aki a ti testi, lelki jól létetekért felel, vagy mindenki saját magáért felelős? Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
3: Hát gyakorlatilag mindenki magáért felel egyrészt, viszont megvan az a karrierni posztuk, vagy nem is tudom, minek mondjuk, tehát itt a rangok alapján van, aztán azok, akik
2: már vagyunk osztva valójában, tűzoltók, ennek a úgymond szépen magyarosan csalóközésen a főnöke, de valójában a parancsnoka, ő hegyette is van valaki, ugyebár ez a hierarchia lényegében, és Atti szerintem arra gondolt itt, hogyha valakinek a tűzoltók közül is valami, úgy gondolom, hogy komfort, vagy hogy is volt a kérdés, vagy hát így elviselni azt a bevetést, valójában beszélhető vele, aztán, vagy hogy gondoltad ezt a kérdést, úgyhogy...
0: Most arra gondoltam kifejezetten, hogy van-e, aki ott helyben figyeli azt, hogy tényleg legyen folyadékpótlás elengedő, mert ugye a versenyen emlékszem, hogy beszéltünk, és utána rögtön, amint végeztetek, akkor mentetek és odafigyeltetek arra, hogy igen, történjen meg a megfelelő hidratáció, azt hiszem, hogy ezt Attila pontosan így mondta, de hogy ott tudtátok, hogy oké, az a verseny bizonyos időkeretek között történt, nem tudom, 20 perc volt, vagy nagyjából 20 tizenbala.
3: Maximális.
0: 20 perc, tehát, hogy ott azért tudtátok előre, hogy nagyjából mivel számoltok, de egy ilyen helyzetben, amikor ugye az időérzék is elveszik, mert nem a telefonotokat, nem biztos, hogy az órátokat nézitek ott, és akkor, mert tényleg ez másodlagos, hogy akkor ki az, aki figyel rátok?
5: Igen, tehát elsősorban mindig a saját magunk figyelünk, a saját magunk épségére, hidratációra, stb. Utána a bevetési parancsnok feladata, és azon kívül, hogyha egy nagy szabású bevetés, amikor nagyon sok kolléga vagy tűzoltó, akár még a önkéntes tűzoltók is ott vannak, akkor viszont a állomás parancsnok, vagy pedig a igazgató, akik valóban felettünk állnak, ők állítanak fel egy ilyen szakmai stábot, akik aztán ezekkel, ilyen dolgokkal is a ezért más dolgon kívül törönnek, úgyhogy valóban a tűzoltó folyadékpótlás, szóval élelmiszer, stb. Ami, ez már akkor történik, mikor egy nagyon hosszan tartó bevetésre kerül sor.
0: Ugye az a kérdés, hogy miért lettetek tűzoltók? Nem tudom, föltegyem Attila most? Nem tudom, hogy tényleg ez, tényleg ez már egy olyan kérdés, ami nem.
3: Na, de nyugodtan.
0: Nem, megígértem Attilának, hogy ezt a kérdést, ezt hagyok, mert tényleg olyan sokszor föltették már nektek. De hogy engem közben meg ugye az érdekelt ebből kifolyólag, hogy mert hétköznapi hősök, tehát hogy hősökként tekintenek rátok az emberek, belekerültök ebbe a hős kategóriába. De ezt is így élitek meg? Tehát, hogy szoktatok erre így gondolni, hogy tényleg? Mert hogy nem csak a gyerekek néznek szerintem rátok így csillogó tekintettel, hanem azért nyilván a felnőtt emberek számára is olyanok vagytok, hogy igen, ők hősök.
3: Szerintem úgy minden a hétköznapokban nem érezzük azt, mink hősök lennénk. Mindenki egy különálló személyiség, mindenki picit más, együtt dolgozunk, nem tartjuk magunkat, vagy egymást olyan szinten hősnek. Természetesen vannak olyan komolyabb esetek, ahol jobban oda tesszük magunkat, igyekszünk a maximumot nyújtani. Hogy konkrétan mennyire éreznénk magunkat hősnek, szerintem csináljuk a dolgunkat. Ez egy hivatás, ez egy belülről jövő érzés, amit az emberek segítségé próbáljuk maximalizálni, tehát nincs ez a kimondott hősies feeling.
0: Igen, ez a hősies feeling, ez jó, mint Attila mond, mert hogy igen, pont ez, hogy a kívülállók ezt teljesen máshogy látják, és itt vannak azok a bizonyos tévhitek, talán vagy sztereotípiek, amit így a tűzoltó hivatásra is így rá szeretnénk húzni. De hogy volt már olyan viszont, amikor így mert tudom, hogy nagyon nehéz, nyilván amikor egy olyan bevetésben vagytok, ami nem biztos, hogy pozitívan végződik. Ti azt egymás között szakmailag ezt mind kielemzitek, megtárgyaljátok. Na, de amikor valami nehéz, de jól végződik, azért az is föl kell dolgozni. És olyankor azért úgy szokott bennetek büszkeség lenni, hogy igen, azért ez rajtam is múlott, hogy sikerült. Tehát, hogy ezt a jó érzést is meg lehet azért így ki lehet fejezni, elmondjátok egymásnak, hogy már ez is annyira a hétköznapotok része, hogy igazából ezzel sem foglalkoztok.
3: Talán a hétköznapok része, én úgy mondanám. Persze, amikor van egy komolyabb eset, most vegyünk konkrétan egy háztüzet például, ott eleve az már egy olyan negatív dolog, hogy valakinek kára keletkezett, tehát képzeljünk el csak egy, akár egy kisebb méretű lakástüzet is, ott is valakinek az élete úgymond pillanatok alatt törmelékké válik, romokká válik. Az, hogy mi megyünk és segítünk, és eloltjuk, illetve azt a kárt minimalizálni próbáljuk, az valamilyen szinten hősiességnek mondható. Viszont nekünk ez hivatás, mi ezt úgy vesszük, hogy valakinek szüksége van ránk, nekünk ez a dolgunk, mi megyünk, oldjuk, eloltjuk, próbáljuk minimalizálni még egyszer a károkat, és ott egyszerűen az az ember, aki ebben benne van, ő is valamilyen szinten egy hős, hogy egyáltalán föláll abból a szituációból, és folytatja tovább az életét, annak ellenére, hogy mi elvégeztük a munkánkat, kezet fogunk, és sok sikert kívánunk, és mi aztán elmegyünk onnan. Tehát mi hősiességes, hogy segítünk, de az a károsult is úgymond egy hős ezen a szinten, mert
4: összepakolunk, eljövünk.
3: És nekünk ott végeztünk. Ő neki meg onnan kezdődik, fel kell állni, lelkileg fel kell dolgozni, és mi az, hogyha látunk egy komolyabb esetet, egy nagyobb traumát, azt egymás között megoldjuk, megbeszéljük. Annak az embernek, aki viszont ott marad a romok közt, ő neki nehezebb a helyzete, úgyhogy ez az empátia része, ami a, talán a tűzoltókban úgy benne van, hogy egyszerűen együtt érzünk így ezekkel az emberekkel, viszont megint csak ezen a részén segíteni nagyon nehéz, vagy nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Tehát mi azon a részen elvégezzük azzal, hogy kárt minimalizáljuk, eloltjuk, és utána ő kezében van a saját sorsa.
2: Ami meg még visszatérni ugye a kérdésete, hogy a, hogyha jól végződnek a dolgok, ugye Atti ott a rosszabbik verziót mondta, de így mondom, hogy a dicséret azért jól esik. Most, hogy vagy a főnökségtől, vagy a felettestől szépen mondva, vagy akár úgy, hogy egy lakást tűzné, oké, hogy sikerült megmenteni, csak egy, tegyük föl egy képletesen egy szoba égett ki, de viszont a többi része megmaradt, azért előfordul, hogy az a tulaj bejön a szertárba, és akkor megmondja, hogy köszi fiúk, ilyen például jól esik.
0: Igen, tehát igen, azért nektek is fontos emberként igen, az a visszacsatolás.
5: Pontosan, az nagyon, nagyon fontos számunkra, mert nem mindegy, milyen szájízzel megyünk mi is haza, majd akkor arról a szolgálatról, úgyhogy valóban egy pluszt ad, egy pozitívumot az, hogyha megköszönik az, vagy elismerik a munkánkat, úgy.
0: Akkor nézzük meg ebből a szempontból, és ez mennyire van jelen ez a gyakorlatban? Tehát, hogy meg szokták köszönni?
5: Meg, ez ilyen 50-50%. Kapunk ideget is, meleget is. Szóval,
0: tényleg?
5: Szóval, igen, úgy, hogy sajnos érnek negatívumok is bennünket, de ezt próbáljuk úgy kezelni, hogy itt be, itt ki. De viszont inkább ezek a pozitív dolgokra, ezekre inkább a dicséretre vagy a köszönömre, ahol szívesebben emlékezünk mi is. Úgyhogy, és még visszatérve annyit a hősieségről, hogy számomra mindenki hős, mindenki bármilyen szakma, vagy bármit is képvisel, ha maga a saját feladataiba, vagy a munkásságába, vagy valami munkasikereket, vagy olyan dolgot ér el, akkor az mindenki hős. Mi inkább szeretnénk példaképek lenni, úgy mondom, a jövő generáció, vagy akár a családunk és a gyermekeink számára, úgyhogy nekünk inkább lennénk példaképek, mint hősök, mert hogy valamit mutattunk, és valamit átadunk majd a utókornak, az sokkal fontosabb szerintem.
0: A stúdióban tűzoltók, Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila. Itt a fordított piramisban a portás hirtelen így meg is lepődött, hogy miért jöttek tűzoltók az épületbe, mert hogy megérkeztetek ide hozzánk, és hogy ha meglátnak az emberek, akkor így van bennük egyfajta, tudom, távolságtartás, vagy megijednek, vagy mi az első reakciójuk, hogyha így meglátnak benneteket akár szolgálati ruhában, szolgálati autóval, mi az, amit itt tapasztaltok? Mert igen, ahogy Gyuri is mondta, akár példaképként, akár hősként tekintünk rátok, hát az emberek észrevesznek, nehéz észrevehetetlennek lenni tűzoltóként, nem? Mik az emberek reakciói, mikor meglátnak benneteket?
3: Általánosságban egész jó köztiszteletnek örvendő a tűzoltóság. Tudják, hogy mi nem büntetéseket szabunk, hanem segíteni érkezünk, úgyhogy mindig pozitív a visszajelzés. Gyerkőcök szempontjából, tehát a gyerekek azok tényleg csillogó szemmel várják, vagy nézik a nagy piros autót, illetve a uniformisban a tűzoltókat. Viszont tényleg úgy, hogy a Gyuri mondta, hogy azért van, amikor a fotelkommandó úgy utólag nagyon-nagyon máshogy csinálná, vagy máshogy oldaná a dolgokat, és úgy kapunk ideget, meleget utána. Tehát vannak olyan szituációk, amikor negatívan értékelnek. De ez mindenkinek a saját problémája.
5: A komment szekciókban jönnek ezek, azért nevezte a fotelkommandónak, hogy onnan ők valóban jobban látná, vagy jobban át tudná végezni ezt a feladatot, de hát tessék, meg lehet próbálni.
2: Meg aki valójában a káros út, hogyha visszatérnék arra, azért meg kell érteni, hogy abban a helyzetben ő mit élt át, hogy mindegyikünk volt már valamilyen nem komfortos helyzetben, és akkor azért nehéz. Valamikor emberén kijön a negatív, közben nem biztos, hogy azt ő úgy gondolná. Úgyhogy amit a Gyuri is mondott, hogyha lényegében lehet, hogy ő akkor rosszat mondott, és jó az a tulajdonság, hogy fülemében másikon ki, és valójában tudjuk, hogy valószínűleg nem úgy gondolta, és így valójában abban a helyzetben ember máshogy viselkedik. Lehet, nem azt mondja, amit éppen akarna. Tehát ezt tudjuk mindegyikünk magunkból.
3: De általában pozitívan vagyunk megítélve, tehát szeretnek az emberek.
0: Ti, akik máshogy érzékelitek az időt, máshogy látjátok az emberi életet, hogyan gondoltok az életre? Mit ér az emberi élet? Na, erre vagyok kíváncsi, hogy mert nyilván sok mindent láttok, olyat is, amit egy hétköznapi ember nem, de hogy mit jelent számotokra az élet? Hogyan kellene élni az életet szerintetek? Most Gyuri, most nagyon rád néztem.
5: Igen. Hát igyekszünk elsősorban egészségesen betartani azokat a dolgokat, amit úgy látunk sok helyen, hogy amit tanácsolnak is, akár orvosok, vagy a életmód tanácsadó, vagy bármi, hogy próbálj meg egészségesen élni. Mi is próbálunk, persze természetesen sokat sportolunk, stb. De akinek már van családja, az szintén tudja, hogy mi amiket látunk, amiket átélünk, akkor mi inkább fokozottan figyelünk arra, hogy a családtagjaink, hogy mire ügyeljenek, mit csináljanak, úgyhogy próbálunk így élni, hogy egy kicsit ezeket a veszélyek elől elhárítani, de hát sokszor sajnos el is elkerülhet. Ahogy.
0: Igen, tehát mitől jól megélt egy élet szerintetek?
3: Élet a legdrágább ajándék, amit kaptunk a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek vigyázni kellene rá, mindenkinek örülni kéne neki, hogy egyáltalán kapott egy lehetőséget, és úgy megélni minden napot, mintha az utolsó lenne. Kicsit ilyen klisés, viszont tényleg maximálisan egészségesen. Tehát akkor, ha itt van egy test, akkor vigyázzunk rá, próbáljunk edzeni, próbáljunk egészségesen élni, és örüljünk annak az életnek, mert nagyon-nagyon-nagyon apró dolgok kellenek csak, vagy nagyon-nagyon apró dologtól az egész elromolhat, és máshogy értékeli az a életet, illetve az egészséget, akinek semmi baja, illetve az, akinek esetlegesen valami egészségügyi problémája van.
0: Másképp néztek-e az életre azóta, hogy tűzoltók vagytok, mint előtte?
2: Biztos, hogy van egyfajta, ez a professzionális deformáció, úgymond, hogy figyelsz lényegében jobban, látod ezeket a rossz dolgokat, ugye, ahogy a Gyuri is mondta, és valójában tényleg olyan dolgokra is odafigyelsz, aki más ember azt mondja, hogy te azért nem kell ennyire túlzásba vinni ezeket a dolgokat, nem kell annyira vigyázni, de igen kell, úgyhogy én részemről annyi.
0: Mit tanított nektek ez a hivatás az emberekről? Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg annyira máshogy tudjátok látni az életet, magát, hogy szerintem tanulságos lehet a hétköznapi ember számára is az, amit ti tapasztaltok tűzoltóként, emberként ebben az életre szóló hivatásban. Attila.
3: Én nekem, nálam az a deformáció így az élet részén él, amit Attila említett, talán ott jön ki, hogy próbálok úgy jobban odafigyelni. Tehát látom azokat a tragédiákat, amik szemtanúi vagyunk, illetve hova ki vagyunk küldve segítségnyújtás céljából, hogy miből alakulnak ki ezek a tragédiák, hogy élik át ott az emberek, és aki ezzel úgy közvetlen testközelből találkozik, illetve átéli, vagy látja azokat a úgymond túlélőket, illetve a károsultakat, akkor máshogy tekint sok amúgy hétköznapi dologra. Tehát itt most kezdjük onnan, hogy a felelőtlen sofőröktől, a gyorshajtáson keresztül, a tűzveszélyességnek a... Tehát ott is tűzveszélyt látunk, ahol más talán nem. És egyszerűen itt van egy ilyen hát csúnya szó, a deformáció, hogy egyszerűen úgy más, hogy más szemszögből látjuk azért a dolgokat, biztos.
0: Igen, ugye, és amikor az a frusztráló kérdés, hogy néz ki egy napotok, én ezen elgondolkodtam, hogy igen, azt megtudhattam, és már azért annyira ismételni nem is akarom, mert az előző beszélgetésünkből ez már kiderült, hogy egy percetek van arra, hogy elhagyjátok a bázisotokat, vagy a...
2: Laktanya, szépen magyarul.
0: Milyen kifejezés van még?
5: Állomás.
0: Ja, igen, hát az állomás, tehát hogy egy percetek van arra, de most akkor ezt nem fogjuk így szétszedni, mert hát, hogy említettétek, hogy nem tudjátok, hogy mikor értek vissza. De van olyan is, amikor nem történik semmi.
3: Így van.
0: És ezt hogy élitek meg, amikor Amikor igen, nyilván azért is választottatok ezt a hivatást, hogy segítsetek, és hát furcsa paradoxon, mert közben az a jó, ha nem történik semmi. Na de azért ezzel is kell tudni valahogy, nem tudom, együtt élni, hogy jó, most egy 24 órás szolgálat az unalmasan telik. Van ilyen?
3: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi 7 órakor belépünk a szolgálatba, az egy gyors parancsolvasással, tehát megvan mindenkinek az adott napi funkciója, elhelyezése az autón, illetve a csapatban, így mondom, és utána nekünk van napi rendünk, tehát ott minden a napi rend szerint történik. Ez azt jelenti, hogy nem, a tűzoltók nem unatkoznak, ha éppen nincs semmi, meg nem alszanak és várják a valaki bal szerencséjét, hanem nekünk megvan ott a napi szétírás, hogy aktuálisan mivel kell foglalkoznunk, tehát beletartozik a technikáról, a felszerelésről való gondoskodás, karbantartás, iskolázás, tehát nekünk állandóan pontos szétírt terv alapján folyik a iskolázásunk, tehát átvesszük a...
2: Ugyanúgy, hogy a Gyuri még, hogy bocs, hogy közbevágok, a testről is gondoskodni, benne beletartozik a fizikai tornázás, igen, például edzés, futás, mindenki, amit úgymond választ, ki van rá szabva egy bizonyos óra.
3: Tehát nekünk ez megvan, egy ilyen napi rend, pontos szétírás, ezt követjük, és minden borul, hogyha van egy jelentés, egy riasztás. A riasztás az a... ahogy megtörtént a riasztás, tehát hogy a kerületi operátor lesz, szól nekünk, hogy van egy adott eset, akkor onnantól egy percünk van arra, hogy befejezzük azt a tevékenységet, amit aktuálisan csináltunk, öltözzünk a bevetési ruhába, beugrani az autóba, és az autó hátsó kerekének el kell hagyni a garást. Erre van éjjel, nappal, télen, nyáron, esőbe, hóba egy perc. Tehát ez egy elég gyors lefolyású történet. Egy percen belül elindul a csapat adott technikával, egy mi maradna udalasz, egy különleges, tehát a balesethez, vagy tűzhöz, vagy technikai bevetéshez aktuálisan, ahova küldenek minket, ahol segítségre szorulnak az emberek. Ez az egy perc, ez nagyon gyors idő, nagyon-nagyon rövid. Gyakorlatilag útközben kapunk pontosabb információkat, hogy mi is történt ott, hogy is néz ki a helyszín, ahhoz mérten aztán válasszuk az erősítést, hogy szükség van rá. Megérkezés után csinálunk egy gyors ilyen felmérést, ezt a helyzetfelmérést, az alapján megint csak pontosítunk, tehát hogyha nagyobb erőre van szükség, akkor kérünk erősítés segítséget, ha elegendő az adott mennyiségű felszerelés, ami ott van, akkor a többit azt visszamondjuk, visszaküldjük, úgymond, tehát azért be legyen biztosítva, ha esetlegesen időközben történik máshol valami szituáció, valami különleges eset, akkor oda is tudjanak kimenni a kollégák, illetve ott is legyen segítségnyújtás. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon sokrétű, nagyon-nagyon összetett dolog, viszont unatkozni tényleg minimumot. Tehát egyszerűen nekünk a idő, itt van az a más fogalom, hogy a 24 óra az úgy telik el, hogy mindig valamit csinálunk, mindig valami történik. Ha mondom, van egy riasztás, akkor ott borul az egész, akkor azt oldjuk, és ez a riasztásról, hogy mikor jövünk vissza, az attól függ, hogy mennyire komplikált, mennyire
2: össze. Olyan egyszerű példát akarnák csak így a hallgatóknak inkább felhozni, mert Atti nagyon jól elmondta, ezt minden négyen tudjuk, hogy ez így van, de viszont egy például egy riasztás, az egy perc, hogy mennyire, vagyis az az idő, hogyha már visszatérek hozzá, tegyük föl hozzá, hogy meddig tart egy embernek, míg fel kell. Ugye reggel föl kell, fekszek még a ágyba jó 5 percet, telefon, ide-oda, azt elmegyek, ugye véc, zuhany, kövö, minden reggeli, mire elindulok, eltelik fél óra is. Ugye? És még mindig azt mondanám, hogy még nem vagyok rendesen éber. Mostan ezt lefordítom tűzoltó nyelvbe, hajnali fél 3-kor például egy riasztás, egy perc lényegében rá, egy perc nyire ma autóba ülünk fölöltözve elindulva, tegyük föl rá, valami van a városba, ami 3 perc nyire út, szóval még csak 4 percet tett el, a helyszínen vagyunk. Körülbelül a következő 1 perc még széthúzzuk a tömlőköt, lényegében a 6. percben már lehet egy háztüzet ojtunk.
0: ha most így a tűzoltás így szóba került, milyen bevetés, milyen típusú bevetésből volt a legtöbb így az elmúlt időszakban? Így itt van mögöttünk egy nagyon forró nyár, rengeteg tűzeset volt, de nem csak és kizárólag ilyen jellegű bevetésekre mentetek, illetve vettetek részt.
4: Szerintem már most lehet a balesetek, Garambó, meg,
5: baleset. Igen, meg a technikai beavatkozások, ami az ilyen nagyon igen. Sokrétű, az ugye van a lakásnyitásoktól kezdve, a viharkárok, bármilyen azon kívül, ami a tűzoltás és az autóbalesetek kívül, bármilyen technikai beavatkozás.
4: Meg akár a mentősöknek segíteni, hogy
5: igen, igen, mikor betegek lehozni őket emeletről, de akár még kígyó befogás is. Szóval olyan érdekes dolgok, ilyen abszurd dolgok is vannak, amire nagyon sokszor a tűzoltók segítségét kérik.
0: Mi volt a legabszurdabb hívás, ami azért még így lehet, hogy bizonyos időközönként is így előjön közöttetek, hogyha így volt ilyen, ilyesmi. Volt?
3: Hát amivel talán most a modern korban, amivel küzdünk ezek, hogy ma most a mobiltelefonok is automatikusan intéznek vészhívást. Egyrészt jó elgondolás, másrésztről tényleg rengetegszer van olyan, hogy egy biciklistának kipottyanik a zsebéből egy telefon, az a telefon úgy értékeli ki, hogy baleset történt, és küld egy automatikus riasztást. Nem akarom pontosan a statisztikát idézni, vagy feszegetni, de elég nagy mennyiségben van ilyen az automata e-call hívás, ami, mondom még egyszer, elképzelésben jó dolog, viszont gyakorlatban tényleg e-call egy-két eset van, amikor adekvált, többnyire... többnyire. Tehát mindenkinél ott van a mobiltelefon, ha valahol történik egy baleset. Nem emlékszek olyanra, hogy pont a alkohol mentett volna meg valakit, mindig valaki más is jelenti. Tehát olyan viszont már volt, hogy az alkoholt kergettük, és kerestük a telefont, vagy a esetet, hogy hol történhetett, és a rendőr, mentős, tűzoltó ki van küldve egy adott címre, ahol semmit nem találunk, viszont
2: van egy mobiltelefon a fűbe.
3: Át kell nézni, és keresünk egy mobiltelefont.
5: És volt úgy sokszor, hogy meg is találtuk a telefont, és aztán akkor jöttünk rá, hogy hoppá, az viszont.
0: Tehát csak a telefon, idézővel mondom, hogy csak igen. A telefont kell.
5: Igen, valaki autó tetején felejt egy telefont, és elindul van, és lássik az autóról.
3: És az már hívva telefon.
5: Nagyon sok eset van ilyen.
0: Ki lehet-e égni ebben a hivatásban?
3: Szerintem
2: mi még túl fiatalok vagyunk ehhez, hogy ezt megmondjuk, de biztos.
0: Igen, tehát, hogy ezt hosszú ideje kell, hogy valaki ebbe benne legyen?
3: Szerintem nem hogy kiégünk, hanem ilyen rezisztensé válunk a történésekkel szemben. Tényleg a kollégák önkéntes tűzoltók is, tehát azt jelenti, hogy van a hivatásos állománybeli tűzoltó egységbeni szolgálatot teljesítenek, és amikor ezt befejezik, akkor utána, mint önkéntesek szolgálnak. Tehát tényleg a nap 24 órájában, az év 365 napjában tűzoltók, őket kéne jobban kérdezni, hogy ki lehet ebből égni. Én szerintem nincs két egyforma eset, nincs két ugyanolyan bevetés, mindig valamiben más. Tehát nem egy szabványos, unalmas munkáról beszélünk, hanem egy tényleg egy valamilyen szinten kreatív munkáról, hogy adott szituációt hogy lehet a legjobban megoldani, a legügyesebben. Úgyhogy inkább őket kéne kérdezni, hogy ki lehet ebből égni.
2: Szerintem sokat számít a csapat. Kikkel vagyunk. Körbevéve. Én inkább úgy mondanám, hogy remélem ezt, és sose fogjuk meg, én legalábbis, hogyha magam nevében mondhatom, de sokat számít, hogy milyen emberekkel vagy körbevéve. Ez valójában mindenhol igaz, nem csak a tűzoltóságon belül, de itt főleg.
0: Gyuri, ha jól tudom, és ezt a konkrét esetet talán ti meséltétek nekem volt, hogy szolgálatból hazamentél, de hogy otthon sem állt meg a munka.
5: Persze.
0: Te hazamentél.
5: Persze, mert nem hogy? Áll meg. Mert hát volt úgy, hogy hazaértem, mire hazaértem, még be se léptem a kapun otthon, már jött a következő riasztás, mint önkénteseknek, úgyhogy...
0: Yes, bősön.
5: Igen. Úgyhogy folytattuk tovább a munkát. Hát valóban én csatlakozom szintén, hogy egy nagyon jó csapat, akkor az ember nem tud kiégni. És aztán másik dolog az, hogyha sok negatívum mellé, ha sok trauma mellé esetleg úgy haláleseteket látunk, vagy bármi, úgy vagyunk valahogy kicsit így megyünk lefelé, de nem égünk ki, de amikor jön egy nagyon jó dolog, az szinte visszalök újra a csúcsra, hogy újra kapunk egy olyan motivációt a dologra, hogy igen, van értelme, hogy ezt csináljuk, és ezt végezzük.
0: Ugye az idő az itt is nagyon furcsa, hogy egy pillanat alatt így elrepült ez a közel, hát nem is tudom, szerintem 3-4 óra, vagy mennyit beszélgettünk, de tényleg nagyon rövidnek tűnt, úgyhogy most már tényleg csak így egy mondatban, hogy miért érdemes csinálni azt, amit ti csináltok?
2: Segíteni jó. Vagy jó érzés, így mondom.
3: Segítség és a gyerekek, illetve az emberek
2: motivációja.
3: Háláért, vagy illetve azért nem is háláért, csak azért, azért az érzésért, hogy valakin tudtunk segíteni. Az, amikor képes vagy arra, hogy valakinek tudsz segíteni, és akarsz is segíteni, akkor tedd úgy.
4: Azért a köszönöm én, amit aztán a végén, ha
3: megkapunk. Aztán,
4: de azért az jól esik. Ma azért elég.
0: Gyuri?
5: Mindenképpen. Magunk a lelkiismerete szempontjából is, hogy magunk felé el tudjunk számolni azért, hogy valóban segítettünk és valami jót cselekedtünk, úgyhogy szeretnénk ebbe tovább élni.
0: Hát akkor részemről a köszönöm az nem marad el. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy idejöttetek a stúdióba talpig beöltözve, és beszélgethettem igazi tűzoltókkal, hétköznapi hősökkel, példaképekkel, ahogy Gyuri, te is mondtad, és én azt kívánom, hogy a siker alatt értsük azt, hogy tudjatok sok mindenkinek segíteni, és az a köszönöm, a sosem maradjon el. És hát bízom benne, hogy még tudunk beszélgetni. A stúdióban Kláris Attila, Csóka György, Dudás József és Süke Attila volt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
4: Köszönjük.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Ebben az órában egy olyan emberrel indulunk útnak, akinek maga az útonlevés is fontos része az életének. Vadkerti Imre, vagy ahogy sokan ismerik, Vadkerti Jimmy, idén töltötte be az 50-et, és most két nagy szóló koncertre is készül, és közben természetesen a Kormoránnal is úton van. A hangját pedig nagyon sokan ismerik, de hogy milyen ember van a hang mögött, arról ma egy kicsit másképp szeretnék vele beszélgetni, még ő sem tudja, hogy hogyan. Hamarosan tehát Vadkerti Jimmy a vendégem, de most hírek következnek, Bábel Ivetnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Halálos áldozata is van az újabb késeléses iskolás támadásnak Szlovákiában. Rekordnagyságú védelmi kiadásokat tervez Moszkva a jövő évre. Országszerte napos, meleg idő várható, 26 fok is lehet, jönnek a részletek. Halálos áldozata is van az újabb iskolai késeléses támadásnak Szlovákiában. Rendőrök és mentőhelikopter vonult ki ma reggel a Szaniszlófalvi, vagyis Staskovi általános iskolába a Csacai járásban. Egy diák ugyanis késsel támadta tanáraira is osztálytársaira. Egy 61 éves nő életét vesztette, egy 44 éves nő és egy kiskorú megsérült. Robert Fico kormányfő közösségi oldalán azt írta, az iskolák biztonságos helyek kell, hogy legyenek, ellenkező esetben nincs jövőnk. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter szerint a tárca készen áll arra, hogy azonnal krízis intervenciós és pszichológiai támogatást nyújtson a gyerekeknek, az iskolai dolgozóknak és a szülőknek. Az esetre a főgyész is reagált. Maros Zsirinka azt mondta, ez az erőszakos cselekmény is bizonyítja, hogy egyre fokozódik a feszültség az emberek között. Zsirinka szerint ez az esemény egy felszólítás az egész társadalom felé arra, hogy ne legyünk közömbösek az erőszak és az agresszivitás jeleivel szemben. Matos Rutaestok belügyminiszter, Tomás Drucker oktatásügyi miniszter, illetve Kamil Sasko egészségügyi miniszter is a helyszínre tart. Megkezdődött a parlamenti ülés, melyen a képviselők a Szlovákia 2040 vízió című dokumentumot vitatják meg, melyet Robert Fico kormányfő mutatott be. A vitán Martin Venhárt, a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke is részt vett. A dokumentummal kapcsolatos parlamenti vita hosszát 12,5 órára korlátozták. A mai napon csak délután 17 órakor szavaznak a képviselők. A legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia indítványozni fogja, hogy a Tomás a környezetvédelmi miniszter leváltásáról szóló javaslatot azonnal megszavazzák. A párt felszólította a többi ellenzéki parlamenti pártot, hogy teljes létszámban vegyenek részt a parlament mai ülésén, miután az SNS jelezte, hogy a parlamentben próbálja meg leváltani Tomás Tarabát. Az SZSZ és a KDH már jelezte, hogy minden képviselőjük támogatni fogja a javaslatot. Andrej Danko, az SNS elnöke pedig azt nyilatkozta, a Tarabáról szóló szavazás szabad kezet ad pártja képviselőinek. A Szlovák Nemzeti Párt példanélküli koalíciós szerződés szegésnek nevezte, hogy Robert Fico miniszterelnök visszavonta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló indítványát. A párt szerint ez egy olyan döntés, amelynek nincs párja a parlamenti demokrácia történetében, tájékoztatott Zuzana Skopcová, az SNS szóvivője. A pártnak meggyőződése, hogy a kormányfő veszélyezteti a kormány stabilitását azzal, hogy megszegi a koalíciós szerződést. Bízunk abban, hogy a kormányfő újra beadja majd ezt a javaslatot, és így nem kell sort keríteni a Tomás Taraba leváltásáról szóló szavazásra, olvasható a párt állásfoglalásában. Adam Lucsanszky, a Szlovák Nemzeti Párti jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára bejelentette, hogy visszalép Igor Homa a Smer jelöltjének javára. Lucsanszky döntését azzal magyarázta, hogy Homa, aki a Smer, a Hlas és a Domov Nemzeti Párt színeiben indul, jelenleg a legerősebb jelölt, akinek esélye van legyőzni a megye mostani elnökét Erika Jurinovát. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogyan 2023-ban sikerült összefognunk és kormányt alakítanunk, úgy ebben az esetben is helyes és bölcs döntés összefogni a legerősebb jelölt érdekében, mondta Lucsanszky. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 billió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-ig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Moszkva újabb mobilizációs hullámot kezdett, és külföldieket is toboroz, Észak-Koreából újabb 10 000 katona érkezhet. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A szlovák labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perckor Kassán Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligája C divíziójának második felvonásában.
0: Időjárás.
2: A nap további részében is napos, meleg marad az idő, 26 fokig emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, éjszaka 12 és 6 fok közé hűl a levegő, holnap is folytatódik a maihoz hasonló kellemes meleg idő, 21 és 26 fok közötti maximumokkal.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tart a baleseti helyszínen és az R1-esen Farkashida után Nagyszombat irányában, ahol két kamion ütközött össze. Radar méri a sebességet Kassán a Csermelszká úton a belváros felé tartva, de Nagyszalánc előtt is Szalánc újváros irányából, valamint Gálszécs bevezető szakaszán Újruszka felől. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó Érsekújvári és Losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.

0: kivillant a piros, és én azt mondtam a vendégemnek, hogy nem tudod, hogy mi lesz. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Vadkerti Imrét, vagy ahogy szerintem nagyon sokan ismerik, de majd érdekel az is, hogy többen ismerik-e őt Vadkerti Jimmyként, mint Imiként. Erről is beszélgetünk majd, de van egy nagyon fontos apropója a mai, azt is mondhatnám, hogy portré beszélgetésünknek, mégpedig az a fél évszázad. Vadkerti Jimmy ugyanis januárban töltötte az 50-et, nem is akárhogy fog ünnepelni, két szóló koncerttel, közben pedig a Kormoránnal is folyton úton van, és maga ez az útonlevés az, ami engem így elindított, mert hogy folyamatosan úton van, és neki igazán az utazás a lételeme, és hát a velejárója annak, amit csinál. Egy olyan hang, akit, és amit, és már meg is személyesítettem a hangját, bárki fölismer. A igen? Stúdióban van Vadkerti Jimmy,
1: szia! Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, Maja, hogy meghívtatok. Hol kezdjem az utazással? Vagy
0: ne kezd, képzeld el, mire onnan kezdem? Fogunk kezdeni, hogy én megtudtam rólad azt, hogy te valamikor sofőr köttél is.
1: Igen, pont előbb említettem neked, én Pozsonyban nagyon sokat jártam.
0: Igen.
1: És pont most dicsértem meg a forgalmat, lehet, hogy ezért kapok, aki tényleg napi szinten ingázik, és pont a reggeli dugóban jön, de én nagyon meglepődtem, és most nem az első eset, amikor Pozsonyban jövök, és észreveszem azt, hogy talán nyugodtabbak az emberek vezetési stílus, mert annak idején 25-30 évvel ezelőtt itt bolondok háza volt konkrétan az utakon, mindenki ment, mindenki nyomta le a másikat, és most kitettem az irányjelzőt, ki akartam sorolni a sávba, és beengedett. És nem, szépen lelassított, szóval ilyen pozitív. Lehet, hogy a mai reggelem ilyen, hogy ilyen pozitívan sikerül bejönni Pozsonyba.
0: Vagy jó te utazási stratégiát. Tehát képzeld, ez lett az én koncepcióm a mai beszélgetésünkben, mert azt találtam ki, hogy mi lenne, ha utaznánk.
1: Igen.
0: Te leszel az, aki vezet. Jó. Tudom, hogy te szeretsz úgy vezetni és úgy utazni, meg úgy alapvetően úgy szereted is a csöndet, igen, szereted a csöndedet, igen, de most az a baj, hogy én leszek a te utastársad, jó? És együtt fogunk utazni most képzeletben innen a nappaliból azokra a számodra fontos helyszínekre, ahova te elkalauzolsz bennünket ez alatt a fél évszázad alatt, és azokkal az emberekkel, akik számodra fontosak ebben az 50 évben, és annyit időzünk el velük gondolatban, amennyit csak te szeretnél. Igen, mit igen. szólsz ehhez,
1: Jó, Jimmy? Én abszolút benne vagyok.
0: Tehát akkor, ha most a startvonalunk nem a rádió lenne, nem a fordított piramis, akkor honnan indulnánk el?
1: Hát mindenképpen otthonomból, ez egyértelműen, és mindig onnét indulok általában, ugye? Vagyis, hogy nem mindig, de na, általában igen, otthonról, Gútáról.
0: Igen, tehát Gúta lenne a kiinduló pontunk, igen, és közben időben is fogunk, Jimmy, ugrálni, mert egyáltalán nem biztos, hogy kronológikusan fogunk most haladni, igen, mert lehet, hogy fogunk 30 évet, 20 évet, 10 évet, bármennyit ugorni. Ha most megtehetnéd, hogy időben így elutaznál valahova, de mondom, ott leszek én is, akkor hova? Hova térnénk most így vissza időben? Gyerekkorodhoz, egy fontos személyhez, egy pillanathoz?
1: Hát mindenképpen most nyilván, és nem szomorú dologgal szeretném kezdeni, mindenképpen a gyerekkorhoz, hogy még éljenek azok, akik hiányoznak, és akik már nincsenek, ez biztos, ez mindenképpen. És hát ez az áldott gyerekkor tényleg, ami ez a boldogtalan, felhőtlen. Én nem azt mondom, hogy most rocksorom van, mert ne értsen senki félre, én tényleg boldog ember vagyok, mert csodás családom van, minden, de tényleg a gyerekkor, az a gondtalan gyerekkor. Tegnap megálltam anyuméknál az utcába, és ez egy olyan jó érzés mindig. És nagyon benne van egy gyerekkori kép, ami ugye mi úgy lakunk, hogy a templom tornyát lehet látni az utca végén. És ez olyan szépen mindig meg van világítva, és igazából nekem az a hazatérés. És nem az anyuméknál lakom nyilván, de azért az embernek a szülőháza úgymond a, hát mondjam azt, hogy nem is, hogy a mencsvára, de az egész a gyökere, meg a mindene az embernek, ugye, akinek még ez megadatik, ugye, hogy megvan a szülőház. Nekem áll jó Istennek élnek a szüleim, és a szülőház is ott áll, és tényleg ez a kép van mindig bennem. A hazatérés az nyilván, persze ugye az én családom, a gyerekeim, a feleségem, de

0: után mondjuk
1: nagyon is, elszámol, nagyon is van. Nagyon is, mert, akkor... én, mert ezt ti is tapasztaltátok biztosan, mert ugye nyilván ez nem titok, hogy ti zenéltek és utaztok, hogy ugye fiatal korában az embernek ugye úgy pörgött, úgy nem foglalkozott azokkal a dolgokkal, mert úgy benne volt, úgy nyakig mindenben, meg úgy tényleg habzsolta a dolgokat. Most már úgy habzsoljuk, hogy okosabban egy kicsit, meg figyelve sok mindenre, ugye ebben nem akarok belemenni, de tényleg figyel az ember is, és egyre fontosabbak a régi dolgok, szóval úgy van is egy dal, ami szerintem el fog hangzani itt, ami ezt nagyon-nagyon szépen leírja, ez Koltai Gergő, ugye gyönyörűen megírta a szöveget, hogy van egy út, ami úgy összetalálkozik mindig a végén. És ez most ne az élet végéről beszéljük, hanem például az, hogy elmegyek egy hétre például, csak egy példa, vagy akár két napra van az indulás, és az emberben benne van az, hogy na hát ugye mi fog történni az úton, hogy hazaetér az ember, mert ez benne van ugye sajnos az utakon az ember, és ez a hazatérés, ez mindig azért tényleg az, hogy akkor van az, hogy na itthon vagyok, és megérkeztem, és hát én patriótaként, mert én imádom a városomat, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és tényleg jó hazatérni, a megnyugvás, az odatartozás, ott él mindenki, aki, én nem mondom, hogy máshol nem számítanak, de most a családról, meg úgy a szűkebb pátriáról, vagy a barátok is minden, szóval úgy otthon vagyok. Én ezért nem is költöztem, mert bevállaltam azt, hogy én ingázom. Nekem általában a kiinduló pont az Pest. Ugye a kormorán miatt én Pestig utazom, és akkor igazából Pesttől kezdődik az élet, szóval onnét indul a busz, és akkor megy a zenekar.
0: Mit jelent neked messze menni? Tehát erre készülsz lelkileg, hogyha tudod, hogy akár ugye itt említetted, hogyha egy hétre mész, máshogy indulsz-e útnak, hogyha tudod, hogy közeli két órás, mondjuk ez lehet, hogy közelinek számít, fellépésre mész, vagy hogyha tényleg elmész egy hosszabb időre. Máshogy indulsz-e útnak?
1: Hát persze, nyilván ugye a pakolás.
0: A gyakorlati szempontból
1: érthető, igen. A bőrönd az nagyobb, ha hosszabb útra megy. Igen. Tehát a elintézetlen dolgokat el kell intézni előtte, ugye, amit nem hagyunk itt problémát, gondolt, azt próbálom elsimítani, hogy hosszabb időre megyek, ugye. Vannak nyilván hétköznapi megoldandó dolgaink, ezt megoldjuk, hála Isten, ebben a feleségem nagy segítségemre van, szóval ő az anya oroszlán, aki ezt viszi, ezeket a dolgokat. De tényleg odafigyelek mindenre, nyilván a kétnapos útra is, mert ugye mint zenésznek ugye most vagy gondolatba gondolod, hogy vagy mert ugye ide tartoznak a hangszerek is, meg minden.
0: Igen.
1: Így a
0: engem most nagyon érdekel emberileg is, nyilván tényleg zenészként azért az ember fölkészül, és lehet, hogy pont ez segít abban, hogy nyilván én is tudom azt, és tapasztalom is, hogy milyen, amikor ott egy zenész előkészít, és pontosan tudja, hogy mi mindent kell magával vinnie.
1: Hogyha meg a másik oldalról nézzük a dolgokat, az emberi oldaláról, nem zenészként, akkor ahogy halad az ember a korral, hála Istennek jól érzem magam. Nem érzem magamat 50 évesnek nyilván, tényleg. A zene az de ha külsőleg gyötör egy kicsit a sok út, meg nyúzottabb, de belső lelkileg, meg fiatalít, meg ezt tudod te is, hogy ez tényleg egy gyönyörű valami a zene. Szóval, de viszont ahogy így halad a kor, így talán egy pici férsz is az emberben benne van az, hogy hát mindig azt kérem a jó Istentől, hogy érjek haza épségben, vagy érjünk haza a csapattal, akikkel épp megyek, hogy ne legyen semmi gond az úton. És erre gondolok elsősorban, hogy ez rendben legyen az utazás, meg tényleg hazatérjek újra. Szóval, hogy hazajöjjek épségben, egészségben. Hát ezt tartom a legfontosabbnak mindig. Meg hát, ugye, hogyha már zene oldalát nézzük az utazást, hogy koncertek vannak, hogy hát az legyen rendben. Egészségesek legyünk mindenki, ugye... Igazából mindenhol ilyen, bármelyik formációm van, mindenhol énekesek is van. Nem csak én egyedül énekelek, hanem énekes kollégák, de hát ez akár a hangszeres zenész kollégákról is, hogy egészséges legyen mindenki, szóval ez van egy ilyen is. Úgyhogy így szoktam. Erre szoktam elsősorban gondolni, az, hogy az úton rendben legyen minden.
0: Hát az úton rendben legyen minden akkor is, hogyha messze mész. Most ha messze mész című dalt fogjuk meghallgatni, hogy egy kicsit még jobban tudjunk Vadkerti Jimmyre ráhangolódni, és hát a hangjára, mert ugye én a ma délelőtt folyamán nagyon sokszor elmondtam azt, hogy azért a te hangod olyan ikonikus, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, aki ne

0: Micsoda hang. Vadkerti Jimmy itt a stúdióban, és az ő hangját hallhattuk az imént is. Fél évszázad, ezt így kimondani talán lehet, hogy ijesztő, de hogy mögött annyi élmény, annyi tartalom, annyi koncert, annyi útonlevés van, és hát most mi is egy ilyen képzeletbeli útonlevésen vagyunk éppen Jimmyvel. Azt mondtam, hogy ő a sofőr, ő vezet. Tudom, hogy leginkább ő szeret csöndben egyedül, ha megteheti.
1: Ha tehetem, akkor igen.
0: De
1: igen.
0: Most itt vagyok én.
1: Ne, boldogan, ez jó, így jó. Így. Igaz, nehogy félrejtsen valaki, mert én szeretem az úti társat, hogyha van úti társ, szóval jó dolog az.
0: De nem a folyton csacsogót.
1: Annyira nem. De hogyha egyedül vagyok, hogyha úgy hozza a sors, hogy egyedül vagyok, akkor viszont a csöndet szeretem. Szóval nem mondom, hogy nem szoktam beénekelni, szoktam kocsiba, ugye, meg hogyha tanulok valamit, akkor az a legpraktikusabb módja a tanulásnak, ahol nem zavar senki igazából, hogy ugye beteszem a dalt, és akkor tanulom a szöveget, meg hallgatom a dolgokat, vagy a demókat, ugye, ami készülőben vannak, hogy egy picit átvegye az ember a dolgokat, úgyhogy így. Egyébként a utitársokat szeretem, szóval ezzel nincs.
0: Én most a GPS-ed leszek csak, jó? Én csak az irányt fogom most megmutatni, de itt, ahogy a dalt hallhattuk a te előadásodban, én ugye adtam is hangerőt, hogy hallgassunk téged, és így mondtad, hogy te annyira nem szereted magadat hallgatni, mondtam, de kár érte. Mi az, ami miatt nem jó visszahallgatni, vagy nem komfortos, vagy mi?
1: Az teljes zavarba jövök, és már sokszor idegesítő. Ez tényleg nem ilyen, komolyan így van. Ezt akik ismernek, tudják. Tényleg nem. Vissza szoktam olyat hallgatni esetlegesen, amit például a demót, azt, hogyha föléneklek egy demót, ugye azt a kedves hallgatók, hogy értsék, azért nem mindenki tudja, hogy mi az a demó, ugye? Felvétel, az egy próba felvétel, ugye elkészül az anyag, és akkor ezt fölének elem, és akkor azt megkapom, és akkor amikor megyek a végleges feléneklésre, akkor ezt szoktam hallgatni, hogy csiszolgassam egy kicsit. Úgyhogy, mert azért a demo az nem mindig úgy sikerül, bár most vétózom ezt is, mert volt olyan, hogy a demo felvétel jobban sikerült, ez a próba éneklés, mint az eredeti.
0: Ilyenkor fölülírod, és azt mondod, hogy oké, akkor hagyjuk meg a demót inkább, mert az jobb.
1: Az a bajom, hogy én itt ugye, mint nekem szólóanyag nagyon ritkán adatik meg az, hogy én belebeszéljek abba, hogy ez mi legyen a... Szóval én legtöbbet stúdióban Koltai Gergővel dolgozok, mert ugye mondhatom azt, ugye, hogy 14 album jelent meg a Kormoránnal, ami rengeteg.
0: Igen, ha ezt nem te mondod, akkor én voltam volna.
1: Ha csak 10 darról lenne szó albumonként, akkor is 140 dal. Úgyhogy rengeteget dolgoztunk. Hát 16 év, ugye, az ezért szép, az már szép. És szóval nagyon sokat stúdióztam, ott azért ő dönt, hogy mindenben, hogy mi legyen, ami jogos, hát ő írja a dolgokat, ők írják a dolgokat, úgyhogy ő hogyan gondolja, és nagyon jó ötletei vannak tényleg.
0: Közben áruld el még nekem a következő úti célt, hogy most hová megyünk, én közben a kérdésemet fölfogom.
1: Én még egy picit maradnék, ha nem maradunk a gyerekkorban, hanem a tinikorban, tínézserkorban, amikor elkezdtem a zenét.
0: Mikor?
1: Lehet ez?
0: Persze, mikor kezdted
1: el, 88. 88-ban.
0: Visszarepülünk most 88-ban?
1: Repüljünk vissza egy kicsit, igen, mert szerintem azok az emberek megérdemlik, akikkel így elkezdtük meg. Egy szép korszak volt.
0: Miért volt olyan jó ez a korszak, Jimmy?
1: Ez a korszak azért volt nagyon-nagyon jó, mert ugye volt lehetőség a suli zenekart alapítani, és ugye még egy nagyon pici, el kell nüanszni dolgot árulnom, hogy engem úgy ötödikes koromban jött egy tanítónéni, akit úgy hívtak, hogy Kis Évike, akkor még aztán, hogy a Jókainé Kis Éva lett, és igazából ő fedezte fel azt, hogy én konyítok valamit az énekléshez, és akkor így, igazából így indult el, ő vezetett rá a dolgokra, és volt egy ilyen lehetőség, hogy suli zenekart alapít az iskola, és akkor lehetett jelentkezni. És akkor így én is elmentem, ezáltal hogy felletem egy picit bátorítva, és akkor így megalakult az Alfarock zenekar, ezt mindig kijavítom, és hát nagyon-nagyon szép időszak volt, ez közel 4 évig tartott, saját dalok is voltak, és elárulom azt is, hogy még mindig van ez a zenekar, és a fölállásba végül is énekem rajtam kívül ugye Krincsán Milán énekel a zenekarba, egyébként a nevét azért páran ismerik, gondolom, és szinte megvan ott a régi csapat. Szóval azok, akikkel elkezdtem zenélni, azok még mindig zenélnek, és az Alfarock nevet használják. Hát mondhatom a neveket?
0: Persze, okos.
1: Szlatki Zsolti, ő dobol, a Rigó Peti gitározik, Hans Tihi, ő basszusgitározik, Kertai Krisztián billentyűzik, hogy az a csapat, aki akkor játszott, az játszik most is. Mondjuk a Reiher Ricsi volt a basszusgitáros, őt váltotta Hans Tihi. És ez egy óriási dolog. Na és ezek a szép emlékek, ezek a szép vasárnapok, de mindig vasárnap próbáltunk. Vasárnap délelőtt ugye akkori pionírház, ami aztán később szabadidő központ lett, ott volt egy terem, és hát akkori technika, hát a csúcs technika volt a Vermona erősítő, ugye a Tesla mikrofon. Amikor a Tesla mikrofon elő lett véve, akkor ünnepnap volt.
0: Bás volt énekelni akkor?
1: Teljesen, így van. És mindig vasárnap 10 órától kezdtük a próbákat, és ilyen kettőig szoktuk délutánig. És nagyon érdekes volt, és ez egy ilyen nagyon-nagyon szép emlék nekem ez az egész, ahogy ez így össze, ez a kis puzzle, vagy ez a kis mozaik összerakódott, ez a zenésdi. Meg hát ugye az ember így abban, akkor hány évesek volt, 13 évesen, 14 évesen az ember, ugye akkor alakultak a nagy, vagy nem, akkor voltak ezek a Guns N' Roses, meg ezek a nagy zenekarok ugye Amerikában, és azért már hallhattunk róluk, akkor már, és akkor mi is azok akartunk lenni, ezek a nagy rockstárok, meg minden is. És nekem még volt egy olyan problémám ezzel az egész énekléssel, hogy én konkrétan minden egyes próba után vagy a torkom fájt, vagy lerekedtem, és hát mondtam is, hogy én szerintem ezt most csinálom, amíg bírom, meg szeretem csinálni, aztán szerintem úgysem fogok énekelni, mert nem fogja bírni a hangom, mert mindig folyamatosan le voltam rekedve, csak nem tudtam azt, ugye, hogy én akkor még mutáltam. És talán ez volt a szerencse, hogy konkrétan végig ordibáltam azt az időszakot, amikor volt ez a mutálás, ugye a hang, hogy változott a hang, és talán ennek is köszönhetem, hogy ott kínoztam magam, és de imádtam, nagyon-nagyon szerettem, és ezek a képek bennem vannak nagyon, ezek a délelőtti képek, ez a szép napos idő, meg ahogy mentünk, ott fiatalok voltunk, meg tényleg ez nagyon-nagyon szép volt, szóval.
0: Most, ha ugye visszamentünk képzeletbe, 88-ba például.
1: 88-89-be,
0: akkor te most szeretnél annak a vadkerti... Hogy hívtak téged? Imi?
1: Akkor már Jimmynek hívtak. Akkor már Jimmy. Igen, mert nekem nálunk az utcában, ugye a szülőháznál volt egy Klárika nevű szomszédasszony, vagy hát egy lány, ugye? És volt ez a sorozat, ez Jamie és a csodalámpa. Emlékeztek erre a sorozatra, volt egy kutyája, meg egy lámpája, és akkor a Jamie, valahogy ilyen így Jimmy lett, szóval Zámbok Jimmy-hez semmi köze, mert sok szoktak ezzel
0: igen,
1: persze szoktak poénkodni ezzel, nem, ez Jamie-ből lett Jimmy. Volt Jeannie, aztán meg Jimmy, azt hiszem, és akkor így
0: tehát van. Akkor te már korábbról kaptál
1: egy művésznevet. Egy becenevet, aztán ez ragadt rám. Annak idején még a társulat alatt, ugye, István, nem akarok ugrálni az időbe, de ott...
0: Nyugodtan ugráljunk, most ez megengedett.
1: Ott a Derzsi Gyuri ugye ott volt, és akkor mondta a Gundel Takács a Gábor előtt, engem szólított, hogy Jimmy, gyere már ide, Derzsi Gyuri. És akkor a Gundel Takács Gáv azt mondja, Jimmy, ki a Jimmy? Hogy a vadkerti Jimmy, és akkor ő is elkezdett már jimmizni ott engem, úgyhogy ez
0: ezzel így, megpecsételődött, aztán
1: hát
0: most
1: mondhatni,
0: már
1: de, mondhatni, de úgy általában annak hívnak, igen.
0: Van, aki Iminek, Imrének szólít?
1: Hát pont a Gyurika, a Derzsi Gyuri most megfordultam, most állandóan Imrézik. Én meg Györgyözöm.
0: Hát akkor megvannak azért ezek, ahogy kit hogyan nevez. Persze, de ha most akkor megint visszaugrunk egyet, például ide 89-ben, akkor Jimmyként mostani éneddel váltanál pár szót azokkal az emberekkel, akikkel ott most gondolatban találkozunk, vagy szeretnél annak a tini Jimmynek a bőrébe bújni?
1: Hát igen, ennyi tapasztalattal.
0: Uh-huh, tehát, hogy a tapasztalatok meg legyenek, de belebújnál.
1: Így van, így van. Hogyha ezt odavinném most abba a zenekarba, ezt a megszerzett tapasztalat, mondhatom hát szerényen inkább azt, hogy tudást, mert de ezt a tudást odavinném, de szerintem ezzel ők is így vannak, mert rengeteget fejlődtek ők is, hogy ebből akár még bármi is lehetne abból a csapatból, és akkor, hogyha akkor indulunk ott, ezzel a tudással nyilván, ami most egy ilyen álomszerű dolog, de szerintem igen.
0: A tínédzser Jimmynek voltak rockstar sztár vágyai, álmai, hogy oké, okay, hogy a hangja bereket, azt mondta, hogy ezt lehet, igen, hogy sokáig nem fogom bírni.
1: Igen, igen.
0: De hogy azért úgy, ha behunytad a szemedet abban a nagyon jó mikrofonban, amikor énekeltél, igen, vasárnap délelőttönként a próbán,
1: persze, most
0: akkor nem, azért elképzelted?
1: Persze,
0: hogy...
1: és nem fogod elhinni, hogy miket csináltunk mi az a bandával. Hát füstgépet gyár, ugye akkor nem tudtál venni, nem tudtál rendelni innét, onnét, most két nap alatt ott van a házadban a füstgép, meg a minden. Mi akkor gyártottunk füstgép, készítettünk füstgépet. Rigó Peti volt, ő tévészerelőnek tanult, azt hiszem, igen, vagy ilyen kütyűs ember volt, és akkor ő oldotta a füstgépet, akkor még egy ilyen Zetor, meg Ávia lámpák, mondhatok márkát itt?
0: Azt talán annyira.
1: Talán, jó, de akkor egy ilyen, oké. Okay. Egyébként talán már nem is futó egyébként, na jó, mindegy, lényeg az, hogy ilyen lámpákat szereztünk, és ezeket fújattuk be ilyen festékkel, és akkor azok voltak a fények, és akkor úgy próbáltunk, voltak olyan próbáink, hogy be, és akkor a kapcsolót, ezért most lehet, hogy de szerintem már nem fog elvinni a rendőrség, de volt, hogy leszedegettük a csöngőket a lakótelepeken, és akkor igen, és akkor ezek voltak a nyomógombos, irányítottuk a fényeket, ezzel váltottuk a fényeket, és akkor csináltunk olyan próbát, hogy föltettük a teljes felszerelést, beöltöztünk, és akkor bent abba a terembe füstöltünk, meg bent a fény, és akkor játszottuk a dalokat. És persze, hogy ne a kérdésedre válaszolva, persze, hogy akart rockszál lenni az ember, hogy ne, hát az, most megnéztünk egy Guns N' Roses, vagy bármelyik zenekart, egy koncertet, mert azért akkor már lehetett későbbiekben, inkább akkor már menjünk így a 89-90-es években, amikor már a VHS szalagon meg lehetett nézni ezeket a koncerteket, hát az ember csak ámult-bámult, hogy 100 000 ember a koncerten, és akkor mi is ilyenek leszünk, és persze, álmodoztunk, igen.
0: Álmodoztál, de ez azért nagyon nagy részben, nem tudom, ezt nyilván te tudod magadban, hogy mennyi része valósult meg abból, és biztos vagyok benne, hogy azért ez a tini Jimmy azért nagyon, igen, elégedett lenne, ugye?
1: Abszolút, persze. Én ezt nem gondoltam, hogy idáig ellépegetek, hogy idáig el...
0: Hogy ilyen hosszú utakat teszel
1: hát,
0: meg?
1: Hogy eddig fog tartani igazából ez a dolog, mert hogyha, mert időbelileg most, amit mondani szeretnék, ott járunk. Ugye 93-ban, ez most Derzsi Gyuri, ő mindig engem kijavít, vagy 94-be, ugye bekerültem a Jókai Színházba, viszont ez Gyurinak köszönhetően, mert annak azelőtt ugye volt Zselizen a Ritmus Fesztivál. És csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon összekötődnek a dolgok, kapcsolódnak a dolgok, és akkor találkoztam Gyurikával. Most számoljuk gyorsan ki, az 30, nem tudom hány éve volt. Azóta barátok vagyunk, hála
0: 94-től?
1: 94-től.
0: Akkor 32 éve 32 tart éve. Ez a barátság.
1: Igen, igen. És ott beszélgetünk, hogy mi a terv, hogy te mit szeretnél. Hát mondom, azért ugye az István a király akkor is, az a rockopera volt, ami meg Jézus Krisztus szupersztár, de az István a király, hogy ebbe énekelni egyszer, olyan jó lenne Budapesten, és akkor nagyokkal, meg ezek az állam. És ott beszélgettük, és akkor megegyeztünk a Gyurival, Derzsivel, hogyha valamelyikünk bejut valahová, akkor megpróbálja, és ha keresnek hangot, akkor megpróbálja besegíteni a előadásba. És az így történt. A Mária Evangélium a rockoperát meghirdették, Gyuri elment meghallgatásra, Beke Sándor rendezte a Jókai Színházba Komáromba, és ugye bejutott Gyuri, mint Jézus, és akkor kerestek Arkangyalra, Gábriel Arkangyalra egy szereplőt, nekem iszonyatosan magas hangom volt, ilyen vékony, ilyen már majdnem női szoprán, ez tényleg nem vicc, iszonyatosan magas volt, és ez a szerep ezt kívánta. A Gábriel Arkangyal szerep, hogy ilyen szoprán magasságban férfi hang, és ugye meghallgattak, és bejutottam a színházba, szóval így alakult a színházi dolgom, és utána, amikor ez lecsengett, közben én ugye megnősültem, és akkor itt most azért válaszút. Jött a Bálint fiam, ugye született meg, és azért a zenész, meg azért abban az időben, hát most se vagyunk agyon fizetve, de abban az időben még nem, nagyon nehéz volt, úgyhogy aztán munka után néztem, és ott úgy azt ja, meg elmentem katonának, ugye akkor még katona volt, sorkatonaság, úgyhogy még katonának is elvittek, úgyhogy ott szünetelt, és ott úgy próbáltam elengedni a dolgokat.
0: El akartad? Vagy a helyzet.
1: A kötelesség inkább az, hogy lehet, hogy majd egyszer majd zenélek, de hát most a család és a meló.
0: De el tudtad volna engedni?
1: Így utólag nem, biztos, hogy nem. Nem, mert azért is fogtam bele utána újra. Megkerestek, és vendéglátóztunk, elkezdtünk ezerrel vendéglátózni.
0: Én miközben, ugye, ha már így a Jókai Színházat is említetted, és így a szerepeket így megpróbáltam górcső alá venni, most nem is akarom mindet felemlegetni, majd ezt ráthagyom. De azon gondolkodtam, hogy most, ha megtehetnéd, hogy bármelyik általad megformált karaktert, ha megszemélyesítenénk, és kérdezhetnél tőlük, kiválasztatsz egyet, kettőt, bármi, mi az, amit kérdezném? Mert hogy tényleg itt egy Gabriel Arkangyaltól kezdve, tehát tényleg itt volt, voltak olyan, hát szerintem ezek nagyon mély karakter megdolgozások voltak.
1: Nagyon kemény, igen.
0: És hogy mi az, amit kérdezné? Ha ők most valós személyek lennének, itt állnának veled, akkor, vagy ki az, akitől úgy kérdezné? Ki az, akivel most így leülnél közülük beszélgetni?
1: Hát mindenképp Koppány szerintem az lenne az az ember, akivel leülnék nagyon szívesen beszélni, de akár Kinizsivel is, nyilván.
0: Mi az, amit kérdeznél tőlük? Mi az, ami összeköt?
1: Hát nyilván először, hogy volt ez az egész.
0: Maga a történelem?
1: Maga a történelem, igen. Igen, hogy erről meséljenek, hogy az a viszony, hogy volt, vagy mit éreztek, hogy a testvér, a nagybáty, az unokaöcs, ugye, hogy erről, ezekről az érzésekről. De szerintem a rendező is visszamenne. Úgyhogy akár Kinizsitől is kérdeznék dolgokat, úgyhogy... Igen, meg hát nyilván a szerep megformálásában is, meg az egésznek a karakterében is segítene sokat. Igen, igen.
0: Van még olyan szerep egyébként, ha most lehetőséged lenne választani, amire még úgy nagyon vágysz? Ki azért a színház világában mozog, azért ezt a kérdést gyakran megkap.
1: Én megmondom őszintén, hogy nekem amik itt tetszettek, mert azt sem mondom, hogy szerep álom volt, meg szerep vágy. Talán az István a király, de István a király a bármelyik szerep. Szóval ott ugye én Tordának készülődtem annak idején, azt énekeltem, Tordát többször is, és nekem talán az István a király volt az. A többi meg nagyon ilyen, nem mondhatnám, hogy a többi álomszerep volt, viszont nagyon-nagyon tetszett, és nekem óriási általom Vikidál Gyula, és ez de és nem csak a Koppánya. Nem csak a Koppánya, hanem a többi szerep is, mert érdekes, a mi útunk nagyon érdekes. Én nagyon jó vagyok Gyulával, én erről beszélgettem is vele, és nagyon-nagyon ilyen párhuzamos a színházi szerepekben, nem a rock történelemben nyilván, ugye a rock világában, hanem a színházban, mert ugye a Mária Evangéliumában igaz, hogy Arkangyalt játszottam, 93 vagy 94, na mindegy, most ez, viszont majd később én eljátszottam Jánost is, amit Vikidál Gyula, és az egy csoda szerep. Az egy nagyon-nagyon mély szerep, nagyon-nagyon, ugye narrál végig Jézus életét, és hát nagyon mély dolgok vannak benne, és hát Müller Péter Sziámi ugye zseniális szöveget írt rá, ugye Tolcsai László meg a zenét, ugye, és hát sokszor játszottuk magát a darabot is, viszont volt pár alkalom, hogy meghívtak, mert oratorikus is csinálják, és Sasvári Sándor Sávhármónika, maga Müller Péter Sziámi is részt vett ebben, oratorikus, ugye, hogy megy a zene, fölállsz és énekled, és annyira, Gútán is voltunk a templomban, ezt kiharcoltam, hogy akkor Gútára jöjjünk el, és valami csoda az a szöveg, az üzenet, ami benne van. Borzongok, kinyitom a szövegkönyvet, mert azért át szoktam olvasni, és egyszerűen beleborzongok abba, ami ott van.
0: De még mindig.
1: Pedig közel szerintem játszottam egy 60-szor magát a darabot, a teljes darabot, és hát a oratórikusból talán 5-6 volt, amit templomban előadtunk.
0: Mi az, amit ezek a szerepek, karakter megformálások, de amikor színpadra állsz, és mindegyik egy más-más megtapasztalás volt, ami hozzáadott?
1: Tanít. Mindenképpen tanítanak ezek a szerepek, ezek a dolgok, és hát ez köszönet a maga rendezőnek is, ugye.
0: Tehát meg, ezt nem lehet lerakni, alkotó... mint egy jelmezt
1: nem, az előadás
0: végén.
1: Nem lehet, persze nem jó benne maradni, szóval azt azért tudatosan erről beszélhetünk, hogyha lesz annyi időnk, hogy ott kell hagyni sokszor a dolgokat, mert abból aztán baj lehet.
0: Hát igen, mivel az úti célunkhoz nem sokára elérkezünk már csak az idő miatt, úgyhogy nagyon bele kell húznunk.
1: Szóval de az, hogy tényleg az, ami benne van, tanulok, ugye a János apostolnak az üzenetei, a mondásai, amit ránk hagyott, és ahogy ezt az egészet elmeséli, és ott az a csodálatos szövegkönyv, vagy Kinizsi bőrébe is belebújhattam, ami egy fantasztikus, kemény, hazaszerető ember, vagy Árpád vezér bőrébe, amikor belebújtam, az is csodálatos. Tanulom a történelmet.
0: Emberileg, érzésben mi az, amit akárha egy tulajdonságot, jellembeli vonást ki tudnál emelni, amit magaddal vittél, akár az összes szerep?
1: Az összesből magammal vittem, mert mind a jóság mindenképpen, a szeretet, és ez most lehet, hogy nagyon közhelyes, amit mondok, mert az mindig elhangzik. A jóság, a szeretet és a tartás, embernek a gerincessége és a tartása mindenképpen.
0: Ennyi színpadonállás után közönséggel való kapcsolódás, színházban, kormoránnal, szólóprojektekben, három királyokkal. Hogyan tudod fogadni az elismerést és a bókot? Engem ez annyira foglalkoztat.
1: Jól esik az elismerés, a bók, de és mindenkitől elnézést kérek, nagy félreértse, mindig hozzáteszem, nekem maga az ének jelenti azt, hogy a lételemem. Szóval én ezt mindig mondom, nálam lelkileg is és fizikálisan is segít. Én lejövök a színpadról, meg 5 kiló lemegy rólam, azt érzem, hogy minden teher, minden. Utána kezdődhet a sok probléma, vagy bármi, ami épp adott, de az nekem, hát elismerés is, természetesen a taps, a közönség, ez óriási dolog, de elsősorban én tényleg az a éneklés nekem a mindenem, szóval az annyira, és ez a hobbim is, szóval ez is egy nagy ajándék.
0: És ez a dicséret, hogy ezt mennyire tudtad, vagy mennyire könnyű volt ez, könnyű ennyi éven már a pályán megtanulni, kezelni. Tehát ezt rögtön tudtad, ez ilyen természetes velejáró, itt ugye a zene alatt.
1: Visszatérek a Jókai Színházhoz, ott egy picit elröppentem, hogy ezt így mondjam, egy picit így elszálltam, mert azért tizen akárhány évesen belecsöppensz egy vérprofi csapatba, és olyan nevekkel, mint Dráfi, Matyi bácsi, Isten nyugosztalja, Boráros, Imre, most Boldogi Olivér még annak idején, rengeteg akkori színházi sztárral egy színpadon, hát akkor nem bírtam magammal, nyilván akkor én Jókai Színházba, Vadkerti gyerekizé, és persze, de aztán megtanultam kezelni ezeket a dolgokat, szóval szerintem ez jól eső, ez épít, kell, hogy építsen, kell, hogy erőt adjon elsősorban, de én amit előbb mondtam, amit, hogy ha lejövünk a színpadról, azt hagyjuk ott. Nyilván legyél boldog, hogyha jól sikerült, meg örülj neki, mert ez öröm minden zenésznek, minden énekesnek, hogy siker van, meg szerették, amit csinálsz, meg írnak, de szerintem azt ott kell hagyni. Annak ott van a helye a színpadon. És szerintem nem szabad összekeverni a színpadot, úgy, ahogy amit mondtam, hogy a színészettel kapcsolatosan, és szerepben nem marad soha, mert abból baj lehet. Szóval abból ki kell lépni.
0: Mennyire szoktak az emberek téged, nem tudom, akár hasonlítgatni, akár így a karaktereket így ráhúzni, én csak teljesen poénból mondtam azt itt még a zene alatt, hogy így felvidéki, vagy a mi hazai Jason Momoánk is.
1: Képzeld el, ez az újabb, igen. Érsekújvába játszottunk az akusztikkal, és kijöttem a templomba, és rá volt írva a kocsim hátuljára az ablakra, hogy Aquaman. Igen.
0: Mi volt a reakciót?
1: Hát mosolyogtam, meg lefotóztuk, meg kitettük az oldalunkra szerintem, akkor azt hiszem.
0: Tehát akkor nem lőttem mellé.
1: Nem.
0: Teljesen véletlen. Tehát, hogy így ezt így össze, igen. Hogy igen, apropó karakterek.
1: Mondjuk azon még dolgozni kell, hogy jól nézzek ki, mint Momoá, úgyhogy. De nagyon kedvelem a karakterét egyébként.
0: Igen, van olyan igen, színész karakter, akivel viszont így tudsz azonosulni, aki úgy...
1: Hát inkább szimpatizálok. Amellett, hogy szép fiú Brad Pitt, zseniális színész. Szóval akit megáldott a jóisten egy külsővel is, meg egy iszonyatos tehetsége, mert zseniális színész. Amikor most láttuk a filmjét, épp voltunk moziba, elmentünk a családot.
0: És hát engem ugye az is érdekel veled kapcsolatban, és már nagyon rövid az időnk itt, lehet, hogy hamarosan Gútára fogunk visszakanyarodni, vagy nem tudom, de mindenképpen igen, el kell jutni a két nagy koncertig, ami most igen, közeleg, igen, hogy ki az, aki igazán ismerheti Vadkerti Jimmy-t a szerepeken túl, a formációkon, zenekarokon túl, mert hogy a közönség, mert már láttam én is ezt, azért merem így kijelenteni, hogy igen, nagyon szeretnek, igen, de az teljesen más, akinek úgy igazán megmered mutatni az önvalódat, hogy
1: hát nyilván az édesanyám, ők szülők, édesapám, hát meg a család, ugye, nyilván azért mondom, lejövök a színén, otthon nincs, ott szokta a feleségem is mondani azt, hogy apuci, már nem a színpadon vagy, hogyha véletlenül, én szoktam poénkodni, hazamegyek, na, hazajöttem, akkor így levágom, vagy akkor így, de hülyes, ez hülyeségből mondom, szóval poén az egész, és akkor szokták mondani, jó, már nem a színpadon vagy, és egyébként lehet, hogy elkalandozna az ember itt ott, szóval egy picit elröppen, de ezen gyerekeim is visszarántanak, szóval azért már nagyok, és meg is mondják, szóval kritika is megvan, meg teljesen, szóval hétköznapi életet élünk, hétköznap hétvégén van a úgymond éneklés, meg a színpad, meg a csillogás, villogás, bár én annyira nem szeretem a velejáróját, én a zenét szeretem, azt a jó másfél órát, két órát, vagy egy órát, vagy akár negyed órát, amelyit kapok. Ezt
0: nem. Nem is akárhogy fogsz ünnepelni, ezt még nagyon röviden meg kell beszélnünk, hogy két nagy koncertre is készülsz, igen, most. Erről árulj még el nekünk részleteket.
1: Igen, hát ez az 50 év, ugye. Próbáltam belefoglalni az 50 évet, közben készült ez egy új anyag, köszönhetően Szabó Leszli barátomnak, aki megírta a dalokat. Az is be lesz mutatva, ugye a 11 dal, és összeválogattam, nagyon nehéz volt ennyi év után, amiben részt vettem, színházi dolgok, meg dalok, meg ugye Kormorán, mindenből belecsentem, körülbelül két órás koncert lesz, és most, hát lehet, hogy szomorúak lesznek a kedves nézők, de muszáj lesz velem beírniük, mint énekes, mert nem hívtam vendégénekest. Nem lesznek ott most a drága jó barátaim, mert ez most rólam fog szólni, és zenészek lesznek, 12 zenész lesz a színpadon. Nem tudom, mert belefér az időbe elmondani, hogy ki kell.
0: Igen.
1: Hát a Kormoránból kölcsön vettem, ugye, de Szűcs Pisti barátom, ő mindig ezek akusztikkal jár, Szűcs István billentyűn fog játszani, Padricsi billentyűn, két billentyű lesz, meg felváltom majd a harmonikázás, Tornóczi Tibi, a 50-50-ből ugye szájharmonikázik, Zsoldos Tömi, a legendás basszusgitáros, ő a Kormoránban, Demjén a Rózsinak a basszusgitárosa, ő lesz a basszusgitáros. Derzsi Zsolti barátomat hívtam el, zseniálisan játszik, hívtam el gitározni, Zsapka Attila, meg jó magam, ugye akusztikus gitára, meg nyilván énekelni fogok, Sipos Dávid, csekebben mutatni, Sipos Jankó, a testvér, ő lesz a perkás, ő lesz a ütőhangszeres, Kovács Lacika a dobos, Rász Csabi, ő lesz a csellós, Lakatos Robi lesz a brácsás, és Gáspár Álmos lesz a hegedűs.
0: Nyugtass meg, hogy a színpadon el fogtok férni, Jimmy.
1: Hát úgy csináljuk, hogy elférjünk.
0: Még a helyszínt és az időpontokat,
1: igen,
0: mondjuk el.
1: November 18-án a Egesi Béni Művelési Központban Komáromba lesz, ez a november 18, este 5 óra, 17:00-kor lesz, és Somorján pedig november 22-én este 7 órakor, de a nagy örömömre, és nem lesz dupla koncert, hála jó Istennek, megtelt Somorja nagyon-nagyon hamar, úgyhogy innét is köszönöm mindenkinek, aki bízott bennem, és aki megvette egy jegyet. Ígérem, hogy mi mindent meg fogunk tenni, de Komáromban még van hely, jó erős félház van, szerintem egy két hét aztán betelik az is úgy, hogy aki úgy gondolja, hogy ezt meghallgatná szívesen, az jöjjön elő. Szerintem szép este lesz. Azon vagyunk, azon dolgozunk.
0: Jimmy, most már el kell, hogy köszönjek tőled, úgyhogy én a beszélgetést még nagyon szívesen folytatnám veled, és azt is javaslom, hogy gyere vissza, mert még nagyon sok mindenről kell beszélnünk, de ha most azzal zárjuk, hogy kell még egy szó, akkor mi legyen az az egy szó, amivel te lezárnád ezt a beszélgetést?
1: Hát köszönet részemről mindenki fele, aki bízott bennem, és aki elkísért ez alatt az 50 év alatt, és aki támogatott. Ennyi. Én ennyi, és a jó Istennek, hogy lehetek is, hogy egészséges vagyok.
0: Hát én azt kívánom itt neked adásban is, hogy Isten éltessen még egyszer.
1: Köszönöm.
0: És hát további nagyon jó és sok színpadon levős, még egyszer 50 évet, hogy még legyen miről beszélgetnünk, de biztosan lesz, és köszönöm szépen Vadkerti
1: Jimmynek. Szintén kívánom neked és csapatodnak azt, hogy szárnyaljatok.
0: Köszönjük szépen, Vadkerti Jimmy volt vendégem. És közben pedig Zsapka Levente hangmérnök kollégám két kézzel integetett, hogy az időnk lejárt. Köszönöm szépen önöknek, hogy velünk tartottak itt a Nappaliban. A szerkesztőműsor vezetőt, Gasparik Maját hallották.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Halálos áldozata is van az újabb késeléses iskolai támadásnak Szlovákiában. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balást, a Fidesz volt miniszterét. Délután is országszerte napos, meleg marad az idő, 26 fok is lehet. Bábeli Vettet hallják, jönnek a részletek. Halálos áldozata is van az újabb iskolai késeléses támadásnak Szlovákiában. Rendőrök és mentő helikopter vonult ki ma reggel a Szaniszlófalvi, vagyis Staskovi általános iskolába a Csacai járásban. Egy diák ugyanis késsel támadta tanáraira és osztálytársaira. Egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy 44 éves nő és egy kiskorú megsérült. Robert Fico kormányfő közösségi oldalán azt írta, az iskolák biztonságos helyekkel, hogy legyenek, ellenkező esetben nincs jövőnk. Tamás Drucker oktatásügyi miniszter szerint a tárca készen áll arra, hogy azonnal krízis intervenciós és pszichológiai támogatást nyújtson a gyerekeknek, az iskolai dolgozóknak és a szülőknek. Peter Pellegrini államfő úgy véli, a mai támadás figyelmeztetés az egész társadalom számára. Annál inkább kell mindenkinek odafigyelnie arra, milyen társadalmi légkört teremt, tette hozzá az államfő. Matusz Utajestok belügyminiszter, Tomás Drucker oktatásügyi miniszter, illetve Kamil Sasko egészségügyi miniszter is a helyszínre tart. A tavalyi szepesófalui gimnáziumban történt késeléses támadás ügyében életfogytiglani börtönbüntetést javasol az ügyész a 18 éves elkövetőnek. Az akkori támadásban két ember vesztette életét, köztük egy 18 éves diáklány. Michal Soltis ügyész a Bazini Speciális Büntetőbíróságon elhangzott záró beszédében azt mondta, erre a büntetésre a társadalom védelme érdekében van szükség. Az ügyész rámutatott a cselekmény súlyosságára is, amelyet szerinte hidegvérrel terveztek meg és hajtottak végre. Az ügyész úgy véli, enyhébb büntetés kiszabásával sincs remény az elkövető megjavulására. A Szlovák Nemzeti Párt a koalíciós szerződés példanélküli megszegésének tekinti, hogy Robert Fico miniszterelnök visszavonta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló indítványát. A párt szerint ez egy olyan döntés, amelynek nincs párja a parlamenti demokrácia történetében, tájékoztatott Zuzana Skopcová, az SRS szóvivője. A pártnak meggyőződése, hogy a kormányfő ezzel a döntésével veszélyezteti a kormány stabilitását. Bízunk abban, hogy a kormányfő újra beadja majd ezt a javaslatot, és így nem kell sort keríteni a Tomás Taraba leváltásáról szóló szavazásra, olvasható a párt állásfoglalásában. Andrej Danko pártelnök emellett arról is tájékoztatott, hogy pártja nem támogatja a Szlovákia 2040 vízió című dokumentumot, amelyet a kormány a Szlovák Tudományos Akadémia szakembereivel közösen készített elő, és amelyet ma tárgyalt meg a parlament. A Nemzeti Párt elnöke azt mondta, a dokumentum az ellenzéki PS programját másolja, és Danko szerint kérdéses, hogy Robert Fico egyáltalán olvasta-e a víziót. Adam Lucsánszky, a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára bejelentette, hogy visszalép Igor Homa, a Smer jelöltjének javára. Lucsánszky döntését azzal indokolta, hogy Homa, aki a Smer, a Hlász és a Domov Nemzeti Párt színeiben indul, jelenleg a legerősebb jelölt, akinek esélye van legyőzni a megye mostani elnökét, Erika Jurinovát. Úgy gondolom, ugyanúgy, ahogyan 2023-ban sikerült összefognunk és kormányt alakítanunk, úgy ebben az esetben is helyes és bölcs döntés összefogni a legerősebb jelölt érdekében, mondta Lucsánszky. Őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki Hankó Balást, az Orbán kormány volt kulturális és innovációs miniszterét, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. A fideszes politikust a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásával kapcsolatban gyanúsítják, jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel. Hétfőn az Orbán kormány másik miniszterét, Sesták Deák Miklóst is őrizetbe vették. Őt azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatójával közösen több milliárd forint vesztegetési pénzt vett át 2015 és 18 között. Az országgyűlés a két volt miniszter mellett Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is felfüggesztette. A kormányfőnek amiatt kell számot adnia, hogy 2024-ben egy szórakozó helynél elvette egy őt videózó személy telefonját, és bedobta azt a Dunába. A Reuters információi szerint Oroszország jövőre több mint 17 billió rubelt, azaz több mint 202 milliárd dollárt tervez költeni a védelemre. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget, és az ukrajnai invázió kezdete óta mért legmagasabb ráfordítást jelenti. A dokumentumok szerint a következő 3 évben a védelemre fordított teljes kiadás mintegy 50 millió rubel lesz. A Kreml várhatóan október 1-jéig nyújtja be a parlamentnek a jövő évi költségvetés tervezetét. A kormány már a múlt héten bejelentette, hogy 2027-ben adóemelésekre kerül sor a növekvő hiány fedezése miatt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben arról beszélt, hogy Moszkva újabb mobilizációs hullámot kezdett és külföldieket is toboroz, Észak-Koreából újabb 10 000 katona érkezhet. 14. Leó pápa ismételten felszólította az ukrajnai háború leállítására. A katolikus egyházfő franciaországi látogatásáról hazafelé a repülőgépen újságíróknak nyilatkozva bírálta a globális katonai kiadások növekedését. A pápa szerint kevesek hatalmas vagyonra tesznek szert a háború tápláló iparág révén. Hozzátette, hogy ezeket a dollármilliárdokat hasznosabban is fel lehetne használni olyan globális problémák kezelésére, mint az éhezés, a lakáshiány és a munkanélküliség. 14. Leó pápa franciaországi tartózkodása során is bírálta Oroszország Ukrajna elleni háborúját, amelyet értelmetlen vérfürdőnek nevezett. A pápa kijelentette, a fegyverkezés helyett az európai nemzeteknek a világ béke előmozdítására kellene törekedniük.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Grúzia-Ukrajna szintén 0-0. Két eredmény az A divízióból Belgium-Franciaország 0-1 és Törökország-Olaszország 1-4. A mai műsor 20:45-től Csehország-Anglia és Spanyolország-Horvátország. A szlovák labdarúgó válogatott ma 20:45-kor Kassán Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligája C divíziójának második felvonásában. A harmadik csoport másik keddi mérkőzését a Moldova-Feröer-szigetek összecsapást 18 órától játsszák. Ma rendezik a Jégkorong Extraliga 6. fordulójának 4 mérkőzését a párosítás, 17 órától Poprad Zsilina, 17:30-tól Spiszka Novávez Valen, 18 órától pedig Presov Michalovce és Nyitra Liptovszki Mikulás. Alex Molcsán főtáblára jutott a pekingi tenisztornán, miután a selejtező 2. fordulójában 6-4-7-5-re verte az argentin Marco Trunielittit.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos, meleg marad az idő, 26 fokig emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 12 és 6 fok közé hűl a levegő, holnap is folytatódik a maihoz hasonló kellemes meleg idő, 21 és 26 fok közötti maximumokkal.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a VSS híd előtt az Optima felől, ahol egy teherautó ütközött egy személygépkocsival. Dugó miatt 20 perces torlódással számoljanak Zólyom előtt Nagyszalatna felől, és radar méri a sebességet Garbóc Bogdány főútvonalán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban keddenként a múltba vesszük az irányt. 2005-6 slágere után a Paddő 2001-es Egy kicsit bulizgatunk című nagylemezéről csemegézünk, végül a 90-es évekből játszunk három népszerű zeneszámot. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Jó szórakozást, szép délutánt kívánok!

A Megastar 2004. októberében indult és 2005. áprilisában befejeződött második sorozatának győztese, Molnár Ferenc Karamell indította összeállításunkat a tévéműsorban megismert Szállok a dallal című szerzeményével. Maradunk 2005-ben. A folytatásban felidézzük a még Bebével felálló Back to Black, Te vagy az, akit a legjobban, a Hooligans, Nőben a boldogság, a Kis Judit, Judy és Kárpáti Zsolt alkotta a Groovehouse, Ébredj mellettem, a United Lírai, Végső vallomás, valamint egy nemzetközi sztár az Iránban született, Svédországban élő Arash, a magyar Balkán fanatikkal készült Tike-tike Kárdi című felvételét. Folytatódik könnyűzenei műsorunk itt a Pátria Rádióban, 2005-ben járunk.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Összeállításunk eddigi perceiben 2005-ből szólt 6 zeneszám, Caramel, a Back to Black, a Hooligans, a Groovehouse, a United, valamint Arash és a Balkán fanatik előadásában. A Pátria Rádiót hallgatják, könnyű zenei műsorunkban keddenként a múltba ruccanunk ki. A következő blokkban a Falusi Marian és a 2023. május 20-án elhunyt Lang György alkotta Padödő, 2001-ben megjelent Egy kicsit bulizgatunk című albumáról csendül fel 4 dal, a címadó Egy kicsit bulizgatunk, a Jó nekem így, a Ma sem lehet és az Ennek sose lesz vége. Tisztelt hallgatóink, a Padödő énekel.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: A Padödő 2001-es, egy kicsit bulizgatunk című lemezéről forgott négy szerzemény. A címadó egy kicsit bulizgatunk, a jó nekem így, a ma sem lehet, és az ennek sose lesz vége. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk a múlt slágereivel és az évek során már feledésbe merült felvételeivel. További perceinkben a 90-es évekből játsszuk az Éva Neoton 1990-es Édentől keletre, a Síposev Tamással felálló Exotic 1991-es Hiába provokál, és a Napóleon Bulvár énekesnője Vince Lilla 1992-es Viva España című zeneszámát.

0: Három dal a 90-es évekből, az Éva Neotontól, az Exotiktól és Vince Lillától. Könnyűzenei műsorunkban a múltban jártunk, a múlt máig köztudatban lévő slágereivel és időközben feledésbe merült szerzeményeivel kedveskedtünk önöknek. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően.
1: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az iskolai támadás figyelmeztetés a társadalom számára, véli az államfő. Az észt külügyminiszter bejelentette, Oroszország áll az augusztusi tallini védelmi ipari üzem felgyújtása mögött. Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A szaniszlófalvai iskolai támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára. Éppen ezért mindenkinek oda kell figyelnie arra, milyen légkört teremt a társadalomban, fogalmazott a közösségi médiában Peter Pellegrini köztársasági elnök. Végtelenül sajnálom, hogy egy ilyen tragédia megtörténhetett a szaniszlófalvai alapiskolában. Gondolatban a tragikusan elhunyt tanítónő családjával és szeretteivel vagyok, mondta Pellegrini. Békére, tiszteletre és kölcsönös megbecsülésre van szükség, különösen ott, ahol gyerekeket nevelnek, figyelmeztetett az államfő. Az agresszió soha nem lehet válasz, nekünk felnőtteknek is ezt kell megmutatnunk a gyerekeknek, hangsúlyozta Richard Drasi, a szlovák parlament elnöke, a szaniszlófalván, vagyis Taskovban történt tragikus iskolai támadás után. Drasi részvétét fejezte ki az életét vesztett 61 éves nő családjának, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Mint mondta, az iskolának a biztonság, a bizalom és a nyugalom helyének kell lennie, ahová a szülők azzal a tudattal küldik gyermekeiket, hogy épségben térnek majd haza. Rasi arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben az érintett gyermekek és családjaik magánéletét, és legyenek óvatosak a nem ellenőrzött információk terjesztésével. Az SNS nem támogatja a Szlovákia 2040 jövőképről szóló dokumentum parlamenti elfogadását, jelentette ki Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke. A koalíciós párt parlamenti frakciójának álláspontja szerint a dokumentum lényegében az ellenzéki Progresszív Szlovákia programját másolja. Danko azt is megkérdőjelezte, hogy Robert Fico miniszterelnök egyáltalán elolvasta-e a jövőképet, szerinte ugyanis elfogadhatatlan, hogy a kormányfőnek ne legyenek információi arról, mi szerepel a dokumentumban. Oroszország áll a tallini Milrem Robotics védelmi ipari vállalat telephelyén augusztusban történt gyújtogatás mögött, jelentette ki az észt külügyminiszter. Markus Cakna az észt elhárítás információjára hivatkozva azt mondta, hogy az augusztus 14-éről 15-ére virradó éjszaka történt tűzeset az orosz különleges szolgálatok által elrendelt szabotázs akció volt. Az észt hatóságok már őrizetbe vették a feltételeket, elkövetőket, akik a miniszter szerint nem jelentenek veszélyt az állambiztonságra. Cakna szerint az akció egy Európa szerte zajló szélesebb orosz kampány része, amelynek célja az Ukrajnát támogató országok megfélemlítése és támogatásuk gyengítése. Biztonsági okokból nem adja ki októberre tervezett legújabb mesterséges intelligencia modelljét az OpenAI. A vállalat belső tesztelései szerint az Astra 6.1 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A modell egyebek mellett nem kezelte megfelelően a számára meghatározott feladatokat és jogosultságokat, és nem minden esetben tájékoztatta megfelelően a felhasználót az elvégzett munkáról. Az OpenAI szerint a felhasználók számára kiadott modellekkel szemben különösen magas biztonsági követelményeket támasztanak. A döntés hátterében az EMI ügynökökkel kapcsolatban az utóbbi időben történt több biztonsági incidens is áll.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás. Az évszakos átlag fölé emelkedő, 25 fokot közelítő maximum hőmérsékletre van a délután folyamán kilátás. A napsütést helyenként átmeneti időszakokra fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja. Csapadék nem érkezik. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán, A VSS híd előtt az Optima felől érkezve egy teherautó és egy személygépkocsi ütköztek össze, a helyszínen a forgalom kezd lelassulni, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Szabadszóműves páholy Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben arról hallhatnak, hogy lényegében máig elmaradt a volt kommunista állambiztonság és a csehszlovákiai magyarok kapcsolatrendszerének feltárása. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az állambiztonságot nem kommunista káderekre volt szüksége, hiszen velük egyébként is kapcsolatban állt, nekik ilyen ellenzéki körökben mozgó, vagy másként gondolkodó, vagy nem szovjet barát, és még lehetne sorolni, társaságokból volt szüksége beépített emberre. Nem teljesen igazságos az, amikor az ügynökökre sütik rá a billogot, hogy ők segítettek fenntartani ezt a rendszert, hát ezt nagyon sokan segítettek ennek a rendszernek a fenntartásában. Baráti társaságokba is leszivárgott ez a hatalom. Teljesen cinikus és aljas módon próbált meg benyúlni mindenhová, és előbb-utóbb meg is találta a fogást.
0: A kutatás, amit végzek, nem ügynökvadászat, hanem azt próbálom megmutatni, hogyan működött az a rendszer, hogyan fordította egymással szembe az embereket, hogyan vert szét baráti társaságokat, és hogy nagyon sokan voltak azok, akik nem voltak hálózati személyek, de legitimálták a rendszert. Mondja interjúnkban Gazdag József író, publicista, aki az általa aprólékos kutatómunkával eddig összegyűjtött adatok alapján tartott nemrégiben a Dunamenti Múzeum dísztermében nagy figyelmet keltő előadást az STB és a komáromi magyarok történetéről. Utóbbi részletezőbb feldolgozása külön fejezetet képez majd rádión korábbi munkatársa készülő könyvében, amely a kommunista Csehszlovákia állambiztonsági szolgálata magyarok körében végzett tevékenységéről szól majd. Arról, hogy hogyan működött a totalitárius hatalom represszív megfigyelő hálózata, hogyan figyelt meg és szervezett be magyarokat a rettegett politikai titkos rendőrség, és hogy miért nem tudtunk a múltnak ezzel a szeletével csaknem 40 év múltán sem számot vetni magunkban. Márpedig, ha azt akarjuk, hogy a szlovákiai magyar társadalom tükörbe tudjon nézni, ha azt várjuk el tőle, hogy egy egészséges közösség legyen, nem kerülhetjük meg a szembenézést, hangsúlyozza Gazdag József. Vele beszélgettem, elsőként arról kérdeztem, mennyire akció érkezett az előadására.
1: Sok, és érkezik azóta is folyamatosan, ami talán annak tudható be, hogy a rendszerváltás óta most már közel 4 évtized telt el, de ezzel a témával az egy Bukovszky László néhány tanulmányát leszámítva, hogy igazából senki nem foglalkozott eddig, és azt veszem észre, hogy az embereket érdekli ez a téma. Amikor azt kérdezik tőlem, mivel foglalkozom az utóbbi időm, és azt válaszolom, hogy a csehszlovák állambiztonság történetét kutatom, pontosabban az STB-nek a csehszlováki magyarokra vonatkozó részét, akkor egyébként kétféle reakció van. Az egyik az, hogy végre valaki hozzányúl a témához. A másik típusú reakció pedig, hogy minek bolygatni a régi ügyeket. Ezt jellemzően egyébként olyanok mondják, akik valamilyen szinten családilag érintettek voltak, ami teljesen érthető emberi szempontból ez a reakciójuk. Ugyanakkor azt kell nekik válaszolni, vagy azt szoktam nekik válaszolni, hogy tehát, hogyha nem tárjuk fel ezt az STB-s múltat, akkor nagyon sok mindent nem fogunk megérteni. Se a rendszerváltásból, se a rendszerváltás utáni, hogy hogyan alakult a szlováki-magyar társadalom, vagy egyáltalán a szlováki-magyar társadalom mentális reflexeiről, immunrendszeréről, hálózatairól kevesebbet tudnánk, hogyha ezt nem tárnánk fel. Ugye van az a mondás, hogy aki nem ismeri a múltat, az arra van ítélve, hogy újraélje azt, vagy aki nem ismeri a múlt kataklizmáit, akkor az arra van ítélve, hogy újra elszenvedje azokat. Úgyhogy én ennek a jegyében gondolom azt, hogy ahhoz, hogy ez a szlovákiai magyar társadalom valahogy a tükörbe tudjon nézni, vagy valahogy, tehát hogyha azt várjuk el a szlovákiai magyar társadalomtól, hogy egy egészséges közösség legyen, akkor ezt egyszerűen nem kerülhetjük meg a szembenézést. Az erdélyi magyarok szembenéztek ezzel már korábban, ott több kötet dolgozta fel azt a témát, hogy a Szekuritáte hogyan szőtte át az erdélyi magyar értelmiséget, úgyhogy én meg itt most azt próbálom feltárni, hogy az STB a csehszlovákiai magyar értelmiséget, meg a kulturális intézményrendszerünket hogyan szőtte át.
0: Nos, alig hiszem, hogy Gazdag József bemutatásra szorul, de azért, ha nem haragszol, röviden mégiscsak bemutatnálak a hallgatóknak. Gazdag József író, publicista, Kassán született 1977-ben. Egyetemistaként választhattam, vagy bölcsész leszek, a recepció esztétika lelkes szakértője például, vagy maradok futballszurkoló, s hétről hétre a tribünökön és a pályák szélén ácsorgok majd, Mastercard és akadémiai karrier nélkül. Utóbbit választottam. Még a filozófia szigorlatomat is lekéstem egy foci meccs miatt, nyilatkozta önmagáról. Az Újszó munkatársaként ő indította útjára és szerkesztette, gondozta sok éven át a lap foci tip mellékletét. A nyomtatott médiát azután mikrofonra cserélte, konkrétan a szerkesztőségünkbe, a Pátria Rádióba vezetett az útja, ahol vasárnaponként a Kultúrszalon, hétfőnként a Csak hamar kultikussá váló Rangadó című műsorával örvendeztette meg a hallgatókat. Bár reméltem, még sok évig közvetlen kollégák maradunk, egy idő múltán újra printre váltott, a legutóbbi időkig a Vasárnap családi magazin főszerkesztője volt. Nevéhez fűződik a Komáromi Szalon beszélgető est sorozat, amelyet Sánta Szilárddal közösen vezetett a 10-es években. Mindez ideig két könyve jelent meg, az elbeszéléseket tartalmazó Kilátás az ezüstfenyőkre 2004-ben, és a Futballfüggő naplójából című tárcakötete 2015-ben. Utóbbi nem véletlenül keltette fel Eszterházi Péter figyelmét. 2005-ben ő képviselte a magyar irodalmat az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválján, irodalmi munkásságát egyebek mellett Bródi Sándor, Madách Imre és Talamon Alfonsz díjjal is elismerték. Első határon túli sportújságíróként vehette át a Feleki László díjat. Minden visszajelzés jól esik, mondta egy interjúban, de azt sose felejtsük el, hogy az ember csak egészen parányi része a világ mindenségnek, s ha perspektívát váltunk, rájövünk, hogy életünk is egyetlen pillanat csupán. Ma élünk, holnap meghalunk, úgyhogy a díjaknak nem szabad túlzott jelentőséget tulajdonítani. Márai írta valahol, a szobrok sorsa az, hogy a kutyák lepisálják a talapzatot. Nos, minek a hatására kezdtél el foglalkozni ezzel a témával? Egyáltalán hány oldalt bogaráztál át máig, és mekkora munka áll még előtted?
1: Hát, hogy hány oldalt, azt arra nem tudok neked pontos választ adni. Több tízezer oldalnyi levéltári dokumentumot néztem át, és még legalább ugyanennyi vár feldolgozásra. Hogy mi irányított e felé, a téma felé, arra viszont pontos választ tudok adni. Rádiós koromban csehszlovák állambiztonsági szolgálatról, az STB-ről, annak módszereiről beszélgettünk Bukovszky László történésszel, és akkor nevesítettünk az interjú során néhány egykori hálózati személyt, és nagyon meglepett az, hogy a műsor után heves reakciók érkeztek, és hát két véglet, amit a bevezetőben is említettem, hogy néhányan nagyon lelkesen üdvözölték, hogy végre valaki foglalkozik a témával, illetve voltak olyanok, akik ilyen számon kérően, hogy miért bolygatunk meg ilyen dolgokat. Ez volt az egyik, ami elfelé a téma felé vitt, hogy hát akkor ezt fel kéne tárni, hogyha ez ennyire ilyen neuralgikus pont tud lenni még ma is, akkor az érzelmeket, az indulatokat, a személyes ismeretségeket kizárva megpróbálni tényszerűen rekonstruálni, hogy akkor ez hogyan nézett ki, ez a hálózatépítés, vagy az állambiztonság hálózatépítése a magyar értelmiség körében, milyen módszerekkel dolgoztak, hogyan bomlasztották a magyar közösséget, és így tovább. De a másik indok pedig, amit már szintén mondtam, az az volt, hogy hát több könyvet olvastam arról, hogy az erdélyi magyarok ezt hogyan dolgozzák fel, a Szekuritát és múltat, és akkor úgy gondoltam, hogy illő lenne nekünk is elkezdeni az emlékezett politikánknak az eddig kitakart részeit is megvizsgálni.
0: Mi az, ami fennmaradt? Konkrétan milyen iratok lelhetők fel és kutathatók? És mennyi minden tűnt el? Mennyi minden semmisült meg?
1: 1989 telén, tehát néhány héttel a bársonyos forradalom után volt az STB akkori vezetőjének, Alois Lorenznek egy parancsa, vagy egy utasítás, ami arról szólt, hogy meg kell semmisíteni az élő aktákat. Ez volt a nagy irat semmisítés 1989. decemberében, amikor az ilyen állambiztonsági, titkos szolgálati aktáknak egy jó része, a jó részét ledarálták, elégették, vagy valamilyen formában megsemmisítették, vagy legalábbis ez a pecsét van rá ütve a nyilvántartásban azokra az aktákra, hogy megsemmisültek. Azóta persze vannak arra utaló jelek, hogy néhány aktát esetleg máshova helyeztek át, azzal kalkulálva, hogy a későbbiekben ezek zsarolási potenciált jelenthetnek, és a politikai sakjátszmában előhúzhatók. Erre vannak pontos jelek, nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon is. De azt lehet mondani, hogy az úgynevezett élő aktáknak a nagy részét, mi volt az élő akta, élő aktánk nevezük azt, hogyha egy ügynök még aktív volt, és nem volt lezárva és archiválva az ő dossziéja, tehát, vagy hogyha egy megfigyelt személynek a megfigyelése még zajlott, akkor az ő úgynevezett megfigyelési dossziéja is még egy ilyen élő akta volt. Tehát, hogy ezeknek a nagyobb részét megsemmisítették, de nem mind

0: Itália színházból, akkor a róla szóló jelentés bekerült a megfigyelt személynek a dosszéjába, bekerült a róla jelentő ügynöknek a dosszéjába, és hogyha volt egy olyan általános dosszié, hogy kassai színházak, akkor bekerült a kassai színházak dossziába, és hogyha annyira fajsúlyos volt az a jelentés, akkor például ment a központba is, a pozsonyi vagy a prágai központba, tehát hogy több példa fennáll, és hogyha ebből a 4-5 ilyen dossziéban, hogyha szerepel ugyanaz a jelentés, hogyha abból egy 3-at megsemmisít egy 89 decemberében, akkor is még abból azokban a jelentésekből másolatok egyéb dossziékban fellelhetők, összegyűjthetők, rekonstruálhatók. Tehát, hogy ezek is fennmaradtak, illetve fennmaradt még nagyon sok esetben fennmaradtak munkatervek, az STB-nek a munkatervei, problémakörre szabva, problémakörökön belül célszemélyekre szabva, tehát például a 80-as évekre vonatkozóan, és a komáromi előadás is erre támaszkodott, 80-as évekre vonatkozóan például megtaláltam az UPM-ben, a Nemzeti Emlékezet Intézetének a levéltárában, fennmaradtak a komáromi járási STB-nek a munkatervei, és ezeknek a munkaterveknek a kiértékelései a 80-as évekre vonatkozóan. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen körülbelül 2000 oldal, valamivel több, mint 2000 oldalnyi íratanyag, és ezek is megsemmisítésre voltak ítélve, vagy megsemmisítésre voltak számva 89 decemberében, de fennmaradtak, tehát nem lettek elégetve, de már be voltak zsákolva, sok esetben fizikailag is megsérültek ezek, de rekonstruálták őket történészek, és ezek majdnem hiánytalanul megvannak, ezek a munkatervek, és ebből lehet rekonstruálni azt, vagy össze egy képet kapni arról, hogy milyen módszerekkel dolgozott például a komáromi járásban, kiket figyelt meg, kiket használtak hálózati személynek, és egyáltalán, hogy hogyan működött az akkori totalitárius hatalomnak egy ilyen represszív, megfigyelő hálózata. Tehát, hogy összeáll nekünk egy ilyen komplex képé az, hogy mit is kell elképzelnünk azon, hogy titkos szolgálat, vagy politikai rendőrség, vagy állambiztonság.
1: Mellékes kérdésnek tűnhet, de hogy nem győzték az összes irat megsemmisítését? Abban látsz valami tendenciát, hogy mi maradt fenn, és mi az, ami megsemmisült?
0: Időhiány. Tehát, hogy nagy volt a kapkodás 89 decemberében, egymásnak ellentmondó utasítások is érkeztek, tehát hogy először az, hogy sem meg kell semmisíteni az aktákat, utána volt egy olyan utasítás is, hogy mégse kell megsemmisíteni, de tehát a leginkább érzékeny dokumentumokat, azokat megsemmisítették, vagy legalábbis eltüntették, amelyekben kompromittáló információk lehettek, tehát az akkori állambiztonság nem tudta, hogy milyen lesz az átmenet. 89 decemberében az is benne volt a levegőben, hogy lesz egy kemény, vagy hát illetve nem volt benne, de lehetett volna akár, hogy lesz egy nagyon kemény elszámoltatás az előző rendszerrel. És akkor nyilván próbáltak minél több nyomot eltüntetni maguk után, hogy kik voltak a hálózati személyek. Ezekből a dossziékból kiderül az is, hogy nagyon sok esetben természetesen törvény ellenesen működött a megfigyelés. Tehát, hogy azt még azért a szocialista törvények se tették lehetővé, hogy bármikor bepoloskázzák bárkinek a lakását, már pedig ez történt, és hát ezeket a nyomokat igyekezett eltüntetni maga után a titkos szolgálat.
1: Az előadásodban a komáromi STB tevékenységével foglalkoztál. A várossal kapcsolatban állt ügynökök, illetve megfigyeltek névsora mennyire teljes?
0: A névsorok teljesek. Tehát azt is tudjuk, hogy kik működtették az STB-t, tehát hogy kik voltak a komáromi járásbeli STB-n a tisztek, a tartótisztek, akik aztán kiépítettek egy ügynöki hálózatot, és aztán hálózatot működtették. Csak mondok egy példát, hogy milyen számokat kell elképzelni. Az 1980-as évek közepén, 1985-ben a komáromi járásban 44 ügynököt, több mint 80 úgynevezett bizalmi szemét foglalkoztatott az STB, és 6 fedett lakás állt az STB rendelkezésére. Viszont nagyon fontos különbséget tenni, tehát amikor azt mondom, hogy van több mint 40 ügynök Komáromban, és több mint 80 bizalmi személy, a szlovákul a bizalmi személy az a duovernyik, az egy elég jelentős különbség a két hálózati

0: típusnak a megítélésem, mert hogy az ügynök volt az, szlovákul agent, vagy tajný spolupracovník, az ügynök volt az, aki tudatosan működött együtt a politikai rendőrséggel, aláírta a beszervezési nyilatkozatot, fedőnevet választott magának, fedett lakásokban találkozgatott a tartótisztjével, és olykor anyagi ellenszolgáltatásban is részesült az állambiztonság részéről a jelentésekért cserében. Ez volt az ügynök. A bizalmi személy viszont gyakran, vagy inkább úgy is mondanám, legtöbb esetben nem tudott róla, hogy ő az STB-vel áll kapcsolatban. Tehát, hogy az STB kitippelt bizalmi személyeket bizonyos témakörökben, akiktől információkat gyűjtött be valamiről, mondjuk egy nyári művelődési táborról, de ezek a bizalmi személyek, tehát bár információforrásnak használták fel őket, de ők nem feltétlenül tudták, hogy akivel éppen beszélgetnek a, nem tudom, Somodi vagy az őrsújfoglalói művelődési táborról, hogy az éppen az STB embere. És éppen ezért egy 1992-es alkotmánybírósági döntés kimondja azt, hogy akit bizalmi személyként vagy dóvernyékként, tehát a D betűvel jelölt hálózati munkatárs, az nem tekinthető az állambiztonsággal tudatosan együttműködő személynek. De visszatérve arra, hogy milyen volt ez a, vagy mekkora volt ez a hálózat. Tehát mondom, hogy a 80-as évek közepén Komáromban több mint 40 ügynök működött, ezek az ügynökök különböző területekre voltak beosztva, valaki egyházi vonalon, valaki az oktatásügy vonalán, valakik az úgynevezett rendszerellenes, ellenséges személyek vonalán, valakik az úgynevezett nacionalizmus vonalán, és akkor mindenhol volt két-három beépített személy, akik jelentettek a tartótisztjeiknek. Fennmaradt a konkrét számok arra vonatkozóan is, hogy tehát én kiírtam a magyar lakta járásokban, tehát a rendszerváltás pillanatában, 89 novemberének végén, a magyar lakta dél-szlovákiai járásokban, hogy Pozsonyban több mint 100 ügynök, Dunaszerdahelyen 30, Komáromban több mint 40, a galántai járásban majdnem 50, tehát nagyjából ilyen számok voltak, ha végigmegyünk egészen Rozsnyó, Kassavidék, egészen a Tőketelebesi járásig. Ez egyébként egy ilyen összesített szám, az úgy körülbelül azt jelenti, hogy Szlovákiában, Csehszlovákiának a Szlovákiára vonatkozó adatait, hogyha mondom, akkor egy 89-ben körülbelül 3000 titkos munkatársa volt az állambiztonságnak. Ezek csak az ügynök kiminősítésű munkatársak.
1: Ha már említettük a bizalmi személyeket és az ügynököket, volt még egy harmadik, az ügynök jelölt. Ő tudta, hogy ügynök jelölt?
0: Az ügynök jelölt sem tudta, hogy vele tervei vannak az állambiztonságnak. Őt úgy jelölték az állambiztonsági dokumentumokban, a KTS rövidítése, az a kandidát tajnész polupráce. És őket kitippelték arra, hogy mivel olyan körökben mozognak, olyan az ismeretségi hálójuk, hogy érdekes lehet állambiztonsági szempontból, ezért ilyen ügynök jelöltként vették őket nyilvántartásba, behívták őket kihallgatásokra, és ezeken a kihallgatásokon az állambiztonság tisztjei eldöntötték, hogy vajon a habitusa, az analitikus gondolkodása, vagy bármi egyéb alapján, hogy az illető megfelele az ő kritériumaiknak. Nagyon sok esetben egyébként a KTS-ből nem lett, az ügynökjelöltből nem lett ügynök, mert egész egyszerűen úgy látszott, hogy nem akar együttműködni az állambiztonsággal, vagy mert túl fecsegő volt, és félő volt, hogy leleplezi magát mások előtt, és így tovább.
1: Arról a dokumentumok mit árulnak el, hogy maga a beszervezés hogy zajlott általában, vagy hogy milyen konkrét példái voltak ennek?
0: Hát mindenféle. Mindenféle típusa megjelenik a beszervezéseknek. Kezdem messzebbről, tehát honnan kellett, vagy ki volt a jó ügynök? Az, akiben megbíztak a társai, vagy akiben megbízottak ő, aki hiteles személynek számított. Az állambiztonságnak nem kommunista káderekre volt szüksége, hiszen velük egyébként is kapcsolatban állt, nekik ilyen ellenzéki körökben mozgó, vagy másként gondolkodó, vagy nem a szovjet barát, és még lehetne sorolni, társaságokból volt szüksége beépített emberre. És általában úgy zajlott, vagy az volt az egyik módja a beszervezésnek, hogy ezeket az embereket megfigyelték, és akire találtak valami kompromittáló adatot, vagy akiről tudták, hogy nehéz egzisztenciális vagy anyagi helyzetben van, akkor azzal találkoztak, és vagy ráijesztettek azzal, hogy a kompromittáló anyagok alapján vádat emelnek ellene, és büntetőeljárás indul, vagy pedig ott volt a másik lehetőség, hogy akkor aláírja az együttműködést, és az egészet elfelejtik. De hát nyilván voltak olyanok is, akik úgynevezett ideológiai alapon lettek az állambiztonságnak a munkatársai. Nyilván sokakat hajtott az is, hogy mindenféle apró cseprő előnyekkel, vagy nem is annyira apró cseprő előnyekkel járhatott az, hogyha te beépített személy voltál, és ez lehetett anyagi előny, ez lehetett az is, hogy jobban érvényesülj a szakmádon belül, mert hát ne felejtsük el azt, hogy aki azért az állambiztonságnak az útjában állt, vagy akire rásütötték az ellenséges személy címkét, az nem tanulhatott csak úgy a felsőfokú képzésben. Nagyon sokszor megnehezítették a munkavállalását, tehát nem dolgozhatott a szakmájában, és a perifériára volt szorítva. Tehát, hogy tudtak teremteni egzisztenciális csapdahelyzeteket, vannak is erre példák, hogy hogyan zsarolnak meg adott esetben egy nagykaposi tanárt azzal, hogy hát el fogja veszíteni az állását, ha nem írja alá, és akkor ott volt a dilemma, hogy annak a tanárnak kisgyermeke van, és így tovább, és így tovább. Több ilyen is előfordul. Tehát, hogy mindenféle, tehát nem riadt vissza semmilyen nemtelen eszköztől az STB. Nem volt már jellemző az, hogy tehát fizikai erőszakot nem alkalmaztak. 80-as években legalábbis már ez nagyon ritka volt az STB részéről. De a zsarolás, mint beszervezési módszer, az gyakori volt.
1: Folytatjuk a beszélgetést Gazdag Józseffel. Jól emlékszem én, hogy az előadásodban olyasmiről is beszéltél, hogy középiskolásokat is besugó tevékenységre kényszerítettek?
0: Igen, középiskolásokat is megfigyeltek. Erre több konkrét példám is van, majd a könyvben ezeket nevesíteni is fogom. Kassán is, Komáromban is voltak egyszerűen középiskolások, akik például mert verseket írtak, az állambiztonságnak a célkeresztjébe kerültek. Tehát, hogy jött róluk egy jelentés az adott oktatási intézményben dolgozó hálózati szemétől, hogy ezek ilyen felforgató jellegű irodalmi vagy művészeti tevékenységet végeznek, és akkor így a fókusz rájuk terelődött, és értelemszerűen akkor a környezetükből megpróbáltak választani személyeket, akik majd ezeket szemmel tartják és jelentenek a visel dolgaikról. De igen, tehát volt egy ilyen országos államvédelmi akció, ami az ifjúságra és az ifjúságot ért káros behatásokra irányult. Jellemző, hogy minek nevezi el az STB az ifjúsági problémakörnek mi a fedő neve, OTPAD hulladék néven. Ott elsősorban azokkal foglalkozók, akik új hullámosok voltak, vagy punk zenét hallgattak akkoriban, de mondom, hogy ilyen különböző, tehát ilyen szármontogató diák költőket is versek miatt megfigyeltek, és bizony van rá példa, hogy a célszemélynek az osztálytársát beszervezik. Van olyan a komáromi munkatervből derül ki az is, hogy volt olyan matematika tanár Komáromban, akinek a megfigyelésére szintén felvetődött az, hogy a diákok köréből is be kellene szervezni hálózati személyt.
1: De ez azt jelenti, hogy voltak 18 év alatti ügynökök?
0: Voltak. Hálózati személyek, megfigyelt személyek is, és hálózati személyek is.
1: Utaltál a fedett lakások szerepére. Gondolom, ezek voltak azok a helyszínek, ahol találkozhattak rendszeresen egymással ügynökök, illetve a tartótisztek, de hogy maradhatott ez titokban? Hát kisvárosban az ilyesmi, az ember úgy képzelné, hogy hamarabb kiderül.
0: Hát egyébként azt feltételezem, hogy akkoriban, ha csak mendemondák szintjén is, de biztosan volt valamilyen közösségi információ arról, hogy kik lehetnek a besúgók, vagy kik a tartótisztek, de hogy ez végig bizonytalan volt, vagy ilyen kérdőjeles volt. A fedett lakásokra azért volt szükség, hogy ezek a hálózati kapcsolatok, ezek rejtve maradjanak a társadalom elől. Nagyon körültekintően választották. Tehát például Komáromban fennmaradt néhány hálózati lakásnak a dokumentációja. Az STB mindent nagyon pontosan dokumentált, és nem csak ilyen leltár szinten, hogy mi található az adott lakásban, hanem volt például Komáromban a temetősoron egy lakás, egy ilyen fedett lakás, amelynek fennmaradt a részletes dokumentáció. Ebből a részletes dokumentációból azt is megtudhatjuk, hogy az adott évben, mondjuk a 80-as évek közepén, hogyha már ezt erről az időszakról beszélünk, mondjuk 85-ben, abban a lakásban egy év alatt 137-szer történt beszélgetés a tartótiszt és az ügynök között.
1: Majdnem minden másnap.
0: Ez azt jelenti, hogy minden másnap, vagy minden harmadnap, igen, vagy ha a munkanapokat veszünk, akkor minden másnap volt ott egy találkozás, és akkor pontosan dokumentálták, hogy melyik tartótiszt, melyik ügynökkel, az ügynöknél ilyenkor természetesen nem a neve van kiírva, vagy beírva ebbe a nyilvántartási könyvbe, hanem a fedő neve és az úgynevezett nyilvántartási száma. Ez alapján lehet egyébként beazonosítani őket. Fennmaradt az, hogy is úgy mettől meddig, ezek általában ilyen egy-másfél órás találkozók voltak, de még 89 decemberében is, abban a lakásban 500 csehszlovák korona értékben vásárol az STB frissítőket, meg ilyen egyéb élelmiszereket, ami az ilyen megbeszélésekhez szükséges. Úgyhogy erre használták, ez volt az úgynevezett konspiračný byt, KB rövidítése van az állambiztonsági iratokban, és minden városban volt.
1: Csak én azt nem értem, hogy a szomszédoknak ez nem tűnt föl.
0: Az STB mindent ellenőrzött. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ellenőrizte a saját ügynökeit is más ügynökökkel. Tehát, hogy a szavahihetős, én kereszt ellenőrzés volt, az ügynökök nem tudtak egymásról, de jelentettek még egymásról is az ügynökök. Az STB így ellenőrizte a szavahihetőségüket. De ellenőrzött mást is az STB, például azt, hogy a fedett lakások tényleg fedettek-e, vagy pedig valakik már pedzegetik, hogy miért járnak oda ismeretlen személyek. De nagyon körültekintően választották ki azokat a lakásokat, és hát lehet tudni, hogy például Komáromban a Kassai utcán az állomástól nem messze volt olyan lakás, ahol úgy ítélte meg az STB, hogy túl sok idős ember lakik a házban, akik a nyári hónapokban egész nap kint anyáznak a ház előtti padokon, és ezért nem lehet olyan észrevétlenül kibejárkálni, ezért megszüntették ezt a címet, a címen lévő lakást, de hogy eleve már úgy választották ki, tehát ez is dokumentálva van, hogyan választanak ki egy lakást. Tehát ők előtte megfigyelik a terepet, ez egy konkrét komáromi példa, megfigyelik a terepet, megfigyelik azt a bejáratot, pontos listájuk van az ott lakókról, hogy ők milyen idősek, hol dolgoznak, vezetik azt is, hogy mikor járnak el hazulról, és ez alapján megállapítják, hogy melyik az a napszak, amikor a legkevesebb mozgás van az adott házban, és akkor úgy lőtték be, hogy délelőtt 10 és 12 között alig van mozgás, akkor kell megtartani ott a fedett lakásban a találkozókat. Tehát, hogy ezek ilyen részletekben menően ki voltak nekik dolgozva.
1: Mit tudtak tenni az ellen a hálózatnál, hogy az ügynökeik ne lepleződjenek le, vagy ne leplezzék le saját magukat?
0: Hát ennek megvoltak a szabályai. A beszervezéskor ezt így leszögezték, vagy így ismertették azt, hogy ezeket a konspirációs szabályokat, amiket be kellett tartani. Általában a hálózati személyeknek, vagy a beszervezett hálózati személyeknek a legközelebbi családtagjaik sem tudhatták, hogy ők kikkel állnak kapcsolatba, és hogyha mégis úgy alakult, hogy valami sürgős esetben esetleg telefonon el akarták érni a hálózati személyt, akkor megvolt, és nem volt otthon, és éppen valami családtagja vette fel a telefont, akkor erre megvolt az előre kidolgozott ilyen kódszöveg, hogy mit kell mondani, és akkor ez alapján majd az adott személy tudni fogja, hogy kik keresték őt telefonon.
1: Beszéljünk a tartótisztekről. Hogyan toborozták őket? Kik voltak ők voltak éppen?
0: Hát a legkülönfélébb malakok, jellemzően inkább a munkásosztályból kerültek ki. Tehát, hogy Komáromi STB-re is sofőrtől, JRD, vagy hát egységes földművés szövetkezet, de hát, hogy JRD sofőröktől kezdve, én nem tudom, targonca kezelőkig különböző alakok jelentkeztek az STB-be. Néhánynak szintén kutattam, vagy tehát kutatható a levéltárban az úgynevezett személyzeti dossziéjuk. Tehát a belügy ez azt is archiválta, hogy a saját alkalmazottainak a személyzeti papírjait, És akkor ezekből is nagyon érdekes mintázatok rajzolódnak ki a komáromi járásban, a Komárom és a Dunaszerdahelyi járásban. Az egyik az, hogy például ilyen pszichológiai szakvéleményt dolgoztak ki róluk, amikor a felvételi kérel annak a részeként. És hát ott például vannak ilyen szakvélemények, hogy hát az adott illető intellektuális képességei azok az átlagos és az átlag alattinak a határán mozognak, de ennek ellenére ezt a személyt is felvették az STB-hez, és lett utána hát kis túlzással élet-halál ura az adott járásban. Vagy a legegyszerűbb matematikai, vagy műveltségi teszteket, ezek is dokumentálva vannak, vagy archiválva vannak, vagy nem tudták kitölteni.
1: De akkor mitől tűntek alkalmasnak a hálózat szemében?
0: Hát nyilván volt egyfajta megkérdőjelezhetetlen lojalitásuk a párt irányába. Nagyon sokaknál ott szerepel az, hogy alkalmas az STV-s munkára, mert 1968-69-ben szilárdan állt a marxizmus-leninizmus talaján, és nem volt elhajló. Fegyelmezetnek kellett lenni, teljesíteni a parancsokat, megfelelően gátlástalannak kellett lenni, és hát nagyon sokaknál ezekből a személyzeti dosszéból száll az, hogy alkohol problémáik is voltak, mert hogy azt is dokumentálták, hogyha nem tudom, ittasan karamboloztak, és itt van, és ez meglepően sok STB-s tisztnél volt probléma annak idején.
1: És hogy tudunk a visel dolgaikról? Miért volt az a hálózatnak az érdeke, hogy még ezt is dokumentálja, hogy a saját emberei mit követnek el?
0: Hát kádereztek mindenkit, és ugyanúgy, ahogy vezették azt is, hogy milyen pénzügyi jutalmakat kapnak. Épp így volt egy olyan adatlap, ahol azt jegyezték, hogy milyen fegyelmi vétségeket követnek el, mint belügyi dolgozók, és ezekből lehet kibogarászni ilyen információkat is. Egyébként, tehát, hogy volt olyan állambiztonsági tiszt, aki a 70-es, 80-as években csak a különböző jutalmak, meg ilyen évvégi prémiumok gyanánt összesen, vagy összesítve több mint 100 000 csehszlovák korona jutalmat kapott, és a 70-es, 80-as évekről beszélünk.
1: Mit tudunk az utóéletükről? Hová lettek az egykori tartótisztek?
0: Hát itt is nagyon változatos a paletta. Volt, akit 89 után, és vagy rendszerváltás után is, aztán aki visszaintegrálódott az állambiztonságba, de voltak olyanok is, akik a civil szférában helyezkedtek el. Nyilván nem szívesen, vagy nem beszélnek előszeretettel a múltjuknak erről a részéről, de itt-ott, hogyha az ember rákeres, akkor találhat elszólásokat interjúkban, és itt vágom, mondom, kutatható. Tehát, hogy 2005 óta, amióta a Ján Vángosék elérték az irat nyilvánosságot, és az UPN levéltervez, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek a levéltervezek szabadon kutathatók, tehát hozzáférhetők az ő káderlapjaik is, tehát az STB tiszteknek a káderlapja is.
1: Arra van valamiféle rálátásod, hogy az egykori állambiztonsági tisztek hány százalékban, vagy milyen arányban kerültek az utódszolgálatok kötelékébe?
0: Hát nyilván nincs, mert hogy az utódszolgálatoknak a működése nem kutatható, és nem is nyilvános. Úgyhogy csak tippelni tudunk, illetve hát lehet tudni a 90-es évek elejéről, akkor újsághírek számoltak be arról, hogy a hálózatok egy része az átmentette a pozícióját a rendszerváltás utánra is. Ján Lángosnak is, az akkori belügyminiszternek is voltak erre utaló nyilatkozatai, hogy az egykori STB-s alkalmazottak is, az STB-nek az egykori hálózati személye is, tehát ügynökök is, hogy újra lettek alkalmazva, vagy integrálva, legalábbis egy részük. És hát a Lángoséknak a munká éppen arra irányult a 90-es évek elején, hogy ezeket megpróbálják kiszűrni, és bizonyos értelemben semlegesíteni, tehát hogy megtisztítani az ilyen egykori STB-sektől a belügyi vonalat.
1: Tehát akkor lehettek ügynökök, akikről semmilyen nyom nem maradt fent? Pont azért, mert konvertálták őket?
0: Elképzelhető ez is, de van egy olyan szempont is, hogy itt Csehszlovákiában nem csak az STB politikai rendőrsége működött, hanem például a Szovjetunió titkos rendőrsége is, a KGB, és a KGB-nek ugyanúgy megvolt a saját hálózata Csehszlovákiában. Erről a hálózatról semmit nem tudunk. Tehát nyilván moszkvai levéltárak nem lesznek kutathatók belátható időn belül. Azt lehet tudni, hogy volt együttműködés az STB és a KGB között, voltak közös ügyek, Komáromban is együttműködtek, tehát például a komáromi járási STB parancsnok az havi szinten, és ez is dokumentálva havi szinten egyeztetett a KGB illetékesével, mert hogy Komárom ilyen szempontból érzékeny helynek számított, hiszen ott a szovjet katonaság volt, vagy szovjet katonaság állomásozott a komáromi erődben, több ezer szovjet katona, és volt egy ügynök hálózata a KGB-nek is. Janics Kálmánnak volt egy mondata a rendszerváltás környékén, hogy majd, ha egyszer kutatható lesz Moszkvában, hogy akkor még majd érik meglepetések az embereket, de hát ez nem valószínű, hogy kutatható lenne, de mondom, működtek itt egyéb titkos szolgálatok is, mint ahogy egyébként a csehszlováki magyarokat nem csak az STB figyelte meg, hanem például a magyar állambiztonság is. Az előadásban erről is beszéltem, hogy a Dél-Komáromi könyvtárnak volt egy olyan könyvtárosa, aki beépített személy volt, a magyar 3x3-as ügynök, akinek az volt a feladata, hogy az Észak-Komáromból átjáró magyar értelmiségiekről jelentsen. Tehát, hogy nagyon sokszor, vagy nagyon gyakran akkoriban előfordult, hogy könyveket hogy rendeltek maguknak, tanárok például úgy, hogy a Dél-Komáromi könyvtárba hozatták, és akkor átmentek a könyvekért, azt nem tudták, hogy mindenről feljegyzések készülnek. Ez a Mátai András Fedő nevű ügynök volt, aki a 80-as években a Dél-Komáromi könyvtárból jelentett mindazokról, akik átjártak Észak-Komáromból oda a könyvtárba.
1: Mi volt a legmegdöbbentőbb felismerésed eddig?
0: Hát talán az, hogyha az ember így húzamosabban foglalkozik ezzel a témával, és megpróbálja összerakni azt, hogy hogyan működött ez a világ, vagy ez a megfigyelő mechanizmus, vagy ellenőrző mechanizmus, vagy manipulatív mechanizmus a hatalom részéről. Azért manipulatív, mert akkor is dolgoztak például dezinformációkkal, tehát hogy milyen infót hol kell, vagy milyen fals infót hol kell elejteni, hogy az tovább éljen, és bomlasszon, és így tovább. De hogy a baráti társaságokba is leszivárgott ez a hatalom. Teljesen cinikus és aljas módon próbált meg benyúlni mindenhová, és előbb-utóbb meg is találta a fogást. Az ember nagyon kevés olyan eset tárul fel, szerencsére vannak olyanok is, akik nemet mondtak a sokadik beszervezési kísérletre is. Ott volt Kassán a Máté László tanfelügyelő, neki egy, én nem tudom, 400-500 oldalas dossziéja fennmaradt teljes egészében, és arról lehet tudni, vagy róla lehet tudni, hogy többször próbálta meg őt megtörni az STB és beszervez, de mindig nemet mondott. Tehát ilyen személyek vannak egyházi vonalon is, kulturális vonalon is, akiket nem tudtak megtörni, de úgy összességében az volt a jellemző, hogy mindig voltak gyenge láncszemek a szinte minden baráti társaságban, vagy minden munkaközösségben, irodákban, szerkesztőségekben, színtársulatokban. És ami talán ennél is szomorúbb, az az, hogy 89 után nem néztünk ezzel szembe, vagy ez, tehát hogy nem lett kibeszélve az, hogy ez miért történt, hogy történt. Pedig, ahogy a bevezetőben mondtam, nagyon sok minden, talán más, ha nem is más magyarázatot nyer, de hát kapna egy másfajta árnyalatot talán.
1: Azt mivel magyarázod, hogy valóban eltelt 20 év a listák nyilvánosságra hozatala óta, és a feldolgozás máig elmaradt, és hogy valamiféle félelem övezi még mindig ezt a témakört, nem beszélve a hallgatásról?
0: Hát talán mert a titkosszolgálat eleve egy ilyen, hát nem túl bizalomgerjesztő intézmény, vagy fogalom az átlag ember számára, illetve hát erre volt kondicionálva ez a társadalom éveken át. Tehát, hogy az STB az egy ilyen rettegett intézmény volt a rendszerváltás előtt. És azt tapasztalom még ma is, mert hogy nem csak levéltárakban kutatok, hanem próbálom megszólaltatni és beszéltetni azokat az embereket, akik célszemélyek voltak 89 előtt, a politikai rendőrségnek a célkeresztjébe kerültek, de próbálom beszéltetni azokat is, akik hálózati személyek voltak. Tehát vannak már ilyen oral history interjúim is egykori ügynökökkel, és ezek emberek még ma is félnek erről nyíltan beszélni. Tehát, hogy eltelt tényleg 89 óta most már közel 40 év, és vagy egyáltalán nem mernek beszélni, vagy pedig nagyon körültekintve, és azt mondják, hogy olyan helyen beszéljünk, ahol mások nem hallhatnak minket, még véletlenül se, és látszik, hogy így nagyon nehezen nyílnak meg, és bizalmatlanok lettek. Tehát, hogy az STB sok kárt okozott ennek a társadalomnak, de az egyik az az, hogy a bizalmatlanság légkörét nagyon felerősítette, hogy az öncenzúrát nagyon felerősítette. Kétszer meggondolja az ember, hogy kinek mit mond, és ez annak az öröksége. Tehát, hogy erre volt kondicionálva az a társadalom, hiszen itt nem csak ügynökök jelentettek, itt lakásokat hallgattak le, telefonokat hallgattak le, ez bevett munkamódszere volt az STB-nek, tehát csak a komáromi magyar célszemélyek között is ott van a munkaterve, hogy akkor most XY-ra ráállítunk 5 hálózati szemét, és bevetjük esetében a Prestavba fedő nevű operatív műveletet is. Ez a korabeli állambiztonsági szakzsargonban a telefon lehallgatást jelentette. De már az 1970-es években érkezik olyan munkaterv, hogy a komáromi Európa szállót, ahol Komáromivel határváros, ott szálltak meg az úgynevezett valutás külföldiek, hogy akkor azt ott a szobákat be kell technikázni. Mit jelent? Azt jelenti, hogy lehallgató készülékek, és így tovább. Tehát, hogy az derül ki, hogy akkoriban bár nem volt, tehát közel sem volt ilyen digitális technika is, mint ma van, és ezáltal nem lehetett olyan tökéletes a lehallgatási mechanizmus, mint ma, de hogy mégis igyekeztek ott lenni mindenhol. Tehát, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a szállodának a recepciósai és a pincérei, vagy a személyzeti állományban voltak beépített emberek, hanem a komáromi termálfürdőnek a recepcióján is, hiszen oda járnak az emberek szaunázni, és szauna közben beszélgetnek egymással, hogy mi hangzik el, az érdekelt az állambiztonságot, ezért még ott is voltak beépített emberek. De hogy a tantestületekben is találunk ilyet, tehát ott volt a komáromi magyar gimnázium, ahol most csak a teljeségigény nélkül, de az Olá Imre matematika tanárt, a Kalács József matematika tanárt többen is, több hálózat személy figyelte meg a saját munkahelyükön. Szóval, hogy mindenhol ott volt az állambiztonság, mindent figyelt, és hát nagyon, nagyon kevesen, ez a Grendel Lajos írja valahol, hogy hát kevesen lehetnek magukra büszkék a 89 előtti évekből, hogy tulajdonképpen voltak kivételek, mint a Durai Miklós, vagy a Janics Kálmán, vagy a Koncsol László, de hogy úgy igazából, írja Grendel, hogy kevesen mertek nyíltan szembefordulni az állambiztonság. És nem kellett ahhoz együttműködőnek lenni, tehát hogy én éppen azt is hangsúlyoztam az előadásban, és akkor hangsúlyozom most is, hogy ez a kutatás, amit végzek, ez nem ügynökvadászat, hanem azt próbál megmutatni, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogy hogyan fordította egymással szembe az embereket, hogyan bomlasztott, hogyan vert szét baráti társaságokat, de hogy nagyon sokan voltak azok, akik nem voltak hálózati személyek, de legitimálták ezt a rendszert. És hát nyilván nem az ügynökre kell helyezni a hangsúlyt, vagy nem a besúgókra kell helyezni a hangsúlyt. Nem mentem fel őket egyáltalán, de hát ott voltak a kommunista pártnak a különböző funkcionáriusai, járási szinteken is. Ott voltak azok az újságírók, azok a művészek, akik felmondták a Moszkva által diktált propaganda leckét. Sőt, túl teljesítettek a nagy buzgalmukban, és úgy igazából ők voltak azok, akik a rendszert legitimálták. Ezt gondoljunk arra, hogy amikor a Charta 77 kiadja az emberi jogok betartását követelő nyilatkozatát, amit egyébként sokáig csak két magyar nemzetiségű személy ír alá, az egyik egy Gombik Róbert nevű katolikus pap, aki korábban szintén hálózati személy volt, illetve a Durai Miklós a másik. De amikor megjelenik ez a Charta 77, akkor egy évvel később a hatalom irat egy ilyen antichartát, amelyet több mint 7000 közéleti szereplő ír alá. Nem fogom nevesíteni, kik voltak azok a szlovákiai magyar művészek, mert hogy az elitünk az aláírta. De egyébként a Karel Gottól a Milan Lasicán át a Ladislav Fuchsig és a Vladimir Holland költőig nagyon sokan aláírták ezt az antichartát. És ezzel mind legitimálták a hatalmat. Úgyhogy ilyen szempontból nem teljesen igazságos az, amikor az ügynökökre sütik rá a billogot, hogy ők segítettek fenntartani ezt a rendszert. Hát ezt nagyon sokan segítettek ennek a rendszernek a fenntartásában. Tehát amikor talán meghökkentően hangzik az, hogy a Kikicsoda Kassától Prágáig című életrajzi lexikonban szereplő személyek közül több mint 60 volt a titkosszolgálatnak az ügynöke a csehszlováki magyar értelmiségből. Ez talán meghökkentően hangzik, de hogy nem csak rájuk épült az a rendszer, sőt, tehát hogy nagyon kevés volt az olyan személy, aki egzisztenciális kockázatot vállalva szembefordult azzal a rendszerrel. És én sem akarok erkölcsi ítéletet műveletlen sem mondani az ügynökök felett. A Nádas Péternek van egy kiváló eszéje, a szegény Sasha Andersonunk, arról, hogy szívesen gondoljuk magunkat hősnek, de amíg a mi vesénket nem verik kulcsomókkal, addig nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan reagálnánk egy ilyen helyzetben. De hogy azért a tisztánlátás érdekében el kell mondani, mert hogy amikor ezek az ügynök listák megjelentek, és amikor kutatható lett az állambiztonsági múlt, akkor néhány érintett személy azzal védekezett, hogy bár aláír, de soha semmi terhelőt nem mondott, és ebből egy olyan kép alakulhatna ki, hogy szinte, hogy ezekből az ilyen apologetikus, önfelmentő nyilatkozatokból, hogy az STB azt majdnem egy ilyen jótékonysági szervezet volt, aminek csupa ártalmatlan dolgot jelentettek, nem volt olyan, hogy ártalmatlan jelentés. Ezt több történész is hangsúlyozza, nem csak én mondom azt, hogy az ügynök, amikor adott egy látszólag semmit mondó jelentést, ő nem tudhatta, hogy azzal milyen dominót indít el. Tehát, hogy nyilván azt gondolhatta, hogy elmondja, hogy az adott célszemélynél milyen könyveket látott a polcon, hogy hát ez nem egy fajsúlyos, emiatt nem fognak senkit meghurcolni, de nem tudhatta, hogy ez mi lesz a következő lépése ennek kapcsán az állambiztonságnak, mert egyébként voltak olyan könyvek, amelyek az STB-nek a célkeresztjében álltak, a Janics Kálmánnak a Hontalanság évei című könyve után hajtóvadászatot indította az STB, az a könyv nem jelenhetett meg a Csehszlovákiában, nyugaton jelent meg, de hogy az STB még azt is lenyomozta, hogy kik olvasták, kinek van belőle példány, és az kézről kézre járt, akkor mi az útvonala ennek a könyvnek, és így tovább. Tehát ez külön állambiztonsági művelet volt annak a felkutatása, hogy kik olvasnak a csehszlováki magyar jogfosztottság éveiről könyvet, vagy tiltott könyvet. De hogy visszacsatlakozok, tehát ahhoz, hogy azt a rendszert annak idején nagyon sokan legitimálták, és akkor megint a Grendelt fogom idézni, hogy ez egy illúzió volt 89-ben, hogy azt hitte ez a társadalom, hogy egyszeriben eljön a demokrácia, és megszűnik a zsarnokság. Mert hogy a zsarnokság az csak a részben volt a totalitárius hatalomnak a működési imperatívusza, de a totalitárius hatalom csak arra játszott rá, a bennünk lévő igényre. Tehát, hogy ez a társadalom mit szeretett volna, és amíg az emberekben is megmarad, az egyénben is megmarad a zsarnokságnak a magja, amíg ilyen paternalista hozzáállást vár el mondjuk az államtól, és a felelősséget eltolja magától, tehát hogy ezek a reflexek, ezek benne maradtak az emberekben, ezért is tűnhet egyébként olyan kudarcosnak a rendszerváltásnak, vagy a 89-es eseményeknek az utóélete. Tehát, hogy valami olyasmiben reménykedtünk, írta a Grendel egyébként még szinte nem sokkal a rendszerváltás után, olyasmiben reménykedtünk, ami illúzió volt, hogy itt egyszerűen megváltozik a világ, megváltoznak az emberek közti viszonyok. Nem. Tehát ugyanazok az emberek éltek tovább, ugyanazok a hálózatok éltek tovább, és hogyha e felől efelől nézzük, akkor még kiábrándítóbb talán ez a történet.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 89. adásának ismétlését hallották. Gazdag József író, publicista volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben a 11 órai hírek után várja önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain. A hangmérnök Zsapka Levente nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Arcmás portré sorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Csériszka Györgyi. Milyen lehetőségeket ad egy alkotó számára a független színház, és beszélhetünk-e szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Riportunkban beszámolunk a nemrég lezajlott komáromi Alternatíva független színházi seregszemléről. Szót ejtünk az október 9-én kezdődő 6. Bázis Fesztivál programjairól is. A Bázis Egyesület társelnökével, Entót Anikóval beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a figyelmükre 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Richard Rasi szerint nekünk felnőtteknek kell megmutatnunk a gyerekeknek, hogy az agresszió nem vezet sehova. Az OpenAI biztonsági okokból nem adja ki legújabb GPT Astra 6.1-es modelljét. Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A Szaniszló falvai iskolai támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára. Éppen ezért mindenkinek oda kell figyelnie arra, milyen légkört teremt a társadalomban, fogalmazott a közösségi médiában Peter Pellegrini köztársasági elnök. Végtelenül sajnálom, hogy egy ilyen tragédia megtörténhetett a Szaniszló falvai alapiskolában, gondolatban a tragikusan elhunyt tanítónő családjával és szeretteivel vagyok, mondta Pellegrini. Békére, tiszteletre és kölcsönös megbecsülésre van szükség, különösen ott, ahol gyerekeket nevelnek, figyelmeztetett az államfő. Az agresszió soha nem lehet válasz, nekünk felnőtteknek is ezt kell megmutatnunk a gyerekeknek, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, a Szaniszló falván, vagyis Taskovban történt tragikus iskolai támadás után. Rasi részvétét fejezte ki az életét vesztett 61 éves nő családjának, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Mint mondta, az iskolának a biztonság, a bizalom és a nyugalom helyének kell lennie, ahová a szülők azzal a tudattal küldik gyermekeiket, hogy épségben térnek majd haza. Rasi arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben az érintett gyermekek és családjaik magánéletét, és legyenek óvatosak a nem ellenőrzött információk terjesztésével. Az SNS nem támogatja a Szlovákia 2040 jövőképről szóló dokumentum parlamenti elfogadását, jelentette ki Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke. A koalíciós párt parlamenti frakciójának álláspontja szerint a dokumentum lényegében az ellenzéki Progresszív Szlovákia programját másolja. Danko azt is megkérdőjelezte, hogy Robert Fico miniszterelnök egyáltalán elolvasta-e a jövőképet, szerinte ugyanis elfogadhatatlan, hogy a kormányfőnek ne legyenek információi arról, mi szerepel a dokumentumban. Oroszország áll a Tallini Milrem Robotics védelmi ipari vállalat telephelyén augusztusban történt gyújtogatás mögött, jelentette ki az észt külügyminiszter. Markus Cakna az észt elhárítás információjára hivatkozva azt mondta, hogy az augusztus 14-éről 15-ére virradó éjszaka történt tűzeset az orosz különleges szolgálatok által elrendelt szabotázs akció volt. Az észt hatóságok már őrizetbe vették a feltételeket, elkövetőket, akik a miniszter szerint nem jelentenek veszélyt az állambiztonságra. Cakna szerint az akció egy Európa szerte zajló szélesebb orosz kampány része, amelynek célja az Ukrajnát támogató országok megfélemlítése és támogatásuk gyengítése. Biztonsági okokból nem adja ki októberre tervezett legújabb mesterséges intelligencia modelljét az OpenAI. A vállalat belső tesztelései szerint az Astra 6.1 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A modell egyebek mellett nem kezelte megfelelően a számára meghatározott feladatokat és jogosultságokat, és nem minden esetben tájékoztatta megfelelően a felhasználót az elvégzett munkáról. Az OpenAI szerint a felhasználók számára kiadott modellekkel szemben különösen magas biztonsági követelményeket támasztanak. A döntés hátterében az EMI ügynökökkel kapcsolatban az utóbbi időben történt több biztonsági incidens is áll.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás. Az évszakos átlag fölé emelkedő, 25 fokot közelítő maximum hőmérsékletre van a délután folyamán kilátás. A napsütést helyenként átmeneti időszakokra fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja. Csapadék nem érkezik. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Zólyom előtt, Zólyom Szalatna irányából, körülbelül 20 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők, és baleset történt Kassán a VSS híd előtt az Optima irányából érkezve, egy teherautó és egy személygépkocsi ütköztek össze, a helyszínen a forgalom lelassult, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó érsekújvári és losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz Car Vertical ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Új sportautó, hirtelen karrierváltás és fiatalabb partner. Gyakran ezek a közhelyes képek jutnak eszünkbe a kapuzárási pánikról. Az életközépi válság azonban ennél jóval összetettebb, és nem csak a férfiakat érintheti. Ebben az életszakaszban sokan először érzik igazán, hogy az idő véges, miközben egyszerre kell helytállniuk a munkában, a párkapcsolatban, a szülői szerepben, és gyakran már idősödő szüleikről is gondoskodniuk kell. Miért tűnik ennyire aktuálisnak ez a jelenség mostanában? Hogyan élik meg a férfiak, és valóban jobban érinti-e őket, vagy csupán látványosabban jelenik meg náluk? Erről beszélgetünk az Apukalipszis rovatunkban Szél Dávid tanácsadó szakpszichológussal, akit köszöntök a vonalban.
2: Ja, és üdvözlöm a műsorhallgatóit.
1: Szóval akkor kezdjük egy általános bemutatással. Mit nevezünk pontosan életközépi válságnak a pszichológusok szerint?
2: Élet közepe táján jelentkező elakadás, amikor az ember már valamilyen, általában már valamilyen szakmai sikert elért, már valamilyen családi helyzetben találja magát, és még addig mindennek volt valamilyen kijelölt iránya, hiszen abban a helyzetben találja magát, hogy nincsenek igazán célok, a korábbi célok már vagy elérte őket, vagy megkezdeződnek, és egy ilyen motiválatlan, zsákutcának, kicsit talán kilátástalannak tűnő állapotban találja magát az ember. Nagyjából így tudnám meghatározni ezt az időszakot. Nem kell feltétlenül, hogy valami nagyon drasztikus dologra gondoljunk akkor, amikor érkező válságban gondolkodunk, de amikor az ember azt érzi, hogy megrekedt az élete, akkor akár lehet ez is mögötte, de még sajnos számos más egyéb dolog is lehet. Ezért is vagyok nagyon óvatos egy ilyen definícióra, mert nem akarok kizárni más problémát sem elakadások mögött, és nem akarom mindenre ráhúzni az életközepi válságot, amit a Felkomban is mondtad. Ez most kezd ilyen divatos lenni, és minden divatos dolog azért jó, mert akkor életben begondolkodik benne, azért még nem olyan jó, mert akkor meg arra is ráhúzzuk, ami esetleg egy depresszió, vagy arra is ráhúzzuk, ami egy, nem tudom, párkapcsolati krízis, vagy a gyereknevelési nehézségek, nem mind betolhatóak az életközi válság problémakör alá.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit éppen most említettél, hogy mégis hogyan lehet megkülönböztetni akkor, hogy mikor van szó éppen depresszióról, vagy bármilyen más válságról, és mikor van szó életközépi válságról.
2: Na, itt most muszáj egy picit messzire intanom, mert az életközepi válság azért az egy nagyon felső középosztálybeli problémakör, tehát akkor, amikor az ember a, nem tudom, három műszakban dolgozik, a megélhetés feltételek minimumának elérése érdekében, és mindent azt séri el, mert annyira alul fizetett az, amit ő végez, akkor azért nagyon kevesen szoktak azon gondolkodni, most merre tovább, motiváció hiányról, vagy kiégésről, vagy bármi is felől beszélni, és ettől aztán már van egy kicsit egy ilyen arrogáns felhangja számomra ennek a kifejezésnek, és ez nagyon fontos kimondani, hogy egyrészt nem szükségszerű felső középosztályban sem, hogy valaki ezt a krízist megéli, másrészt pedig nem biztos, hogy valaki megélheti, mert egyszerűen nem olyan társadalmi, gazdasági, anyagi helyzetben van, hogy ilyen úrihobortok felmerüljenek, miközben nem úrihobort, ezt is fontos elmondani, csak hogy amikor erről beszélünk, akkor megfelelkezünk azokra az emberekről, akik közben nagyon, nagyon kemény és nagyon nehéz körülmények között élnek, és itt nem melegnyésző számú ember csoportokról beszélünk, hanem akár nagy tömegekről is. A kríziseknek van olyan definíciója a pszichológiában, hogy a krízis az, amikor a korábbi megküzdési módjaink már nem használhatóak, már nem működnek, és akkor tudunk egy magasabb szinten tovább lépni, hogyha minőségileg más megküzdési módokat találtunk. És így lehet az életközepi válságból is, vagy életközepi krízisből is kilábalni, hogy már nem keressük azokat a megoldási módokat, amik korábban bejöttek, most már nem fognak bejönni, most újra van szükség, egy új életciklusba lépve, pedig teljesen más módszerekre van szükségünk, a depresszió, a kiégés, az egészen másról szól a depresszió. Hát most ebben nem tudom, mennyire kell itt a beszélgetésbe belemenni. Nem tudom, nekem tönkre menni a házasságom, hogy meghal valami nagyon fontos rokonom, és emiatt rossz kedvű vagyok, és hetekig, hónapokig rossz kedvű vagyok. Azt hívhatjuk depressziónak, de az egy teljesen adekvát reakció, és rendben van. Hogyha minden rózsás az életemben, és hetekig, hónapokig nem tudok itt valahol kimozdulni, és egész nap csak sírhatnékon van, nincs semmilyen külső ok, akkor az egy egészen másfajta depresszió, abból is ki lehet jönni természetesen, de egészen másfajta megközelítést, egészen másfajta terápiás lépéseket indokol egy ilyenfajta depresszió. Mind a kettő egy klinikai kórkép, akármelyik fajta depresszióról beszélünk, és a depresszió kezelését az egy klinikai szakszilógusi kompetencia. Lehet, hogy pszichiáteri segítségre is szükség lesz, hogyha az ember annyira el van akadva, vagy annyira maga eltemeti a depresszió, hogy ott erre van szüksége. Életközepi krízis, vagy válság, az nem egy klinikai kórkép, az lehet egy teljesen adekvált reakció a megváltozott helyzetekre, és itt egy tanácsos szakszilógus, akár egy szakvizsga nélküli pszichológus is, vagy ha elég érzékenyen nyúl a dologhoz, bizonyos helyzetben akár egy coach is a saját kompetenciáját betartva, vagy kompetenci határait betartva tudhat segíteni egy-egy ilyen elakadáson. De ez nagyon-nagyon más, most nem jelenti, hogy ez eddigi mondatokban egyértelmű vált, nagyon más, mint a depresszió. A kiégés, ott pedig nagyon fontos definiálni, hogy egy munkahelyi kiégés, egy párkapcsolati kiégés, egy szülőszerepben való kiégés, tehát sokkal fókuszáltabb, sokkal lokalizálhatóbb elakadás. Azért ez a krízis az azért, hogy rátelepszik az embernek a legkülönbözőbb területeire, benne van ez akár a testkép is, az életkor, a szakma, munka, magánélet, párkapcsolat, szülőség, tehát tulajdonképpen az egész életre kiterjedhet, hiszen az egész életünk készül éppen egy másik életszakaszba átlépni.
1: Mégis milyen jelekből lehet észrevenni, hogy most életközépi válságról van szó, és nem egy átmeneti, vagy egy egyszerű rossz kedvről, vagy éppen kiégésről, vagy éppen egy átmeneti elégedetlenségről, és egyáltalán akkor ez az életközépi válság mennyire vehető komolyan, és mennyire valóban, ahogy te fogalmaztál, úri huncutság?
2: Hát én erre azt mondom, hogy a legutolsó kérdésedre kezdek először válaszolni, hogy egyéni szinten, társadalmi szinten, össztársadalminak lehet akár arról is beszélni, hogy úri huncutság vagy sem. Egyéni szinten, ha én nem vagyok jól, akkor az egy érvényes, kezelendő helyzet. Az én éhségem, ha én éhes vagyok, az nyilván soha, vagy nem nyilván, de remélem, soha nem lesz összemérhető egy szomáliai gyerek éhségével, de attól még az én éhségem egy valós éhség az én saját privát szempontomban. Tehát ha valaki azt éli meg, hogy

0: vagy párkapcsolati válságban, és én elutazom valahova egyedül, vagy a barátaimmal, vagy nem tudom, különböző módokon kiírom a szabadságomat, akkor az alatt az idő alatt nagyon nagy valószínűséggel jobban leszek. Én azt mondom, az életközi válság már valamilyen státuszban vagyok, tehát hogy a nem tudom, középvezetőként dolgozom az X multinacionális cégnél, van már egy-két gyerekem, meg egy párkapcsolatom, és akkor merre tovább? Már minden megvan. Már megvan a céges autóm, megvan a jó életbiztosításom, sportolok, vannak hobbiaim, elértem valamilyen jó szakmai eredményt, és mégis jól is lehetnék a kapcsolatomban. A szülőségemben, mert a gyerekeim már nem tudom mekkorák, mert mostanában azért később letolódik a gyerekvállalás, és akkor jön ez a kérdés, hogy innen akkor hova tovább. És hogyha ez nem egy napig tart, nem egy hétig tart, hanem azért, hogy húzamosabb ideig jelen van, és kezdem a kedvemet veszíteni az életem legkülönböző területeim, akkor érdemes elgondolkodni, hogy ne vegyek igénybe szakmai segítséget. Most ezt én a rádió keresztül nem fogom tudni megmondani, hogy pontosan mikortól van ez, hogy az ember életközi válságban van, de érdemes akkor elmenni egy szakemberhez, kérni egy időpontot, és azért ez úgy ilyen gyanúja van az embernek, azért ez viszonylag hamar tud rá egy szakember azt mondani, hogy igen, erről van szó, és akkor ez lesz a tanácsadói folyamat, a terápiás folyamatnak a fókuszában, vagy kiderül, hogy ez igazából nem életközi válság, csak egy párkapcsolatakadás, csak egy munkai kiégés, idézőben a csakod, és akkor meg azzal tudnak foglalkozni. Tehát leginkább ebben azt gondolom, hogy szakember fog tudni segíteni, hogyha az embernek mindenképpen arra van szüksége, hogy nagyon egyértelmű irányítás kapjon azzal, hogy kapcsolatban ezzel akadással pontosan hogy le kell hívni.
1: Abból, amit ugye elmondtál az elmúlt percekben, az egyik az, hogy ugye kell egy társadalmi jólét az életközépi válsághoz, és kell egy bizonyos életszakasz is az életközépi válsághoz. Ergo, amikor jól élünk, amikor jó dolgunk van, akkor jelentkezik az életközépi válság. Mégis mi okozza azt, hogy az embernek...
0: Hát itt azért árnyalnám, mert nem akkor jön, amikor jól vagyunk, mert akkor nem jön.
1: Amikor jónak kéne lennünk?
0: Hát, amikor úgy tűnik, hogy minden adott tulajdonképpen, és valahogy mégis, hogy elakadtam, nincs több célom, nem tudom, mit akarok csinálni. Valahogy az emberben állandóan van egy ilyen késztetés, hogy mindig magasabbra, mindig többet, mindig jobban növelni a teljesítményt, és akkor néha van olyan, hogy azt érzi, hogy ezt én már nem. Most valahogy jó lenne valami más találni, de nem nagyon van mit, plusz, közben ezt várják el tőlem, ezt várják el a munkáim, ezt várják el a családommal, ezt várják el a barátaim, ezt várják el a hobbik, hogy mindig többet, többet és többet. Tehát valahogy egy ilyen, nem tudom más, vagy nem tudom jobban mondani, hogy egy ilyen minden területre, az élet minden területére megérkező, hosszabb távon megjelenő elakadás. Szerintem ez egy egész jó definíció és motiválatlanság.
1: És valóban több embert érint, vagy csak nyíltabban beszélünk ilyen és ehhez hasonló pszichológiai fogalmakról?
0: Szerintem mindkettő. Szerintem több embert érint, még okozati kapcsolatot is sejtek a kettő között, tehát hogy mivel több embert érint, ezért többet beszélünk róla, és mivel többet beszélünk róla, ezért több ember ismeri fel saját magán. Kisebb talán a lappangás. És a pszichológia az egyre több helyen egyre nem is azt mondja, hogy divatos, hanem egyre többen látják azt, hogy egy pszichológushoz fordulás az mennyire hatékony, mennyire jó, meg mennyire segít. Most nem reklámozni akarom a tevékenységünket, nem tényleg azt látom, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy nem csak egy baráti beszélgetés, vagy egy sörözés, vagy nem tudom micsoda segíthet, hanem egy célzott terápiás beszélgetés is, ami nyilván teljes mértékben is minden szempontból más, mint egy barátokkal való beszélgetés. Szóval meghaladtuk ezt, hogy minek nekem pszichológus van, már vannak nekem barátaim, meg van pár kapcsolatom, mert akkor velem megbeszélem, és nagyon egyre többen értik ezt, ezért egyre többen mennek el pszichológushoz, és egyre többen kezdenek el jobban rálátni a dolgaikra, de mint minden más szakkifejezés, ami népszerűvé válik, ott van a túldiagnosztizálás veszélye, tehát én azért óvaintenék mindenkit attól, hogy minden depressziónak hívjunk, ez azért volt a képzésének elején, aztán közepén, második felén jött a pánik, akkor mindenkinek pánikbetegsége volt, most mindenki narcisztikus, mindenki toxikus, mindenki traumáért, és ezzel kicsit elinflálódik ezeknek a szakkifejezéseknek a súlya, és már az is narcisztikus, aki nem az, viszont aki meg narcisztikus személyiségzavara van, arra menjen biztos, hogy a megfelelő időben és a megfelelő módon kap segítséget.

0: Szóval ezért is mondom azt, hogy érdemes szakember segítségét igénybe venni, hogy az is akkor kapja azt a definíciót, vagy azt a, nem tudom, címkét, jelölést, amilyen tényleg neki van, és ne a hadonászunk ezekkel. Az egyébként sokszor nagyon súlyos kifejezésekkel, a depresszió az egy klinikai korkép, a narcisztikus személyiségzavar, ez egy klinikai, komoly diagnózis, egy személyiségzavarról beszélünk, tehát az, hogy valaki, nem tudom, elmegy a tükör előtt és megnézi magát, vagy gyakrabban beszél magáról, az meg nem lesz narcisztikus személyiségzavarban szenvedő, vagy abban élő.
1: Visszatérve viszont az életközépi válsághoz, miért erősödik fel ez az érzés, meg ez az elégedetlenség, ez az elakadás, miért jelenik meg? Ez a nagy kérdés, hogy vajon jó életet választottunk-e, illetve valóban a saját életünket éljük-e? Tudjuk a társadalmi okait, de mégis mi okozhatja azt, hogy miért jelenhetnek meg ezek a kérdések az emberben, hogyha papíron mindennek jónak kéne lennie, és ugye van egy életszakasz, amikor már mindent elért az ember, mégis miért jelenik meg ez az elégedetlenség, vagy ezek a kérdések, hogy jó életet élek-e? Ez egy természetes evolúciós folyamat, vagy éppen társadalmi probléma, 21. század új problematikája?
0: Hát annyiban semmiképp se a 21. század problematikája, hogy ezt már a 20. század közepén is, vagy első felében is már foglalkoztak életközi válsággal. Ez nyilván a jóléti társadalom megjelenésével az egyik fele járója. Tovább élünk, egészségesebben élünk, magasabb a várható élettartam, olyan címszavak, mint önmegvalósítás, meg flow, meg ilyenek, ezek óvatatlanul behozzák ezt a jelenséget is. Ha az ember 30 éves koráig él, vagy ha az átlag él, akkor az 30 év, akkor ott nem férnek bele ilyen gondolatok, ha pedig 60-70-80 év, akkor meg azért bőven több ide van az embernek, és mindezt még sokan viszonylag jó egészségi körülmények között is töltik, akkor ott van idő a visszanézésre, van idő a tervezésre, van idő a gondolkodásra, ez az egyik. A másik az az, hogy ez a 80-as évek közepén volt, azt hiszem, amerikai pszichológusok, akik sokat írtak arról, Taylornak hívják, ilyen illúziókról beszélt, hogy vannak ilyen illúzióink, hogy az életünket kontroll alatt tartjuk, az életet, életünk egyre jobb és jobb, és nem csak, hogy jobb és jobb, hanem jobb, mint másoké. Tehát, hogy az emberek abban arra vágynak, hogy egyre jobb és jobb legyen minden, de egy bizonyos ponton nem lehet minden egyre jobb és jobb, és addig, amíg az ember elér az életének egy bizonyos szakaszáig, addig az ő viszonylag jól ki vannak jelölve az utak. Ezek részben oktatáspolitikai utak, tehát én 3-es koromtól óvodába kell járjak, aztán iskolába kell járjak, valamelyik van egy tankötelezettség, de egy bizonyos réteg megengedheti magának a továbbtanulást is, ez azért egyre több ember tanul tovább, a középiskolába, aztán még egyel felsőoktatásba, ezek mind kijelölt utak, és aztán el kell indulni a munkaerőpiacon. Az életnek van a helyi pontján, és ott is vannak kijelölt utak, próbaidő van, aztán jönnek a feladatok, és tulajdonképpen ezek a dolgok minket definiálnak, és aztán különböző pontokon ott találjuk magunkat, hogy jó, most szeretném én definiálókat, fogalmam sincs, hogy hogyan definiáljam. És ugyanezért van a párkapcsolatokra is. Hogyha én idealisztikus képekkel felfestem, akkor nem tudom, kamaszkoromban randizgatok lányokkal, meg vannak különböző hosszabb, rövidebb párkapcsolataim, aztán valaki mellett megállapodom. És amikor megállapodtam, akkor ott szintén van egy ilyen elvárt út, hogy randizgatunk, aztán összeköltözünk, aztán összeházadunk, aztán lesz egy vagy több gyerekünk, és aztán azokat a gyerekeket életben kell tartani, és iskolába kell járatni őket, de amikor már ez mind megvan, és akkor még egyszer emlékezhetők, meg a munka is megvan, meg idővel talán lesz ingatlan is, vagy bérben, vagy saját, vagy nem tudom micsoda, akkor jönnek a kérdések, hogy oké, és most mi történik? Most merre kell tovább mennem? Még van 20 évem a nyugdíjig, most mi lesz? De senki nem írja már elő. És ebben sok ember zavarba jöhet. A szülők már idősebbek, már nem is vagyunk olyan kapcsolatban, hogy ők, meg nem is kell olyan kapcsolatban lenni, hogy ők írják elő, hogy mit kell csinálni, mert a csomó ideig azért ők jelölik ki azokat, és most hirtelen nekem kell kitalálnom. És ez nagyon zavarba ejtő. Nem úgy zavarba ejtő, mint egy 3 műszakos munkáján dolgozni, meg belegebedni a munkába, természetesen, de hogyha erről a társadalmi csoportról beszélünk, akkor ez egy nagyon zavarba ejtő és nehéz kérdéskör.
1: És mit tehetünk ilyenkor? Egyrészt mondjuk a megelőzésről, hogyha beszélünk, vagy milyen gondolkodásmód, vagy milyen hozzáállás segíthet azon, hogy ne jussunk el idáig, hogy elégedettebbek legyünk, és hogy ne kezdjen el minket emészteni ez a gondolat, hogy most akkor mi lesz.
0: Az életciklusokban gondolkodó pszichológia az azt mondja, hogy két életciklus közötti váltást, az pont ilyen akadások mutatják. Ezek szükségszerű akadások. A kamaszkor az végül is valamilyen fajta krízis. A dackorszak, akkor még így el vissza, az is valami fajta krízis, és a dackorszakból ki kell jönnem, és el kell lépnem valami másik szakaszba. Az, hogy én nem tudom, tanulok mégis, aztán már nem tudom, hanem elkezdek dolgozni, ott is van egy életszakaszváltás. Az egyik szakaszból a másikba való váltást, azt általában egy krízis kíséri. Tehát én azt mondom, hogy inkább azt mondom, az már van, akkor tudnom kell azt, hogy oké, ez itt egy krízis, és ezt a krízist, ezt akkor tudok ebből kijönni, hogyha krízisként kezelve elfogadom azt, hogy a korábbi megküzdésem, hogy nem működtek már. Újakat kell találnom. Ez lehet, hogy egy-két hónap lesz, lehet, hogy évekig fog tartani, mire megtalálom újra a már rendesen középkorú önmagamat, ahol már másképpen viszonyulok a párkapcsolatomhoz, másképpen kell a munkámhoz, hiszen lehet, hogy már nem az a kérdés, hogy még többet és még többet teljesítsek, hanem az, hogy kicsit élvezem azt, amit már elértem. Tehát a felkészülés az nem is úgy abban van szerintem, hogy megelőzhető, hanem tudjam, hogy jöhet. És tudjam, hogy ha jönni fog, akkor nem kell kétségbe esni, hanem el kell fogadni, hogy jó, az, amit csináltam, az eddig működött, és innentől más kell csinálnom. Nem feltétlenül szakmailag mást, hanem azt máshogy.
1: Gyakran vagy leggyakrabban férfiakkal azonosítjuk az életközépi válságot. Igaz-e, hogy a férfiakra jobban jellemző, vagy a nőket is ugyanúgy érinti, csak kevesebbet beszélnek róla?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és örülök is, hogy előkerült, mert azért nagyon-nagyon sokszor, tisztelt a kivételnek, azért a nemi szerepek azok nagyon elválnak egymástól, és a férfiaknak sokkal többször vannak kenyérkereső szerepben, a nők pedig sokkal többször vannak fizetetlen szerepekben, túl azon, hogy egyébként ők is dolgoznak a munkahelyeken, de azért az érzelmi házi munkát és láthatatlan munkát túlnyó részt sajnos a nők végzik. Akár akkor, hogyha párkapcsolatban vannak, akár akkor, hogyha már elváltak, sokkal többször kerül nőhöz, vagy az anyukához a gyerek, mint az apukához. Hogy ez most miért van így, ebbe most itt nem akarnék belemenni, rendben van-e, ebbe se szeretnék belemenni, de abba igen, hogy a férfi szerepkör sokkal homogénebb szerepkör, mint a női szerepkör. Nem értek ezzel egyet, hogy ez így van, de most nem fogom tudni a beszélgetésre belemenni, hogy ez miért van így. Nagyon, ha elkülönnek ennyire a nemi szerepek, akkor nagyon, és már pedig sajnos nagyon sok helyen elkülönnek, a férfi nagyon sokszor leginkább csak idézőben munkaszerepkörben találja magát, kenyérkereső szerepkörben. A nő meg nagyon sokszor sokkal heterogénebb, sokkal sokszínűbb egyszerre anyuka, logisztikai menedzser, takarító, projektmenedzser, szakácsként is megjelenik, meg minden egy rengeteg szerepkörben van. És ezért, még hogyha el is akar bizonyos szerepeiben, mondjuk a munkahelyzetben, akkor még ott van csomó egyéb helyzet, ahol viszont nincs ideje, csak akkor visszatérek a beszélgetésünk elejére, hogy se ideje, se tere nincs annak, hogy elakadjon, mert iszonyú sok teendő van a lakás meg a család körül, amiket viszont ő visz. Tehát ilyen szempontból valóban lehet, hogy kevesebbszer találkozik egy nő az életközi válsággal, mert nincs erre lehetőség, mert annyira sok rétű feladatköre van. A férfinek meg sokszor jóval kevesebb feladatköre van, az egyébként ennek is megvan a maga kára, és rengeteg férfi küld emiatt mindenféle egyéb problémákkal, mert nagyon megterhelő az, hogy csak kenyérkereső, és sokszor ráhárul a nagyobb anyagi teher, mert a férfiakat akár ugyanabban a munkakörben is jobban megfizetik, és ezért viszont ő jobban elakadhat, és sokszor az életközi válság az egy ilyen munkahelyzetből kiindulva jelenik meg mindenhol máshol is, de akkor, ha a munkában elakad, nem nagyon találja a helyét egyéb helyzetekben. Ezért van például az, hogy egy nő, hogyha kirúgják a munkai, vagy elveszik az állását, akkor sokkal könnyebben talál akár szakmailag teljesen más területet, mert rengeteg egyéb helyzetben kell neki helytállnia. Egy férfi azzal, hogy elveszti a munka identitását, azzal nagyon sokszor a teljes identitását elveszti, sokkal lassabb egy férfinak a munkaerőpiacra való visszatalálása, mint egy nőnek. És ez nem minden nemi különbség, amiről beszélek, az társadalmi különbség, és nem biológiai különbség, tehát semmi köze nincsen ahhoz, hogy a nő lányként született, és a férfinek fiúként született, hanem ez kizárólag a túlzás, de szinte társadalmi szociológiai okokra visszavezethető.
1: Hogyha már megjelent ez az életközépi válság, akkor lehet-e rá, bár erre már utaltál, nem csak veszélyként, hanem lehetőségként is tekinteni? Vagyis hogyan gondoljuk újra az életünket az életközépi válság hatására úgy, hogy inkább abból hasznunk származzon, és mondjuk ne romboljunk le mindent magunk körül?
0: Hát itt most lehet nem fog népszerűt mondani. Hát lehet, hogy életközépi válságból való kilábalásnak az egyik megoldás az, hogy munkahelyet vagy szakmát váltok, vagy kilépek a párkapcsolatomból, úgyhogy közben, ha van gyerekem, akkor abban azért nem lépek ki, mert szülő nem szűnök meg lenni. Tehát lehet ez egy konstruktív és nem romboló megoldás, de az is lehet természetesen egy jó megoldás, hogyha benne maradok ezekben a dolgokban, és nem tudom, munkahelyemen pozíciót váltok, vagy attitűdöt váltok, munkamódot váltok. Nyilván a lehetőségekhez mérten. A párkapcsolatomban megnézzük, hogy nem tudom, nem kell elmenni párterápiába, vagy nem tudunk-e valami közös újat találni, ami már nem csak arról szól, hogy a gyerekekkel kell különböző helyekre eljutatni, és onnan őket utána begyűjteni, meg nem csak a bevásárlás és a takarítás szemétlevívés háromszögében élem az otthoni mindennapjaimat, hanem azt látom, hogy már meg tanulás, gyerekekkel a közös tanulás, hanem azt látom, hogy én még kíváncsi vagyok erre az emberre, akivel az egy életemet együtt töltöttem eddig, és szeretnék még benne tovább, és akkor megnézzük, hogy miket tudunk együtt csinálni, milyen közös hobbikat lehet csinálni. De most nem akarok nagyon elmenni ilyen ennyire bulvárba, hogy egy közös hobbi majd megoldja az életközi válságot, csak azt mondom, hogy az, hogy kifelé vagy befelé oldom meg ezt a helyzetet, a kifelé se feltétlenül jelent rombolást, és a befelé se jelenti feltétlenül azt, hogy innentől minden rózsás lesz. Egy masszívabb életközepi krízisnek a megoldása az nem egy hét lesz. Az új életciklusban megérkezem, ahol máshogy tekintek a saját testemre, máshogy tekintek a másik testére, mert ezek változnak, máshogy tekintek a nem tudom, napi rendemre, az étkezésemre, a sportkultúrámra, a munkakultúrámra, és mindenre készségszinten a mindennapjaim részére állnak, az hosszú-hosszú idő. És bele kell tenni ebbe az energiát, és nagyon nagy energia kilépni egy párkapcsolatból, vagy kilépni egy munkakájből, vagy hobbit találni, és nagyon nagy munka és energia benne maradni, és ott belefektetni az energiát. De nem véletlenül megy sok párkapcsolat tönkre akkor, amikor már a régi funkcióikat nem találják a szülők, mert már nincs rá szükség, és még nem találtak új funkciókat maguknak. De abszolút megéri. Ha olyan a kapcsolat, akkor megéri belefektetni energiát, ha meg nem olyan, akkor meg nem gondolom, hogy csak azért, mert az ember egyszer igent mondott, nem tudom hány évvel az előtt onnantól örökké annak a múltbéli ígéretnek kell eleget tenni, akkor is, hogyha már nem működik. Attól, hogy vége valaminek, attól azért nem jelent rombolást. Azért, amikor az életközépi válságnak az ilyen, ahogy a médiában vagy filmekben megjelenik, az gyakran úgy néz ki, hogy a 50-es kopaszodó, elhízott férfi, az hirtelen vesz magának egy sportkocsit és piros kövidandrágot. Azért legtöbbször nem így néz ki, de amikre ezek a filmek utalhatnak, az, hogy visszamenni valami olyanba, amit korábban nem csináltam meg, és amit de azt gondoltam volna, hogy vágyom, de arra akkor 20 éves koromban vágytam, és 50 évesen az már nem olyan jól fog nézni. Tehát, hogy nem az az életközéből való tovább lépés, hogy újraélem 20-as éveimet, vagy újraélem azokat a 20-as éveimet, amiket akkor nem élhettem meg, újraélem azokat a 20-as éveimet, amikre akkor nem is vágytam, csak most azt hiszem, hogy illet volna vágyni, hanem ebből a válságból a kilábalás, a magasabb szinten a tovább lépés az, hogyha én 50 évesen, vagy akárhány évesen elkezdem elfogadni azt, hogy én 50 éves vagyok, hogy úgy nézek ki, hogy olyan lettem, persze megtehetek mindent azért, hogy olyan testben legyek, amilyenben komfortosan érzem magam, de el kell fogadni egy 50 éves test, ott már nem olyan az olyan csere, ott már nem olyan a sportolás, ott már nem olyan a testei, nem ugyanúgy fognak változni a dolgok, mint hogyha 14 évesen kezdek el fekvőtámaszhozni, vagy 18 évesen kezdek el nem tudom konditerembe járni vagy sportolni. Tehát a valódi megérkezés az épp aktuális önmagamba, az lesz a továbblépési lehetőség, és az új önmagam az nagyon sokféle helyzetben megtanulni addig tartó párkapcsolatomban, lehet már korábban egy másik párkapcsolatban mentem, akkor is meg lehet újulni párkapcsolaton belül. Én a párterápiás praxisomban nagyon-nagyon szép párkapcsolaton belüli megújulásokat láttam, akár nagyon komoly válságokból is, és ilyen is van, nagyon szép párkapcsolat utáni megújulásokat is láttam, akkor lesznek ezek jó megújulások, hogyha önazonosak lesznek, és az önazonosság adban, hogy 50 évesen nem fog úgy kinézni, mint 20 évesen kinéztem, és nem is kell úgy kinéznem. És a másik se fog úgy kinézni, és tőle se kell azt elvárni, mert az életkor az ilyen, hogy megy előre. Még akkor is, hogyha különböző szépészeti eszközökkel egyre több ember avatkozik bele a külsejbe, attól még nem lesz az ember 20 éves, és ezt sajnos, vagy nem sajnos, el kell fogadni, ilyen az élet. Halad.
1: Az apokalipszis rovatunkban az életközépi válságról beszélgettünk az elmúlt percekben Szél Dávid tanácsadó szakpszichológussal. Köszönöm, hogy itt voltál, Dávid, a vonalban, és válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Én is köszönöm.

Miért otthonos a betontömb a mohának? Mi közös az emberben és a gombában? Mi volt hamarabb, a gomba vagy a növény? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ a Jó Szóval Oktasd következő adásában vendégemmel, Horváth Rebekával, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar botanika tanszékének doktorandusával. De azt is megtudhatják, mi vezet rá valakit arra, hogy molekuláris biológusként a figyelmét a gombákra irányítsa. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan. Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak? Arcmás portré sorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Csériszka Györgyi. Milyen lehetőségeket ad egy alkotó számára a független színház, és beszélhetünk-e szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Riportunkban beszámolunk a nemrég lezajlott komáromi Alternatíva független színházi seregszemléről. Szótejtünk az október 9-én kezdődő 6. Bázis Fesztivál programjairól is. A Bázis Egyesület társelnökével, Entót Anikóval beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az iskoláknak biztonságos helynek kell lenniük, mondta a kormányfő. Az észt külügyminiszter bejelentette, Oroszország áll az augusztusi tallini védelmi ipari üzem felgyújtása mögött. Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. Az iskoláknak biztonságos helynek kell lenniük minden gyerek számára, különben oda a jövőnk, fogalmazott Robert Fico miniszterelnök a közösségi médiában a csacai járásbeli szaniszlófalvai alapiskolában történt tragédiával kapcsolatban, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Nagy aggodalommal figyelem a helyzetet, nagyon sajnálom, ami történt. Készek vagyunk megadni minden szükséges segítséget, mondta a miniszterelnök. Egy nyolcadikos fiú követte el a késes támadást a szaniszlófalvai alapiskolában. Az incidens az első óra után történt. Egy tanítónő meghalt, két személy, egy tanítónő és egy lány megsérült. A nő túl van az életveszélyen, a lány az életéért küzd, mondta a helyszínen tartott tájékoztatón Matus Sutajestok belügyminiszter. A miniszter tájékoztatása szerint a támadót őrizetbe vették. Az ügyet a szervezett bűnözés elleni hivatal vizsgálja. Sutajestok a támadás indítékairól nem nyilatkozott. Andrej Danko, az SNS elnöke bízik abban, hogy a parlament leváltja Tomás Tarab a környezetvédelmi minisztert, és arra szólította fel koalíciós partnereit, a Smert és a Halaszt, hogy támogassák a leváltását. Danko szerint az SNS 7 képviselője biztosan megszavazza a miniszter menesztését, és még Peter Kotlárral is tárgyalni fognak. Az SNS elnöke szerint az ellenzékkel közös szavazás nem jelenti a koalíciós szerződés megszegését, mert szerinte pártja már minden más lehetőséget kimerített. Danko azt mondta, Robert Fico miniszterelnök döntése, hogy visszavonta Tarab a leváltására vonatkozó javaslatát, megteremti annak lehetőségét, hogy az SNS a parlamentben kérje a Smer és a Halasz támogatását. A kétoldalú kapcsolatokról, a kereskedelemről, a NATO-n belüli együttműködésről, valamint az ukrajnai és a közel-keleti helyzetről tárgyalt Pozsonyban Juraj Blanár szlovák és Johann Dávid Vadeful német külügyminiszter. Blanár Németországot Szlovákia egyik legfontosabb kereskedelmi és politikai partnerének nevezte. A miniszterek a versenyképesség javításáról, a magas energiaárakról és az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről is egyeztett. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Blanár a szlovák kormány álláspontját ismertette, amely szerint a konfliktusnak nincs katonai megoldása, és Szlovákia támogatja a békekezdeményezéseket. Vadeful ezzel szemben az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását és az orosz energiától való függetlenedést hangsúlyozta. Oroszország áll a tallini Milrem Robotics védelmi ipari vállalat telephelyén augusztusban történt gyújtogatás mögött, jelentette ki az észt külügyminiszter. Markus Cakna az észt elhárítás információjára hivatkozva azt mondta, hogy az augusztus 14-éről 15-ére virradó éjszaka történt tűzeset az orosz különleges szolgálatok által elrendelt szabotázs akció volt. Az észt hatóságok már őrizetbe vették a feltételeket, elkövetőket, akik a miniszter szerint nem jelentenek veszélyt az állambiztonságra. Cakna szerint az akció egy Európa szerte zajló szélesebb orosz kampány része, amelynek célja az Ukrajnát támogató országok megfélemlítése és támogatásuk gyengítése. Biztonsági okokból nem adja ki októberre tervezett legújabb mesterséges intelligencia modelljét az OpenAI. A vállalat belső tesztelései szerint az Astra 6.1 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A modell egyebek mellett nem kezelte megfelelően a számára meghatározott feladatokat és jogosultságokat, és nem minden esetben tájékoztatta megfelelően a felhasználót az elvégzett munkáról. Az OpenAI szerint a felhasználók számára kiadott modellekkel szemben különösen magas biztonsági követelményeket támasztanak. A döntés hátterében az EMI ügynökökkel kapcsolatban az utóbbi időben történt több biztonsági incidens is áll.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás. Az évszakos átlag fölé emelkedő, 25 fokot közelítő maximum hőmérsékletre van a délután folyamán kilátás. A napsütést helyenként átmeneti időszakokra fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja. Csapadék nem érkezik. Napközben 20 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópálya nyugati szakaszán, Galgóc után, Pozsony irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Hangos film, mozis rovatunk következik, ahogy az általában minden hónap utolsó péntekén szokott lenni, és itt van két állandó vendégem is a stúdióban, Kulcsár Gábor, filmes újságíró, illetve Forgács Attila producer. Sziasztok!
1: Szia! Jó újra itt lenni, köszöntjük a hallgatókat!
2: Jó napot, kellemes piatocseket mindenkinek.
0: Atté, megnőtt a hajad utoljára, amikor még fotót küldtél egy forgatásról, akkor teljesen kopasz voltál, most meg már az kinőtt egy kis haj a fejedet.
2: Igen, ez az egy hónapos magasság, úgyhogy hamar vissza fogom nyerni, ahogy a barberom szokta mondani, a nemes sörényemet. Igen, ez egy fontos forgatás volt, de egyelőre még titkos, remélem, hogy hamarosan beszélhetek majd róla a hangos filmjában.
0: Hogy játszott, tehát nem csak filmeket készítesz, hanem most már színész is lesz belőle, de szerint?
2: Így mondják, hogy filmmaker, tehát hogy nézz utána akárkinek a biójának, tudod, senkinek sincs, hogy actor, director, hanem mindenki producer, director, actor, writer, tehát hogy ez beszippant.
0: Most már pipálod ki.
2: Én így filmmaker, azt mondom. Igen.
0: Voltál már rapper, most már filmkészítő vagy, ezek szerint.
2: Ugyanaz a véna. Egyébként ugye a költő mindenki, aki erre adja a fejét, és ezen az úton elindul.
0: Művész. Ugye? Életművész, hogy fogalmazunk így. Na de beszélgessünk egy picit akkor a művészekről, illetve a filmekről, ha már ezért vagyunk itt a mai műsorban. Az egyik fontos téma egyébként Oliver Stone lesz, aki nemrégiben ünnepelte 80. születésnapját, de majd beszélgetünk arról a magyar filmről, amelyet végül Oscar-díj jelölő bizottság számára küldenek el, és a magyarországi esélyes lehet egyébként majd a jövő évi Oscar-díját adón, de még sok más érdekességről, egy közelgő budapesti filmfesztiválról is szó lesz, de akkor beszélgessünk a születésnapokról. Épp ha nem tudom, ha hallgattátok-e a mai műsor elejét, elég sok színésznek van ma a születésnapja, konkrétan ma, mert hogy Oliver Stone szeptember 15-én volt 80 éves, igen. Ezért beszélgetünk, igen. Majd.
2: Az egy életjubileum, egész évben érvény.
0: Viszont konkrétan a mai napon, hát sok külföldi, ugye, akiket említettem a műsorban, Michael Douglas és felesége Catherine Zeta-Jones, ma ünnepel Will Smithnek, ma van a születésnapja.
1: Mark Hamillnek,
0: Luke Skywalkernek szépen magyarul is ma van a születésnapja, de a magyarok, illetve a szlovákiai magyarok közül is Matusek Attilának. Ati, te mióta ismered Attilát?
2: Hát Attilával ugye, Attila és Attila, több szálon kapcsolódunk egymáshoz. Ugye az, hogy mi a Pressburgban együtt dolgoztunk, és hogy ő lett a Pressburgnak a főszereplője, annál jóval korábbra datálódik a mi nexusunk. Hát gyakorlatilag színházi emberekként, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy én a Komáromi Jókai Színházban voltam kiutazó titkár. Nem, mondjuk, ez ilyen nagyon szocialista kifejezés,
0: volt a kiutazó titkár,
2: turnémenedzser, igen, ez egy kicsit ilyen nyugati, igen, de ott az a maradvány név az volt, hogy kiutazó titkár, mondtam, és az milyen jó könyvcím volna, hogy az utolsó kiutazó titkár. Visszaemlékezések. Egyébként volna mire visszaemlékezni, például, hogy Matusek Attilát is ott ismertem meg, és hát úgy szólítjuk egymást, hogy jó ember, szia jó ember, és hogy ez részemről ő irányába mindent lefed, amit gondolok, meg érzek iránta.
0: Beszéltél már ma, felköszöntötted?
2: Még nem volt szerencsém egyébként. Nem egy rossz ötlet.
0: Felköszöntjük?
2: Köszöntjük fel.
0: Hívjuk őt fel.
2: Nem mered felhívni.
0: Dehogy nem. Kapcsoljuk Matusek Attilát, nem tudom, hogy felveszi-e először, és megpróbáljuk őt felhívni, aztán majd kiderül, hogy felveszi-e ő ilyenkor, talán forgat, nem forgat, mit tudsz róla?
2: Figyelj, egyébként az a általános szabály, hogy színházba a 10 előtt nem telefonálunk, tehát, hogy ez ilyen alapetikett. Igen, azt akarom mondani,
0: hogy felhívhatjuk
2: őt. Azt akarom mondani, hogy ennek a szabálynak teljes mértékben megfelelünk. Hát lehetséges, hogy forgat, ugyebár tudjuk, hogy Attilának a karrierje az egy nagyon erős fordulatot vett, meg hogy egy másik sebességbe kapcsolt. Szerintem már mindenki tudja, hogy a RTL Klub napi sorozatának a panelhősöknek a főszerepét osztották rá, ami ott egyébként én rohadt büszke vagyok rá. Tehát, hogy kicsit...
1: Az most forog?
2: Már adásban van. Tehát, hogy már múlt héten lementek, igen, lement a pilot epizód.
1: Szóval, hogy elkerült engem.
2: Lehet, hogy akkor csak az én buborékomban, de hogy nekem már szembe jön szájba, orba az összes tartalom. Nagyon szerethető karaktert alakít. Közben János jelez, hogy kicsörög.
0: Közben én tárcsázom őt.
2: Aha,
0: fú, de majd kiderül. Nem tudom, hallják-e a hallgatók, hogy csörög a telefon.
2: Hát ez nagyon izgalmas. Még ilyet nem csinál.
0: Haló, haló, jó napot kívánok. Szervusz, Fica János vagyok a Pátria Rádióból, és élőben kapcsolunk. Itt van mellettem Forgács Attila.
2: Szia, Attikám!
3: Csá.
0: Haló, haló, felébresztettük?
3: Igen, de it's okay.
2: Na, hát akkor ha most keltél, akkor lehet, hogy nekünk van az a szerencsénk, hogy születésnapod alkalmából fölköszöntsünk téged. Szeretnénk neked minden jót kívánni, légy mindig szeretve, szeresd önmagad, teljesüljön minden álmod, váljék valóra minden álmod, Attikám.
3: Köszönöm szépen.
2: Ugye tudod, hogy van nekünk ez a műsorunk, a hangos film, a Fica Janival, meg a Kulcsár Gáborra, és hogy ezt élőben nyomjuk minden hónap utolsó péntekén.
0: És hogy hát eszünkbe jutott, hogy a születésnapod van ma, ha minden igaz.
2: És hogy még ilyet nem csináltunk, hogy valakit élőben fölhívunk, szóval te vagy az első, akit fölköszöntünk. Ezt akartuk elmondani, hogy nagyon szeretünk téged.
0: Csak ott közted és Will Smith között vacilláltunk, végül téged választottuk.
2: Will Smithnek is ma van a szülinapja.
3: Igen, tudom, hogy Will Smithnek is van a szülinapja. Nagyon édesek vagytok, tényleg köszönöm szépen, nagyon jól is, hogy gondoltatok rám, és hogy megnéztétek, hogy kiknek van a szülinapja, és istenetesen Will Smith is.
0: És egyébként most helyileg hol vagy? Mi a terved a születésnapodra?
3: Jelenleg Budapesten vagyok, de egy óra múlva autóba ülök, és megyek Komáromba, este pedig képzelt riportot fogunk játszani Komáromba, még van azt hiszem 3 szabad hely, úgyhogy ha valaki hallja ezt, és eljönne, akkor hallját.
2: Mekkora árukapcsolás, tökéletes.
0: Igen, egy kis termékkel elhelyezés élő adásban.
2: De gondold bele, hogy álmodból fölkeltve, tudod, ezt produkálod. Igazi profi vagy, Attikám, imádunk.
0: Szóval akkor munka születésnapon is.
3: Hát igen, most, hogy mondjam, nem pihenünk. Délután azért lesz egy kis időm a kislányommal, úgyhogy délután gyermekezünk, előadás után, meg hogyha minden igaz, azért még össze tudok futni a kedvesemmel, úgyhogy azért nem mondom, hogy csak munka van az embernek magánélete, és csak ügyesen kell szervezni.
0: Így van, hát örülünk, hogy hallottuk a hangodat, és még egyszer sok boldogságot kívánunk, boldog születésnapot kívánunk, és egyébként, hogyha hallgat minket, akkor Will Smithnek is, de legalább neked személyesen így el tudtuk mondani, és szerintem a hallgatók is sok boldogságot kívánnak neked.
3: Köszönöm szépen, köszi
2: nektek. Isten értessen, Attikám, legyen szépen.
3: De most akkor már bekapcsolom, és hallgatom tovább az adást.
2: Gyere velünk,
0: jó, csak
2: velünk.
0: Most már nem leszel benne, de egyébként hallgass, persze, mindenki.
2: Behívunk legközelebb.
3: Jó van. Okay.
2: Szia, szia.
0: Szervusz, szia, szia, köszönjük. Na, úgy tűnik, hogy ez egy jó ötlet volt.
2: Azt a mindenit, János.
0: Sikerült őt elérni.
2: Hát ez egy történelmi pillanat volt.
0: Történelmi pillanat. Na jó, akkor most tárcsázunk most Oliver Stone-t is, és Will Smith-t is, és próbáljuk őket is felköszönteni.
2: Mit mondaná Oliver Stone-nak, most komolyan mondom.
0: Megkérdezném, hogy mi a fene történt vele az elmúlt 20 évben, és miért rontotta el a renoméját, amikor olyan jól felépítette. Ti nem ezt gondoljátok?
1: Nem mondanám, hogy elrontotta szerintem, csak hát ő így a maga korának volt szerintem a filmkészítője, de hát azért aktív valamennyire a mai napig. Ha van valami fontos téma, az ugyanúgy feldolgozza. De hát igen, hát 80 éves, szóval nem lehet ezt örökké csinálni.
2: Tudod, ez olyan volna ez a beszélgetés szerintem, mint hogy a családi ebédnél, tudod, a nagybácsid a politikáról egyszerűen inkább nem. Tudod,
1: nekem van egy olyan érzésem, hogy elküldene minket a francba, azért ő egy intenzív személyiség.
0: Meg hát megteheti.
1: Igen.
0: Én úgy tudom, hogy tényleg az, tehát olyan forgatási történetek vannak róla, hogy nem kímélte a színészeit sem, ugye például a szakasz forgatása idején ő nem szerette volna, hogy a színészei eljátsszák, hogy Vietnámban vannak,
2: persze,
0: hanem valóban kiképzésre küldte őket, és hát igazán kemény körülmények között forgattak, igen, hogy érezzék a törődést, és érezzék, igen, azt, hogy Vietnámban vannak.
2: Igen. Hát ő ugye magával hozta ezt a PTSD-t, mint vietnami veterán. Egyébként azt olvastam róla.
0: Kétszer meg is sérült Vietnámban, ha jól tudom.
2: Ja. És azt tudom, hogy nagyon sokat segített neki Scorsese, és ő úgy fogalmazott, hogy ő segített neki, hogy ezt a dühöt, amit érzett, azt át tudja formálni a művészetébe. Szóval...
0: Mert Scorsese a tanára volt.
2: Igen,
0: ugye?
2: Igen.
0: A filmes iskolában, és elég későn ezt a traumafeldolgozást, a Vietnámból hozott traumafeldolgozást elég későn dolgozta fel, majdnem 40 éves volt, amikor a szakaszt készítette.
2: Így van, szóval
1: addigra már Oscar-díjas volt egyébként.
2: Na ezt én

0: az a tőzsdecápákat ismerheti tőle, vagy a Minden héten háborút.
1: Szóval... Hát a tőzsdecápák, akkor ugye Michael Douglas Oscar-díjat kapott a tőzsdecápákban alakított szerepéért, és Michael Douglasnek is ma van a születésnapja.
0: Tényleg, igen.
1: Hívjuk fel őt is akkor, hogy hívjuk fel mindenkit.
2: Mondjuk, hogy Jani, mindenkinek én adom oda a telefonszámát számodra. A Michael Douglas-e nincs meg sajnos.
1: Ja, elnézést,
2: nem tudjuk
1: nem tudjuk felhívni,
2: de amúgy felhívtuk volna, mindenki tudja.
1: Egyébként meg igaz. Azt tudtátok, hogy a sepelyes harcút, ugye az Al Pacino, a sepelyes harcút is Oliver Stone írta.
0: Na meg a Conan a barbárt is, na azt tudtátok-e?
1: Tudtam,
2: na azt én nem tudtam.
1: Azt is ő írta bizony, így van.
0: És egyébként az a film, amiért nyert Oscar-díjat, az a címe, hogy Éjféli Express, és igen, arról szól, hogy egy valós történetet dolgoz fel egy férfiról, aki talán a török határon drogokkal elkaptak egy amerikai férfit, és hogy bezárták őt ott börtönbe, és hát azt mutatja be, hogy milyen kegyetlen körülmények között tartották. Szóval az is egy eléggé ilyen erős politikai töltetű film volt, de kimondottan ez a Vietnám utáni kiábrándultság így Amerikából, ez az, ami szerintem leginkább meghatározza neki a művészetét.
2: És dű. Ha Oliver Stone, igen, nekem a dű jut eszembe mindig.
0: Igen, hát ő rendszeresen beszólogat más ilyen filmekre, amik így romantizálják a háborút, meg a harcot, meg hasonló. Meg hát nagyon sokan ugye azzal vádolják őt, hogy ő ilyen összeesküvés elmélet hívő, meg terjesztő. Például, mint előbb mondtam, nekem a kedvenc filmem tőle a JFK, ami a Kennedy gyilkosságnak az utószelét vizsgálja, a bírósági ügyeket körülötte.
1: Kevin Costner játsz.
0: Kevin Costner játsz a főszerepet, igen. És hát az a film szerintem így nagyon sokat tett ahhoz a nyilvános megítéléshez, ahhoz a vélem álláspontos, hogy az emberek azt gondolják, hogy Kennedy tényleg a CIA lette meg, és közben
1: hát
0: meg
1: a... film nagyon erősen, igen, sőt, a film hatására vizsgálatot is indítottak, és a Kennedy aktákat újra kinyitották.
0: Igen,
1: politikai,
0: és hát közben meg a film nagyon sok mindent fabrikál, szóval, hogy félre reprezentálják a bizonyítékot, vannak egész vallomás, például a film egyik jelenetében valaki konkrétan bevallja, hogy van egy összeesküvés, de ez sose történt meg. Szóval
2: számtalan verzió van a Kennedy gyilkosságra, tehát meg már csak filmszinten is, tehát, hogy...
1: De ő volt az első, aki ezt így filmre vitte, és egy verziót bátran, tehát nem beszélt félre, de ehhez kellett azért egy menőség és bátorság, hogy ő egy verziót, a saját verzióját, igen, filmre vitte.
2: Szerint, hogy ő volt a hoaxok nagyapja akkor?
0: Nem tudom, szerintem...
1: Mivel azóta is összeesküvés hívő, lehetség.
0: Szerintem úgy érdemes a JFK-t, ha valaki ráadja a fejét megnézni, hogy így úgy tekintünk rá, hogy ez a meggyőződés ennek a politikailag eléggé extrémista embernek, és ő ezt így művészetbe öltötte, tényleg azt a dühöt, kiábrándultságot, hogy igazából így úgy nézzük azt a filmet, hogy Stone szerint akár ez is történhetett, nem pedig feltétlenül úgy, hogy ez egy történelmi film, de szerintem ez is mindenképp értékes, mert főleg Amerikában nagyon sokan ugye nagyon romantizálják a háborút, főleg így a 9-11 után nagyon sok minden, nagyon sok
1: hát
0: atrocitásra
1: használják. Azok
0: használják.
1: Nézzék meg, igen, újra a szakaszt, ami egyébként 86-os film, vagyis éppen 40 éves.
0: Tényleg? Igen.
2: Wow.
1: Úgyhogy érdemes a szakaszt megnézni, az egy igazi háború ellenes film. Nekem egy másik kedvencem tőle, amit már előbb említettél, a Wall Street, a tőzsdecápák. Hát az is ugye gyakorlatilag a 80-as évek kapitalizmusát, a tőzsdék világát, az amerikai álom romantikáját dönti össze, és azt kritizálja szintén csak dühösen.
0: Igen. Nagyon nem igazán tudom, mi más tehetnénk hozzá. Abszolút értékes az szerintem, hogy van egy filmkészítő, aki egy olyan országban, ahol nagyon gyakran úgy állítják be, hogy a kizsákmányolás, a háborúskodás az egy erény, patriotizmus, hogy ő így rávilágít, hogy nem, ez gusztustalan. A szakasz is például azért egy nagyon érdekes háborús film, mert hiába az egy vietnámi film, igazából, na most, hogy fogalmazhassak ilyen kicsit egyszerűen, nem a vietkongok a idézőjelben gonoszok abban a filmben, hanem maguk az amerikaiak, akik otrombán bánnak a civilekkel, meg minden, és ez egy eléggé megosztó, igen, megközelítés. Volt
2: meg
0: idején.
2: Hogy a háború természete, mint olyan, hogy war is hell.
1: Ennyi. Félrebeszélések nélkül ezt mutatja meg ez a film.
2: Igen, és itt azért azt szerintem fontos azt elmondanunk, hogy, szóval, hogy véletlenül se érjen minket az a kritika, hogy most olyan portrét festünk erről a filmtörténelem nagy öreg bölényéről, hogy ő most itt elsősorban valamilyen ilyen staniolpapírra bevont fejű konteós, mert számomra sokkal inkább ez a rock and roll, ez a dű, igaz, ez a 70-es éveknek,
1: ez a
2: hangulata, belemenős, és szóval mi a rossz film? A rossz film az, ami hidegen hagy, ami semmi, ami nulla. Tehát, hogy oké, hogy szélsőségekről beszélünk Oliver Stone kapcsán, de hogy valaki valamilyen, legyen százszor valamilyen, mint egyszer semmilyen, én azt gondolom. Tehát, hogy Oliver Stone

0: azért itt van öröksége, meg hát az ott rengeteg díj, tehát hogy ezt elvitatni nem lehet.
1: Na, azért vannak rossz filmjei is mondjuk, azért.
0: Kinek nincsenek, itt már jártunk egyébként, hogy kinek nincsenek rossz filmjei, meg kinek mi a rossz film, de szóval azért tartottam ezt most fontosnak, hogy azért így ezt mondjuk el, hogy nehogy az egyensúly most oda billenjen, hogy tudod, hogy Oliver Stone, nem tudom, a politikus outsider.
1: Na jó, nekem még van egy titkos kedvencem tőle, amit kamaszként rongyosra
0: minden héten háború.
1: Nem, az még korábban
0: ja,
1: voltam
0: kamasz. Ja, akkor az enyém, bocs.
1: Igen. VHS-en volt meg, és hát nem telt el úgy hét.
0: Született gyilkosok.
1: Persze, született gyilkosok. Hát annak ja, és a soundtrackjét, tehát a zenéjét, azt is rongyosra hallgattam. Szerintem még kazettán is, nem CD. Tehát kultikus zene, kultikus film.
0: Alakítások.
1: A fiatal Woody Harrelsonnal és Juliette Lewis-zal, Mickey és Mallory.
0: Mickey és Mallory Knox tette.
1: Igen, és az amerikai vidéket járó gyilkos kolászó fiatal pár.
0: A börtönigazgató alakítás se rossz, Jones, Tommy Lee Jones.
1: És a fiatal Robert Downey Jr. pedig az újságíró.
0: Ez milyen
1: film.
0: Négyes ez.
1: És ugye a film érdekessége, hogy azt a forgatókönyvét Quentin Tarantino írta, viszont miután elkészült, annyira nem tetszett Tarantinónak, hogy elhatárolódott a filmtől, hát miközben azért, szerintem mert... nagyon jól mutatja meg ezt a média kritikát, hogy mennyire a média ki tud fordítani mindent, és az emberek milyen könnyen megszállottá tudnak válni, akár egy gyilkos iránt
0: hogy
1: is.
0: Az élet valóságsó, tényleg.
2: Én úgy tudom, hogy itt is valami olyan volt a háttérben, hogy Stone nagyon megváltoztatott sok mindent, nem igen, olyan megközelítése hát volt.
0: Ez kilóg az életműből, abszolút.
2: Meg hát azért nem csoda, hogy Tarantino, aki ugye úgy dolgozza fel az összes háborút, atrocitást, hogy ő az erőszakot így piedesztára emeli, és akkor megpróbálja ilyen banálisan kezelni, és inkább bele mögé vinni valami filozófiát, és Oliver Stone, aki szerint az egész menjen a pokolba, nem fognak jól kijönni. Meg vagyok lepődve, hogy valaki úgy gondolta, hogy ezt a két embert egy projektre kell engedni.
1: Hát ez még az az időszak volt, amikor Tarantino még a pályafutása elején állt, és még abban az évben jött csak ki a Pulp Fiction, tehát még nem a...
2: Az egy még, a 94-es
1: a 94-es a született gyilkosok. Úgyhogy szerintem még Tarantino még nem abban a pozícióban volt, hogy választhat, hanem igazából az egyik fontos.
0: Persze, örülsz, hogy szóba állt veled egy Oliver Stone, érted?
1: Így van, tehát akkor meg, volt a csúcson.
2: Még egy dolgot hozzátennék ez a Stone témához, hogy Attila is előbb mondta, hogy tényleg nem azt akarjuk érzékeltetni, hogy ő egy ilyen megszállott ember, de azért, ha valaki
1: de
2: olyan...
1: Az.
2: Igen, de hogy azért Amerika, tegyük hozzá, nagyon sokszor igazolta őt szerintem. Szóval képzeljük abszolút el, hogy hazajössz Vietnámból, és ő végignézte azt, amit aztán a született július 4-énben is feldolgozott Tom Cruise-zal, hogy ugye hazajönnek a veteránok, és ott megjárták a földi poklot, akaratukon kívül gyakran hazajöttek, és itt, ha meg elkezdték köpködni őket, hogy gyilkosok, és hogy egyszerűen ki volt vonva az egész egyenletből a kormány, aki az egészről tehet, amely az egészről tehetett. Ugye 9-11 után végignézte Oliver Stone, hogy ugyanezt eljátszák megint az amerikaiak, megint mennek tengeren túlra gyilkolászni, és hát aztán a...
0: És azóta még hányszor.
2: És erről a témáról is csináltam úgy több filmet, tudtam már dokumentumfilmet is, meg hát a Edward Snowdenről, aki ugye a CIA-nek a megfigyelő programját kiszivárogtatta, róla is csinált egy filmet, szóval...
1: Tehát talán elmondhatod, hogy Oliver Stone az Amerika legnagyobb kritikusa a film rendezők között, talán, vagy az egyik legnagyobb kritikusa.
2: Azok közül, akiket befogadott a mainstream, szerintem egyet.
0: Hát, ha valaki tud nagyobbat, akkor az írjon nekünk, úgyis jó volna valami visszacsatolás. A rádió az olyan műfaj, itt nem röpködnek a lájkok, szóval ha van itt valaki, akkor az írjon nekünk.
1: Így van. Van viszont egy magyar film, amit én bevallom őszintén tegnap este néztem meg, mégpedig azért, hogy készüljek a mai beszélgetésre, hiszen az elmúlt hetek egyik fontos híre, hogy Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét fogja jelölni Magyarország az Oscar díjra. Ez még nem jelenti azt, hogy Oscar jelölt lesz a film, hiszen majd egy bizottság dönti el a beérkezett ajánlások, hiszen minden ország egy ajánlást küld,
0: igen,
1: és a beérkezett ajánlások alapján
0: lesz
1: egy bizottság kiválasztja.
0: Igen.
1: Mennyire lehet esélyes a Csendes barát arra, hogy bekerüljön a shortlistbe, vagy a legjobb öt közé?
2: Shortlistre szerintem abszolút, én biztos vagyok benne szinte, hogy fel fog kerülni, de szerintem jelölés nem fog kapni, nagyon-nagyon erős a mezőny, és sokkal rengeteg film van, ami sokkal nagyobb visszhangot kap nála.
1: Mely filmek lehetnek most a legnagyobb konkurenciái?
2: A Minotaurus például, ugye ennek a diszidáns orosz rendezőnek, az Jagincevnek a filmje, amit Franciaország fog jelölni, Japánból Yusuke Hamaguchinak az új filmje, ami szintén Cannes-ban nagyon népszerű volt, Belgiumból is egy nagyon
0: erős jelölt. Aki volt Cannes-ban, az jól értesült, tudod?
2: Lengyelországból az új Pavlikovszki film, ugye a Fjord, a román film, ami megnyerte a Cannes-i filmfesztivált, és hát ne feledjük, hogy idén már van egy olyan szabály, hogy akár milyen film, ami nyer egy nagy, megnyeri az egyiket a nagy filmfesztiválok közül, az automatikusan bekerül, akkor is, ha az országa nem jelöli, bekerül a hát, nevezők közé, és azt is figyelembe veszik, szóval például a velencei győztes is, ez a Women Unknown, meg minden ilyen film, ami ezeken a filmfesztiválokon győzött, sokkal nagyobb lesz most a merítés is, és nagyon erős szerintem a mezőny. A Csendes barátnak a legnagyobb hátránya az, hogy ez egy tavalyi film a nemzetközi sajtó szemében.
1: Ah, igen, és tavaly is volt a premierje a velencei filmfesztiválon, ha jól emlékszem. Igen. De ott díjat nyert, igaz, a fődíjat, az Aranyoroszlánt nem nyerte meg, de díjat nyert azért Velencében.
2: Igen, megnyerte a filmkritikusok díját, meg az egyik színésznő benne a legjobb fiatal színésznőnek a díját.
0: Szóval csak meg neki adnám a fődíjat.
2: Igen, ez egy nagyon sikeres film tényleg, csak...
1: És jó film is. Igen, pont... Kicsit beszéljünk róla, hogy miről igen. Szól, aki még nem látta, akkor el tudja képzelni. Attól érdekes, hogy gyakorlatilag több emberi sorsot mutat be, viszont a központi főszereplője egy fa, egy ginkgo biloba fa.
2: Igen.
1: Innen a cím is, ugye? Csendes barát.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy olyan egyedi megközelítés, nem egyedi. Bocsánat, a daddy joke-ok az enyém, igen. És hogy még az előbbi felvetéshez, hogy hozzáfűzzek, én szerintem egyrészt pont ez miatt van jó esélye, hogy bekerülhet. Másrészt a főszereplőnek a személye, tehát tudni kell, hogy azért Tony Lang az egy nagyon-nagyon nagy névnek számít a nemzetközi filmvilágában. Ugye Wong Kar-wai filmjeinek a állandó főszereplője. A szerelemre hangolva számomra az egy örök top 10-es film, bár
1: meg hát nagyon
0: a top 10-ről ne beszéljünk, mert azt már próbáltuk hozzáállítani.
1: Nem csinálunk listákat, tehát, nem hogy, pontozunk, de tehát, nagyon jó tehát, német színészek is játszanak benne egyébként, akik kiváló alakítást nyújtanak.
2: Hát maga a film ugye egy német egyetemnek a kampuszán játszódik három különböző idősíkon, és mindegyik történet valamilyen módon kapcsolódik ehhez a fához, ami ez ott a van a kampuszban.
1: És hogy alapvetően igen. A történet mindenkinek a sorsa a növényekkel kapcsolódik össze, tehát ez egy természet szerető, ez egy növényekhez már-már intim kapcsolatot fűző film és történet, és arról is szól, hogy mennyire elidegenedtünk talán a világunktól, és hogy a növényekkel való kapcsolat mennyiben segítene akár az ember-ember igen. Közötti kommunikáció javítására.
0: És számomra ebben van egy ilyen apokaliptikus utalás is, mert tovább gondoljuk, akkor gyakorlatilag ez az érzékenység az élő világ felé, ez azt jelenti, hogy hamarosan mi elpusztítjuk a földet úgy, ahogy van, aztán kezdjük nulláról.
1: Igen, miközben nem veszük észre, hogy ott vannak a növények, akik a figyelnek, növények éreznek, és ott vannak, csak egyszerűen mi nem veszünk róluk tudomást. És mindezt a film nagyon szépen, komótosan és gyönyörű felvételekkel tálalja elénk.
2: Igen, szerintem
1: így a gondolatokkal.
2: Oliver Stone után így mindenkinek leesik, hogy ez egy sokkal líraibb film, amiről igen. Most beszélünk, szerintem ez nem fog mindenkinek bejönni. Én bevallom, nekem nagyon embert próbáló volt ezt a filmet végigülni. Így tetszett a pedig hangulata, a látvány, de én úgy egy kicsit a Enyedi Ildikó legutóbbi két filmje, ugye a Testről és Lélekről és a Feleségem története, nekem az mindkettő ilyen elnézést, ilyen pörgős, dialógusokban gazdag, ilyen érdekes karakterekkel operáló film volt.
1: Mondjuk és a Testről és Lélekről sem pörgött annyira.
2: Szerintem az egy olyan film volt, hát nem úgy pörgött, mint egy akciófilm, de hogy ez egy olyan film volt, hogy így az ember nézte, és csomó olyan szituáció volt benne, rengeteg volt a mozgás, az olyan esemény, ami így az ember figyelmét megragadja konkrétan, hát ugye a kádas jelenet Borbély Alexandrával.
1: Ez elég erős.
0: És az oké, de a tempójában nem volt gyors, tehát akkor itt értettük egymást félre.
2: Igen, ugye a pörgőst inkább arra gondolom, hogy van mit nézni, így mondanám, meg a Csendes barátban meg inkább van mit érezni. Szóval erre úgy rá kell hangolódni.
1: Nagyon szépen mondod, jó. És úgy elmélázik a tájon, a növényeken, és akkor így nézegeted őket, de attól még gyönyörű film. Igen,
0: azt akartam még csak hozzátenni, hogy említettétek mind a ketten, hogy szép. Azt tudjátok, hogy az operatőr az a Pálos Gergely volt, akiről már itt múltkor is beszéltünk. Igen. Ő csinálta ezt a nagyon szép Nádas Péterről készült filmet,
1: amiről legutóbb
0: Saját erdőt, meg a Prikler Mátyásnak a Hatalom című filmjében is ő felelt a képekért. És szeretjük. Szerintem ez ismétlés, a tudás anyja, mindig kicsit visszaöltünk egyet. Tehát, hogy Pálos Gergelyt, ezt szerintem tartsuk a térképen mindannyian.
2: És nagyon, nagyon jó az operatőri munka ebben a filmben, ugye mind a nagyon három időségnál ilyen teljesen más kamera stílust használnak azért, hogy ilyen korhűnek érződjenek azok a... Mert hát az egyik történet az még a 1920-as években, vagy mikor játszódik a legújabb, meg most jelenkorban.
1: Sőt, a Covid-járvány idején egészen pontosan, és van egy középső történet, amikor valamikor a 60-as években játszódik, és hát összefonódnak a történetek ilyen.
2: Én kíváncsi leszek, hogy a magyar... Így hogyan fognak reagálni a magyarok arra, hogy ezt a filmet küldjük az Oscarra, mert ez szerintem hosszú ideje ez a legkevésbé közönségbarát film, amit a magyarok küldtek, viszont az egyik legsikeresebb is nemzetközileg.
1: A te privát véleményed szerint, Gábor, van-e erősebb film, amit küldhettek volna Magyarországról a jövő évi Oscar díjra?
2: Hát ha úgy vesszük, hogy ez idei film, mert én is azért voltam összezavarodva, mert én azt hittem tavaly, hogy mikor Nemes Lászlónak az árváját küldték, hogy akkor ehelyett a film helyett küldték, de mint kiderült, ezt ők akkor nem is vették számításba, gondolom a magyar megjelenési dátum miatt. Így. Mert ez talán most februárban jelent meg, vagy mikor Magyarországon. Szerintem ennél erősebb jelöltet most nem küldhettek volna, szóval itt tényleg, ha az a cél, ugye kicsit mindig ott van ez, hogy most Oscarra olyan filmet akarunk küldeni, ami nyerni fog, vagy olyat, amit szeretünk. Szerintem ez volt egy hiba nagyon most sok éven át ugye a neres időszakban, hogy nagyon sokszor nem azt küldték, aminek van esélye nyerni. Szerintem döbbenetes melléfogás volt az, hogy nem küldték ki a Magyarázat mindenre annak idején. Az biztos, hogy jelölést kapott volna 100%. És most meg úgy érzem, hogy igen, az a film lett küldve, hogy van mögötte nemzetközi támogatás, nyitottak rá az emberek, jó kritikákat is kapott külföldön, díjakat nyert. Ha egyetlen problémája lesz az hogy idén rettentő erős mezőnyben erős kell mezőn. Majd
1: viszont
2: indulnia.
1: Tegyük hozzá, ugye, hogy Enyedi Ildikó 2 évvel ezelőtti filmjét, a Testről és lélekről Oscar-díjra jelölték akkor.
2: Igen, és mai napig úgy vagyok vele, hogy amúgy kaphatott is volna, és nem annyira értem, hogy miért nem kapott. Szerintem egy kimondottan gyenge évben jelölték a többi jelölthöz képest, és még egy erősebb évben is nagyon jó befutó lett volna, és én kicsit össze vagyok zavarodva, hogy az a film miért nem nyert annak idején, de hát ez van.
0: Tudod, Oscar-díj körül azért rengeteg ilyen sztori van, amit nem értünk.
1: Például, hogy egyáltalán jelölést, és nem csak a legjobb külföldi film kategóriájában, hanem úgy egyébként legjobb film színész kategóriában. Sokszor olyan színész nem kap jelölést,
0: persze,
1: akinek
0: meg
1: kellett
0: meg
1: volna.
0: Meg aztán a győzteseknél is sokszor az volt, csak pislogunk mindig hajnalban, amikor...
1: Majd egyszer beszélgetünk erről is, hogy melyek voltak a legnagyobb tévedések az Oscar-díj történetében.
0: Jó, ez írd föl.
1: Ezt fel is írom, de most menjünk is tovább, mert ugye lesz egy magyar filmfesztivál, ahol egyébként Nemes László, ha már szóba került, az utolsó Oscar-díj rendezőnk legjobb külföldi film kategóriájában, tehát Nemes László, aki a Saul fiával nyert még több mint 10 éve, ott talán éppen 10 éve, Mulan című filmjét ezen a Budapesti Filmfesztiválon fogják bemutatni, és még lesz egy-két érdekes magyar film, ami megtekinthető majd október 24-e és november 1-e között a Corvin moziban Budapesten.
2: Igen, erről azért néhány mondatot szólnék, mert szerintem sokan nem tudnak erről a filmfesztiválról, hogy ez konkrétan egy nemzetközi filmfesztivál
1: Pesten. Ez is a neve.
2: Igen.
1: Budapesti nemzetközi filmfesztivál.
2: Igen, vagy BIFF, és ez ilyen egy hétig tart, kb. 2 éve, azt hiszem 2 éve volt az első, és ez konkrétan ide elhozzák ezeket a nagy nemzetközi fesztivál sikereket, amik aztán még hónapokig nem jelennek meg moziban. Szóval, ha valaki vevő ilyenekre, és így szeret mondjuk felkészülni az olyan filmekből, amiket így a díjszezonban nagyon méltatnak, akkor ajánlott ilyenkor kivenni egy szállást ilyen 5 napra, és végignézni ezt az összeset. Nem is kell akkreditáltatnia magát az embernek, nyilvános a belépés, csak hát meg kell venni jegyeket a filmekre.
1: Tehát
2: de...
1: Nemes László Mulan című filmje,
2: igen,
1: lesz
2: az is
1: például.
2: Még nincs teljes műsor, egyelőre még csak párat tudunk, lesz igen az a film, a Horváth Lilinek az új filmje lesz a Jegyzeteim a Marsról, talán ez a címe. Nem tudom, hogy lehet, hogy van, aki ismeri az előző filmjét, annak ilyen címe volt, hogy felkészülés meghatározatlan ideig való együttlétre, vagy igen, tartó együttlétre. Az szerintem egy nagyon érdekes ilyen drámai románc
1: volt. Nagyon jó film, szintén ajánlom.
2: Igen, szóval erre is, ez is a leírása alapján érdekesnek hangzik.
0: Nekem listás, még nem láttam, de
1: viszont
0: ezt
1: ugye
0: a címet elolvastam, ez oké, ez akkor...
1: Horváth Lili úgy tűnik, hogy olyan címeket tud adni a filmjeinek, ami megjegyezhető a különlegessége miatt, hiszen igen, a meghatározhatatlan ideig is könnyen megjegyezhető, a mostani pedig
2: Jegyzeteim
1: a Marsról, és ráadásul ez már külföldi színészekkel lett készült. Ugye Mackenzie Davis, aki egyébként Hollywoodban elég ismert színésznő, a Blade Runnerben játszott, illetve az utolsó Terminátor filmben, és Rupert Friend, tehát nem is magyar színészekkel forgatott ezúttal.
2: Igen, erről nem tudtam egyelőre, még csak a leírását olvastam el. De hát igen, úgy a fesztivál egyik nagy címének a új nemes filmet pozícionálják. Én azt ugye Cannes-ban már láttam, és teljesen elfelejtettünk róla beszélni, akkor egy adásban pedig terveztük is.
1: Igen,
2: nem véletlenül...
0: beszéljük minden mindegyik.
1: Igen. Akkor beszéljünk most Nemes László filmjéről, a Mulánról.
2: Hát nem véletlen, hogy elfelejtettünk róla beszélni, mert amúgy nem rossz film egyébként, de azért így van, biztos vagyok benne, hogy lesznek a mezőnyben erősebb filmek. Én azoknak ajánlanám ezt a filmet, akik szerették a Saul fiát kimondottan, és a Nemes Lászlónak ezt a nyers hozzáállását így a holokauszthoz, a nácikhoz.
1: Is hallottam, hogy ez a film is eléggé.
2: Kicsit, igen, de nagyon erősek azok a jelenetek, szóval szerintem ehhez Nemes nagyon ért, hogy bemutassa a náci tiszteket ilyen, tényleg ilyen szörnyű alakokként, hogy nem úgy szörnyű, hogy nincsenek démonizálva, hanem majd nagyon így nyersen csak rájuk helyezi a kamerát, és az ember így maga nem tud más gondolni, mint hogy ezt hogy lehetett megengedni. És ilyen szempontból nagyon erős ez a film. Talán a francia téma lesz az, amivel így a magyar közönség nem igazán fog tudni mihez kezdeni.
1: Mert hogy ugye a francia szembenállásról, illetve annak egyik sötét fejezetéről és egy valós személyről szól, Jean Moulinról.
2: Igen, egy ilyen mártírról.
1: Aki egy szembenálló volt a nácik ellen az akkor második világháború idején, és hát nem lett szép a történet vége sem, de Nemes László ez pedig nyersen megmutatja nekünk.
2: Szerintem ő jó választás volt ehhez a filmhez, meglátjuk, hogy a magyar közönség hogyan fog rá reagálni.
1: Tehát Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál október 24-e és november 1-e között, aki szereti a művészfilmeket.
0: Legyen ki egy hetet.
1: És jó van, Gábor. Majd megbeszéljük mi is itt a rádió vezetőséggel, és egy hétre elutazunk, esetleg majd onnan jelentkezünk.
0: Lovász Attila biztos hallgat minket, szóval szerintem ezt vegyük el intézetnek.
1: Abszolút, vagy őt is felhívhatjuk, de most már ezzel többet nem poénkodom. Viszont láttatok-e az utóbbi időben a művészfilmeken kívül olyan érdekes filmet, amit egyébként így a hátralévő 10-15 percben még a hallgatóinknak, vagy 10 percben a hallgatóinknak ajánlani tudunk, vagy érdemes?
2: Attila, te mióta láttál mostanában?
0: Hát, de múltkor már beszéltünk róla, hogy én a Pramenyon voltam, mert igyekszem amúgy mindent megnézni, ami a hazaiaktól jön ki, szóval a Prament, a Bolyovnyíkot látta. Elmentem egy vállalhatatlan filmre is, tehát senkinek nem ajánlom. Ez nem a film ajánló, ez a film nem ajánló.
1: Ez a film nem ajánló.
2: Film rettentő.
0: Film elrettentő, tehát hogy a Torrentét azt nem. Ne nézze meg senki. Tehát, hogy ez tínédzser korunkban nagyon szerettük, meg vicces volt, vagy nem tudom, akkor még lehet, hogy volt is benne valami Kraft, illetve Csúlya Imi miatt gondoltam, hogy egy ilyen, tudod, amikor, hát olyan a magyar hangja a Torrentének, és tudod, hogy amikor vannak olyanok, amikor az intellektuális batteri az lemerül, és akkor csak valamilyen agyibbasztó. Hát, ezt elmentem agyibbasztónak, megbántam, tehát hogy sokkal jobb lett
1: akkor
0: volna.
1: Akkor inkább Enyedi Ildikót nézzem.
0: Mikrohullámú sípolást hallgatok két órán keresztül, sokkal jobban jártam volna. Ezt nem ajánlom senkinek. De egyébként nem tudom, hogy még...
1: Gábor?
0: Én mostanában, hogy a Mubin szoktam a régi hiányosságaimat így betöltögetni a művész filmek iránt, amik az eléggé ugye széles a paletta, meg hosszú az a filmtörténelem, és ott nagyon izgalmas dolgokat látni, szóval, hogy ilyen...
2: Ahhoz kell VPN?
0: Nem kell. Van olyan streaming szolgáltató, ahol simán ilyen plusz, a Sky-nak van ilyen...
2: Vagy, Sky Showtime, igen.
0: Vagy Apple-nek, nem, a Sky-nak van ilyenje, hogy kicsi pluszért elérhetőek a Mubik.
1: A Mubi jellemzően művészfilmek
0: vannak. És tök jó művészfilmek, amik szerintem kötelezőek. Aki kicsit úgy szeretne mögé látni, vagy érdeklik a nem hétköznapi témák, akkor ott brutális jó filmek vannak. Tényleg Jean-Luc Godardtól kezdve, Truffaut.
2: Igen, ebben egyértelműen hiány van, hogy a legtöbb streaming csatornán nem igazán vannak ott ilyen régebbi filmek. Csak az, ami ilyen nagyon ikonikus.
0: És dühít, és nem akarok varészkodni, kalózkodni, tényleg filmes szakmából jövőként szeretném befizetni. Nagyon vékony a jég, meg ezek a állandó harcok a régió kódokkal, itt elérhető, ott nem érhető. Pressburga is volt egy csomó ilyen sztoring, hogy ebben az országban nézhető, ebben az országban nem nézhető. Fú, én azt gondolom, hogy fogyasztói oldalról nézve ez egy politika.
1: Lesz Pressburg Magyarországon?
0: Na, köszönöm szépen. Ebben jól belenavigáltam magamat. Köszönöm.
1: Ebből köszönöm, már nem menekülsz.
0: Nem, egyébként az van, hogy Magyarországon a választásokig a fű nem nőtt, ott senki nem hozott, mert döntést hozni már, illetve azóta pedig az van, hogy már mindjárt föláll az új Magyarország, és aztán majd mindenkivel lehet beszélni. Szóval folyamatban van, biztos, hogy lesz, valamilyen módon biztos, hogy lesz Pressburg sugárzás, és addig lehet, hogy addig már valami hírek is lesznek egy esetleges kettes Pressburgról, ezt nem tudom, csak lehet.
1: Na jó, akkor szépen egy enyhén átterelem a szót, mielőtt még kellemetlen helyzetbe hozlak itt a Pressburgból kapcsolatban. Gáborhoz, hogy láttál-e valamilyen jó filmet mostanában a mozikban?
2: Hát nekem a kedvenc filmem, az még mindig van mozikban, azt meg tudjátok nézni ebből a hónapból. Az a új Bolondos Dallamok film volt.
1: Bolondos magyarul, Dallamok?
2: Magyarul, abszolút nem tudott róla János, hogy fogunk erről beszélni. Ez talán magyarul az a címe, hogy Préri Farkas Visszavág, sokan így a angol címéről emlékeztetnek rá internetről, ez a Coyote versus Acme. Ez egy nagyon érdekes film, ilyen egyszerre élő szereplős és rajzolt, szóval vannak benne élő emberek.
1: Tehát mint a Roger Nyúl a pázban,
2: igen,
1: ugye?
2: Abszolút, annak a szellemi örököse, a Bolondos Dallamok, vagyis a Looney Tunes karakterek játszanak benne, és hát arról szól maga a film, hogy a Préri Farkas, ugye aki a kengyelfutó gyalogkakukat üldözi mindig, beperli a vállalatot, amitől kapja ezeket a fegyvereket, amik mindig visszafelé sülnek
1: a el. A bombák, amik nem robbannak igen. fel, vagy őt robbantják
2: igen,
1: fel a mesében?
2: Igen, abszolút ezért. És
1: csináltak belőle egy jogi filmet?
2: Olyasmi, igen, ilyen nyomozós amúgy abszolút ilyen noir hangulata van, hogy hát próbálnak az ügyvédjével bizonyítékokat keresni, közben a nagyvállalat próbálja elhallgattatni őket, és egy nagyon, nagyon intelligens, szórakoztató és megható film, szóval aki nézett Bolondos Dallamokat gyerekként, az szerintem ezt a filmet meg fogja könnyezni.
1: Tehát egy mesefigura a főszereplő, rajzolt mesefigura,
2: és egy ember. Igen, és egy ember, és egy ember az ő oldalán.
0: Mondjuk volt a Dick Tracy.
2: A Dick Tracy-t pont nem láttam, de ismerem, nem tudom,
1: Jam,
2: de...
1: Ugye Michael Jordan-nel,
2: az jó példa, mert az is... Igen.
1: Igen.
2: És ami nagyon érdekes ebben a filmben, hogy erről nem tudom, mennyire tud a publikum, de hogy 3 éve ezt a filmet majdnem eltörölték, de így teljesen. Szóval, hogy el volt készülve, és úgy döntött a Warner Brothers, hogy inkább kukázzák az egészet, és felvesznek érte 30 millió dollárt adó visszatérítésben, és ilyen hatalmas gyűlölet hullám lett interneten ebből, hogy már ne haragudjatok, de a Bolondos Dallamokat, ami nélkül nem lenne Warner Brothers, azzal csináljátok ezt meg, és emberek kivonultak Préri Farkasnak öltözve táblákkal a utcára, mert ugye neki egyik ilyen dolga, hogy nem tud beszélni, hanem táblákkal kommunikál,
1: és kivitték
2: igen, és kivitték ilyen táblát, hogy eresztetek szabadon, meg ilyesmi, és ez szerintem ez nagyon pozitív, hogy mondjuk ezzel zárjuk a mai adást, mert ugye nagyon gyakran hallunk ilyen, múltkor is beszéltünk AI-ról, meg hasonló, nagyon gyakran vannak ilyen lelombozó negatív történetek. Attila is előbb mondta, hogy vékony a jég, meg nem kapnak költségvetést a filmek, meg stb.
1: Nehéz művészfilmeket nézni.
2: Igen, nehéz, és mint látjuk
0: nincsenek
2: most már...
0: Nincsenek értékeik a stúdiónak, tudod, igen, hogy csak a pénz irányít, és ez
2: hát most már, és hát most már ott van ez is, hogy potenciálisan, ha úgy érzik, hogy 30 milliót nem fog ez a film hozni, akkor inkább kukázzák, soha nem jelenik meg ez a művészet, amin dolgozott több száz ember, és fölveszik érte a pénzt a befektetők. És ezt a filmet kihisztiszta a közönség, hogy kiadják. Árverésre bocsátották, megvette a Ketchup Entertainment nevű forgalmazó vette meg, akikről szerintem nem is hallott soha senki, amúgy hihetetlen méltatlan, hogy egy Bolondos Dallamok filmet nem a Warner Brothers forgalmaz hivatalosan, hanem egy...
1: Igen, gyakorlatilag, ugye?
2: De megjelent ez a film, és remek lett. Szóval voltak is ilyen mémek, hogy úgy emberek imádkoztak, hogy uram, csak kérlek, legyen jó a film, de süljünk be.
1: Igen. És jó lett.
2: És jó lett nagyon, és sikeres is már most, azt hiszem a tripláját visszahozta annak, amit kaptak volna adó visszatérítésbe, és hogy ez egy abszolút győzelem szerintem így a kultúrában, és bizonyíték arra, hogy amúgy nem kell, hogy mindent a nagyvállalatok diktáljanak, ha van értelme a közönség hangjának, és hogy az internet az egy nagyon jó eszköz arra, hogy hallassa a hangját az átlagember. Úgyhogy én már csak ezért is ajánlom, hogy mindenki üljön be rá, de ez egy nagyon jó családi film, fogjátok a nagymamát, gyereket, ha már bír egy helybe ülni másfél óráig, és üljetek be rá, mert tényleg csak ajánlani tudom ezt a filmet.
0: Én mindig szeretem, amikor a nép győz a nagy lelketlen korporát fölött, úgyhogy biztos, hogy ez is rákerült a listára, Igen, a 105.000. film, amit ma meg kell nézni, hogyha...
2: Igen, vagy ha moziba nem is mentek el, ha majd megjelenik HBO Maxon, na akkor nézzétek meg, legyen egy streaming siker belőle.
1: A Warner, hogyha felmeríteni az HBO-re ezt a filmet, de hát most már ezek után muszáj lesznek.
0: Biztos,
2: hát igen.
1: Voltak olyan filmek egyébként az elmúlt években, amelyek gyakorlatilag a közönség hisztizett ki, hogyha már ezt a kifejezést éljük. Ugye nekem most Zack Snydernek az Igazságligája rendezői változata jut eszembe. Ugye
0: Forgács Attila has left the chat.
2: Nem vagy nagy szuperhős.
0: No.
1: Viszont annyit tudni kell, ugye, hogy annó a mozikba került az Igazságligája film, egy Zack Snyder rendezett, amit állítólag a stúdió annyira megvágott, hogy az egész el lett rontva, és élvezhetetlen katyvasz lett, és aztán kijött a 4 órás rendezői változat, ha jól emlékszem, a Netflixre, vagy talán az HBO-ra, mert a közönség már hallotta, hogy állítólag van egy jobb verzió, amit Zack Snyder szeretett volna bemutatni, és a hisztinek az lett a vége, hogy bemutatták, és hát hosszú, nem tökéletes film, de azért sokkal jobb, mint a moziba került verzió.
2: A Zack Snyder rajongók az egy érdekes szeglete, szerintem hogy a Harry Potter rajongók, meg a Star Wars rajongók mellette egyik legilyen intenzíves szeglete a popkultúrának. Én erre azt szoktam mondani, amikor erről akar valaki beszélni, hogy én már azokban a lövészárkokban megvívtam a csatáim, én már veterán vagyok, nem megyek oda-vissza, erről nem beszélünk.
1: Már Zack Snyderről?
2: Igen, ez én nekem hát, elég volt arról
1: voltak
2: beszélni.
1: Jó filmjei. Az elsők. Hát a Holtak hajnala, ugye? Holtak hajnala remake-et ő készítette, az szerintem jó volt, a 300-ra ugye mindenki
0: emlékszik. Na 300, igaz.
2: Ez az, amire azt mondják angolul, hogy acquired taste, hogy igen, ha nyitott vagy arra a stílusra, akkor tök jó. Ez a nagyon ilyen, kicsit már ilyen szektás mentalitás, ami van körülötte, az, ami nekem sokszor nem szimpatikus, de nem akarom senkitől elvenni.
1: Valamennyire ez Oliver Stone-ban is megvan, ugye, a 80 éves Oliver Stone-ban, hogy vagy utálják, vagy már elegük van belőle, mert annyira szélsőséges, vagy pedig rajonganak érte.
0: Hát, valamilyen legyen.
2: Ahogy hallom, én nekem az van, hogy amit hallok itt Snyderről, állítólag egy rendes fickó, jó vele együtt dolgozni, ez a legfontosabb szerintem onnantól. Én azért köszönjük. Senkit nem akarok lehúzni, hát hogy a filmjei nem tetszik.
1: Az elmúlt években sok szörnyű filmet készített, úgyhogy azokról le is beszéljünk. Viszont így a beszélgetésünk vége felé, mivel lejárt az időnk, akkor Oliver Stone-ról csak annyit, hogy mivel általában minden beszélgetés végén tematikus zenével készülök, nem csak nektek, hanem a hallgatóinknak is.
0: Oh yeah.
1: Ezért most egy olyan zenét választottam, ami Oliver Stone munkásságához kötődik, pont egy olyan filmjéhez, amit nem említettünk meg, hiszen ő készítette a The Doors című
0: életrajzfilmet
1: is Jim Morrisonról, Val Kilmerrel a főszerepben. Ugye, aki látta Val Kilmerről szóló dokumentumfilmet, azt tudhatja, hogy ő neki mennyire számára mennyire fontos volt ez a szerep, hogy eljátszhassa Jim Morrison, és milyen sokat készült, saját hangján énekel abban a filmben.
2: És tudtam, mal a zenekar mondta is neki, hogy meg se tudták mondani, hogy nem a Morrison volt az.
0: Így ja, van. Igen, ezt hallottam.
1: Úgyhogy itt jegyzem meg újabb házi feladat a hallgatóknak, aki nem látta a Val Kilmerről szóló dokumentumfilmet, az mindenképpen nézze meg, érdemes megnézni, az még a halála előtt készült, ugye Val Kilmer nem tudott beszélni, és a narráció, tehát az ő hangját a fia vállalta, tehát ő beszél helyette a filmben, és hát nagyon egy színes, érdekes személyiség. Val Kilmer az a példa, aki nem tudta bebizonyítani sem a stúdiórendszernek, sem a közönségnek, hogy mennyire művész lelkülete van, mindenki a szép fiú státuszba tett őt bele, és az egyik kivétel ez alól a Doors film, ahol nagyon jól eljátszott a Jim Morrison. Ennyit erről, Oliver Stone rendezte, úgyhogy ennek megfelelően egy Doors dallal búcsúzunk a mai hangos film től, illetve a közönségtől. Egy hónap múlva, október végén újra várlak titeket itt a stúdióban. Forgács Attila, illetve Kulcsár Gábor volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Jó volt itt lenni, köszönjük.
0: Mindig jó, jövünk még.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danko bízik Taraba leváltásában, felszólította a Smert és a Halaszt, hogy támogassák a miniszter menesztését. A visegrádi négyek szerint az erős régiók jelentik a versenyképes Európa alapját. Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Az iskoláknak biztonságos helynek kell lenniük minden gyerek számára, különben oda a jövőnk, fogalmazott Robert Fico miniszterelnök a közösségi médiában a Csacai járásbeli szaniszlófalvai alapiskolában történt tragédiával kapcsolatban, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Nagy aggodalommal figyelem a helyzetet, nagyon sajnálom, ami történt. Készek vagyunk megadni minden szükséges segítséget, mondta a miniszterelnök. Egy nyolcadikos fiú követte el a késes támadást a szaniszlófalvai alapiskolában. Az incidens az első óra után történt. Egy tanítónő meghalt, két személy, egy tanítónő és egy lány megsérült. A nő túl van az életveszélyen, a lány az életéért küzd, mondta a helyszínen tartott tájékoztatón Matus Sutajestok belügyminiszter. A miniszter tájékoztatása szerint a támadót őrizetbe vették. Az ügyet a szervezett bűnözés elleni hivatal vizsgálja. Sutajestok a támadás indítékairól nem nyilatkozott. Andrej Danko, az SNS elnöke bízik abban, hogy a parlament leváltja Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, és arra szólította fel koalíciós partnereit, a Smert és a Halaszt, hogy támogassák a leváltását. Danko szerint az SNS 7 képviselője biztosan megszavazza a miniszter menesztését, és még Peter Kotlárral is tárgyalni fognak. Az SNS elnöke szerint az ellenzékkel közös szavazás nem jelenti a koalíciós szerződés megszegését, mert szerinte pártja már minden más lehetőséget kimerített. Danko azt mondta, Robert Fico miniszterelnök döntése, hogy visszavonta Taraba leváltására vonatkozó javaslatát, megteremti annak lehetőségét, hogy az SNS a parlamentben kérje a Smer és a Halaszt támogatását. A kétoldalú kapcsolatokról, a kereskedelemről, a NATO-n belüli együttműködésről, valamint az ukrajnai és a közel-keleti helyzetről tárgyalt Pozsonyban Juraj Blanár szlovák és Johann Dávid Vadeful német külügyminiszter. Blanár Németországot Szlovákia egyik legfontosabb kereskedelmi és politikai partnerének nevezte. A miniszterek a versenyképesség javításáról, a magas energiaárakról és az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről is egyeztett. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Blanár a szlovák kormány álláspontját ismertette, amely szerint a konfliktusnak nincs katonai megoldása, és Szlovákia támogatja a békekezdeményezéseket. Vadeful ezzel szemben az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását és az orosz energiától való függetlenedést hangsúlyozta. Az erős régiók és az Európai Unió keleti határának térségei kulcsfontosságúak egy versenyképes Európa megteremtésében. Erről beszéltek a visegrádi négyek miniszterei a Magas-Tátrában tartott találkozójukon. A tanácskozáson szó volt a Right to Stay, vagyis a maradás jogát célzó európai kezdeményezésről is. Kiemelt figyelmet kaptak az unió keleti határa mentén fekvő térségek, amelyek gyengébb közlekedési kapcsolatokkal, kevesebb beruházással és munkalehetőséggel küzdenek. A V4-ek szerint geopolitikai jelentőségük ugyanakkor egyre nagyobb, ezért célzott és kiszámítható támogatásra van szükségük. Magnus Brunner uniós belügyi és migrációs biztos szerint a július végi ceutai eseményekről készült felvételek elhomályosították az Európai Unió migráció terén elért kedvező eredményeit. Július végén több mint 72 ezer migráns érkezett a Marokkóval határos spanyol exklávéba, Ceutába, többségük azonban később távozott. Spanyolország szerint jelenleg mintegy 12 ezer migráns tartózkodik a területen. Brunner szerint közben jelentősen csökkent az Európába irányuló illegális migráció.
0: Időjárás.
1: Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt, imittamott némi párásság képződhet. Napnyugtát követően gyorsan csökken a hőmérséklet, ismét hideg lesz a hajnal. A szélvédett völgyekben, hidegre hajlamos területeken 5 fok körüli minimumértékekkel lehet számolni, de országos átlagban is 10 fok alatti hőmérséklet lesz a jellemző. Reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópálya pozsonyi szakaszáról lehajtva az Ivánkai út irányába, Aranyhomok felé haladva. Két személygépkocsi ütközött egymásnak, a helyszínen a forgalom lelassult. És ezen kívül forgalmi dugó van Zólyom előtt, Zólyom Szalatna irányából körülbelül 15 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Szeptember végével Szlovákia egyetemein is kezdetét veszi a tanév. Oktatási műsorunk mai adásában éppen ezért a felsőoktatás felé fordulunk. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelynek célja bemutatni a fiatal szlovákiai magyar tudományosság alakulását, teret biztosítani a pályakezdőknek arra, hogy kutatásaikat szélesebb körben ismeretterjesztő jelleggel bemutathassák. Mai adásunkban terepre és laboratóriumba egyaránt ellátogatunk, megvizsgáljuk, mi volt hamarabb, a gomba vagy a növény. Próbát teszünk arra is, hogy felderítsük, miért hanyagolta el sokáig a tudomány a gombák világát, és megtudhatjuk, mi vesz rá valakit arra, hogy molekuláris biológusként a gombák felé fordítsa figyelmét. Vendégem Horváth Rebeka, a pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar botanika tanszékének másodéves doktorandusza. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: Doktorandusz portré sorozatunk mai adásában a széles körben vett biológia tudományát vizsgáljuk meg közelebbről. Vendégem Horváth Rebeka, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar botanika tanszékének doktorandusza, aki disszertációjában a növények és gombák kapcsolatát kutatja. Szeretettel üdvözöllek a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ha már a bemutatásnál így kicsit előre szaladtam a szakterületet kapcsán, ennek a szellemében teszem fel most az első kérdést. Mi volt hamarabb, a növények vagy a gombák?
1: A gombák. Mindenki. Ó, végül is.
0: Ezt mind tudományosan és mind személyesen is értem ezt a kérdést a te érdeklődésed kapcsán, és hát a szélesen vett emberi történelem, vagy hát nem is az emberi, hanem a szakmailag vett történelmi időben.
1: Az evolúció során mindenképp, ha elképzelünk egy fát vagy egy pipacsot, az ilyen típusú növények biztos később voltak, mint a gombák. Ők már így várták őket a szárazföldön, hogy tudják őket segíteni a víz felszívásban. Az én életemben pedig, hát, én gombai vagyok. Szóval a gomba az életem során már az elejétől végig kísér, és utána gombaszögön is dolgoztam 6 éven keresztül. Ebben az értelemben a gombák voltak először, ami viszont a tudományaimat illeti. Ott hát először biomedikus kutatást csináltam, utána pedig növénygénmódosítással foglalkoztam, és utána tértem csak rá a gombákra most a doktoranduszi tanulmányim alatt. Szóval a növények voltak
0: először. Igen, beszéljünk még egy kicsit a korábbi tanulmányaidról. Ugye molekuláris biológusból akkor tehát kerültek elő a gombák. Ezek a korábbi tanulmányok hogy alapozták meg azt, amivel most foglalkozol? Hogyan indítottak el ebbe az irányba?
1: Hogyha így felsorolom a tanulmányaimat, és kimondom azt, hogy a bakalár munkámat patkányok bélrendszerében található mikrobiotának kutatásával töltöttem, majd aztán a mesterképzésemet mohák génmódosításával, és most növények gyökereiben keresem a gombákat. Ennek így nem igazán van íve, de már a bakalár tanulmányaim alatt, ugye amikor a bélrendszerünk mikrobiomjával foglalkoztam, akkor elkezdtem sokat gondolkodni azon, hogy egy egyén mennyire nem csak egy egyén, hanem egy ökoszisztéma, hogy hogyan segítenek az emésztésünkben a mikroorganizmusok, és így elkezdett érdekelni a szimbiózisnak a fogalma, annak, hogy a mikrobiom az mennyire tud az embernek egészségügyi problémát okozni. És ezáltal így elkezdtem kifele kacsingatni nem csak az emberi bélrendszerből, vagy az emésztőrendszerből, hanem így alapból a világban, és rájöttem, hogy a természet nagyon sok részében mindenféle kapcsolatok vannak, és igazából ezek a kapcsolatok voltak azok, amik engem aztán tovább érdekeltek, és ugye molekuláris biológusként kezdtem, ami azt jelenti, hogy nagyon pici volt a fókuszomnak a tárgya, és ebből kezdtem itt szépen lassan kitekintgetni. Első körben aztán eldöntöttem, hogy nem szeretnék állatokkal dolgozni a kutatásom során, mert túl sokszor harapott meg munkában patkány, és nem ez volt a kedvenc részem, meg annak ellenére, hogy egy nagyon szép terület az is, a biomedikus kutatás, számomra egy olyan kompetitív közeg volt, amiben nem tudtam teljesen komfortosan érezni magam, annak ellenére, hogy egy csodálatos laborban kezdtem a kutatásomat. Így aztán a növényekhez fordultam, mert ők nem harapnak. Cserébe ugyanazt a kutatást, vagy nagyon hasonló kutatásokat lehet rajtuk csinálni. És a mesterképzésem során, ugye génmódosítással foglalkoztam. Nagyon érdekelt engem ez a téma olyan értelemben, hogy ezt hogy használhatjuk a mindennapjainkban, vagy hogy találkozunk a génmódosított növényekkel, organizmusokkal a mindennapjainkban. Most ugye Európában egy óriási folyamat folyik, ahol éppen bevezetődik a mezőgazdálkodásban a génmódosított növények használata, és ez Szlovákiában egy rendkívül alulkutatott téma. És aztán a mesterképzésem végére, ugye kaptam egy papírt, hogy biológus vagyok, de rájöttem, hogy nem kifejezetten tudom például megkülönböztetni a, tudom, a hársfát a tölgyfától, vagy hogy fogalmam sincs, hogy bármelyik kis állat, ami a kertemben van, neki egyébként mi a neve. Úgyhogy rájöttem, hogy úgy lettem biológus, hogy nagyon a sejtekbe befele néztem, és hogy nincs sok fogalmam arról, ami kint van, és hogy hiányzott az is, hogy a természettel több időt töltsek együtt, mivel ez volt az egyik motivációm, hogy biológus legyek. Szóval úgy próbáltam mesterképzést keresni, hogy a mikrobióma, meg a kapcsolatok, illetve a növények, ezek így mind egyben legyenek ebben a témában, cserébe a kutatásom része legyen terepmunka is, és óriási szerencsém volt, hogy a botanikai tanszék a Szlovák Tudományos Akadémiával együtt kiírtak egy témát, ami pontosan a növények gyökerében található mikrobiomról szólna, ez a téma erről szólna, hogy hegyekbe mászkálva, növénygyökereket szedve, utána kerestek egy molekuláris biológust, aki tudja analizálni ezeknek a gyökereknek az összetételeit, gyökerekben lévő mikroorganizmusok összetételeit. Szóval egy tökéletes téma volt, gondolkoztam azon is, hogy külföldre menjek, vagy hogy másfele menjen az életem, mint tudományos pályán, mert egyébként kultúra szervezőként dolgoztam, és ez a téma annyira beletalált, hogy nem volt lehetőségem nemet mondani.
0: Igen, a terepmunka az most már felismerült, és ez volt az egyik szempont, ami miatt izgatottan vártam ezt a mai beszélgetést, hiszen mind az ilyen jellegű terepmunka, amit említettél te is, illetve a laboratóriumi együttműködés vagy külön kutatások is mind olyanok, amiket ez idáig nem sikerült behozni ezek közé a doktorandusz portrék közé. Úgyhogy én most a következőkben erről kíváncsiskodnék, abszolút laikusként jegyzem meg. Akkor kezdjük egy kicsit a terepmunkával. Eddig mit tudtál elvégezni?
1: Hát én először ismét szeretném, és ezt sokszor hangoztatni fogom, és tényleg nem így a saját tudásomnak a lekicsinyítése miatt, hanem mert annyira felnézek néhány kollégámra, hogy még nagyon kezdő vagyok abban, amit csinálok, és az a terepmunka, amit nekem eddig lehetőségem volt kipróbálni, az összehasonlíthatatlan azzal a professzionalitással, amivel a kollégáim minden nap körbevesznek, és ezért is annyira stimuláló ebben a munkakörben lenni, mert minden nap rengeteget tanulok a kollégáimtól. A terepmunka, amit csinálunk, az egyébként teljesen egyszerű. Reggel felkelünk, összekészítjük a kis hátizsákunkat, mindig van nálunk egy bicska, elmegyünk a laborba, összeszedjük a kis hőmérőinket, kis zacskóinkat, kesztyűket, fertőtlenítőt, egyéb, tudom, viszünk kalapácsot, szóval, hogy meglehetősen felszerelve indulunk a napnak, de igazából aki nem tudja, hogy mi van a hátizsákunkban, úgy nézünk ki, mint hogyha túrázni mennénk. És konkrétan abban a projektben, ahol mi dolgozunk, azt csináljuk, hogy először ugye kikérjük a kérvényeket az adott helyszínektől, ahova mintát megyünk venni, és utána felbaktatunk egy dombra, keresünk ott egy sziklát, igazából kettőt, egy olyat, ami fényes helyen van, egy olyan, ami ilyen árnyékos helyen van, és utána kapargatjuk le a földet, vagy a növénygyökereket. Természetesen mindig ügyelünk arra, hogy a helynek az egészét ne romboljuk, hogy mindig csak annyit vegyünk, amennyi szükséges ahhoz, hogy az információt megkapjuk, de hogy igazából azzal, hogy mi a kutatást csináljuk, ne semmisítsük meg azt, amit éppen kutatunk. Szóval fent vagyunk a dombon, mintákat kis kémcsövekbe vagy zacskókba elrakunk. Igazából a legtöbb idő azzal megy el, hogy minden cetlire pontosan fel kell írni, hogy mit, hol találtunk. Vannak nálunk protokollok, azt kitöltjük, és aztán egy szép kilátásnál ebédelünk egy jót. És aztán lemászunk a dombról, általában nagyon fáradtak vagyunk, és aztán visszaérünk a szállásra, és ott még a mintáknak a feldolgozása megy. Hogy általában maga a terep, az a kellemes és jó, vagy hogy ilyen

0: szia. És általában olyan 11-kor elmegyünk aludni, és reggel 6-kor kellünk, hogy mássunk a következő helyszínre.
1: Az merült fel közben bennem, hogy igazából a terepmunka az ilyen egészen festőjen, vagy költőjen hangzott, ahogy leírtad, és akkor ilyen régi képek ugrottak be, régi felfedezőkről, akik felmentek és nézelődtek, de hogy most ugye bár már te is említetted az utómunkát, és ugye felvetődik az a kérdés is, hogy ezeket az eredményeket manapság már azért jó mértékben digitalizáljátok is. Ez mennyi időt vesz igénybe? Tehát, hogyha így arányaiban nézzük azt, hogy mennyi a hasznos és mennyi a kellemes, akkor mit látunk?
0: Két formája van annak, ahogy mi azokat az adatokat, amit összeszedünk az erdőből, vagy a helyszínről digitális formába tudjuk változtatni. Az egyik az ugye az, hogy az összes szemmel látható információt bepötyögjük. Az, hát a legnagyobb terep mintaszedés, amin eddig részt vettem, az most volt nyáron, az néhány hétnyi terepszedés volt, ahol körülbelül 15 kollégámmal jártuk Szlovákia egészét, és szedtük a mintákat, és nálam landolt egy ilyen papírhalmaz, amik a protokollok, amiket összeírtunk ezekről a helyekről, és hát ennek július elején vége volt, és még mai napig pötyögöm. Ugye nem csak ez az egyetlen munka, amit csinálok, de ez egy rendkívül időigényes, és cserébe egyelőre nem annyira sürgető munka, úgyhogy ezt így szépen lassan adagolom így a mindennapi munkám mellé, hogy akkor most van egy fél órám, akkor egy protokollt most gyorsan bepötyögök. A másik az pedig ugye az, hogy a mostani ökológia és a mostani biológiában a leggyakoribb módja annak, ahogy dolgokat analizálunk, legalábbis a mi területünkön, az az, hogy DNS-t keresünk. Úgyhogy a mi mintáinkból a DNS-t mi izoláljuk, kiszedjük belőle a kis gyökerekből, ezeket elküldjük egy céghez szekvenálni, és ilyen betűsorokat kapunk, ilyen több millió betű hosszú sorokat kapunk, amik ugye ezek a DNS szekvenciák, és ezek a DNS szekvenciák aztán azok, amiket nekem ebből a hosszú betű sorokból át kell fordítanom konkrét organizmusokra, gombákra leginkább, és az egy ilyen bioinformatikai munka. Szóval ezek az adatok, amik ezekben a gyökerekben voltak, ezeket mi áttolmácsoljuk magunknak betűkre, és onnan aztán organizmusokra, és aztán ezeket az organizmusokat táblázatokba foglaljuk, és ezek ilyen óriási, most épp ezen a héten dolgoztam egy táblázattal, minden barátomnak elmondtam, hogy egy 4644 soros táblázattal dolgozok, és minden egyes részét meg kell, és a sorát meg kell vizsgálnom. És ez egy ilyen nagyon hosszan tartó munka, és nagyon sokan kérdezik, hogy nem-e tudom erre használni az AI-t, hogy akkor ő ezt analizálja helyettem. És egyébként rengeteg mindenre tudjuk használni, abszolút. Én egy teljesen elfogadható programozó vagyok most, mivel tudom használni a mesterséges intelligenciát ahhoz, hogy egyszerű szkripteket segítsen nekem írni, de hála az égnek pont az a része, amikor egyenként meg kell valamit nézni és biológus szemmel értelmezni, azt még egyelőre nem tudja elvenni a kezemből semmilyen számítógép vagy mesterséges intelligencia program.
1: Sajnos számoltam vele, hogy valamilyen úton, módon majd fel fog bukkanni a mesterséges intelligencia, és már úgy néha-néha elmorfondíroztam, miközben hallgattalak, hogy vajon ebben mi az, amire esetleg azt mondanánk, hogy tudja helyettesíteni az emberi kezet, illetve az agyat. Úgyhogy örömmel hallom, hogy az a része, ami az ember, az még az ember. És ha most ebből a pestői hegyvidékből visszatérünk a városba, hogy néznek ki doktorandusként azok a hétköznapok, amiket nem terepen töltesz, hanem a városban, hogy néz ki például egy heted a táblázatelemzésen túl, amiről már hallottunk.
0: Igen, egyébként nagy része tényleg táblázatelemzés. Szóval az Excel most az egyik legjobb barátom, igen. És őszintén mondom, hogy tényleg nagyon hálás vagyok érte, mert annak ellenére, hogy mennyire nem szerettem így a tudományaim során, vagy azelőtt, most tényleg hálás vagyok azért, mennyi mindent lehet benne csinálni, és mennyire segít átláthatóvá tenni óriási adattömböket. De, hogy válaszoljak is a kérdésedre, a hetem, amikor nem vagyok terepen, néhány dologból

0: áll. Szemeszter közben ugye tanítunk is az egyetemen, első-másodéves doktoranduszként leginkább gyakorlatokat tartok, ami azt jelenti, hogy olyan diákok, akik elsős biológusok, vagy elsős biológia tanárszakon vannak, az első évben kötelezően tanulnak botanikát. Ami egyébként egy olyan tantárgy, ahol elég sokat kell memorizálniuk a diákoknak, meg kell tanulniuk különböző csoportokhoz tartozó különböző növényeket, organizmusokat, gombákat is, mert ez mind egybe van, mert a gombákat ugye a botanikán tanítunk, még annak ellenére is, hogy a gombák nem növények.
1: Hamarosan majd a definícióhoz is el fogunk jutni, és akkor majd mindenre fényterve.
0: És az én dolgom az, hogy mikroszkóp alatt mindenféle részeit ezeknek az organizmusoknak, a diákoknak megmutassuk, hogy egy kicsit közelibb legyen számukra. Szóval ez az egyik része. Ezt nagyon szeretem, kifejezetten élvezek diákokkal dolgozni, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan nagyon kíváncsiak, és olyan témákért is tudnak érdeklődni, amelyek egyébként az sok embernek olyan, hogy így elmennek felette, hogy tudnak a diákok egy olyan óráról, ahol egész órán keresztül az uzmokról beszélünk, úgy elmenni, hogy wow, ma tök sok mindent megtanultam, még akkor is, hogyha egyébként ez általában sok mindenkit nem szokott érdekelni. Úgyhogy ezt szeretem. A másik része az... Van benne bürokrácia a hetemben, hogyha valahova megyek szolgálati útra, akkor ugye ennek a bürokráciáját is mi vezetjük magunknak. Hogyha vannak ilyen zsurnálklubok, ahol egymásnak a kollégákkal mondunk el mindenféle tudományos cikkeket, vagy valaki pont előad, megosztja velünk a kutatását, akkor ezeken részt veszünk. Ami pedig a saját munkámat illeti, ott ugye igyekszem sokat olvasni, szóval próbálom a mindennapjaimba belevinni, hogy legalább valamennyi új tudományos cikk részletet elolvassak minden nap. Még nem vagyok ebben egy teljes profi, de az igyekezet most már tényleg konzisztensen ott van. És emellett, hát igen, sajnos nem tudok túl sok más mindent mondani, mint az Excel táblázatokat éppen. Biztos van ott más is, de az utóbbi hetekben csak ez. Meg a mindenféle adatoknak a bioinformatikai feldolgozása. Szóval olyan szoftverekkel dolgozunk, amelyek segítenek nekünk ezeket a teljesen átláthatatlan adattömböket feldolgozni. És ennyi. Szoktunk járni ebédre.
1: Ez egy nagyon fontos pontja a munkanapnak, igen. Hát akkor én most már a korábbi ígéretemhez vissza is térnék, és akkor feltenném teljesen banálisan, teljesen egyszerűen a kérdést, mi számít gombának?
0: Hát, ez egy olyan kérdés, amire egyébként még nem pontosan tudjuk a választ, mert egy meglehetősen alulkutatott része volt a természetnek, de úgy szoktuk őket definiálni, hogy a gombák azok a heterotróf organizmusok, ami azt jelenti, hogy a növényekkel ellentétben, amik autotrófok, amik fotoszintetizálnak, nem tudnak saját maguknak előállítani energiát, például a napfényből, hanem el kell fogyasztaniuk valahogy, ugye mi is heterotrófok vagyunk, ugyanúgy, mint a gombák. Szóval ők is heterotrófok, külső forrásból táplálkoznak. Ez az egyik definíciójuk, a másik definíciójuk az, hogy a sejtfalukban kitin van, mint például a rovaroknál, és egy külön taxonómiai csoportot alkotnak, ugyanúgy, mint az állatok, mint a baktériumok, mint a növények, a gombák is egy külön csoport. Igazából azok, akik ebben valamennyire jártasak, most már nem csak a flórát és a faunát szokták ketté választani, hanem a flórát, a faunát és a fungát, amikor például az erdőben járnak.
1: Közben felmerült be, és így fogalmam sincs, hogy milyen forrásból, és hogy mennyire fogok hülyeséget mondani, majd tessék kijavítani, de hogy ha jól tudom, akkor sokáig nem is nagyon tudtak mit kezdeni a gombákkal a tudományos térben, nem tudták hova őket elhelyezni, úgyhogy talán ezzel összefügg az a kérdés is, hogy ez hogy volt, és hogy most már tart a kutatás.
0: Abszolút. Régen tényleg nem sikerült bedefiniálni, hogy mik is a gombák, mert értelmezhetetlen volt, hogy ugye az élesztő, amit a sört segít csinálni, meg a kenyeret, az is gomba, cserébe az, amiből a penicillin jön, az is gomba, cserébe a vargánya is gomba, meg a laskagomba is gomba, szóval, hogy nagyon sok formája van annak, amit gombának nevezünk, de nem tudták, hogy mi ezeknek így az összekötő dolga, mielőtt bele tudtak nézni a sejtekbe. Azt tudták mondani, hogy nem virágzik. Azt tudták mondani, hogy nincs kérge, hogy mint a fák, nem csinál leveleket például. Szóval pont az Entangled Life nevű könyvben írják ezt, hogy ez volt az első módja annak, hogy leírják a gombákat, hogy meg tudták mondani, hogy mi nem az.
1: Kizárásos alapon.
0: Igen.
1: Mennyire előre haladott ezóta a tudományág, meg hogy mozdult-e előre, vagy hogy mikor túl mozdult előre, van-e valamilyen törésvonal?
0: Azóta sikerült felfedezni azt, hogy ugye amikor az ember gombákra gondol, akkor a termőtestet képzeli el, azt, aminek tönkje van és kalapja is. Néha meg lehet enni, néha meg lehet tőle mérgeződni, néha halucinálni lehet tőle gombák, vagy például a taplógomba, ami a fák parazita. Ezek azok, amiket így először elképzelünk. De aztán, amikor mélyebben utána néztek, hogy mi is ez az organizmus, rájöttek, hogy a gombáknak a nagy része, vagy az igazi széjjel terjedő része, az a föld alatt van, vagy például a fában benne van, az a láthatatlan rész a micélium, és akkor sikerült bedefiniálni, hogy jó, akkor az, amit mi nem látunk, az a teste, az az egész organizmus, és az, amit általában látunk, az már csak a termőtest. És akkor ez a definíció volt az első, ami segített picit megérteni őket. Aztán szépen lassan elkezdték észrevenni a tudósok, hogy a gombák kapcsolódnak a növényekhez. Hogyha a legtöbb növénynek a gyökerének a végét megtaláljuk, akkor valószínűleg hozzá lesz kapcsolva kis gombafonalakhoz. Akkor ezáltal sikerült a szimbiózist bedefiniálni, vagy amikor próbálták megérteni, hogy mik is ezek az úzmok, amiket előbb említettem, akkor kiderült, hogy ez csak egy gomba, amiben laknak cianobaktériumok és algák. Most ahhoz, hogy pontosan definiáljuk, hogy mi is tartozik ebbe a csoportba, ahhoz a génjeiket szoktuk megnézni, és vissza tudjuk keresni az evolúció során, hogy mikor is váltak le ezek a különböző csoportok egymástól. Például a nyálkagombák, ugye benne is van a nevében, azok értelemszerűen gombának voltak nézve sokáig, és miután alaposabban utána lett nézve az eredetüknek, rájöttek, hogy ez a csoport egyáltalán nem oda tartozik. És még mindig ott tartunk, hogy így próbáljuk bedefiniálni, hogy genetikai alapon az evolúció során mi minden tartozik ebbe a csoportba. És nagyon sokan dolgoznak most ezen, mert ugye a gombáknak az óriási része még nincs felfedezve, mi nem ismerjük az összes állatot vagy növényt se a világon, de a gombák abszolút a legkevésbé leírt csoport, amit ismerünk. Úgyhogy most nagyon sok szorgalmas kutató foglalkozik azzal, hogy minél több gombát megismerjen, és felfedezzen, és leírjon, és értelmezzen, és ezeket csoportosítson. Ami meglehetősen komplikált, mert egyébként a gombafajokat, a gomba egyéneket, vagy mindenféle ilyen csoportosítható dolgot nagyon nehéz bedefiniálni. Nem szeretik, hogyha skatujákba vannak rakva, de mi azért mindenképpen még próbálkozunk.
1: Hát ugye végül is ez a biológia szélesebb tudományának a történetéből fakad, hogy így alakult ki a tudomány, ugye az állatoknál és a növényeknél is, a családokkal és a fajokkal és a többi. Ha a nagy képletbe kell megtalálni a helyüket, akkor ott végül is ez jogos. Itt már ugye felmerült meg hát az elején is felvezettem, hogy a gombák és növények együttélése. Hogyan kell elképzelnünk ezt az együttélést? Én amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azt találtam, hogy itt ez az együttélésnek azért lehet több formája, tehát lehet hasznos is, lehet semleges is, és lehet káros is. Hogy néz ez ki a valóságban?
0: Ami az ilyen alap információ, amit a növények és gombák kapcsolatáról tudni kell, az, hogy tényleg a mai definíció szerint a növények, amiket ismerünk, azóta vannak kapcsolatban gombákkal, amióta léteznek. Ahhoz, hogy legyenek szárazföldi növényeink, ahhoz szükséges volt, hogy a gombák segítsenek nekik adaptálódni. Mert ugye egy olyan környezetből jöttek, ahol rengeteg víz volt, mindenhol vízhez tudtak jutni, mivel hogy vízben éltek, még mint algák, és aztán, amikor szárazföldre kerültek, akkor alapból muszáj volt gyökereket alkotniuk, meg olyan, hát most personifikálni fogok, de testrészeket kellett csinálniuk, amelyekkel tudtak vizet felszívni a talajból. És ebben azonnal segítettek nekik a gombák. Ezt úgy kell elképzelni, hogy már említettem, hogy a növények gyökerei a föld alatt rákapcsolódnak gombákra. Ez az egyik módja az együttműködésnek, ezt hívjuk mikorizálnak. Ennek az a funkciója, hogy a gombák rendkívül jól tudnak nőni át a talajon, sokkal vékonyabbak azok a fonalak, amivel ők igazából terjeszkednek a térben, ezáltal sokkal több teret tudnak befoglalni, és sokkal több vizet tudnak ebből a több térből ugye felszívni. Na most az, ami nekik hiányzik, az általában energia ahhoz, hogy ilyen gyorsan, rendkívül gyorsan tudjanak növekedni. Szerencséjükre a növények pedig abban nagyon jók, hogy a semmiből, vagy hát a napfényből és a széndioxidból cukrot gyártanak. És ez ilyen legismertebb és leggyakoribb együttműködés a gombák és a növények között, hogy a növények gyártják fotoszintézissel a cukrot, és azt küldik lefele a gombának. Gomba azt átveszi, megköszöni, nem köszöni meg, de egyébként ugyanazt a hibát csinálom, amit általában nem szoktam szeretni, amikor a tudósok csinálják, hogy úgy egyszerűsítenek le témát, hogy personifikálják az organizmusokat, de így a legkönnyebb leírni. Szóval, hogy a cukor lemegy a gombába, és a gomba pedig az összes vizet, amit felszívott, azt pedig visszaadja a fának. Ezzel együtt a földben található foszfort és nitrogént, meg más organikus anyagot, és amikor azt szoktuk mondani, hogy a fák egymás között kommunikálnak, vagy hogy a gombák egy wood wide webet csinálnak az erdőkben, olyankor azt szoktuk ez alatt érteni, hogy több fa több gombával van összekötve, meg több gomba más gombákkal, és ezáltal például, hogyha valamilyen stresszfaktor előbukkan egy erdőben, valamilyen patogén megtámad egy fát, akkor az a fa segélykiáltásként, és most ismét az Entangled Life könyvet fogom parafrazálni, a segélykiáltásként olyan molekulákat küld a térben, amivel azt jelzi, hogy én most veszélyben vagyok. És ez nem egy ilyen jóhiszemű szólás a többieknek, hogy hello srácok, itt most veszély van, mert ugye ők nem gondolkoznak annyira komplexen, hogy szóljanak a szomszédoknak, de mivel, hogy ez a molekula bekerül ebbe az összekapcsolt hálóba, a vízzel, amit a gomba visz az egyik növénytől a másikig, eljutnak ezek a molekulák is. És ezáltal a másik fa is észrevesz, hogy valamilyen veszély van, és már azelőtt elkezd felkészülni arra, hogy veszélyben van, mielőtt az a veszély odaérne hozzá. Szóval ez az ilyen legtökéletesebb, leggyönyörűbb leírása a gombák és növények közti szimbiózisnak, mert tényleg mindenki nyer ebből. De vannak ennek más formái is, például a már említett zuzmók, amik nem tudnának ennyire sikeresen létezni, hogyha nem lennének szimbiózisban, hogy a gomba konkrétan egy bármilyen falon, hogyha legközelebb sétáltok kint, mindenkit szeretnék arra felhívni, hogy nézzen körül valamilyen öreg oszlopon, falon, beton darabon, és nézze meg, hogy nincsenek-e rajta zuzmók. Ugye az egy nem kifejezetten kényelmes hely, ahol valaki így szeretne letelepedni, de mivel a gomba nagyon jó abba, hogy a kis fonalaival behatoljon még akár egy ilyen kemény szubsztrátumba is, ő ott le tud telepedni fizikailag, és az algák pedig tudnak neki segíteni energiaforrást találni. Ezen kívül viszont vannak olyan gombák, akik csak megbújnak a növények belsejében, nem csak a gyökereikben, hanem a leveleikben, ugyanúgy, ahogy nekünk is a bőrünkön, a sejtjeinkben, vagyis hogy a testünkben, a belsőségeinkben néha találhatóak gombák. Ez történik a növények között is, és nem mindig okoznak ezek kárt. Nagyon sok gomba viszont nem csak egy funkciót csinál. Ugyanaz az organizmus, ami tud szimbiotikus, hát mondjuk úgy, hogy jóhiszemű kapcsolatot építeni ezzel az organizmussal, amiben lakik, hogyha kevés lenne például az energiája, abból, amit egyébként kap attól az organizmustól, akkor át tud váltani egy patogénre, vagy egy parazitára, és akkor már nem lesz annyira kedves ez az összekapcsolódás. Úgyhogy az a legérdekesebb ebben az egészben, hogy ez a kapcsolat, ez tényleg sokféle, hogy egy organizmus tud többfajta kapcsolatot folytatni, és hogy egészen legidealisztikusabb szimbiózistól egészen a legfurcsább parazitizmusig mindent ismerünk a természetben, és tényleg nem kell szcifiket kitalálnunk önmagunktól, mert a természet már elég sokat leírt.
1: Igen, az ideális együttélést azt leírtunk. Azért, hogy megkérdezném ebben a beszédes, personifikált módban, hogy mi számítana a legnegatívabb forgatókönyvnek?
0: Hát a legnegatívabb forgatókönyve annak, amikor két organizmus kapcsolatban van a természetben, az ugye az, amikor az egyik rákapcsolódik a másik organizmusra, ő ezzel nagyon jól jár, és a másik organizmus meghal. Ezt hívjuk parazitizmusnak. Gondolkozok, hogy van-e olyan, amikor mindenki veszít. Biztos, de nem jut most eszembe. Például ennek a jó példája akár a sima taplógomba. Hogyha látjuk, hogy egy taplógomba nől a fán, akkor azt már el tudjuk könyvelni, hogy az a fa már nem lesz életbe sokáig, mert az energiája át lesz transformálva gombaétellé. Szóval a parazitizmus és annak különböző formái, ugye az Ophiocordyceps, ami szintén a leggyakrabban felhozott parazita, az egyik olyan a paraziták közül, amely rovaroknak az idegrendszerét átveszi, vagy átveszi felette az irányítást, és arra használja fel ezt a halott testet, hogy a saját spóráit a térbe szétküldje. De vannak érdekes formái is a parazitizmusnak, amik nem annyira egyértelműek. Vannak nem fotoszintetizáló növények, amelyek a földből nőnek ki, és akkor nem értjük, hogy ez hogy sikerült nekik, hogy tudnak nem fotoszintetizálva földből kinőni, úgyhogy nem egy másik növényből szívják ki az energiát. És ezek gyakran úgy tudják ezt csinálni, hogy rá vannak kapcsolva erre a hálóra, ahol egyébként mindenki próbálja beletenni a sajátját, és ők pedig csak kivesznek belőle. Ők más növények által generált energiát gombákon keresztül saját maguknak szívnak. De ugye más negatív formái annak, ahogy a gombák léteznek a világban, az mindenféle gomba megbetegedés, amivel mi is találkozunk a saját életünk során, és ezekből néhány tényleg drasztikus.
1: Hogyha most átgondolod mindazt, amivel eddig találkoztál a tanulmányaid és a tudományterületnek a vizsgálása során, mi az, ami a leginkább meglepett?
0: Talán pont a véletlennek az ereje. Az, amikor én elkezdtem tanulni az evolúcióról például, és arról, hogy ugye az organizmus, ami a legerősebb a környezetben, az fog túlélni, vagy ami legjobban adaptálódott, ugye Darwinnak az evolúciós teóriája. Én azt mindig úgy értelmeztem, amikor még középiskolában hallottam róla, hogy akkor valahogy ilyen Lamarcki módon, ugye Lamarcknak volt az a teóriája, hogy a zsiráfnak azért hosszú a nyaka, mert sokat próbálta elérni a magas leveleket a fákon, és akkor ezáltal meghosszabbodott a nyaka, és úgy maradt. És az volt számomra a legmeglepőbb, hogy rájöjjek, hogy ez nem így működik. A gének teljesen véletlenszerűen mutálódnak, és minden mutációnak van lehetősége ugyanúgy érvényesülni, és a mutációtól függ, hogy túlél-e. És hogyha ez a mutáció nem annyira drasztikus, mert ugye minden egyes születésnél mutálódik a genetikai állományunk, hogyha ez a mutáció nem annyira drasztikus, hogy azonnal például embrió időszakban, vagy még azelőtt megszűne létezni ez az organizmus, akkor kap lehetőséget élni, és hogyha pont az a szerencséje van, hogy az ő mutációja valamilyen oknál fogva neki segít túlélni abban a környezetben, amiben születik, akkor neki lesznek utódjai. És onnantól kezdve már ugye ő tud szaporodni tovább. És ez szerintem csak egy gyönyörű gondolat, hogy ennyire véletlenszerű dolgokból tudta az evolúció a világot úgy formálni, hogy ekkora benne a diverzitás, és hogy ekkora benne a tudáskészlet, hogy tényleg sikerült olyan állatokat, növényeket, organizmusokat az evolúciónak gyártania, hogy ezek adaptálódnak a világunkra mindenféle formában. Például az, hogy a gombák tudnak fákat lebontani, hogy ugye mielőtt a gombák képesek lettek volna fákat lebontani, az egyik teória az, hogy az történt, hogy a gombák erre nem voltak képesek, és aztán a baktériumok nem tudtak segíteni nekik ebben, és ezért az összes növényi organizmus organikus anyag az csak akkumulálódott, és nekünk ebből van a szénkészletünk. És hogy aztán egy ponton a gombáknak sikerült egy olyan enzimet gyártaniuk, amivel le tudják bontani a fáknak az összetevőit, ami egy meglehetősen nehéz folyamat, és ezért most már van talaj, amiben tudunk paradicsomot növeszteni. Szóval, hogy ezek a nagyon pici dolog lepett meg a tanulmányaim során, és hozott örömet, vagy például az endoszimbiózisnak a teóriája, ami arról szól, hogy azért tudtunk mi komplexebb organizmusok lenni, mert régen volt egy baktérium, ami megevett egy másik baktériumot, és aztán rájöttek, hogy amúgy nem akarja őt megemészteni, mert nekik együtt jobb. És ilyen módon vannak nekünk a mitokondriumjaink. Ugye ezt mindenki tudja középiskolában, hogy a mitokondriumok azok, amik segítenek generálni energiát. Ők úgy jöttek létre az elején, hogy egy baktérium megevett valószínűleg egy cianobaktériumot, vagy valamilyen más mikroorganizmust, és akkor így egybe rájöttek, hogy az egyik csinálja az energiát, a másik meg mondtam, mozog a térben, megszaporodik, és akkor aztán már együtt szaporodnak. És ugyanígy lettek a növények is, hogy volt egy baktérium, ami tudott fotoszintetizálni, mert már volt képessége fényt feldolgozni ilyen módon, meg a széndioxidot, és megetette magát egy másik organizmussal, vagy hogy véletlenszerűen megette őt egy másik organizmus, és rájöttek, hogy így, hogyha összerakják egymást egy csoportba, onnantól kezdve jobban tudnak boldogulni a világban, és jobban tudnak tovább szaporodni, és tovább fejlődni. Úgyhogy ez volt ez továbbra is a kedvenc dolgom az egész világon.
1: Amikor beszélgetünk, akkor a szeptember 2. felében jártunk, azaz nemrég kezdődött hivatalosan el a 2026-27-es tanév, úgyhogy éppen ezért én már záró kérdésként itt személyesen azt tenném föl, hogy mi vár rád ebben az akadémiai évben?
0: Ebben az akadémiai évben meg fogom próbálni azt, hogy bakalár témát írjak ki bakalárt író diákoknak, és így reménykedni, hogy majd valaki jelentkezik rá, és érdeklődni fog azok iránt, a témák iránt, amikkel foglalkozom. Úgyhogy ez a következő fél évnek az egyik fő támpontja. A másik pedig, hogy minimovász kúskát írok, ami bármit is jelentsen magyarul, komplex vizsga, azt hiszem.
1: Igen, igen.
0: Szóval komplex vizsgát fogok letenni, ami azt jelenti, hogy még van 1-2-3 hónapom arra, hogy az első eredményeit a kutatásomnak összeírjam, az alap információkat, amiket az alatt az egy év alatt összeszedtem, azokat papírra vessem, és egy komisszió előtt jelentsem, hogy én viszont itt egy éve már tényleg nagyon igyekszem ebben a témában okosodni, ami viszont így a maga a munkát jelenti. Rendkívül monoton munkák várnak rám ebben a pár hónapban, hogyha bárki találkozik velem, és úgy nézek ki, mint egy két lábon járó zombi, akkor ez azért történik, mert valószínűleg 8 órán keresztül ugyanazt a mozdulatot csináltam a laborban nagyon sokszor. Ugye voltunk terepeken, és most jön az a rész, amikor ezeket a mintákat fel kell dolgozni, úgyhogy több száz mintának a feldolgozása lesz most a feladatom, és aztán pedig szeretnék felkészülni arra, hogy egy külföldi utat is abszolváljak, egy néhány hónapos külföldi kutatóutat, úgyhogy az is a feladatom, hogy elég érdekes doktorandusz csinálják magamból ahhoz, hogy egy külföldi labor érdeklődjön az iránt, hogy pár hónapot náluk töltsek.
1: Van esetleg valamilyen kiszemelt destináció?
0: Már töltöttem életem során egy évet Svédországban, és nagyon jól éreztem ott magam, szerettem az ottani kultúrát, meg az ottani munkamorált, úgyhogy meg nem mellesleg a kedves párom is ott lakik, úgyhogy a szívem is odahúz, úgyhogy valószínűleg Svédország lesz a destináció Uppsalában. Mert teljesen véletlenszerűen ott találtam egy olyan kutatólabort, aki egyébként ugyanazzal foglalkozik, mint mi, és összesen van 4 ilyen labor Európában, úgyhogy teljesen jól összejött.
1: Hát olyan szinte olyan véletlen, mint amilyenek csak a természetben fordulnak elő, ez pedig le is zárnám, úgyhogy én Horváth Rebekának, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar botanika tanszékének doktoranduszának köszönöm, hogy itt volt velünk, és bemutatta nekünk a növények és gombák izgalmas világát. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkinek kellemes erdőjárást és zuzmó és gombanézést kívánok.

Kedves hallgatóink, ha legközelebb erdőben járunk, gondoljunk ne csak a felettünk és körülöttünk szétterülő természetre, szálljunk egy percet arra is, ami szabad szemmel láthatatlan. Arra a milliónyi gombafonára, amely az erdő talajában képes fát a fával összekötni. Ez azonban csupán egyetlen részlet abból, amiről oktatási műsorunk mai adásában szó esett. Vendégem Horváth Rebeka, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar botanika tanszékének másodéves doktorandusza volt, aki kutatásában a növények és gombák közti kapcsolatokat vizsgálja. A ma elhangzott beszélgetés szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg. Műszaki munkatársaim Kovács János és Kubányi Péter nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminiszter azt kéri, hogy a parlament már ma tárgyaljon a fiatalok radikalizációja elleni törvényjavaslatról. A ceutai események elhomályosították az EU migráció terén elért jó eredményeit. Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Matúš Utajestok belügyminiszter azt kéri Richard Rasitól, a szlovák parlament elnökétől, hogy már a kora esti órákban kerüljön a parlament napirendjére a fiatalok radikalizációjával és erőszakkal szembeni védelméről szóló törvényjavaslat. Elmondása szerint a javaslaton a belügyi, az oktatási, az egészségügyi, a szociális és az igazságügyi tárca csaknem egy éven át dolgozott. A tervezet összehangolt mechanizmust vezetne be a radikalizációs kockázatok értékelésére, és szabályozná a közösségi oldalak használatát a 16 év alatti gyermekek számára. Sutajestok azt szeretné, hogy a javaslat minél hamarabb átjusson az első olvasaton, majd gyorsított jogalkotási eljárásban folytatódjon a tárgyalása. Roman Michelko, az SNS frakció vezetője közölte, pártja nem támogatja, hogy a törvényjavaslatot már ma tárgyalják. Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke arra szólította fel Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és Andrej Dankot, az SNS elnökét, hogy Robert Fico kormányfővel együtt üljenek tárgyalóasztalhoz és kössenek kompromisszumot. Gaspar szerint a Smer SZD képviselői teljes támogatásukról biztosítják a miniszterelnököt, és szeretnék, ha a kormány stabilan kitölteni hivatali idejét. Közben az ellenzéki progresszív Szlovákia még ma akarja, hogy a parlament azonnal tárgyaljon Taraba leváltásáról. A PS, az SAS és a KDH képviselői teljes létszámban részt vennének a szavazáson, és a Szlovákia mozgalom is ezt tervezi. Az SNS frakció egy része szintén támogatná a napirend előrehozását. Martin Dubéci, a parlament alelnöke szerint szoros szavazás várható. Gaspar közben azt mondta, a kormányoldal nem akar előrehozott választást, de ha nem marad más megoldás, azt sem zárják ki. Lezárult a Safe Water projekt, amely a szlovák és magyar mentőegységek felkészültségét javította az árvizek és más rendkívüli események kezelésére a határmenti térségben. A program során a két ország szakemberei közös képzéseken és gyakorlati tréningeken vettek részt, valamint korszerűsítették a természeti és technológiai katasztrófák esetén használható technikai felszerelést. A program közös szlovák-magyar gyakorlattal zárult a Duna-Magyarország országi szakaszán, Gönyűnél. A mentőegységek egyebek mellett szimulált árvíz, hajóbaleset, személymentés és vízszennyezés esetén gyakorolták az együttműködést. A tűzoltó és mentőszolgálat szerint a megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a határmenti térségek lakosságának még hatékonyabb védelméhez. Az erős régiók és az Európai Unió keleti határának térségei kulcsfontosságúak egy versenyképes Európa megteremtésében. Erről beszéltek a visegrádi négyek miniszterei a Magas-Tátrában tartott találkozójukon. A tanácskozáson szó volt a Right to Stay, vagyis a maradás jogát célzó európai kezdeményezésről is. Kiemelt figyelmet kaptak az unió keleti határa mentén fekvő térségek, amelyek gyengébb közlekedési kapcsolatokkal, kevesebb beruházással és munkalehetőséggel küzdenek. A V4-ek szerint geopolitikai jelentőségük ugyanakkor egyre nagyobb, ezért célzott és kiszámítható támogatásra van szükségük. Magnus Brunner uniós belügyi és migrációs biztos szerint a július végi ceutai eseményekről készült felvételek elhomályosították az Európai Unió migráció terén elért kedvező eredményeit. Július végén több mint 72 ezer migráns érkezett a Marokkóval határos spanyol exklávéba, Ceutába, többségük azonban később távozott. Spanyolország szerint jelenleg mintegy 12 ezer migráns tartózkodik a területen. Brunner szerint közben jelentősen csökkent az Európába irányuló illegális migráció.
0: Időjárás.
1: Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt, imittamott némi párásság képződhet. Napnyugtát követően gyorsan csökken a hőmérséklet, ismét hideg lesz a hajnal. A szélvédett völgyekben, hidegre hajlamos területeken 5 fok körüli minimumértékekkel lehet számolni, de országos átlagban is 10 fok alatti hőmérséklet lesz a jellemző. Reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Több helyről is forgalmi dugót jelentenek a D2-es autópálya pozsonyi szakaszán a Lafrankóni hídon Malacka irányába körülbelül 10 perces várakozásra számítsanak. Ezen kívül a D1-es autópályán Pozsonyban a kikötői hídon Aranyhomok irányába szintén 10 perc a várakozási idő. És forgalmi dugó van Zólyomban is, Zólyom-Szalatna irányából 5-10 perc a várakozás, valamint Kassán, a Rampován és az Alvinci utcán a belváros felé haladva 15 perces a forgalmi dugó. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó érsekújvári és losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.
0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
3: Egyre többen választják Szlovákiát úti célként. Az év első hónapjai már rekordokat hoztak, júliusban pedig csak nem 780 ezer vendég szállt meg a hazai szálláshelyeken, ami 17%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. De mit mutatnak a számokon túl az idegenvezetők tapasztalatai? Valóban érezhető-e a turisták számának növekedése, mely térségek a legnépszerűbbek, és mit tudna még jobban kihasználni a szlovákiai idegenforgalom? Korpás Árpád idegenvezetővel beszélgetek. Mennyire érzed te is a munkád során, hogy több turista érkezik Szlovákiába, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, és főleg miért van ez?
4: Úgy tapasztalom, hogy többen jönnek. A koronavírus járvány természetesen ilyen szempontból nagy választóvonalnak számított. A koronavírus járvány előtti számokhoz zárkózik fel bizonyos tekintetben, és egyes régiók tekintetében meg is haladja azokat a korábbi számokat. Én mindenképpen a növekedés mögött azt a fajta utazói attitűdöt vagy tapasztalatot figyelem meg, miszerint közelebbi desztinációkat választanak a vendégek. Az európai vendég marad inkább Európán belül, a közép-kelet-európai pedig a környező államokat keresi fel. Tehát, hogyha mondjuk egy magyarországi turista szemével nézem, mert leginkább Magyarországról, illetve a magyar nyelvterületről van a vendégköröm, akkor ez állhat a döntések hátterében, hogy inkább a szomszédos országokat keresik fel.
3: A magyarokat említetted, de hát a csehek és a lengyelek is adják a külföldi vendégek zömét, akik Szlovákiába érkeznek. Változik-e ez a kép, ez a túlsúly, ami a cseh-lengyel turistákat jellemezte, ez változik-e valamennyiben?
4: Én úgy gondolom, hogy Szlovákia tekintetében mindenképpen ezek a küldő országok vannak az első helyen továbbra is. Itt egy kicsit talán, hogyha elkezdjük az adatokat szétszálazni, mindenképpen megfigyelhető az, hogy a csehek és a lengyelek azok több vendégéjszakát töltenek el itt. Ez adódik a földrajzi távolságból is, adódik az ottani utazási szokásokból is, adódik a csehek esetében ugye a korábbi közös állam során szerzett több generációs tapasztalatból, tehát hogy tudják milyen célpontot keresnek fel, és több időt akarnak itt tölteni. De hát, hogyha a magyarországi adatokat nézzük, azok azért olyan jellegűek, amilyenek, tehát ugye 7.-8. helyre sorolható a magyarok száma az országot felkereső turisták tömegén belül. A viszonylagos közelség miatt rengeteg az egynapos kirándulás, és ez ugye vendégéjszaka vonatkozásában nem jelentkezik a statisztikákban, nehezebben megfogható az, hogy mennyi valójában az országban a magyarországi vendég.
3: Melyek ma Szlovákia a legnépszerűbb úti céljai? Még mindig a Tátra és Pozsony emelkedik ki a többi célpont közül, vagy pedig már más régiók is felzárkóztak?
4: Továbbra is őrzi ez a két régió, tehát Pozsony városa, így mondom, mert a régió az kevésbé, és a Magas Tátra az elsőségét, de látok egyfajta felzárkózást mindenképpen a Kassa-Eperjes tengely tekintetében. A Szepesség déli része, vagy központi része, Lőcse, Kézsmárk és ezek környéke tekintetében, és ahol nagyon erős, és én úgy gondolom, hogy átgondolt marketing mentén haladnak, és egyre jobb eredményeket mutatnak fel, az a Liptói régió és Zsolna környéke. Ugye nagyon fontos a destináció menedzsment, hogy ezeken a helyeken kimagaslóan jó eredmények születnek ilyen téren, hogy most ez vendégéjszakák tekintetében mikorra jelentkezik, az természetesen egy más kérdés.
3: A destináció menedzsmentet említetted, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hiába vannak nagyon érdekes, nagyon jó, nagyon izgalmas helyek Szlovákiában, hogyha kevesen tudnak ezekről. Most akkor próbáljunk egy ilyen kis destináció menedzsmentet játszani a reggeli műsorában. Te idegenvezetőként látsz olyan helyeket, amelyek sokkal érdekesebbek lennének a turisták számára, mint amennyire jelenleg ismertek?
4: Mindenképpen ugye előre bocsátom, hogy én nem vagyok destináció menedzsment szakember, hanem egy gyakorló idegenvezető, de természetesen látom, hogy hol milyen infrastruktúrális előnyök, illetve problémák vannak. Fontos az, hogy a közúti és egyéb más szolgáltatói infrastruktúra megfelelő szinten legyen egy ilyen régióban, és van, ahol ez adott, van, ahol kevésbé adott. Itt a dél-szlovákiai részt még gondolom fogjuk érinteni, ilyen szempontból kicsit specifikus a helyzete, de ha arra gondolunk, hogy milyen az úthálózat a Zsolna környékének, milyen az úthálózat a magas-tátrai régiónak, és talán azt is mondhatjuk, hogy a szepességi régiónak, akkor ezeken a helyeken teljesen adott minden ahhoz, hogy fejleszthető legyen. Ilyen részterületektől eltekintve, mint ugye a nyelvtudás bizonyos környező államok nyelvével, és hát elsősorban a magyarokra gondolok kapcsolatban, nincs meg ugye ez a fajta tudás, de ezt megpróbálják természetesen más eszközökkel pótolni. Van, aki ügyesebben, van, aki kevésbé. Hogy ezeket a felkapott régiókat most félretéve hol lehetne kitörést találni? Az a kiskárpátoki régió, hogyha most már kicsit dél-szlovákiai példát is mondhatok, és ott is összefogott munka folyik, a Mátyusföldi régió, a Morva folyó mente, tehát elsősorban Szakolc, a Holics térsége, ahol viszont viszonylag nagy gondokat látok, az a történelmi Hont vármegye, Nógrád vármegye, Gömör, ezek rengeteg dolgot tudnának kínálni. Elég, hogyha a gótikus útra gondolunk, ugye az Gömör és mondjuk így, hogy Szepesség déli része, de javarészt Gömör, ez tudna sokat kínálni, de rengeteget kellene a szolgáltatói infrastruktúra felől erősíteni. Azért, hogy ott lehessen fogni a vendéget, kellő szolgáltatásokat lehessen neki biztosítani, és most itt a nyilvános mosdóktól kezdve gondolom az egészet, mert hogy végigvegy az ember a Rozsnyó-Poprád útvonalon, és bizony hosszú-hosszú kilométereket tesz meg, anélkül, hogy egy nagyobb benzinkúton egy csoporttal meg tudna állni.
3: És mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy a turisták ne csak megérkezzenek, hanem hosszabb ideig is itt maradjanak, és több pénzt költsenek? Ez ugye a vendégészakákra vonatkozik, amit már említettünk az előbb.
4: Túl az elmondottakon, tehát most az infrastruktúrális problémákat félretéve egy összefogottabb állami hozzáállás kellene, tehát egy kiforrottabb koncepció, nem rövid célú kampányok és eltapsolt pénzek világa kell, hogy legyen a turizmus, hanem átgondolt, összehangolt közös munka, együttműködés minden szereplő bevonásával. Ez a következő dolog. És hát helyi, regionális szinten pedig az, hogy megpróbáljam egy komplex termékké formálni és úgy kínálni az egészet. Tehát nem elég az, hogy van egy városi múzeum, van egy fürdő, és teszem azt x kilométerrel odé, van egy kastély önmagában álló szigetként a turizmusnak a sivatagában sokszor, hanem hogy ezek a szereplők összefogjanak, és az egyik küldje a másikhoz a vendéget, hogy eleve valamit közösen, például egy kedvezményes jegyet, valamilyen programcsomagot vagy hasonlót kínáljon a vendégnek. Tehát amíg itt mindenki szoliterként, ilyen magányos farkasként viselkedik, és nincs ilyenfajta összehangoltság, nehéz előrelépni egy régióban.
3: Úgy tűnik nem csak a statisztikákban, hanem a gyakorlatban is egyre nagyobb az érdeklődés Szlovákia iránt. Arról, hogy kik érkeznek hozzánk, hova mennek és hol vannak még kihasználatlan lehetőségeink, Korpás Árpád idegenvezetővel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk.
4: Köszönöm szépen.
0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
3: Egyre nehezebb követni, hogy Tomás Taraba körül ki kit akar leváltani, és ki kitől vár garanciákat. Az SNS továbbra is a környezetvédelmi miniszter távozását követeli, Taraba viszont élesen visszatámadt Andrej Dankónak. Robert Fico kormányfő közben visszavonta a miniszter leváltására tett javaslatát, mert az egész ügy veszélyeztetheti a parlamenti többséget. Sőt, azt is felvetette, hogy akár januárban előrehozott választást tarthatnak Szlovákiában. A helyzet rendezésébe Peter Pellegrini államfő is bekapcsolódott. Egy személyes konfliktus hogyan jutott el odáig, hogy már a kormány fennmaradása is kétségessé válik? Erről Lajos P. Jánossal, az Új Szó online szerkesztőjével beszélgetek. Hol tartunk most ebben a pillanatban, pontosan a Taraba ügyben? Még mindig arról beszélünk, hogy leváltják a környezetvédelmi minisztert, vagy már inkább arról, hogy hogyan tudják elkerülni a leváltását?
5: Hát úgy néz ki, hogy maga a koalíció, vagy hát Robert Fico kormányfő már nem készül Tomás Taraba leváltására, ugye visszavonta a leváltására benyújtott javaslatot Peter Pellegrintől, ezt Pellegrini megengedte. Viszont Danko, Andrej Danko, az SNS elnöke továbbra is Taraba leváltására készül, és hát ennek az egyik érdekes, vagy pontos mozzanata, vagy fordulópontja ez ma délután 5 órakor jöhet el. Tomás Taraba ellen ugyanis az ellenzék még tavasszal benyújtott egy bizalmatlansági indítványt, amit a koalíció a jó szokása szerint halogatott, tehát hogy nem indította meg a megtárgyalását, és ez most így bent van a parlamentben, ez szerepel a jelenlegi 300 pont között valahol a 250. helyen. És hát délután 5-kor, legalábbis Andrej Danko előzetes szavai szerint ezt a bizalmatlansági indítványt előbbre hozzák a programban, tehát egy ügyrendi javaslatról lesz szavazás, és azonnal elkezdjék tárgyalni. Ez lesz az első olyan pont, amiben Danko bizonyíthatja, hogy tényleg komolyan gondolja azt, hogy Tomás Tarabát le akarja váltani az ellenzék segítségével.
3: Egyébként mi az eredeti konfliktus Danko és Taraba között? Mennyire szakpolitikai vita és mennyire személyes, akár hatalmi harcról van szó?
5: Nehéz ezt pontosan kibogozni, mindenképpen biztosan meg van benne az is a két egó között, vagy két egó nem fér meg egymással, vagy két dudás nem fér meg egymással egy csárdában. Andrej Danko azt látta ugye már tavasszal is, hogy ő neki, mint pártelnöknek, aki javasolta a minisztert a környezetvédelmi posztra, nincs igazán belelátása a környezetvédelmi tárca munkájába. Ott van ráadásul két olyan államtitkára is, a Filip Kufa és az édesapja, akik nem igazán kapnak megfelelő feladatokat, vagy nincs megfelelő hatáskörük a minisztériumban. Így hát Ez az egyik része a dolognak, és aztán jött még ugye közbe az, hogy Tomás Taraba és Robert Fico nyáron bejelentette, hogy felújítják a Bősi erőmű turbináit, ami egy 500 milliós üzlet, ugye, és hát ebben sem volt Andrej Dankónak semmilyen beleszólása. Úgyhogy vannak emögött a környezetvédelmi tárcán belüli ügyek is, de megvan benne az is, hogy Andrej Dankó és Tomás Taraba nem tud kijönni egymással.
3: Ki van jelenleg erősebb helyzetben kettőjük közül ebben a konfliktusban, hogy látod?
5: Hát nagyjából az látszik, hogy paritásban vannak, tehát hogy közel ugyanakkor az erejük, tehát Andrej Dankónak ugye a parlamentben az SZN, illetve az SZNSZ-nek 9 fős frakciója van. De ebből egy tag, ez kölcsön van a Smertől, ez Dusan Munko, ez már azóta, amióta a tavaly volt egy konfliktusa, ugye Rudolf Uliakkal, tehát meggyengült az SZNSZ frakció, tehát gyakorlatilag 8 ember, de erre 8 emberre sem számít teljes mértékben, mert köztük van Peter Kotlár, aki nem annyira Dankó hívő, habár ő támogatja, vagy hát

0: Samuel Migalnál a befektetési minisztériumban államtitkár, és jelezte, hogy tehát ő képviselő volt, úgy lesz kinevezve államtitkárnak, és jelezte, hogy inkább visszatérne a parlamentben, és azt ő neki meg kell engedni, hogy ehhez joga van. És ő még az, aki támogatja Tomás Tarabát. Igaz, Tomás Tarabának csak 2 szavazata van, de hogyha ő is visszatérne a parlamentben, az már 3, és ez már mennyire meggyengíteni a kormánykoalíciót, amelyet jelenleg 78 képviselő támogat, hogy már nem lenne meg a 76-os többség. Úgyhogy gyakorlatilag egálban vannak. Tarabba is el tudja írni azt, hogy a koalíció elveszítse a többségét, és Andrej Danko is el tudja írni azt, hogy a koalíció elveszítse a többségét.
1: Tehát ha jól értem, a probléma már nem csak, vagy nem elsősorban Tarabba személye, hanem az, hogy az ő távozásával Robert Fico kormányfő elveszítheti a biztos parlamenti többséget.
0: Így van, és hát ezért volt Robert Ficónak ez a vasárnapi bejelentése, amikor ugye azt mondta, hogy ha Andrej Danko és Tomás Tarabon nem tud megegyezni, akkor ő úgy látja, hogy itt akár előrehozott választás is lehet, és ő ezt nagyon gyorsan már januárban szeretné megvalósítani.
1: Mennyire készül vissza, vagy mennyire reális az, hogy visszatér a parlamentbe Tomás Taraba?
0: Hát itt megint a számokat, tehát hogy Andrej Danko szavainak kell hinnünk abban, hogy ő mindenképpen megszavazná a Tomás Taraba leváltását az ellenzékben. Ez mondom, kiderül részben, majd ma este 5-kor, akkor még nem Taraba leváltásáról, csak arról fognak szavazni, hogy elkezdjék a bizalmatlansági indítvány tárgyalását. Tehát hogy ez már egy erős jelzés lesz arra, hogy Danko mennyire gondolja komolyan, és hogy mekkora támogatása a saját klubjában. Az, hogy Taraba tényleg ott marad el poszton, ez még néhány napot arra várni kell, amíg megtárgyalják majd a bizalmatlansági indítványt. És hát az előrehozott választásokat pedig ugyan alkotmányos többségnek kellene megszavaznia. Ehhez az ellenzékkel az mennek megvan a szükséges többsége, tehát az mennek magának 45 képviselője van, az ellenzéknek 68, de ez is bőven elég megvan a 90 szavazat, tehát hogy ő el tudja érni. Itt az a kérdés aztán, hogy mennyire gondolja komolyan maga Robert Fico azt, hogy előrehozott választás legyen.
1: Egyébként mennyire állna érdekében, vagy mennyire állhatna jelen pillanatban érdekében a kormányfőnek az előrehozott választás?
0: Hát nem áll igazából érdekében, tehát hogy a Smer az jelenleg nem áll olyan túl jól, ugyan a második legerősebb párt, de kérdés, hogy kivel tudnak kormányt alakítani. Csak az a baj, hogy itt van előtte a következő időszak, amikor el kell fogadni a költségvetést, ami Andrej Danko szavai szerint legalábbis amiről egyáltalán nincs megegyezés. És hát ez nem lesz egy nagyon könnyű menet, a gazdaság nem áll jól, bizonyos, hogy valamiféle megszorítani, óvatos megszorításokra szükség lesz, tehát hogy ezt úgy kell érteni, hogy vagy adóemelés, vagy valami más módon pénzt kell szerezni a költségvetésbe, hogy tudják finanszírozni az állam működését. És hát Andrej Danko azt is elmondta, hogy itt a koalíció még egyáltalán nincs megegyezve.
1: És szerinted reális veszélye van annak, hogy ez a konfliktus a büdzsé megszavazását is veszélyeztetheti?
0: Igen, tehát hogy a büdzsé megszavazása az a pont, amíg ezek az emberek gyakorlatilag zsarolni tudják Robert Ficot, vagy hát a kormánykoalíciót. Addig mindenképpen ki fog derülni, hogy hogyan, hogy tovább tud-e menni ez a koalíció, vagy pedig sem. Miután már megszavazták volna a büdzsét, mert az állami költségvetést, a jövő és állami költségvetést, akkor már nincs olyan nagyon pontos törvény, amit a koalíciónak mindenképpen el kell fogadni a következő parlamenti választásig, akkor már gyakorlatilag el tud beszögni akkor is, hogyha nem lesz meg állandóan a többsége, vagy kell kicsit alkudozni más képviselőkkel is, hogy támogassák a koalíciót.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió műsorában Lajos P. Jánossal, az Új Szó Online szerkesztőjével beszélgetünk. A Szlovák Nemzeti Párt azt szeretné, hogy Filip Kufa legyen az új környezetvédelmi miniszter. Miért éppen ő?
0: Filip Kufa sem az SNS tagja. Ő is úgy került az SNS listájára, mint Tomás Taraba, tehát egy külsős képviselőjelöltként, és előre karikázta magát, megelőzve SNS-es jelölteket a listán. Viszont ezt André Dankó elérte, hogy Filip Kufa már őt támogassa, és hát ő ott államtitkárként, ott dolgozik most államtitkárként,

0: kezemkét a Környezetvédelmi Minisztériumbe, ezért jött a kézenfekvő megoldás, hogy Pili Kuppa legyen a Környezetvédelmi Miniszter. Igaz, hogy ebbe Peter Pellegrin nagyon nem szívesen menne bele, nem tartja jó jelöltnek, vagy hát ő legalábbis ezt kommunikálja, hogy nem tartja jó jelöltnek Kuppát a miniszteri posztra.
1: Mekkora mozgástere van az államfőnek ebben az ügyben?
0: Megvan a mozgástere, ugye tudjuk azt, hogy egy környezetvédelmi minisztert a Zuzana Csaputová volt akkor a köztársasági elnök, nem nevezett ki, ez a Fulia volt, ő vele is mondjuk úgy, hogy szakmai problémák voltak, és hát ezt megteheti Peter Pellegrini is. Egy jelöltet valószínű ő is elutasíthat, tehát hogy mondhatja azt, hogy nem nevez ki Filip Kuppát, majd meglátjuk, hogy tényleg beváltja ezt, ezeket a nem is ígérete, ez ő tette a jelzéseket, hogy nem tartja megfelelő jelöltnek.
1: Ugye most már az államfő is közvetítő szerepbe került. Mit tud tenni Pellegrini egy alapvetően koalíción belüli konfliktusban? Mennyire van ráhatása, vagy hogyan tudná megoldani ő esetleg ezt a problémát?
0: Hát konkrétan megoldani nem tudja, de mondjuk azzal, hogyha akár ilyen jelzéseket küld, hogy nem nevezi ki az SNS jelöltjét, akkor megpróbálhatja abba az irányba terelni Dankot, hogy próbálja megegyezni Tarabával. Az, hogy visszaadta most gyakorlatilag Robert Ficónak a Taraba leváltására benyújtott javaslatát, ez is egy olyan gesztus, ami azt mutatja, hogy hát ő a kormány főt támogatja ebben a helyzetben, és ez is afelé irányítja a feleket, hogy próbáljanak megegyezni. De egyébként közvetlen befolyása nincs, tehát hogy ő még csak önmagától le sem válthat egy minisztert, erre azt kell, hogy valaki, tehát hogy a kormány főjavaslatot tegyen erre.
1: Fico már januári előrehozott választást is emlegetett. Ezt mennyire kell komolyan vennünk, és mennyire csak egy tárgyalási, ilyen nyomás, gyakorlási stratégia Dankóra és Tarabára?
0: Hát ez mindenképpen elsősorban egy nyomásgyakorlási eszköz ez a miniszterelnök kezében, hogy előrehozott választást emleget, mivel sem Dankónak, sem Tarabának nem jó, főleg nem jó ez a januári időpont, tehát hogy ugye Fico azt mondta, hogy határozottan, hogy előrehozott választás akkor januárban, tehát hogy nem tavasszal, nem a nyár előtt, mert ezek is szóba kerültek, hogy akár nem tudom, márciusban vagy júniusban lehetnének előrehozott választások, de ő ezt kijelentette, hogy januárban. Ez egy nagyon rövid időszak, azt látjuk ugye, hogy Andrei Dankónak és az SNS-nek 2-3% körül mozog a támogatottsága. Azt lehet hallani, hogy Tomás Taraba is egy új pártot akar létrehozni, ami miatt, tehát hogy nem létezik, nem is lehet, nem is mérik őt, tehát őneki is ez a 2-3 hónapos időszak kevés arra, hogy a pártot felputtassa, még hogyha van is elég nagy támogatói tábor, nem tudom én, a közösségi médiában, tehát hogy megvan az esély esetleg, hogy a pártját is többen támogassák. Tehát hogy ez nagyon nem jó neki. De viszont Ficónak sem lenne annyira jó a januári időpont, tehát hogy ez is egy túl közeli, mondtam, a Smernek sem túl magas a támogatottsága, nagyobb itt a veszélyek, hogy egyáltalán aztán ő tud-e kormányt alapítani, vagy hát jelen pillanatban igazából az ellenzéknek van nagyobb esélye a kormány alapításra. Igaz, hogy akkor Igor Matovicsot is be kellene venniük valószínűleg a kormányba, hogyha kormányozni szeretnének.
1: Mennyire visszakozhat Fico felvetése után az SNS? Hát ugye a Nemzeti Párt azt mondja, hogy nem akar előrehozott választást, akkor ugye hát akkor miért állt bele ebbe a konfliktusba, és hogy tud belőle kilábalni?
0: Hát Andrei Tangó továbbra is azt mondja, hogy ő támogatja ezt a koalíciót, ő csak Tarabát, mert Tomás Tarabát szeretné majd eltávolítani, és hát ő neki, mint koalíciós pártnak a koalíciós szerződés megadja azt a jogot, hogy bármikor az által a jelölt minisztert leváltsa. És ebben teljes mértékben igaza van, valóban benne van ez a koalíciós szerződésben. Viszont hát Fico, mint ahogy erről már beszéltünk, attól fél, hogy Taraba leváltásával elveszti a kormánykoalícia többségét. Úgyhogy itt egy olyan padhelyzet lesz, amit valószínűleg Robert Ficónak kellene oldania, tehát hogy állandóan támogatókat keresni az egyes törvényjavaslatokhoz, és hát ebben nem szeretne Fico hosszabb ideig benne lenni. Tehát az, hogy még most elfogadják a költségvetést, ez is már egy olyan nagyon nehéz feladat lesz szerintem a számára, amiben az egyes elemzők szerint is elképzelhető, hogy ez nem fog sikerülni neki.
1: És szerinted Taraba mennyire erősödhet meg ennek a történetnek a kapcsán? Ugye, hogy ha a helyén marad, akkor politikailag megerősödve jöhet ki ebből a történetből, de hogyha mégiscsak leváltják és beül a parlamentbe, akkor mekkora támogatottságot tudhat majd maga mögött lehet? Tehát, hogy beszélhetünk-e már most esetleges jövőbeli Taraba féle képviselői csoportról?
0: Hát a képviselői csoportról úgy abban az értelemben beszélhetünk, mint a Rudolf Huliaknak is van képviselői csoportja, tehát ő ugye a sportminiszter, és van két embere a parlamentben, aki gyakorlatilag őt támogatja, és ezzel ő is elég jósakban tudja tartani a kormányt, tehát el tudja érni azt, amit szeretne. Tehát, hogy ilyen helyzet valószínű lesz, hogyha Taraba miniszter marad, mert ha már említette ezt, és akkor bent van a parlamentben, és valószínű, hogy Radomir Salitros is visszakerül majd a parlamentbe, tehát neki is lesz két embere. És hát azt látjuk, hogy ez a koalíció most már ilyen iszonyatosan töredezett, tehát nem csak, hogy három pártról beszélünk, hanem mellette lesz még ez a két kisebb csoport is, akivel Robert Fico tárgyalnia kellene. Úgyhogy ez egész biztosan meg lesz. Hogyha pedig ugye visszakerült Taraba a parlamentben, akkor is meg lesz ez a két embere, és akkor már hárman lesznek. Úgyhogy akkor meg egyel erősebb lesz. Hogy aztán ez hogy hat majd ő rá, mint mondjuk úgy, hogy független politikai szereplőre. Tehát, hogy mi a jobb neki, hogy miniszteri posztban maradni, vagy pedig visszakerülni a parlamentbe, és ott onnét építeni a pártot, ez elég nehéz. Tehát mindenképpen az rajta maradt, hogy ő is részt vett ennek a koalíciónak a szétverésében, hogyha most előrehozott választás lesz, és hát az ilyen konfliktusokat azért nem igazán szeretik a választók, még a kormány oldali választók sem.
1: A Taraba-Danko konfliktus már a jóval többről szól, mint a Környezetvédelmi Minisztérium vezetéséről. A parlamenti többség és már az előrehozott választás kérdése is előkerült. Lajos P. Jánossal, az Újszó online szerkesztő beszélgettünk. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. További szép napot kívánok.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok én is a hallgatóknak.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
1: Alekszandar Vučić több mint 9 év után lemondott Szerbia államfői tisztségéről. A távozás azonban nem feltétlenül jelenti politikai pályafutásának végét, sőt, az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként készül visszatérni. A voksolásra csaknem 2 éve tartó kormányellenes tiltakozások után kerül sor, és a Vučić féle hatalmi rendszer egyik legkomolyabb erőpróbája lehet. Mit akar elérni ezzel a politikai manőverrel a volt államfő, és milyen esélyt kap az ellenzék? Zsivics Tíme, a Balkán szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdezem. Miért mondott le Vučić most az államfői tisztségről, amikor a mandátuma csak jövőre járt volna le?
3: Várható volt, hogy ki kell írni az előrehozott parlamenti választásokat, mert lényegében erre irányult a diák tüntetéseknek, és az egyik fő kérelme ez volt. Illetve már azért az Európai Unió is nak voltak erre vonatkozó elvárásai. Vučić jövőre kitöltötte volna a teljes ciklusát az elnöki mandát, már továbbiakban nem lehet őt a szerb jogszabályok értelmében megválasztani, mert kitölti a 2x5 éves mandátumát. Célszerűnek tűnt, hogy átment be a hatalmat, hogy indul a miniszterelnöki pozícióért, mert az jelen állás szerint a szerb jogszabályok értelmében korlátlanul megválasztható. Még egy dolog, hogy a szerb jogszabályok nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy Alekszandar Vučić anélkül induljon a miniszterelnöki pozícióért, hogy előtte le kelljen mondani az államfői tisztségéről. Ez egy számára egy igen kockázatmentes forgatókönyv lett volna, egy esetleges vereség esetén is megmaradt volna jövő év májusáig az elnöki mandátuma, viszont ő lemondott, és most már erőteljes kampányban folytatja
1: És így szeptember végén milyen az ő személyének a támogatottságát, milyen a népszerűsége Alekszandr Vučićnak Szerbiában?
3: Azt kell mondani, hogy a szerb nép, főleg a szerb haladó párt szavazóbázisának körében nagy támogatása van a Vučićnak. A diákokkal szinte fej-fej mellett haladnak.
1: Ő maga azt mondja, egyszerű állampolgárként akar kampányolni. Mennyire fontos számára ez a politikai gesztus, és mennyire hihető az, hogy párttámogatás nélkül, tehát hogy állampolgárként megy neki ennek a megmérettetésnek?
3: Ez csak formális, és azért formális, mert a teljes apparátus, a kiépített államgépezet azért mögötte van. És amikor látjuk, hogy ő hogyan kampányolt, illetve milyen intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a saját szavazóbázisát mozgósítsa, akkor látjuk, hogy azért ő ezt alkalmazta. Egy gondolka nemrégiben bejelentett egyszerű állami támogatásokra, mint a nyugdíjasoknak szánt kifizetések, bizonyos meghatározó gyógyszereknek az árcsökkentése, és még egyéb várható szociális intézkedéseket is bejelentett. És ezzel párhuzamosan, hogy ott vannak az egyetemistáknak a tiltakozása, ami lényegében eszközt találnak az egyetemisták, hogyha ezt nézzük, mert ők nem tudnak nagyon mit ígérni, csak egy mélyreható strukturális változást.
1: De hát belőlük tulajdonképpen a diákokból mára egy választási alternatíva alakult ki Szerbiában, nem? Tehát, hogy az ő mozgalmuk, a diák mozgalom azért reálisan veszélyeztetheti a hatalmon lévő tábort, nem?
3: Igen. Azért veszélyeztetheti a tábort, mert ők egy strukturális belső átalakulás ígéretével indultak neki ennek a kampánynak, illetve ez volt az ígéretük is, amikor lényegében kezdtek formálódni politikai erővé még a két évvel ezelőtt, amikor megindultak ezek a tüntetések. És itt tényleg arról van szó, a lehető legbelsőbb struktúrás átalakítás, a jogállamiságnak a visszaállítása, az igazságszolgáltatás helyreállítása, a korrupció elleni harc és a média depolitizálása. Tehát ezek azok a fő mozgatórugók, amelyek mentén szerveződtek az egyetemisták, és hát majd meglátjuk, hogy az ellenzék, a tényleges parlamenti ellenzék hogyan fog tudni majd ebbe a kampányba bekapcsolódni. Hogy ki fognak az egyetemisták mögé állni, és ki fognak majd külön listán indulni, mert ez is egy dilemmája a maga a parlamenti ellenzéknek, hogy beálljanak ki a diákok mögé, vagy sem. Mondjuk van egy lista az Európai Szerbia, aki már jelezte, hogy ők külön indulnának, viszont a visszalépők meg azzal érvelnek, hogy nem a pártok túlélése most a kérdés, hanem hogy ne vesztenek el a szavazatok, és hogy leváltsák a Vučić rezsimet.
1: Vučić már volt miniszterelnök 2014 és 2017 között. Mit mondanak az elemzők, ha most visszatér ugyanebbe a tisztségbe? Változik-e bármi is az ő hatalom gyakorlásában, vagy politikai hozzáállásában?
3: Tartalmi változásra nem nagyon számíthatunk. Azt kell látni, hogy a geopolitikai, illetve külpolitikai helyzet miként fogja alakítani még Vučićnak a politikáját. Mert amint ő lemondott, már érzékelhető, illetve már amikor lebegtette a lemondását még a nyár folyamán, akkor már érezhető volt, hogy a külpolitikai szövetségesei már elkezdtek mozgulni. Kiket értek ez alatt. Már az Amerikai Egyesült Államok jelezte szándékát, hogy szeretne szorosabban egy stratégiailag együttműködni Szerbiával, ez alatt főként az energiaellátást kell érteni. Mert Amerikának ez egy prioritása, hogy a Nyugat-Balkánon a az energiállátás biztosítva legyen, és kiszorítva ezáltal Oroszországot. Oroszország is már bejelentkezett, hogy mi fog történni, az orosz energiát már rendezték. Tehát, hogyha Vučić távozik is a pozíciójából, Putyin elnök kell már tárgyaltak arról, hogy az orosz energia megmaradjon a továbbiakban is. És Putyin is arra reagál, hogy ő szeretné a jövőben is ápolni a Szerbiával, nem azt, mint a Vučićal, Szerbiával való kapcsolatot. Ugyanez elmondható Kínáról is. És Amerikának meg a célja, az amerikai, jelenlegi amerikai kormányzatnak, de más kormányzatnak is, ami amerikai, hogy kiszorítani a Balkán, a Nyugat-Balkán, vagy Szerbiában is az orosz és kínai befolyást.
1: Ön mire számít személyesen az októberi választáson? Mennyire van esély ön szerint Vučić visszatérésére, illetve mennyire az ellenzéknek lejt inkább a pálya?
3: Nagyon-nagyon-nagyon nehéz számít is mondani, mert fejfej mellett haladnak, és nagyon sok fog attól függni, hogy a parlamenti ellenzék hova fog beállni, illetve akik külön listán indulnak, gondolok itt a Vajdasági Magyar Szövetségre, illetve a szocialista pártra, hogy ők, amikor meglátják a választás eredményeit, hogy hova fognak állni, mert itt most megy a sarkosan fogalmazva a matekozás, még a pártok körében is, hogy miként fog alakulni. Most teljesen képlékeny még a helyzet. Nem bocsátkoznék még válaszolni ezt a kérdést, mert nagyon bizonytalan.
1: Alekszandar Vučić államfőként távozott, de egyáltalán nem biztos, hogy a szerb politika éléről is eltűnik. Arról mit változtathat az októberi választás a csak nem másfél évtizede fennálló erőviszonyokon? Zsivić Tíme, a Balkán szakértőt kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm.
2: Pátria Rádió. Losonc. FM 98.
4: Kilencven másodperc tudomány. Justin Viktorral.
5: Hány évig tart a mámor, avagy a szerelem biokémiája? Laborban vizsgálva a szerelmet kiderül, hogy agyunk egy ősi, primitív hálózatot aktivál a párválasztás során. A folyamat három biokémiailag jól elkülöníthető fázisra bontható. A vágyra, amit a tesztoszteron és az ösztrogén hormonok hajtanak. A romantikus vonzalomra, amit a dopamin és a noradrenalin fűt. És a kötődésre, amit az oxitocin és a vazopresszin stabilizál. A friss szerelmesek agyában a jutalmazó központ valósággal felrobban a dopamintól, ami a kokainhoz vagy az alkoholhoz hasonló eufóriát okoz. Ez a biológiai nyelvén hatalmas krízis. A kortizol stresszhormon szintje felszökik, a szerotonin szintje lezuhan. Az alacsony szerotonin szint aggodalmas gondolatokat és kényszeres viselkedést okoz, ilyenkor csak a partnerünk jár a fejünkben. Ráadásul a szerelem kikapcsolja az agy negatív érzelmekért és kritikus ítélőképességért felelős idegi útvonalait is. Ez a fázis maximum 3 évig tarthat, ám egy új kutatás szerint a középkorú férfiak és nők is képesek ugyanerre a dopamin vezérelte jutalmazó agyi aktivitásra. Náluk viszont a szorongás helyett a nyugalom és a biztonság idegi területei aktivizálódnak. A titok nyitja egy pszichológiai trükk, a pozitív illúziók fenntartása. Akik hosszú évtizedek után is meggyőzik magukat, hogy a partnerük vonzó, vicces és okos, biokémiailag is képesek életben tartani a tüzet.
6: A szaniszlófalvai iskolai támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára, véli az államfő. Tibor Gaspar azt kéri, Fico, Tarabay és Danko üljön tárgyalóasztalhoz és kössön kompromisszumot. A visegrádi négyek szerint az erős régiók jelentik a versenyképes Európa alapját. Az észt külügyminiszter bejelentette, Oroszország áll az augusztusi tallini védelmi ipari üzem felgyújtása mögött.
2: Napzárta. Nyitrai Nórával.
6: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit! Késes támadás történt a csacai járásbeli szaniszlófalvai alapiskolában. Egy 61 éves nő meghalt, egy gyerek és egy 44 éves nő megsérült. Az erőszakos cselekményt egy 8-os fiú követte el, akit őrizetbe vettek. Részletek Paszmár Léviától.
7: A szervezett bűnözés elleni hivatal az UBOK vizsgálja a késes támadást, amely a csacai járásban a szaniszlófalvai alapiskolában történt. Őrizetbe vettek egy 13 éves fiút, és előre kitervelt emberülés miatt indítottak ellene büntető eljárást, tájékoztatott a rendőrség a közösségi médiában. Az incidens az első óra után történt. Egy tanítónő meghalt, két személy, egy tanítónő és egy lány megsérült. A nő túl van az életveszélyen, a lány az életéért küzd, mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Mátus Utay Estok belügyminiszter. A légimentők a gyereket a Turócszentmártoni, a nőt a Zsolnai kórházba szállították. Már pénteken, szeptember 25-én észlelték a problémákat az iskolában, és bár az nem volt különösebben súlyos, igyekeztek megoldást találni rá. Hétfőn a tanácsadó központ munkatársai beszélgettek az érintett osztályba járó gyerekekkel, mondta Tomás Drucker oktatási miniszter. A belügyminiszterrel együtt arra kérte a sajtót és a politikusokat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet.
8: Žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii, čo ma opakujem na jednej strane veľmi mrzí, ale...
7: Sajnos ma mégis megtörtént a tragédia, amit nagyon sajnálok, de nem engedem meg magamnak a spekulációt, és arra kérem a sajtót, és természetesen minden politikust is, hogy hagyják abba a találgatásokat, és mielőtt még minden tényt megismernénk, ne keressük a felelősöket, mondta. Drucker a támadás okairól nem nyilatkozott, azt mondta, ezek felderítése a nyomozók dolga. Jana Maskarová országos rendőrfőkapitány a közösségi médiában közölte, még az alapos felkészülés és a megelőző intézkedések ellenére sem lehet teljesen kiküszöbölni egy ilyen incidenst. A szaniszlófalvai iskolai támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára. Éppen ezért mindenkinek oda kell figyelnie arra, milyen légkört teremt a társadalomban, fogalmazott a közösségi médiában Peter Pellegrini köztársasági elnök. Robert Fico miniszterelnök pedig kijelentette, az iskoláknak biztonságos helynek kell lenniük minden gyerek számára, különben oda a jövőnk. A rendőrség felszólította a médiát és a nyilvánosságot, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak és kerüljék a találgatásokat.
6: Mátus Utay Estok belügyminiszter azt kéri Richard Rasitól, a szlovák parlament elnökétől, hogy már a kora esti órákban kerüljön a parlament napirendjére a fiatalok radikalizációjával és erőszakkal szembeni védelméről szóló törvényjavaslat. Elmondása szerint a javaslaton a belügyi, az oktatási, az egészségügyi, a szociális és az igazságügyi tárca csaknem egy éven át dolgozott. A tervezet összehangolt mechanizmust vezetne be a radikalizációs kockázatokat értékelésére, és szabályozná a közösségi oldalak használatát a 16 év alatti gyermekek számára. Utay Estok azt szeretné, hogy a javaslat minél hamarabb átjusson az első olvasaton, majd gyorsított jogalkotási eljárásban folytatódjon a tárgyalása. Roman Michelko, az SNS frakció vezetője közölte, pártja nem támogatja, hogy a törvényjavaslatot már ma tárgyalják. Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke arra szólította fel Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert és Andrej Dankot, az SNS elnökét, hogy Robert Fico kormányfővel együtt üljenek tárgyalóasztalhoz és kössenek kompromisszumot. Gaspar szerint a Smer SZD képviselői teljes támogatásukról biztosítják a miniszterelnököt, és szeretnék, ha a kormány stabilan kitölteni hivatali idejét. Közben az ellenzéki progresszív Szlovákia még ma akarja, hogy a parlament azonnal tárgyaljon Taraba leváltásáról. A PS, az SAS és a KDH képviselői teljes létszámban részt vennének a szavazáson, és a Szlovákia mozgalom is ezt tervezi. Az SNS frakció egy része szintén támogatná a napirend előrehozását. Martin Dubécia, a parlament alelnöke szerint szoros szavazás várható. Gaspar közben azt mondta, a kormányoldal nem akar előrehozott választást, de ha nem marad más megoldás, azt sem zárják ki. Az SNS nem támogatja a Szlovákia 2040 jövőképről szóló dokumentum parlamenti elfogadását, jelentette ki Andrej Danko, a parlament alelnöke és az SNS elnöke. A koalíciós párt parlamenti frakciójának álláspontja szerint a dokumentum lényegében az ellenzéki Progresszív Szlovákia programját másolja. Danko azt is megkérdőjelezte, hogy Robert Fico miniszterelnök egyáltalán elolvasta-e a jövőképet, szerinte ugyanis elfogadhatatlan, hogy a kormányfőnek ne legyenek információi arról, mi szerepel a dokumentumban. A kétoldalú kapcsolatokról, a kereskedelemről, a NATO-n belüli együttműködésről, valamint az ukrajnai és a közel-keleti helyzetről tárgyalt Pozsonyban Juraj Blanár szlovák és Johann Dávid Vadeful német külügyminiszter. Blanár Németországot Szlovákia egyik legfontosabb kereskedelmi és politikai partnerének nevezte. A miniszterek a versenyképesség javításáról, a magas energiaárakról és az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről is egyeztet. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Blanár a szlovák kormány álláspontját ismertette, amely szerint a konfliktusnak nincs katonai megoldása, és Szlovákia támogatja a békekezdeményezéseket. Vadeful ezzel szemben az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását és az orosz energiától való függetlenedést hangsúlyozta. Lezárult a Safe Water projekt, amely a szlovák és magyar mentőegységek felkészültségét javította az árvizek és más rendkívüli események kezelésére a határmenti térségben. A program során a két ország szakemberei közös képzéseken és gyakorlati tréningeken vettek részt, valamint korszerűsítették a természeti és technológiai katasztrófák esetén használható technikai felszerelést. A program közös szlovák-magyar gyakorlattal zárult a Duna-Magyarország országi szakaszán, Gönyűnél. A mentőegységek egyebek mellett szimulált árvíz, hajóbaleset, személymentés és vízszennyezés esetén gyakorolták az együttműködést. A tűzoltó és mentőszolgálat szerint a megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a határmenti térségek lakosságának még hatékonyabb védelméhez. Az erős régiók és az Európai Unió keleti határának térségei kulcsfontosságúak egy versenyképes Európa megteremtésében. Erről beszéltek a visegrádi négyek miniszterei a Magas-Tátrában tartott találkozójukon. A tanácskozáson szó volt a Right to Stay, vagyis a maradás jogát célzó európai kezdeményezésről is. Kiemelt figyelmet kaptak az unió keleti határa mentén fekvő térségek, amelyek gyengébb közlekedési kapcsolatokkal, kevesebb beruházással és munkalehetőséggel küzdenek. A V4-ek szerint geopolitikai jelentőségük ugyanakkor egyre nagyobb, ezért célzott és kiszámítható támogatásra van szükségük. Magnus Brunner uniós belügyi és migrációs biztos szerint a július végi ceutai eseményekről készült felvételek elhomályosították az Európai Unió migráció terén elért kedvező eredményeit. Július végén több mint 72 ezer migráns érkezett a Marokkóval határos spanyol exklávéba, Ceutába, többségük azonban később távozott. Spanyolország szerint jelenleg mintegy 12 ezer migráns tartózkodik a területen. Brunner szerint közben jelentősen csökkent az Európába irányuló illegális migráció. Oroszország áll a tallini Milrem Robotics védelmi ipari vállalat telephelyén augusztusban történt gyújtogatás mögött, jelentette ki az észt külügyminiszter. Markus Cakna az észt elhárítás információjára hivatkozva azt mondta, hogy az augusztus 14-éről 15-ére virradó éjszaka történt tűzeset az orosz különleges szolgálatok által elrendelt szabotázs akció volt. Az észt hatóságok már őrizetbe vették a feltételezett elkövetőket, akik a miniszter szerint nem jelentenek veszélyt az állambiztonságra. Cakna szerint az akció egy Európa szerte zajló szélesebb orosz kampány része, amelynek célja az Ukrajnát támogató országok megfélemlítése és támogatásuk gyengítése. Biztonsági okokból nem adja ki októberre tervezett legújabb mesterséges intelligencia modelljét az OpenAI. A vállalat belső tesztelései szerint az Astra 6.1 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A modell egyebek mellett nem kezelte megfelelően a számára meghatározott feladatokat és jogosultságokat, és nem minden esetben tájékoztatta megfelelően a felhasználót az elvégzett munkáról. Az OpenAI szerint a felhasználók számára kiadott modellekkel szemben különösen magas biztonsági követelményeket támasztanak. A döntés hátterében az EMI ügynökökkel kapcsolatban az utóbbi időben történt több biztonsági incidens is áll.
9: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
10: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya nem elégedett, miután csapata gól nélküli döntetlent játszott Belfastban az északírek vendégeként, így két forduló után egy ponttal áll a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Az olasz szakember kicsit csalódott volt néhány magyar játékos viselkedésével kapcsolatban, szerinte többször indokolatlanul reklamáltak, veszekedtek. A magyarok pénteken az ugyancsak egypontos grúzokat fogadják a Puskás stadionban. Jövő hétfőn nagyszombatban Ukrajnával játszanak. A szlovák labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perckor Kassán Kazahsztánt fogadja a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. Vladimir Weiss vezetőedző legénysége a szombati nyitó felvonásban Eperjesen 2-0-ra legyőzte Moldovát. A kazahok pedig 1-1-es döntetlent játszottak a Feröer-szigetek vendégeként. A harmadik csoport másik keddi mérkőzése, a Moldova-Feröer-szigetek összecsapás pár perc múlva 18 órakor kezdődik. Az A divízióban két meccset rendeznek ma 20 óra 45 perctől. Csehország Angliát, Spanyolország pedig Horvátországot fogadja. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójának ma délutáni mérkőzésén Inter Podbrezová 0-2. Alex Molchan főtáblára jutott a pekingi tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában 6-4-7-5-re verte az argentin Marco Trunielittit. Következő ellenfele a francia Arthur Rinderknecht lesz. Egy évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istáló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma 1-es világbajnok. A csapat bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istálónál a 2027-es szezonra.
9: Időjárás.
6: Éjszaka marad az eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt, imittamott némi párásság képződhet. Napnyugtát követően gyorsan csökken a hőmérséklet, ismét hideg lesz a hajnal. A szélvédett völgyekben, hidegre hajlamos területeken 5 fok körüli minimumértékekkel lehet számolni, de országos átlagban is 10 fok alatti hőmérséklet lesz a jellemző. Reggel 5 és 10 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Vasies Olívia nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el a viszonthallásra.
11: Veled, uram, Kistárkányban szobrot állítottak Tiszai Nagymenhért néhai református lelkész tiszteletére. Vízfény megjelent Varga Tibor festőművész albuma, a könyvbemutatót kiállítás is kísérte Komáromban. A nemesek és a stílus, a látványos tárlat 16. és 17. századi öltözékeket vonultat fel a Királyhelmeci Majláth József regionális múzeumban. Nevetni kell, ennyi az egész. A Rétei Vidám színjátszók és a Körmendi Kastély Színház társulat közös produkcióval lépett színre. Récsei Noémi vagyok, várom Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.
9: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Удачи!

Watch.